0: Kedves György atya, folytatjuk a beszélgetést, és hát itt ugye egy óriási nagy feladatba vágtad igazán a fejszét, és ez a fejsze végül is azt lehet mondani, hogy jelentős szerepet játszott. Ki volt az, aki végül is a legtöbbet tudott segíteni ahhoz, hogy telek, tervek, kivitelezés, beruház, és így tovább, hát ugye egy nagy építményről van szó. Hát, kikre emlékszel, akik, ugye, mert akárhogy veszik, ugye ez 25 év.
1: Igen. Hát a telek kiválasztásánál ott teljesen én jártam körül a területet, és nagyjából tekintve, hogy én ős 14. kerületi vagyok, hát nagyjából ismertem is a területet, és tudtam a közlekedési, illetve hát az egyéb gépkocsival való lehetőségeket, hogy hogyan lehet megközelíteni. A területet én választottam ki, a önkormányzattal beszéltem, én három helyet jelöltem meg, és ők azt mondták, hogy a többi, hogy kettőnél jogi probléma van még, nincs teljesen tisztázva a tulajdonjog, de a Zoborhegy teret az azonnal rendelkezésre tudják bocsájtani.
0: Mekkora terület ez?
1: Hát ez, régen használtuk ezt a szó kifejezést, hogy magyar hold.
0: Tehát egy magyar hold.
1: Egy magyar hold.
0: Ez a tér, ami egy, igen, négy ez, bejárata van.
1: Hát, szóval 110 méter hosszú és 100 méter széles.
0: És akkor ki volt a fő tervezője ennek a sokféle funkciót ellátó épületnek?
1: Hát mondjuk nem volt azért túlságosan könnyű, hát pályáztatás volt, akik megpályázták a tervezők közül, hát a legalkalmasabbat igyekeztem kiválasztani, és ott is megmondtam azokat a szempontokat, amiket hát azért 80-90%-ig sikerült keresztül vinni. Jól együtt tudtam működni a tervezővel is, és azokat a szempontokat érvényesíteni. Sajátos volt, hogy először én közösségi házat építettem, és sokan csodálkoztak rajta, hogy természetesen, hogy az altáplomba volt misézési, istentiszteleti lehetőség, de először a közösségi házat építettem föl, annak a sajátos funkcióival, amiben voltak éppen az embert állítottam középpontba, és azt, hogy az embernek milyen kulturális, lelki, művészeti, zenei és egyéb igényei vannak, és ezt próbáltam a közösségi házban biztosítani, mondjuk az, hogy könyvtár az természetes, de hogy különböző gyűjtemények is legyenek, ez mondjuk azért nem általános. Itt kiemelném, hogy a 14. kerület azon ritkaságok közé tartozik, amelyiknek nincs helytörténeti kiállítása mai napig. Úgyhogy ha valamilyen forgatást vagy fölvételt akarnak csinálni, akkor hát oda jönnek, és hát azt is mondjuk bátran említem, hogy most már van iskolában kötelező oktatás, helytörténeti oktatás, és a 14. kerületi helytörténeti munkafüzetet az alsósoknak is és felsősöknek is, annak nagyobbik része az ott készült.
0: A te gyűjtemény.
1: Igen.
0: Igen, na most elkészül a közösségi ház kis szobákkal, ez azt jelenti, hogy bentlakásos lehetőségekkel, és hát felépül egy nagyon korszerű, szép templom. Ennek a végső befejezés ideje mikor volt?
1: 96-ban.
0: Tehát tulajdonképpen 6 évig ment a...
1: Igen, közösségi házat 92-ben, már addig a kis fakápolna volt.
0: Igen.
1: és 92, tehát kettő esztendő alatt épült föl a közösségi ház, és azt már 92-ben már birtokba vettük és használtuk, és a templom pedig 96-ra készült el.
0: És alul ugye még kolumbárium is van.
1: Igen, az altemplomban van, igen. Ez tulajdonképpen én most már a mai közbiztonság meg a megközelítés szempontjából nagyon-nagyon praktikusnak és szépnek tartom. Ez egy ősi magyar szokás is volt, hogy a templom mellett volt a temető, és ez nem bántó volt az emberek számára, hanem hát egyben egy lehetőség, hogy templom látogatásnál hát a hozzátartozójának a sírját meglátogassa, és azt gondozza, és ezt is kívántam megvalósítani, hogy...
0: Ha valaki erre a térre megy, és akkor látja a templom kertben, lát ilyen betontömböket.
1: Igen.
0: És nem mindenki tudja azt, hogy ez mi, és miért van ott.
1: A fölrobbantott Regnum Mariannum templomnak a maradványai, ami mondjuk a leglátványosabb, két hatalmas bordaív, ami a felrobbantott Regnum Mariannum templomnak a kupoláját tartotta. A felrobbantásnál én ott voltam, és nyomon kísértem az elszállítást is, azt is azért többségében titokba szállították el, és megfigyeltem, hogy hova szállítják, és 90-ben, amikor a Paskai Bíboros úrtól megkaptam a megbízatást, akkor 3 méter mélyről kiásadtam, és oda hozhattam azt a két hatalmas bordaívet, illetve a felrobbantott Regnum Mariannum templomnak a lépcsőiből, amit hát sikerült megtalálni olyan épségbe, hogy azokat is oda.
0: És ami a templomban van, a szobor, az is a régi templomból került, vagy
1: igen,
0: az már?
1: Igen, igen.
0: Mégis ez az igazi...
1: Hát folytonosság.
0: Folytonosság,
1: igen. Annyit mondhatok,
0: azt hogy... Azt is te mentetted meg?
1: Igen.
0: Látod, ezt nem tudtam.
1: Hát nem volt könnyű dolog ezeket őrizni, vagy szemmel tartani. Volt, amit a kisebb darab, azt a oltárnak volt egy már a felrobbantott templom főoltárának volt egy talapzata, faragott márvány, az mondjuk egy kisebb darab, de ezeket a nagy bordaíveket, hát ez természetesen nem lehetett, csak hát megfigyeltem, hogy hova viszik és hol földelik el, hát ezért mondtam, hogy 3 méter mélyről kiásadtam és oda vitettem.
0: Kevesen tudják azt, hogy ennek a templomnak az érdekességei azon kívül, hogy a hitélettel foglalkozik, a közösségi házba mi minden van, ami egy látványosság, ami egy közgyűjtemény, ami a kultúra és a különböző egyéb közösségi célokat szolgálja. Erről mondjam már egy pár dolgot, hogy kerültek oda mondjuk a porcelángyár különböző, már megszűnt porcelán termékei, és így tovább.
1: A zsolnai porcelángyárnak a pécsi, ami át ismert, annak volt egy úgynevezett leányvállalata, a Zoborhegytérhez aránylag egészen közel, tehát a plebánia területén, és érdekes módon, hogy amíg a pécsit azt mondjuk fejlesztik, gyűjteményei, kiállításaik vannak, és irodalom van róla, addig a budapestiről én tudomásom szerint nincsen semmilyen igen, megjelent hivatalos irodalom.
0: Meg sem említik.
1: Meg sem említik, és nincs is összegyűjtve, amiket ők gyártottak. Sajátosság az volt neki, hogy elvile 1899-ben kezdte meg a működését a budapesti zsolnai porcellángyár, és hát eleinte csak fehér porcelánt gyártott, és később pedig már színeset és díszítettet is. 48-ban mondjuk ez is úgy jellemző, éppen nagypénteken államosították, és hát attól kezdve a tulajdonos sem mehetett be. Amikor sikerült összegyűjteni, és mondjuk egy nagyobb volumenű kiállítást készíteni, akkor még a Zsolnai családnak egy-egy tagja élt, és őket hívtam meg, és ők nyitották meg a gyűjteményt.
0: Hát ugye ez az egyik, de van ott más közgyűjteményi, úgymond érdekesség.
1: Igen. Hát a liturgikus és ötvös művészeti gyűjtemény, amiben hozzávetőlegesen 500 évnek a különlegességei, textiliái és ötvös munkái láthatók. Azok között olyan tárgy, textilia, tehát miseruha, palást is van, ami, amikor meghívtam a Nemzeti Múzeumnak a szakértőit, textileseit, és akkor többek között hát megvizsgálták azokat a textiliákat, dalmatikákat, miseruhákat, és mondták, kettőt különösen kiemeltek, hogy olyan technikával előállított ruhája a Nemzeti Múzeumnak sincsen, és nem is tudják, hogy Magyarországon létezik-e olyan technikával előállított ruha. Itt most technikáról van szó.
0: Igen, igen.
1: A másik mondjuk érdekesség, hát a úgynevezett Mária Terézia féle miseruha. Úgy, amikor úgy vezetek, és hát egy pár szót mondok a tárgyakról, akkor hát úgy kuriózumként hozzászoktam tenni, hogy hát végsősorban Mária Terézia ráérhetett, hát 8 gyermeke volt, és amellett ő még hímezhetett miseruhát, és hát a királynőnek a monogramja bele van hímezve, és az évszám 1779, amikor egy évvel a halála előtt még dolgozott azon a miseruhán.
0: Ötvös munkák közül melyiket említenéd meg, amit érdemes lenne valaki arra járt, ezt is megnézni?
1: Hát az ötvös munkák között is egészen sajátos technikával előállított tárgyak vannak. Az úgynevezett filigrán, vagy pedig a filigrán és láncszerű díszítésű, vagy van ez a pálcika alakú, hattyúszárnyas kehely vélumnak a díszítése, aminek mondjuk az a különlegessége és ritkossága, hogy pálcika. Akkor is értékes lenne, hogyha fonott lenne az aranyszál, de pálcika alakú díszítéssel és sormintával van körülvéve a kehely vélum.
0: Kedves nézőink és hallgatóink, én ajánlom, hogy azért érdemes lenne megnézni ezt a szép templomot, és benne ezeket a gyűjteményeket, mert ez nem egy engedélyezett közgyűjtemény, mint egy helytörténeti múzeum, hanem ez tulajdonképpen a Hajnal atya által, ha jönnek, akkor bemutatandó, de kár, hogy még ennek nincs egy ilyen hivatalos, úgymond közgyűjtemények sorába kerülő érdekes tárgyakat bemutató múzeum, vagy bárminek nevezzük. A kérdés az, hogy egyáltalán az önkormányzattal hogyan lehetne ezt azzá tenni, mivel nincsen valóban helytörténeti múzeum, ti vagytok a helytörténeti múzeum, ha úgy vesszük.
1: Ez akkor így van, a helytörténeti munkafüzetek is nagy részt ott készültek. Egyrészt, másrészt pedig, hogy a gyerekeknek van ilyen kötelező tantárgy, hogy helytörténeti ismeret.
0: Igen, és ez.
1: Úgyhogy oda jönnek ki a gyermekek. Átlagosan csak a kerületből egy évben 600, illetve 1000 gyermek látogat, most csak a kerületből.
0: Ez igen.
1: Csak a kerületből, és egy ilyen érdekes poént hadd mondjak el, óránkintre osztom be a csoportokat, és hát más a tematika egy kicsit a alsósoknál, és más a tematika felsősöknél. Több esztendőn át versenyeket is hirdettünk meg, amiben az iskolák, 15 iskola részt vett a kerületből a versenyben, és egyik alkalommal összecsúszott, eltévesztették a időpontot, és összecsúszott, és egyszerre jött 60 gyerek, ráadásul alsós és felsős egyszerre. Hát a pedagógusok kétségbe voltak esve, és azt kérdezték, hogy most mi lesz. Mondom, egyet kérek, ne tessenek szólni egy szót sem. Jól ismered a többek között a ötvös művészeti és liturgikus kiállítást, 60 gyerekkel bementem. Ennyit nem kellett nekik mondani, úgy figyeltek. Legfeljebb a vezetés végén volt, aki odajött és megkérdezte, hogy jaj, mi is az, hogy valami ilyen furcsa szót tetszett mondani, árász. Hát persze, hogy ő ezt nem hallotta, ugye.
0: Igen.
1: Ha 24 karátus aranyszálból van szőve, akkor árász. Szóval ilyen volt meg, hogy szabad-e fényképezni, szabad-e rajzolni, úgyhogy volt, hogy a gyerekek úgy nekitérdeltek az asztalnak, és ott rajzolták a tárgyakat. Tehát nem igaz, hogy a gyereket nem érdekli.
0: Még egy érdekessége van ennek a templomnak, ez is kicsit kuriózum, ez a te kapcsolatrendszeredből adódik, hogy egy-egy jelentős rendezvényen megjelennek a Palócföld különböző népviseletéből, asszonyok, kórusok, és együtt érzitek jól, és köszöntitek azt az ünnepet, mindegy, hogy ez búcsúnak, vagy bárminek nevezzük. Úgyhogy ez hogy alakult ki?
1: Úgyhogy tulajdonképpen én szerettem volna egy kicsit mint keresztény centrum és mint a magyarság centrumot megvalósítani, és amikor én elmegyek, és először én meglátogatom őket, vagy úgy, hogy ők hallanak róla, és akkor ők jönnek el már a falu különböző falvakból, akkor kialakul így egy kapcsolat, és szívesen, hát a határon túli, tehát a Kárpát-medence volt magyar területtől, például Zoborhegy, mert ugye a Zoborhegy tér, hát mindenki kérdezi, hol a Zoborhegy. Oda ellátogattunk, ez Nyitra közelében van a Zoborhegy, és ővelük fölvettük a kapcsolatot, úgyhogy ő hozzájuk rendszeresen, mi elmegyünk az ő ünnepeikre, ők eljönnek például a mi ünnepeinkre, és hát így a felvidé, ott még azért több magyarság
0: igen,
1: van,
0: igen, igen.
1: Ővelük is tartjuk így a kapcsolatot.
0: Meg hát azért az is egy érdekesség, hogy végül is Matyó népviseletben megjelennek asszonyok, együtt énekelnek, imádkoznak. Szóval a magyar népművészetét egy templomi közösségen belül is lehet továbbadni a következő nemzedéknek. Hát ehhez ilyen kapcsolatrendszer kell.
1: És én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ne szégyeljék azt, hogy ő viseletben van, ugye úgy mondják,
0: igen,
1: hogy
0: igen.
1: Viseletben van, hanem igenis ott megtiszteltetésnek érzik, hogy akkor ugye külön szobába ott ők átöltöznek szépen, beöltöznek, és akkor ezzel is hát szeretném egy picit ápolni a...
0: Hát a magyar népművészetét és annak viseletét is mindenit. Még szintén két olyan dolog, ami megint csak azt mondom, hogy a közösség érdekében tűzoltók. Tűzoltók megjelennek, gyerekek, felnőttek, és a templom körül bemutatnak mindent, és remekül érzik magukat. Ez hogy jött össze?
1: Hát két szempont.
0: Hát van persze Flórián nap, tehát van.
1: De nem, én ez a gyakorlatból indultam igen. ki. És pedig az, hogy tulajdonképpen a tűz egyrészt nagyon fontos, másrészt pedig a tűz nagyon veszélyes. És mindenkit érdekel az, hogy hát hogyan is dolgoznak a tűzoltók, milyen az autójuk, mit lehet csinálni. Volt előadás is, tűzoltó tartott, és hát érdeklődéssel fogadták. Tehát mondjuk ezt nem csak poénnak szántam, vagy így kuriózumnak, hanem gyakorlat. És elmondta azt is, hogy mondjuk egy háztartásban mire kell különösen vigyázni, hogy ne legyen egy...
0: És egyben megtudja az, hogy a védőszent Flórián az miért, és annak a történetisége. Szóval komplex ismeretterjesztés, amit csinálsz. Ami pedig a fiatalokkal foglalkozás, ugye egyszer volt egy iskolád is, ami sajnos sajnálom, hogy megszűnt, és azon kívül pedig hát ilyen biciklitúrákat is csinálnak a gyerekek, onnan indulva. Ez az ötlet, ez honnan jött?
1: Hát az iskola az 8 évig élt, és hát ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon jól ment. És nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Ez volt, akiknek nem konveniált, és ezért olyan sajátos módon, többet erről nem is szeretnék mondani, én a mai napig nem kaptam értesítést arról, hogy az iskolát megszüntetik.
0: Csak már nincs.
1: Csak már nincs.
0: Ennek az iskola udvarnak volt egy érdekessége, hogy sípályája is volt.
1: Igen.
0: De ez hogy alakult?
1: Ez úgy alakult ki, hogy a templom, altemplomának a földjét kiemelték, és azt én oda vitettem, hogy legyen egy szánkondó és egy sípálya legyen, és ezt hát nagyon-nagyon élvezték, és hát nagyon-nagyon örültek neki. Hát, ez igen. egy nagyon szép
0: Igen, mert lehet, 14. És... kerület egy sík terület.
1: Igen.
0: Ott hegy sincsen, bár a név az, de ugyanakkor de mégiscsak
1: most
0: tudnak.
1: Most főiskola lett már.
0: Igen.
1: És most is használják.
0: Hát hogyne, hát ha valami hasznos, akkor azt nem lerombolni kell, hanem tovább gondozni. A kerékpározás túra, ez...
1: A kerékpározást pedig úgy, hogy hát egyrészt legyen mozgás, másrészt egy értelmes sport, és abban van egy teljesítmény, egy erőfeszítés, és ugyanakkor pedig hát különböző távoli vidékeket, tehát nem csak Európát, hanem már Amerikában is voltak, meg Kanadában, stb. Úgyhogy ezt is fontosnak tartom, hogy megérezzék azt, hogy hogyan lehet, hadd mondjam most ezt legfeljebb kivágatik,
0: nincs elég kivágás,
1: hogy normálisan lehet hűlni.
0: Jó, hát igen.
1: Én ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindig annak a időszaknak, helynek, stb. Megfelelően viselkedjünk, ahol éppen vagyunk, vagy amit éppen csinálni kell. És ezt megérti a gyerek.
0: És még egy dolog az, hogy ugye beszéltünk állandó kiállításokról, de vannak időszakos kiállításaid
1: igen.
0: is. Hogy itt is azért megint csak szervezés, kapcsolat, és megint nevelés. Végül hát, is a vizuális nevelés.
1: Oda is mutathatnék, mert hát mondjuk abból is volt édesapádnak a gyűjteményéből, vagy pedig hát alkotásaiból is azért egy alkalommal történt.
0: Igen, hát ez megmondom őszintén nagyon meglepett, és nagyon örültem neki. Édesapám halála után 2003-ban az egyéves halál évfordulójára a Regnum Marianum közösség, hogy egy ilyen gyűjteményes kiállítást, és amelyiket Korzenszky Riárd atya nyitott meg. Tehát tulajdonképpen egy olyan, és hát ennek, ahogy én tudtam, utána volt folyamata, nem csak Platti György kiállítás, hanem más is. Azt szerettük volna bemutatni Hajnal György atyával a hallgatóknak, hogy igenis, az egyházak szerepe a társadalomban jelentős lehet, olyan fejlesztéseket és olyan közösséget szolgáló intézményeket hoznak létre a hitélet gondozásán kívül, ami példaérték lehet mások számára, és hogy így is lehet, egy kerületbe, és nem csak egy kisebb településen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy együtt lehettünk, és sok sikert kívánok a további egyéb elsősorban emberszolgáló tevékenységethez.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 6. tanulmány. A Szentlélek és a Szent Élet. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Kérlek benneteket, hogy a mai alkalommal is ezt a nagyon fontos témát, amiről beszélni fogunk, mélyítsük el, és vigyük el magunkkal, mint egy olyan úticsomagot, amit a Jóisten arra szán, hogy a mi hitünket építse. A leckénknek az a címe, hogy a Szentlélek és a Szent Élet. Elérkeztünk az egyik legfontosabb kérdéshez. Eddig beszéltünk arról, hogy a Szentlélek kicsoda, beszéltünk arról, hogy a Szentlélek az Új Szövetségben hogy jelentkezik, de mindig megállapítottuk azt, hogy a Szentlélek az az isteni személy, ami Istennek a munkáját bennünk végzi, Jézussal hoz belső kapcsolatba. Kereszténynek lenni nagyon jó dolog, mert nem azt jelenti, hogy van egy mintakép, és nekem azt saját erőből ki kell viteleznem. Tehát nem egy tervrajz a Biblia, műszaki leírás, vagy egy ilyen lelki szakácskönyv, hogy így mondjam a Biblia, hanem a Biblia ennél sokkal több. A Biblia arról üzen, hogy Isten nem csak kívülről szól hozzám, hanem belül is szól. És ez a belső élet a szent élet. Már a szent fogalmát is meg kell majd beszélnünk a leckés során, mert ez is egy nagyon érdekes dolog. De rögtön lássunk a munkához, és kérem Tóth Erzsikét, hogy Péter első levele első fejezetéből 14-15-16. Verset olvass el, amiben egy nagyon érdekes alapja van ennek az egész témának, amiről ma fogunk foglalkozni.
2: Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mivel megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok.
1: Ez az ige egy kívánalomról beszél. Isten azt kívánja, hogy mi szentek legyünk. Miért? Azért, mert ő is szent. És hogyha Isten képére és hasonlatosságára teremtett lények vagyunk, akkor ehhez a belső hasonlósághoz kell alkalmazkodnunk. Igen ám, de mit jelent vajon ez, hogy szent? Mindennapi életben a szent alatt mi mindig valamilyen különös, világidegen embert értünk, nem? Szent az olyan, hogy valahol remeteként valamelyik erdőbe, egy barlangba lakik, és valahogy így képzeljük el a szentet, és nem a mindennapi életben, nem metrón jár és villamoson, meg autóbuszon, ahogy mi járunk, vagy legfeljebb nem is személykocsin jár. De a Biblia szerint a szent az nem ezt jelenti. A szent az tulajdonképpen nem más, mint Isten céljára elkülönített ember. No, ehhez kinek van megjegyezni valója? Látok sok kezet, Sándornak adjátok hátra, aztán Bandi akar valamit.
3: Elméleti és gyakorlati szempontot kell figyelembe venni. Elméletileg az Isten igéjét, ha rendszeresen tanulmányozzuk, akkor valóban az elkülönítettek vagyunk Isten számára, de a gyakorlat szinkronban legyen az elmélettel, ez sokat számít, és ez a nehezebbik feladat, mert a világi életbe nehéz helytállni úgy, hogy a gyakorlati szinkronban legyen.
1: Köszönöm szépen. András?
4: A Biblia szerint is, az Isten kívánalma szerint a szent élet az bűntelen életet jelent. Se nem kevesebbet, se nem többet. Mert az Istennél nincs bűn, ugye, ő tőle távol van minden. És mi bűnös világra születtünk, és mi azt kéri az Isten, mint elhívottakat, hogy mi különítsük el a mi életünket az ő életcéljára, ő tervére, amelyet a Szentlélek által akar bennünk megvalósítani, hogy az örök élet megvalósulhassunk már bennünk itt ezen a földön, az ő országa számára. És ez a szentség minket arra kötelez, hogy az Isten képmása újra kialakuljon bennünk.
1: Igen. Igen, ám csak ugye van egy probléma, hogy olyan ember, aki bűntelen lenne, még nem találtatott ezen a földön. Akkor meg ez hogy van? Gyula, parancsolj.
5: Én úgy határoznám meg, hogy minőségi kapcsolat szükségeltetik a jó Istennel ahhoz, hogy szenté válhassunk. Tehát ez egy folyamat, de az a bensőséges és minőségi kapcsolat, ami egyedi, ami különleges és bizalmi, és lehetne sorolni a különböző jelzőket, hogy milyennek kell lennének a kapcsolatnak, hisz így határozza meg a Szentírás, úgy értelmezem a...
1: Köszönöm szépen. Marika?
6: Tulajdonképpen a szentség fogalma az annyira az Istenhez kötődik, mert mi nekünk ugyan szenteknek kell lenni itt a Földön, de hát hogy hasonlítható a mi egész valónk ahhoz, hogy Istennél olyan magaslatokban van minden tisztaság, igazság, hogy mi csak törekedni

0: így hasonlítsunk hozzá.
1: Köszönöm szépen, Marian.
2: Amit mondtál, hogy különleges célra elkülönített, vagy legalábbis egy más célra elkülönített szent célra, ez így igaz, hiszen Istennek is voltak választott emberei, akik szintén, akiknél ugyanezt látjuk. Ez volt például Ábrahám, Mózes, Sámuel, ugye a nazireusok, akik ugye fogadalmat is tettek, hogy csak kizárólag az Istennel való kapcsolat az, ami az életüket meghatározza, és így is élték az életüket. Nyilván itt abszolút értelembe vett szentségről nem beszélhetünk, viszont kinek-kinek mértéke szerint, mert ugye most a Szent Lélekről tanulunk, hogy ahogy a lélek adja, vezeti, és hogy a Gyula mondja, én is hozzá tudok csak kapcsolódni, hogy tulajdonképpen az az utat, a kijelölt úton járnak azok az emberek, tehát hogy van egy meghatározott cél, tudom, hogy melyik irányba tartok. Ez nem jelenti azt persze, hogy bűntelenség, vagy hogy nem fogok elkövetni bűnöket, hiszen bűnös ember vagyok, így születtem a földre, de a célom az meghatározza, és hogyha én a bűneimet bevallom és megbánom az Úrnak, az megbocsátja, és ettől ő még ugyanúgy az az illető, akit kiválaszt, azok a szentek, azok még választott edényei maradnak az Úrnak, és az Úr nem fogja őket elvetni vagy kivetni. Tehát ugye a hegyi beszédben az üdvözítő meghatározta azt, hogy mi a valódi megszentelődés, azt az életet, amit ő meghatározott, tehát a krisztusi módon történő életet élni. Ez legyen az a példa, ami tulajdonképpen már hegyi beszédben is elmondott, és az ő követői számára ezt példaként adta.
1: Köszönöm szépen. Nem árt odafigyelni erre az ígére, amit olvastunk, ezt elfelejtjük. Úgy kezdődik az ige, mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok ahhoz a korábbi vágyaitokhoz. Ha bennünk ott van vagy korábbi vágy, a bűn. A bűn nem egy cselekedet, hanem egy álláspont. És az emberen belül folyik a küzdelem, a szentség pedig, nagyon jól mondja a Leckénk, és ezt a három szót vagy négy szót hadd mondjam, nem más, mint teljes mértékig elkötelezett a jó mellett, az a szent ember. Hát én elköteleztem a jó mellett, de ez az elkötelezés sokszor nem tudom megtartani. Ez tulajdonképpen a mi életünk, ezért izgalmas a mi életünk. Szent vagyok addig, amíg ez az elkötelezés van. Hadd mondjak egy példát. Korintusi első levélben minden bűn, ami előfordulhat egy gyülekezetben, megvan. És mégis úgy szólítja meg az apostol, hogy szentek. És vajon ez csak úgy fényezte őket, vagy nem mondott igazat az apostol? Nem. Ezek szentek, mert elkötelezték magukat egyszer az Isten mellett, de ezért, Gyula említette, hogy ez egy folyamat, ezért újra és újra ennek az elkötelezésnek, hogy így mondjam, érvényt kell szerezni a mi életünkben. Tessék, Marika parancsol, aztán még Gyula, és megyünk tovább.
3: A szenté válásnak az ellentéte, amikor úgy dörgölődzünk a bűnhöz, és észre se vesszük azt, hogy valami nem jó változás indul el bennünk, mert hogyha valami bűnös dolgot elkövetünk, és nincs annak mindjárt azonnal következménye, lehet, hogy később, illetve biztos, hogy van később következménye, de ha nincs azonnali reakció, akkor úgy hozzászok, megszokjuk azt, hogy hát ezt is lehet, meg azt is lehet. És a szentévállásnak meg nagyon nagy feltételei vannak.
1: Gyula parancs.
4: Sőt, azt még hangsúlyozunk talán még az egész heti tanulmányban, hogy legyetek szentek, mert a mennyei atyátok szent. Tehát ott van az etalon, és ehhez kell nekünk, mint keresztény hívőknek igazodni.
1: Igen, megint az, ami gondolat van, amit mondtam, az Isten képűség gondolata. És egy gondolatot még tegyünk hozzá, hogy kerek legyen a kép, és aztán mehetünk tovább. A szent az, amire Isten teremtett engem. Ez sose szabad elfelejteni, nem egy különleges állapot. Tehát nem azt akarja, hogy én angyal legyek, és kinőjön a mennybe röppenő szárnyam, olyan liba szárnyam, ahogy a szent képfestők ezt elgondolják, hanem a szent az azt jelenti, hogy ember legyek, úgy nagy betűvel írva, hogy az Isten megteremtett. Tehát Istennek nem valami különleges kívánsága van felénk, hanem azt akarja, hogy én igazán ember legyek. Lépjünk tovább, és Gábort kérem, hogy a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvas el. Ez egy rövid ige, de nagyon-nagyon sokat mond a hétfői leckénk szerint.
5: Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az

0: magamat.
1: Itt nagyon fontos szó ez, hogy törekedjetek, nem? Ha a szentség az én tulajdonom lenne, egyszerűen azt mondom, hogy mától fogva szent vagyok és kész, akkor arra nem kell törekedni, nem? Törekedni arra kell, ami egy életen át tartó folyamat. István, parancsolj!
2: Ez az ige ismét aláhúzza azt, amit az előbb fejtegettünk, hogy tulajdonképpen egy folyamatosságról van szó. Ugye, mert nem úgy van ez, hogy egyszer elélünk, hogy szentek vagyunk, és akkor már végképp szentek vagyunk, hanem ugye ige két parancsot mond, hogy ezt is Isten megígéri, és Isten parancsa is a szentség. Tehát ígéret és parancs van együtt, amire imádkozni kell és törekedni kell nap mint nap. Tehát megint ezt a folyamat jellemét húznám alá, és ha onnan közelítjük meg, hogy a szentség tulajdonképpen úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a Krisztushoz való hasonlóság, ez még jobban alátámasztja azt, hogy ez egy folyamatnak a lényege, hogy napról napra, óráról órára kell ezen az úton mennünk elére, és ezt azt is megerősít bennünk, hogy a szentség nem jelent tökéletességet és tisztaságot is, mert ez a két fogalom nem ugyanaz. Tehát ami nagyon lényeges, el kell kezdeni, és folytatni kell ezt a folyamatot.
1: Vagyis úgy mondhatnám röviden összefoglalva, hogy a szentség az nem célba érkezés, hanem út a cél felé. Ez kettő. Nem a célba érkezés, hogy most már én szent vagyok és kész, hanem út a cél felé. Gyula, parancsolj!
3: És még tegyük hozzá, hisz a Szentlélekről tanulmányozunk, hogy a Szentlélek tesz képesít bennünket ahhoz, hogy szent életet éljünk. Tehát önmagunktól, önerőből képtelenek és alkalmatlanok vagyunk, de viszont a Szentlélek, a vigasztaló, akit elküldett az Úr Jézus, az képessé tehet. Ahogy a tanítványokat képessé tette, az minket is képessé tehet.
1: Marian?
4: Az előbb még eszembe jutott egy picit késve ugyan, de most még megragadom az alkalmat. A Róma 12.2 szerintem talán egy picivel még jobban megvilágosítja, mint a Péter első levele 1.14, ami elhangzott már. Ami így hangzik, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, tehát ne idomuljatok, ne vegyétek fel azt a formát, ne az ő diktálása szerint éljetek, amit a világ diktál. És itt ugye azt mondja, hogy ilyen változatok előtti elméteknek megújulása által itt ez a bizonyos metamorfóz szó szerepel, ami ugye a metamorfózis, amit mindannyian ismerünk, egy átváltozás, egy teljes transformációt jelent, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy amit eddig jónak ítéltünk, ahogy Pál apostol is mondja, hogy amit eddig tettem, meg ahogy eddig éltem, azt most szemétnek és kárnak ítélem. Ez körülbelül ezt jelenti ez a bizonyos metamorfózis szó, és akkor tudjuk megvizsgálni, hogy mi az Istenek tökéletes, kedves és jó akarata. Tehát ez egy teljesen szemléletmód változásba és teljes átfordulásba nyilvánul meg, és akkor fogunk tudni bizony az Isten útján úgy haladni, ahogy az Isten akarata szerint legyen.
1: Most a megtéréshez az újjászületés, az nem más, mint értékrendcsere. És ez tulajdonképpen a szentségnek a lényege, hogy értékrendcsere megy végbe a mi életünkben. Tessék, parancsoljatok, Marika.
5: Még azt emelném ki, hogy önmagunkról nem mondhatjuk azt, hogy szentek vagyunk. Tehát aki nagyon hangoztatja, hogy ő milyen szent, az nem biztos, hogy ugyanazt a belső értéket és lelki minőséget jelenti, mint hogyha más mondja az emberről.
1: Igen, még valamit kihagytunk, és ez erre hadd utaljak. Leckénk is mondja, a szentség Krisztushoz való hasonlóság. Tehát Krisztus nélkül nincsen szentség. Tehát ezt Pál úgy fogalmazza, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban. Gyula, parancsolj.
3: És már ha itt a főcímet nézzük, a szentség és a természete, hát a természetét úgy lehetne megfogalmazni, hogy az a szent, aki megtermi a lélek gyümölcseit. Tehát ha az életemben látják a gyümölcsöt, látja a világ, látják az emberek, akkor jó úton járok.
1: Köszönöm szépen. Van-e még? Marika még akar valamit, de aztán Bandi.
5: Marika, igen, Marika. A felolvasott igébe ott van, hogy mindenki irányában békességet tanúsítsunk. És olyan sokszor előfordul ez a szó, hogy békesség, hogy a mai világunkban állandóan lázadunk minden ellen. és nem találjuk meg a békességünket Istenben.
1: Igen, köszönöm szépen, Bandinak adjátok.
0: A szentség az egy belső lelki magatartás. Egy teljesen az Isten igazságához igazodó belső magatartásomat fejez ki, ami kifejezi a tisztaságomat és az Istenhez való ragaszkodásomat. Most az írás azt mondja, hogy ti mindnyájan tiszták vagytok, mert megmosódtatok a bárány vérében. Tehát nekünk ahhoz, hogy mink erkölcsileg tiszta legyünk, nekünk szükségünk van a bárány vérére, mert ennélkül a fehér ruhát, ahogy mondta az ige is, nem láthatjuk meg az Isten orcáját, ugye? Mert bűnnel a mennyországba ott nem lehet ugye közlekedni, és nem is fér meg. Ott a szeretet nyelve lesz, és mindenki a szeretet értékrendjén fog egymást szeretni. Tehát a belső tisztaság nagyon fontos ahhoz, hogy tisztíts meg engem Zsóppal, és én teljesen tiszta leszek, Uram. Igen.
1: Köszönöm szépen. A békességhez hozzak egy pár szót, meg ahhoz, amit mondtál az előbb. Éppen ezért, mivel az előbb is hangsúlyoztam, Krisztus nélkül nem lehet bűntől való szabadulásról beszélni. Mert egész egyszerűen a bűntől én magamtól akarok szabadulni, az olyan, mintha a mocsárból a hajamnál fogva kiemelem magamat. Tehát lehetetlen. Éppen ezért ennek az egész megszentelődésnek Jézus Krisztus az alapja. Nem én szentelődök meg, szentelem meg magamat, hanem megszenteltetem Jézus Krisztus által. Ez az egyik. A békesség az pedig egy nagyon érdekes fogalom. Ma egészen más jelent a békesség, mint régen. Ugye a zsidók úgy köszöntek, hogy shalom, mai napig így úgy köszöntek, hogy béke. Most a shalom, a béke, az tulajdonképpen az nem más, mint az, hogy belső harmóniára jutok Istennel, emberrel, világgal és önmagammal. Ez a békesség. Most ez a megváltás célja, ezért váltott meg bennünket Jézus Krisztus. Menjünk tovább, és nézzük a következő dolgot. A megszentelés eszközéről beszél a következő szakasz a leckénknek, és két igét kell, hogy olvassunk. Egyrészt Titus 3:5-öt, ezt Szigeti Lacitól kérem, és Dénestől pedig a Galata 5:16-17-et kérem. Olvassuk el a két igét egymás után.
6: Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.
7: Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
1: Igen. Ugye ez az ige azt mondja el, hogy egy harc folyik bennünk, és éppen ezért ezt a harcot végső soron nem mi végezzük, de nem mi nélkülünk végzi bennünk a Szentlélek. Ez a csodája a Szentléleknek. Tehát azt mondja egyrészt, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetek lényegesek, hanem az ő irgalmából üdvözített minket az újjászülő megújító fürdője, nyilvánvalóan nem csak a keresztség aktusára utal, hanem a keresztség tartalmára, és a Szentlélek által, tehát ez a Szentlélek munkája. Ugyanakkor meg inti a gyülekezetet arra az apostol, hogy lélek szerint éljenek, és a test kívánsága, hogy stb. Ne teljesítsétek. Gyula, parancsolj!
3: Pál apostol szeretném idézni, azt mondja, hogy az én belső meg két erő viaskodik. Tehát ő határozza meg azt a belső harcot, amit egyrészt a sátán is inspirál, meg a test kívánságai gyötörnek, és ott van a lélek, aki küzd értünk, keményen és kegyetlenül küzd, hogy megmentsen. És hát ebbe a küzdelembe nekünk kell helyesen dönteni, mert nyilván nem a Szentléleken függ majd az üdvösségünk, hanem a személyes döntéseink, azok határozzák meg a jövőnket és az üdvösségünket.
1: Marian, parancsolj.
4: Még a Korintusi első levél 6. fejezet 11. versről is felhívnám a figyelmet, hogy ilyenek voltunk néhányan, de megmosattatok, megszentelődtettetek, meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. És ugye ez az új fordítás, a Károlyi fordításban viszont azt mondja, hogy megmosattatok, megszenteltettetek, megigazítattatok. Egy kicsit nehéz a nyelvi kiejtés, meg kifejezés. De ezekből az igékből azt látjuk, hogy ez egy rajtunk kívülálló erőnek a cselekedete. Tehát tulajdonképpen ez egy szenvedő passzív szerkezet. Ez azt jelenti, hogy nekünk idézőjelbetéve semmi dolgunk nincsen, mi csupán csak ezt elszenvedjük így apostrofálva. Ez azt jelenti, hogy a Szentléleknek a megtisztító ereje és hatalma az, ami tulajdonképpen munkálkodik a mi életünkben. És a Róma 7.15-ben meg azt mondja, hogy ami szintén figyelemre méltó, hogy nem azt művel, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt akarom. Tehát az emberben egy kettősség van. A test szerinti az óember és az új ember, aki tulajdonképpen az, a gondolatával, az elméjével tudja, hogy mit kéne tenni, de az óember mi voltából kifolyólag folyamatosan csak a rosszat teszi, amiből fölmerül a kérdés, hogy akkor van-e szabad akaratunk. És azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy szabad akarati döntésünk van tulajdonképpen. A szabad akaratunk ilyen szempontból ugye nem működik, hiszen az igen pontosan azt mondja, hogy nem tudunk mit tenni. És akkor ebben a végül is én azt úgy fogalmaztam, hogy ilyen skizofrén állapotban kiállt fel ugye Pál apostol, hogy új nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem. És akkor erre mondja, hogy ki a válasz, egyedül csak Krisztus, ugye nincs más megoldás. És az a másik még, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amikor a Szentlélek megszentel bennünket, akkor az egy, amiről már beszéltünk az előbbiek folyamán, hogy az egy teljesen más átformált állapotot feltételez, amikor már nem az ilyen kis apróságok fogják az én gondolataim lekötni, és nem ezekkel fogok foglalkozni, rágódni rajta, hogy bosszant fel a kolléganőm, vagy épp a családtagom most, hogy szólt be, vagy nem a problémákon, hanem azokon, hogy amikor mindig az Isten fog az eszembe járni, amikor Jézus Krisztusról elmélkedem és gondolkodom, amikor átjárja az én gondolataimat az ő teljes lénye és valója.
1: Köszönöm szépen, Bandi, és utána olvassuk el a megjegyzést, majd Gyula.
0: A nagy küzdelem meg a nagy probléma a hit harcában van, mert Sátán is próbál átformálni minket, ugye. Itt a baj, hogyha engedünk neki a befolyásának, és ezért kér a zsidók 12.2 bennünket arra, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és annak bevégzőjére. És az 51. Zsoltárban, amit nagyon jó megtapasztalt Dávid, mikor elbukott, hogy mi nem volt benne. Az a lélek, aki megerősíti őt, és az élet helyzetekben meg tudja tartani. És erre azt mondta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Tehát nekünk a Szentléleknek a megújítása az naponkénti feladat, mert mindig meg kell harcolni Sátánnal ahhoz, hogy én Krisztus mellett döntsek. És ez a lélek megújítás abban van, hogy én mindig elfogadom az ő vezetését az én életemben, és irányít engem.
1: Igen, most azért kérem a megjegyzés felolvasását, mert pontosan ezeket a gondolatokat foglalja össze, és egy felkiáltó jelet tesz, tudnilik, a keresztény embernek az egyik nagy baja, hogy maga akar kimászni abból a slamasztikából, hogy így mondjam, hogy beleesett a bűnei miatt. Marikát kérem, hogy olvassa, és utána Gyula.
5: Sokszor összpontosítunk saját győzelmeinkre és vereségeinkre ahelyett, hogy Istenre tekintenénk, hiszen egyedül csak ő adhat győzelmet a bűn felett. Amikor a Szentlélek segít Jézusra nézni, nem vágyunk a bűnre, és félreteszünk mindent, ami különben könnyen gúzsba köthet, vihaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
1: Köszönöm szépen. Ez ugye összefoglalja ezt a gondolatot. Gyula, parancsol.
3: Pál a kedvencem, úgy írja itt a Páli levélbe, hogy testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülvén célegyenest, futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Nagyon jó, ha ezt elemezni akarnánk, azt mondja Pál, hogy a múltra nem foglalkozok. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, és az ördög éppen ott kísért, hogy rágódjál a múlton, és felejtsd el a jövőt. És erre mondja Pál, hogy ami eltelt, az eltelt, de ami előttem van, azt megpróbálok minden annak a célnak érdekében tenni, és odafigyelek, és akkor van a győzelem.
1: István?
2: Két gondolatot szeretnék hangsúlyozni, amit most fejtegetünk. Az egyik az, hogy a keresztény élet nem mentes a küzdelemtől. Ez sajnos nem jó szívvel, de el kell ismerni, hogy nem mentes a küzdelemtől. Tehát a csata, a harc folyik a jó és a rossz között, és az ige nagyon világosan mondja ezt, hogy a lélek a gonoszt, a test a jót igyekszik akadályozni, és ebben a harcban, a csatában nekünk kell győzni. De ami a lényeg, és ehhez kapcsolódik az, hogy mi van a fókuszban, mire fókuszálunk, mert a bűn elleni harcnak a lényegére kaptunk most itt a felolvasott szövegbe is, és az igékbe is nagyon jó tanácsokat, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjének Jézusra, lenevegyük a szemünket Jézusról, akit hitünk elkezdője és befejezője. Tehát ezek egy nagyon-nagyon fontos momentumok az, hogy mi van a gondolkodásunk, a nézőpontunk, a célunk, a fókuszunk középpontjában.
1: Köszönöm, Bandi, parancsolj.
0: A zsidókhoz írt levélben ott van, hogy nézzünk az Isten kegyelmére, mert az mindenre megoldás. Mert sátánt legjobban az Isten kegyelme bőszíti fel, és az ellen harcol. Mert mit sugal belénk? Az, hogy elbuktál, az Isten most már úgyse szeret, nem kegyelme szöletted, és akkor a hitetlenségbe torkolik az egész életem, ugye. De az Isten kegyelme az arra való, hogy én újrakezdjem, belássam bűnömet, megvalljam az Isten előtt, vagy akivel problémám van, és rendezem, és akkor kegyelem megújított a Szentlélek által.
1: Köszönöm szépen. Most lépjünk tovább a következő gondolatra, hogy vajon a szentségben milyen szerepe van az Isten törvényének. Ha ugye ezek mind igazak, amiket elmondtunk, hogy bűnös ember, ugye egy éneket had időben nem tehet törvényednek eleget, akkor hol van itt a törvénynek a szerepe? Ezért először olvassuk el az ígét, a szerdai ígét, két rövid ígét olvasunk.
8: A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó.
1: És van egy másik igénk is, a Timóteus azért első levél, első fejezet, 8. verse, ezt is olvassuk el.
8: Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal.
1: Ez a két ige szinte egybevág, és mégis egy nagyon érdekes dologra hívja fel a figyelmet. Tehát nem a törvénnyel van a baj, a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Én nem vagyok szent, pedig nekem kellene szentnek lennem, a parancsolat szent, én eltérek sokszor a parancsolattól, és ez a parancsolatot nem kijavítani kell, hanem ez a parancsolat szent, igaz és jó. Az emberek nagyon gyakran hajlamosak arra, hogyha valami törvény nem megy, akkor kijavítják a törvényt. Ugye? És akkor érdekes helyzet áll elő. A 10 parancsolat az egy belénk épített törvény, az egész ember erkölcsi tervrajza. Hát egy házban valami elromlik, akkor nem a tervrajzot kell kijavítani, mert ettől még összedőlne a ház, hanem a tervrajz szerint kell helyrehozni az életünket. A második ige pedig azt mondja, hogy evel a törvénnyel lehet megfelelő módon élni. És valahol itt van a szentségnek a titka. András, akarsz valamit, nem? Parancsolj.
0: A szeretet az soha nem törli el a törvényt, hanem betölti. És a törvényt, meg szeretetét Jézus úgy fogalmazta meg, hogy akik engem szeretnek, az a törvényt megtartják. Tehát ott a baj, és aki azt mondja, hogy nem tartja meg, az pedig hazug ember. Tehát el lehet rajta gondolkozni, hogy hány hazug ember van akkor, aki nem tartja be a törvényt. Hát nagyon sok. Ugye, mert ha csak egyet megrontok, és azt mondja az Isten, hogy az egészet rontom meg, ugye. És ebből komoly kell meggondolni a dolgokat, mert a törvény az az élet rendje. Ha én felforgatom az élet rendjét, a törvényt, abból csak káosz van, mint amit sátán akart elmismákolni, hogy a törvényt kezdte ki a mennyben először. És törvénytelenség pedig az a bűn.
1: Marian, parancsolj.
4: A leckénkben van egy kérdés, hogy miért kellene megtartani a törvényt, ha a törvény nem ment meg bennünket. És én egy párat kikereskéltem, illetve gondolataim összeszedtem, több okunk is van rá. És például azért, mert Isten mondta, mert kinyilatkoztatja Isten akaratát, mert a törvény szent, ami fémjelzi azt, akitől származik, mert igaz és jó, mert Tóra, gyakorlatilag útmutató úr szolgál ebben az űrzavaros világban mindenkinek. mindenki számára érthető, világos és hozzáférhető. Mert megmutatja, mi a bűn, mert hatást szab a bűnnek és áldást hoz, mert eszköz a megtéréshez, és nem utolsó sorban, mert igazi szabadságot kínál, ami semmi más nem tudja megtenni ebben a mai világban. És az, hogy miért engedelmeskedjek, azért engedelmeskedem, mert meggyőződtem arról, hogy az Isten törvénye az jó, és az engem véd, és az engem utamba bocsájt, és igazít, és eligazít, és istápol, és menedzsel. Tehát minden olyan jellemtulajdonsága megvan a törvénynek, ami az én életemet jobbá teheti, hogyha jól és helyesen élek vele. A Ellen White-nak van a Szemelvények kötetéből egy nagyon jó gondolata, ami úgy hangzik, hogy amikor a bűnös beletekint a nagy erkölcsi tükörben, meglátja jellemének hiányosságait, valódi kárhoztatott voltát, de azt is tudja, hogy a törvény nem veheti el a bűnét, ezért tovább kell lépnie. A törvény csak Jézus Krisztushoz vezérlő mesterré válik. A Jézus nevét valló közül sokan szem elől tévesztették a keresztényeknek, hogy Krisztus kell képviselniük. És ha nem gyakoroljuk az önfeláldozás mások javára, családi körben, a szomszédok között, a gyülekezetben is, ahol csak megfordulunk, bármit vallunk is, nem vagyunk keresztények. Nagyon súlyos mondás ez és súlyos gondolatok, de teljesen igaz és megállja helyét.
1: Nagyon köszönöm. Talán még annyit hozzá lehetne tenni, hogy nem is mi tartjuk meg a törvény tart meg bennünket. Ennek a felsorolásnak ez a vége. Marika, aztán Gyula.
5: A törvény állandó. Az kezdetektől fogva azt sugallja nekünk az Úr, hogy aki a törvényeit egytől egyig megtartja, az tud olyan életet élni, amit ő el tud fogadni. Nem lehet szelektálni, hogy a törvényből ezt megtartom, az meg nem olyan fontos, hanem az egészet meg kell tartani, és ha átveszem ezt a irányadást az életembe, akkor vagy szeretni fogom ezt a törvényt, és akkor nem esik nehezemre megtartani, mert olyan természetessé válik. Ha viszont egy szükséges kötőféknek tartom, akkor a szeretetem nem tölti be a törvényt. És akkor hiába betű szerint lehet, hogy megtartom, de amikor a gondolatom már más, meg a szándékom, akkor ugyanúgy belebukom a hibába.
1: Gyula, és utána megyünk tovább.
3: Hát a törvény funkcióját nézzük, ha nem lenne törvény, nem, Isten nem határozta meg, nem határozta volna meg, hogy legyen törvény, akkor nem tudnánk eligazodni egyáltalán. Tehát akkor ott tapogatoznánk a sötétbe, és nem tudnánk egyről a kettőre jutni. De törvénynek éppen az a funkciója, hogy el tudjak igazodni, hogy megnézem a törvényt, és akkor rádöbbennek arra, hogy szabálytalankodtam. Mert csak akkor vezetem az autót, és meglátom a táblát, és hát fütyülök a táblára, nem veszem figyelmen kívül hagyom, és megyek a magam életére, de hát a tábla azt mutatja, hogy hát hol szabálytalankodok. Tehát a törvénynek ez a funkciója, hogy láthassuk, hogy mi a bűnünk és a hibánk.
1: Köszönöm szépen. A csütörtökére térve, először azt kellene megnézni, hogy a szentségre való törekvés az hogy is van, mert ugye mindenki, ugye úgy kezdtük, hogy szentségre törekedünk, és nem tudunk szentek lenni, hogy is van ez az egész. Egy Ószövetség ígét olvasunk először a 15. Zsoltárnak az első két versét, ez egy gyönyörű szép Dávidi Zsoltár, először ezt olvassuk, majd pedig az Efézusi Levél 4. fejezet 22-től 24. versig terjedő szakaszt. Nézzük először a 15. Zsoltár első két versét, Csepec Erzsikét kérem.
9: Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól.
1: És most kérem szépen, hogy egy új szövetség ígét olvassunk, és Varga Gyöngyit kérem szépen az Efézusi Levél 4. fejezet 22, 23. és 24. versét.
10: Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett.
1: Igen, Erzsike, parancsolj.
9: Tehát itt láthatjuk, hogy mind a két igébe a jellemre fókuszál az ige, és mint tudjuk, egyedül ezt vihetjük magunkkal a mennybe, a jellemünket.
1: Így van. Nagyon megdöbbent ez, hogy a szíve szerint igazat mond, nem csak a szája, szíve szerint igazat mond. Ugye ezt mondja a zsoltáros. Bandi, parancsolj.
0: Ha látjuk a tanulmányt, végig gondoljuk, akkor az Isten munkája Szentlélek harmadik személyének legfontosabb feladata az újjáteremtés munkája az emberben. Az óembert, hogy meghalljon, és szentségben, igazságban és tökéletességben és hűségben pedig az új élet, a Szentlélek által való élet.
1: Köszönöm szépen. Marika?
5: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a lázas tevékenység nem szentség. Tehát bárki mondja és teszi a dolgokat, és mind olyan szentnek tűnik, de Jézus és a Szentlélek nélkül az csak egy lázas, önmagam által gerjesztett tevékenység. És amikor az Úr elválasztja a juhokat a kecskéktől, akkor nem véletlenül mondja, hogy akik ilyen lázas tevékenységbe fognak a Szentlélek nélkül, azokat nem ismeri meg az Úr.
1: Köszönöm szépen, Marian.
4: Találtam egy nagyon remek mondatot. Jerry Bridgesnek az Istenfélő élet című könyvében, ami hangzik, hogy a kegyességnek, Istenfélelemnek és szentségre való törekvésnek ára van, és soha nincs árleszállítás vagy kiárusítás. Ez egy nagyon találó ez a mondat, azt gondolom. Egyébként pedig a szentség az nem azt jelenti, és erről szerintem az elmúlt hetekben már beszéltünk, hogy egyszer csak szenté válok, ebben a percben szent leszek. A folyamatosságról beszéltünk az elmúlt leckében, és ez azt jelenti, hogy egy életen át tartó folyamat, tehát onnantól kezdve, hogy én megismertem az Urat, hogy én szövetségre léptem vele, onnantól kezdve az én életemben folyamatosan naponta kell odaszánnom magam az Istennek, és naponta kell, hogy megszentelődjek, mert ez egy folyamatosságot feltételez. És azt mondja Ellen White egyébként, ahogy Isten az ő isteni mi voltában szent volt, úgy mi, ami emberi mi voltunkban szintén szentek tudunk, szentek lehetünk, és szentek is tudunk lenni. És egyetlen egy gondolat még csak Ellen White-tól, hogy be kell mutatnunk a világnak, hogy ebben az elvetemedett és gonosz világban vannak még Istennek olyan emberei, akik a menny akaratát keresve lemondanak saját akaratukról, és életüket az Úr törvényével összhangban kívánják élni.
1: Igen, és ezt tegyük hozzá, hogy naponta dolgozik bennünk a Krisztus, utoljára Bandi, és utána az összefoglalót kérem.
0: Sokszor szoktuk említeni, hogy amit vagy akit szemlélünk, azzá válunk. Ha mi Krisztusra irányítjuk a figyelmünket, és az ő keresztnek a megmentő munkájára, az a szívünkben szerintem nem hagy hűtlenséget. Nagyon is vágyulunk arra, mert mi meglátjuk azt, hogy azt a fő gondolatot, hogy nekem kellett volna a kereszten meghalni a bűnömért, és Jézus vállalta helyettem, akkor ezt logikailag nem lehet megmagyarázni. Csak azzal, hogy az Isten jobban szerette tett engem, mint a fiát, mert odaáldozta, érettem, hogy én nekem örök életem legyen.
1: Az összefoglalót kérem, hogy Rózsika olvassa.
11: Hogyan is kezdhetnénk felmérni, milyen Isten szentsége, amikor a természetünk bűnös, romlott, az övé pedig maradéktalanul szent. Szentsége miatt egyedi, elkülönült a bűn és a halál világától, amiben emberként mi élünk. Mégis a legcsodálatosabb dolog történt. Isten felajánlja a lehetőséget, hogy részesüljünk szentségéből. Nem lehetünk szentek anélkül, hogy Isten törvényének engedelmeskednénk, ami csak akkor sikerül, ha ő maga, a Szentlélek írja be törvényét szívünkbe és elménkbe. Milyen szent kiváltság a miénk? Isten megengedi nekünk, hogy szentségben részesüljünk, amit úgy fejezünk ki, hogy szívből engedelmeskedünk törvényének.
1: Igen. Köszönöm szépen. Ebben az összefoglalóban egy nagyon-nagyon fontos dolog van. Mi nagyon sokszor pánik keresztények akarunk lenni. Ugye Marika említette ezt, hogy ezt a gondolatot, hogy lázas tevékenység az nem szentség. Sok ember van, hogy úgy neki-neki durálja magát, jön valami dolog az életében, egy próba, akkor na, most 150%-ra teljesítem a szentség törvényét, ez lehetetlen. Hanem Jézus folyamatosan dolgozik a mi életünkben. Az üdvösség az nem az, hogy magunkat jobbá tesszük, hanem az üdvösség az, hogy jobbá leszünk Krisztus munkája által. Tehát az alanya, aki dolgozik a mi életünkben, az Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos, erre a Jézus Krisztusi dologra mi csak igen tudunk mondani. És úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk összefoglalni a leckénket. Isten áldja meg a gondolatokat a mi szívünkben, és legyen a mi életünkben is ne pánik kereszténység, hanem legyen a kereszténység Krisztus követése. Amen.
12: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: a Szentlélek és a lélek gyümölcse.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Az apostolok cselekedetei. Második rész.
2: A Szentlélek kitöltése.
1: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édesbortól részegettek meg.
2: Péter apostol pünkösdi beszéde.
1: Ekkor előállt Péter a 11-gyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált: az utolsó napokban így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket: a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halálfájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és ujjongott fel a nyelvem. Még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait. Betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja. Így szólt az Úr az én uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
2: Az első gyülekezet.
1: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Gondoltál már arra, hogy angyalokkal énekelj? Én sokszor gondoltam arra, hogy majd az angyalok kórusával fogok énekelni, amikor a mennybe jutok. De arra nem, hogyan énekelhetnék velük, amíg még itt vagyunk a földön. A menny összes angyala Isten alázatos és hűséges népének a szolgálatában áll. És amíg az Úr szolgálóinak serege itt lent felemeli dicsőítő énekét, a fenti kórus csatlakozik hozzájuk, dicsőítve Istent és az ő fiát. Ez csodálatos!

felnőttek és gyermekek kórusvezetőjeként egyaránt elképesztő belegondolni, hogy az angyalok velünk együtt énekelnek. Bármelyik Isten tiszteleten, amikor az egyik kórus énekel, az emberek oda mennek hozzájuk, és azt mondják, olyan szép volt az éneklés. Gyakran elgondolkodtam azon, hogy mit hallanak, mert néha az ének egyáltalán nem tűnt szépnek. Most már tudom, mindez annak köszönhető, hogy az angyalok is csatlakoztak az énekesekhez, és mindent szépé tettek. Köszönöm neked, Uram! A zene olyan csodálatos ajándék, amit Isten adott nekünk. Sokan tudnak imádkozni és lelkileg növekedni, csak Isten zenéjét énekelve egy hangszeren vagy a hangjukkal. Szeretek élményeket olvasni arról, hogy bizonyos zeneművek hogyan inspiráltak. A szöveg összefüggés ismerete személyesen is értelmesebbé teszi az énekeket a számunkra. A klasszikus zeneszerzők közül sokakat Isten inspirált a zeneírásra.

áldott voltam, hogy zenész családban nőttem fel. Együtt játszottunk az édesanyánk zongorája körül. Szüleink énekeltek a templomi kórusban, énekórákat vettünk, zongoraleckéket adtak nekünk, mindegyikünknek vettünk egy-egy fuvolát, és fuvolaórákra is jártunk. Az egyházi iskolában, kórusban és hangszeres zenekarokban énekelve nőttünk fel. Különleges zenei darabokat is előadtunk a templomban. Idősek otthonába jártunk, énekeltünk egy városi missziós programban is.

az imádatunkat a zenével próbáltuk visszaadni. A Biblia azt mondja, hogy örömmel, hálaadással és teljes szívünkből dicsérjünk. Arra bátorítanak minket, hogy énekeljünk dicséretet neki, énekeljünk az Úrnak új éneket. A zene mennyei eredetű eszköz, amelyben bizony nagy hatalom van. A zene szent célt szolgál. Feladata, hogy az emberek gondolatai tiszta, nemes és felemelő dolgokra irányítsa, és hogy a lelkekben Isten iránti hálát és tiszteletet ébresszen. Hálánk zenében emelkedik fel a tisztaság és összhang megtestesítőjéhez.

énekeljünk az Úrnak, és hagyjuk, hogy az angyalok velünk énekeljenek, még akkor is, amikor mi még ezen a földön vagyunk. És ha majd a mennybe jutunk, ott is együtt fogunk énekelni az angyalokkal. A megváltottak zene és győzelmi ének hangjai kíséretében belépnek majd a halhatatlanság földjére. Milyen csodálatos is lesz az!

új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. 40. Zsoltár, 3. vers.

testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a Testi-Lelki Jólétet című műsorunkat hallja. Heti meghívott vendégünk Sudárné Boros Erzsébet. És a mai témánk a sudárbirtok lesz. A sudárbirtok arról híres Magyarországon, hogy gyógynövényeket állít elő, különböző gyógynövény készítményeik vannak. Hát én nem tudom, hogy hány hektáron, majd el fogja mondani a beszélgető partnerünk. Pár mondatban, ha bemutatkoznak kedves hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Sudárné Boros Erzsébet vagyok, 4 gyermekes családanya, agrármérnök, családi gazdaságunknak a vezetője.
0: Mióta van ez a családi birtok, és miről híres a családi birtok? Én az interneten, hogy megnézegettem, gyógynövényeket láttam, és ez...
1: Én 7 éve vettem át a gazdálkodást a szüleimtől. Ők eredetileg szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak, búza, kukorica, hagyományos technológiákkal. Én pedig fűszer- és gyógynövénytermesztéssel és feldolgozással kezdtem foglalkozni.
0: Egy körülbelül hány gyógynövénytől el fel?
1: A termesztett növényeink száma körülbelül 20, és minden, amit még a birtok ad, az erdő, a patakpart, a szántóterületünk, onnan pedig körülbelül 10 félét gyűjtünk, amik a természetben megtalálható növények, ezeket gyűjtjük.
0: Mi lett a sorsuk, amit úgy mondjam, veteményes kertbe ültetett gyógynövényekkel, tehát ezeket mikor születelik, hogyan születelik?
1: Mindegyiket az optimális időben, virágzáskor a megfelelő, legmagasabb hatóanyagtartalommal gyűjtjük be. Nagyon figyelünk arra, hogy jól érezzék magukat a növények, ne zsaroljuk ki az egyes töveket, és a lehető legjobb minőséget adjuk vissza.
0: A hold járásának van köze a tületeléshez?
1: Még ennyire nem mélyedtünk el, a Demeter technológiát ismerem, de a birtokon nem alkalmazzuk ezeket.
0: Mi lesz a sorsuk a gyógynövényeknek, amit letületeltek?
1: A legtöbb növény szárításra kerül, padláson hagyományos csokrozva szárítási módot alkalmazunk. Amikor megszárad, utána őrüljük, daráljuk, és a megfelelő formában kerül a termékekbe.
0: Ezek gyógynövények, tehát

0: ha jól emlékszem, valahol azt olvastam, hogy a Cvakunikum az vastagbél bántalmakat például remekül tud gyógyítani. Menjünk kicsit tovább. Ezeket a keverékeket, amiket önök keverékként hozzák forgalomba, vagy magát, mint gyógynövényeket?
1: Mono növényként is meg lehet tőlünk vásárolni, tehát lehet citromfűvet, zsáját, zsúrlót, csalánt venni, illetve lehet te a keverékként, fűszerkeverékként is megvásárolni ugyanezeket.
0: Csalánnak nagyon sokféle változata van. Melyik, amelyikre?
1: A nagy csalán az Urtica dioica, őt gyűjtjük.
0: Értem. Nézegettem a weboldalukat, és itt azért vannak olyan fűszerkeverékek, ugye létezik egy olyan gyógyító fűszernövények. Mik ezek úgy tulajdonképpen, amiket?
1: Az én nagy kedvencem a borsikafű, hiszen az is tökéletes például gyomorbántalmakra, vagy étvágytalanságra, emésztést javító tulajdonsága nagyon jó, és azokat az alapfűszereket termesztjük, amelyek gyógyászati céllal is megállják a helyüket, például a rozmaring, a majoranna, a bazsalikom, fűszerpaprikánk is van.
0: Lehet, hogy a hallgatók közül kevesen tudják, de a gyógyszeripar 70%-a, amit felhasznál, nyersanyagot adnak, növényi alapanyagból vannak. A 70 maradék 30%, amit szintetizálnak, hát hogy ennek milyen eredménye van és milyen mellékhatásai vannak a szintetizált gyógyszereknek, ez egy másik adásnak lenne a témája. De most nem szeretnénk nagyon belemenni. Milyen állatok vannak a birtokon? Van-e állattenyésztés?
1: Régebben volt, pár évvel ezelőttig foglalkoztunk szarvasmarha tenyésztéssel és birka tenyésztéssel. Most sajnos úgy alakult az életünk, hogy fel kellett számolnunk az állattartást, de nagyon fontos lenne a körforgás szempontjából, hogy állatokat is tartsunk a birtokon.
0: Tehát akkor terve van véve megint az állattartás. Hát én, ha javasolhatnám, akkor a kecske az egyik. Nekem nagy kedvencem, igaz, hogy...
1: Kecskénk is volt, borzalmas élményeink vannak a kecskékkel, de egyébként egy nagyon jó haszonállat, csak vigyázni kell vele.
0: Hát nagyon vigyázni kell vele, viszont a teje rendkívül gyógyhatással bír mindenféle fajta allergiára. Az a hír járja, hogy mindent megeszik a kecske, és ezért említette, hogy borzalmas a szamárkórótól kezdve a minden, ami szúrós és szó nélkül megeszi.
1: Így van, és mindent meg is rág ennek megfelelően, tehát a deszkát, a fát, bármilyen, akár élő, akár holt fát, de megrág.
0: Tehát akkor az állattenyésztéssel egyelőre felhagytak, majd valamikor terve vették, hogy fogják tovább csinálni. Hány hektáron termesztenek?
1: Összesen 6,5 hektáron gazdálkodunk, ebből körülbelül fél hektár maga a fűszerkert. A többi szántóföldi növénytermesztés és erdő terület.
0: A szántóföldi növény alatt mit értünk?
1: Most éppen lucerna van benne, szeretnénk aztán majd ezeket a területeket is bevonni a további gazdálkodásba, akár gyógynövénnyel, akár valamilyen köztes növénnyel, gabonafélével, tehát visszatérni a régi gazdálkodáshoz. A lucernát az ökológiai átállás miatt kellett választanunk.
0: Tehát pontosabban a talajnak, az ökológiai egyensúlyának a fenntartásáról beszél?
1: Így van, pontosan.
0: Ez miért fontos?
1: Egyrészt a talajélet, hogy visszaállítsuk a megfelelő humusztartalmat, a megfelelő ásványi anyag nyomelemtartalmat a talajban, és a következő növénykultúra megfelelően tudja majd ezeket hasznosítani.
0: A gyógynövények, ha jól emlékszem, mint azt mondta volna, hogy csak fél hektár, nem kevés gyógynövénynek fél hektár?
1: Vannak gazdatársak, akikkel együtt dolgozunk, és a mi területeinken kívül több területünk is van az ország különböző pontján, ahol ugyanezt az ökológiai gazdálkodást folytatják, és nekünk tulajdonképpen beszállítóink ők.
0: Mik ezek a növények?
1: A legnagyobb területen a kakukkfüvet és a citromfüvet termesztjük. Van még

0: zsája, rozmaring és levendula szintén nagyobb területeken, tehát ezek körülbelül ilyen 500 és 1000 négyzetméter között mozognak egy-egy növénynél.
1: Egészen fantasztikus. A kedves hallgatóknak tudna arról beszélni, hogy a kakukkfű és a citromfűnek mi a gyógyhatásai vannak?
0: A citromfű szerintem az egyik legismertebb növény, nyugtató hatását szinte mindenki tudja. Fantasztikus jó az illóolaja, antiszeptikus is, nem csak nyugtat. A kakukkfű pedig antibakteriális, antivirális hatással rendelkezik. Két fő hatóanyaga, a timol és a karvakról segít a felső légutaknak a tisztántartásában is.
1: Maradék háromról is beszélne pár mondatot?
0: Igen, ugye a levendula szintén egy nyugtató hatású gyógynövény, amit a teakeverékeinkben használunk. Elsősorban a rozmaringot kifejezetten az agyi funkciók serkentésére szoktam javasolni. Már egészen gyermekkortól nagyon jól kiegészíthető, például az ADHD-s figyelemzavaros gyerekeknél nagyon jó eredményeket értünk el a használatával. És a zsája pedig mint egy fertőtlenítő, antibakteriális hatású növény, külsőleg és belsőleg is nagyon szeretem használni, és sokat ajánlom gyógynövényként.
1: Kérdezném, hogy mit tud javasolni a kedves hallgatóknak, nagyszülőknek, hogyha figyelemzavaros gyerek van a közelében, akkor ezt a rozmaringot hogyan tudja alkalmazni? Teját csináljon belőle, vagy?
0: Így van, a teája is fogyasztható. Nyugodtan napi 3-4 is, nincsen semmilyen mellékhatás, illetve semmilyen gyógyszerkölcsönhatás, tehát bátran lehet használni már egész kisgyerekkortól, tehát óvodáskortól. És a másik, amit szoktam javasolni, az pedig az illóolaj, amit napi egy használattal már szép eredményeket érünk el.
1: Kedves hallgatóink, ez egy nagyon izgalmas kérdéskör, ami most itt felmerült beszélgetés közben. Kedves Zsóka, ezt a témakört egy kicsit jobban ki tudná fejteni, hogy a diszlexiás, illetve a figyelemzavaros gyerekeknek a esetleg gyógyítását, vagy az állapotuknak a stagnáljon, illetve hogy ne tudjon romolni az állapota? Mi az, amit tudnak javasolni?
0: Igen, a rozmaringgal több kísérletünk is volt gyerekekkel, és nagyon szépen jöttek az eredmények, hogy akár a tea, akár az illóolaj milyen jótékony hatással van. Pusztán már egy 45 perces órának a végigülése nem volt lehetetlen ezeknek a gyerekeknek. Tehát sokkal jobban tudtak koncentrálni, sokkal jobbak lettek a jegyeik azzal, hogy ezeket a termékeket fogyasztották.
1: Na most akkor egyelőre a teja kérdést boncolgassuk kicsit ki. Hogyan kell csinálni ezt a teát, illetve melyik gyógynövényt, mivel lehet társítani, ezt úgy ilyen társítani, mondjuk teszünk hozzá csalánt vagy mária tövist. Tehát akkor hogy nézett ki ez a recept?
0: Én a gyerekeknek nem javaslom. A rozmaringon kívül nagyon más növény hozzáadását. Mentát szoktam javasolni, de azt is csak 8 éves kortól, mert allergizálhat. Igazából a rozmaringot valamilyen aszalt gyümölccsel szoktam párosítani, és akkor egy nagyon finom, kellemes teát kapunk, amit a gyerekek is szívesen fogyasztanak. Tehát inkább önmagában fogyasszuk, mint teakeverékként.
1: Napi mennyi, amit be kell vinni?
0: Napi 2-3 pohár, mondjuk 2,5 deci. Tehát napi 2-3-szor 2,5 deci.
1: Hogyan kell elkészíteni?
0: Forrázzuk, a szárított morzsolt növényt forrázzuk, és egy 8-10 percig hagyjuk állni.
1: Tehát azt mondja, hogy lobogóvízzel leöntöm nagyjából az 1-1,5 csapott kanál gyógynövényt, és utána letakarom, és 8-10 percig hagyom letakarva. Ezután tehetek hozzá mézet?
0: Igen, Illetve annyi, hogy a mi gyógynövényeink, mivel magas hatóanyag tartalmúak, nem kell olyan mennyiség, mint általában a megszokott bolti gyógynövényekből. Nálunk elég egy kis kanálnyi mennyiség egy csésze teához. De utána igen, nyugodtan ízesítsük kedvünk szerint.
1: Hát ezeket a gyógynövény recepteket önök honnan, tehát mi alapján állítják össze? A történelem folyamán felmerültek azért itt komoly gyógynövény szakértők, illetve receptúrákat. Szent Hildegrandot említeném meg, de majdnem a mindenki ismerő mi generációnkból Mária Trébent, hát Mária Trében előtt Szent Hildegrand, illetve a görögök, illetve a rómaiaknak a különböző füves könyvei. A kínai füves gyógyászatról most nem beszélünk, mert az egy másik adásnak lenne a témája. Köztudó dolog, hogy a görög orvosok, tehát Gádiusz, Hippokratész, Péliósz gyerekkorukban, illetve fiatalkorukban Egyiptomba tanultak. És Egyiptomból hazaérkezvén állították fel a kórházaikat, amik 95%-os hatásfokkal dolgoztak. És egy régész, Ebesz nevezetű, ha remélem jól említettem ki, vagy mondtam a nevét, megásott egy múmiát, a múmiának a lábai között találtak egy 21 vagy 24 méter hosszú papírus tekercset, gyógynövényeknek a neveivel és a receptúráival. Most is ugyanezeket a recepteket használjuk, és az orvosi ziliszt például ugyanarra használjuk most, mint amit 3000 évvel ezelőtt javasolták a akkor élt gyógyító emberek. Mi a kedvenc receptúrája, amire szívesen visszaemlékszik, és azt mondja, hogy igen, ez a
0: legjobb. Így van, ezek a receptúrák tényleg nagyon régiek. Ugye a népi gyógyászat és a megfigyeléseken alapultak, és hál' Istennek a mai orvostudomány már ezeknek nagyon sok részét be is bizonyította, hogy ezek hogyan és miért hatottak, és miért hatnak a mai napig. Úgyhogy ezekhez tényleg érdemes visszanyúlni. Én a saját receptúráimat szoktam kikísérletezni. Egyrészt az ízhatás miatt minden teánál hiszem azt, hogy nem csak gyógyítania kell, hanem jól is kell, hogy essen. Tehát, hogy legyen benne valamilyen finom összetevő, akár a színben, akár az ízben, akár az illatban jelenjen meg valamilyen olyan összetevő, amitől ez jól fog nekünk esni. Egy rózsaszirom, egy körömviráglevél, bármi, ami a hatás mellett még fokozza az élményt is. Tehát nekem a receptúráimnál ez is fontos.
1: A felhasznált víz minősége, tehát egy tea elkészítésének egy felhasznált víz minőség, az mennyiben befolyásolja a tejának az ízvilágát, illetve a hatását?
0: Igen, nagyon fontos a víz minősége, hiszen akár 10%-kal is tudja emelni a hatóanyag tartalmát a kész teának, amit elfogyasztunk.
1: Tehát a gyógynövényekből összeállított tea keverékünket ezek szerint, hogyha desztillált vízzel csináljuk, akkor 10%-kal nagyobb hatóanyag tartalma van? És miért?
0: Igen, a desztillált vízben jobban oldódnak ki a hatóanyagok, és biztosabbak lehetünk abban, hogy a szervezetünkbe be fog jutni az, amire szükségünk van.
1: Ez azért van, mert a desztillált víz nem tartalmazza azokat a kémiai és biológiai anyagokat, amit mondjuk a csapvíz tartalmaz, ezen kívül még ráadásul deutérium csökkentett vízről is beszélünk.
0: Így van, igen.
1: Tehát, ha ebből a vízből, illetve desztillált vízből készítünk magunknak, és darált gyógytea keverékből csinálunk magunknak gyógyteát, akkor érdemes megenni az accot, a darálékot?
0: Igen, ezek nagyon jól fogyasztható, hogyha finomra őrüljük, vagy finomra morzsoljuk a teakeveréket. Nekünk van is ilyen teakeverék, amit kifejezetten arra is javaslunk, hogy ne csak leforrázva megígyuk, hanem el is fogyasszuk kis kanállal akár a tartalmát.
1: Na, ezt majd picit ki kell boncolgatni, ezt a kis kanállal lehető teakeveréket, de előtte még a normál teakeveréknél maradjunk, hogy ezt akkor miért kell nekem megennem? Az accot egy teakeveréknél?
0: Tulajdonképpen abban még ugyanúgy van a szervezet számára felhasználható hatóanyag, amit nem oldódott ki a vízben. Tehát és ezért érdemes bevinni még.
1: Akkor most arról beszélünk, hogy a forrázattal hozzájutunk bizonyos mennyiségű hatóanyaghoz.
0: Így van.
1: De ha megesszük a szacot, illetve olyan hatóanyaghoz jutunk hozzá forrázattal, amit ha megesszük a teakeveréket, akkor azt a hatóanyag mennyiséget a gyomrunknak a gyomorsav tartalma nem tudja kioldani. Tehát ha én forrázatot megiszom, megeszem a hatóanyag, a gyógynövényeket, akkor plusz hatóanyaghoz
0: fogunk hozzájutni.
1: Igen. Ez akkor azt jelenti, hogy érvényesül az egyet fizet kettőt kap
0: című alapelv. Igen, így van.

0: Említette az előbb, hogy kiskanállal megehető gyógynövény, teakeverék. Ez mire jó? Milyen betegség, vagy mire javasolják?
1: Ezt kifejezetten folyadékpótlásra fejlesztettem ki. Elsősorban a kisgyermekek, illetve az idősek számára javaslom, hiszen náluk a lehető legfontosabb a megfelelő folyadékbevitel, és a mindenféle cukros üdítőket kiváltva olyan természetes hatóanyagú folyadékot kapunk, amit bátran bárki fogyaszthat. Ennek az alapja szárított alma, tehát az alma összes jótékony, roboráló tulajdonsága benne van, illetve a birtokunkon megtalálható ehető virágok, így például az ibolyától az orgonáig, a rózsaszirom, a körömvirág, a levendula, tehát minden, ami ehető és fogyasztható, és ennek az összes jótékony hatásával. Tehát elsősorban ez a gyomorra és az emésztésre lesz jótékony.
0: Megint egy nagyon izgalmas kérdésbe kerültünk bele. Tehát ez a probiotikum, amit most nagyon divatos, hogy mindenki ezt akar enni, hogy probiotikumot, tehát ez ehelyett van?
1: Ez nem probiotikum, ez inkább csak segítség az emésztésnek abban, hogy könnyebben feldolgozza a tápanyagokat, vagy meghozza akár az étvágyat, vagy javítsa a gyomor állapotát, tehát inkább ez a funkciója.
0: Milyen íze van ennek a készítménynek, és milyen kiszerelésbe lehet hozzájutni?
1: 25 g-os mindegyik teakeverékünk, és hát a finom alma íz az elsődleges, de mellette ezek a gyümölcsös, virágos jegyek dominálnak. És gyönyörű szép színe is van.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a gyógyteáról tartott információkat, és akkor arról szeretnék még érdeklődni, hogy akit érdekelne az, hogy ez az időskori embereknek, illetve gyerekeknek a folyadékbevitelnek a növeléséjén, ez a száraz anyag tartalmú gyógynövénykeveréket, hol tudják utolérni?
1: Ezt a keverékünket tavasztündér keveréknek neveztem el, és a www.sudarbirtok.hu oldalunkon érhető el saját webáruházunkban, illetve országosan több mint 60 viszonteladó partnerünknél.
0: Tehát a sudárbirtok.
1: Sudárbirtok.hu, igen.
0: Sudárbirtok.hu, ezt az oldalt kell keresni. Egy pillanatra még visszatérnék egy kérdéssel a folyadékpótlás, időskori folyadékpótlás. Miért fontos ez az időskori folyadékpótlás, és mennyivel fogyat kevesebbet egy 75-80 éves ember, mint egy 35-40 éves?
1: Szerintem jóval kevesebbet, tehát akár napi egy literrel is kevesebbet fogyaszthat, ugyanis saját tapasztalatom szerint az idősebbek nem érzik a szomjúságot már, kevésbé tudnak arra figyelni, hogy ők szomjasak, és pont ezért kell őket segíteni, hogy legyen előttük egy olyan elkészítette a keverék, amit napközben tudnak kortyolni. Tehát, hogy ne felejtsék el a folyadékbevitelt.
0: Te a keverék és a kortyolásról beszéltünk, de az előbb a száraz anyag, hogy kanállal kell enni. Tehát attól, hogy én kanállal megetek egy valamilyen te a keveréket, mitől lesz nekem nagyobb a folyadék szinten?
1: Előtte megcsinálom teának, és utána kikanalazom az accot. Tehát így alkalmazzuk a kettőt együtt. És így visszük be a folyadékot.
0: Most akkor arról beszélünk, hogy a almaszíromnak elkészített szárítmány, hozzá van rakva különböző gyógynövények, ebből csinálok én egy forrázatot, és ezt a forrázat után az accot tulajdonképpen megeszem. Na most hát ennek van egy olyan jó gyógyhatása is, hogy a vékony bélben lévő bélbolyókat szépen simogatja és karban tartja. Ez igaz, vagy ez egy városi legenda?
1: Így van, az alma egy reguláló növényünk. Mindenfajta bél problémára nagyon alkalmas, és javaslom is a rendszeres fogyasztását.
0: Mi a fő termékcsaládjuk, amit tud javasolni a hallgatóknak?
1: Sok a kedvence a kakukkfűszirupunk, ami egy köptetőként funkcionáló, tulajdonképpen élelmiszer, de mondhatnám gyógyhatású készítménynek is. Nagyon jól csillapítja a megfázás minden tünetét az ordugulástól a köhögésig.
0: Itt említette a szirupot, a készítmény cukrot tartalmaz? Vagy
1: ez cukrot tartalmaz, igen. Mivel forrázni kell a kakukkfüvet ahhoz, hogy kioldódjanak a hatóanyagok, ezért nem tudjuk mézbe tenni. A mézben sokkal kevésbé oldódik ki a kakukkfűnek az értékes anyagai.
0: Saját párlóüzemmel rendelkeznek, ez minden saját?
1: Nem, bérpárlóüzemünk van, illetve bérpároltatunk, de az összes többi tevékenységet azt mi magunk végezzük.
0: Ez pontosabban?
1: A termesztés, a szárítás, a feldolgozás, a csomagolás és az értékesítés mind saját kézben van.
0: A termesztés egy pillanatra visszatérnék, hogy palántákat, vagy hogyan történik ezeknek a gyógynövénynek a szaporítása?
1: Saját vetőmaggal dolgozunk, tehát mindig visszafogjuk az évben a vetőmagjainkat. Igyekszünk nem vásárolni vetőmagot, és a saját visszafogott magot vetjük el, abból készítünk kis fóliaházunkban palántát, és azokat telepítjük ki a birtokra.
0: Egészen fantasztikus. Naponta hány órát tettük dolgozni?
1: Nagyon sokat, 12-14 órát.
0: A hány gyerek mellett?
1: 4.
0: Gratulálok. A termékeik. Pontosabban hányféle terméket dolgoztak ki, és ez minden a saját ötlete?
1: Közel 50 féle termékünk van most már, és igen, minden a saját ötlet. Mindegyik termék úgy született, hogy valakinek a környezetemből igénye volt valamilyen gyógyhatású szerre, és addig kísérleteztem, amíg ebből aztán termék nem lett, és széles körben el nem terjedt.
0: Hát most egy olyan kérdést tennék fel, nem egyeztettünk a felvétel előtt, de a környezetemben nagyon sok embert érintő kérdés, rákos betegség.
1: Ez az én szűk környezetemben is sajnos jelen van, és nagyon nehéz a küzdelem ellene. Mindenképpen a megelőzésre kell fókuszálnunk. Életmód, élelmiszerek, gondolkodásmód, egészséges lélek, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy elkerüljük a megbetegedést.
0: Rákos megbetegedések megelőzésére mi az, amit tud javasolni a kedves hallgatóknak?
1: Én javaslom a gyógygombafélék használatát, fogyasztását. Nagyon jó kutatási eredmények vannak már ezekkel, illetve nagyon sok olyan adaptogén gyógynövényünk van, ami szintén fogyasztható. Magyarországon viszonylag könnyen elérhető például a Szent Bazsalikomnak hívott más néven túlszi gyógynövény, ez hasonlít a bazsalikomhoz, hasonlóan könnyen termeszthető akár egy balkon ládában is. Tehát most már elérhetőek olyan gyógynövények is, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az egészségünket megőrizzük.
0: Itt említette a balkonládát, tehát hogyha valaki önöket megkereső weboldalukon keresztül, ami a sugarbirtok.hu, akkor hozzá tud jutni ilyen gyógynövényeknek a magjához?
1: Igen, vannak vetőmagok, amelyeket forgalmazunk, csak a saját vetőmagjainkat árusítjuk, és minden éven annyi vetőmagot fogunk vissza, amennyi nekünk is elég, illetve amennyiből tudunk másnak is biztosítani.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez egy fantasztikus jó információ volt. Még egy gondolatot a diszlexiás, illetve a személyiségzavaros gyerekekre. Mi az, amit tud javasolni? Milyen tea keveréket?
1: A rozmaringot javaslom. elsősorban, és a rozmaringot lehet kiegészíteni mentával, ami a kettőnek a kombinációja egy nagyon jó kis hatóanyag tartalmú tea készíthető belőle.
0: Tehát itt tea forrázatról beszélünk?
1: Igen, tea keverék.
0: És akkor ezt mivel tudja ízesíteni a nagymama vagy a szülő a gyereknek? És...
1: Én aszalt gyümölcsel szoktam javasolni, de természetesen bármilyen megszokott ízesítőt rakhatunk bele, akár mézet.
0: Ez egy nagyon érdekes gondolat, az aszalt gyümölcs, mert akkor például az aszalt gyümölcsben lévő rostanyag is belekerül a szervezetbe, és az aszalt gyümölcs is tartalmaz valamilyen hatóanyagokat. Például a szilvának a bőrén lévő stearinok akkor bekerülnek a szervezetbe?
1: Így van. A szilva, a medgy, az áfonya, ezek mind kiváló hatásfokkal nem csak ízesítenek, hanem tulajdonképpen gyógyhatásuk is van.
0: Műsoron kívül említette az oktatást. Mit jelent ez önöknél az oktatás? Hogy akár egy csoport oda mehet önökhöz egyeztetett időben, mondjuk egy nyugdíjas kör például, körbevezetik a birtokon, megmutatják nekik, hogy hogy néz ki egy ilyen oktatás?
1: Így van, a gyerekkortól várunk csoportokat, tehát már iskolásokat is fogadunk első osztályos kortól, elsősorban én osztálykirándulási jelleggel, illetve természetesen felnőtt csoportoknak is vannak programjaink. Mindig van egy külső helyszíni bejárás, ahol megkóstolhatják az éppen érő növényeket, olyan növényekkel is megismerkedhetnek, amikkel nem biztos, hogy a mindennapokban találkoznak, megnézhetik, hogy ezeket hogy termesztjük, milyen technológiákat alkalmazunk, és akkor ezután a birtokbejárás után van egy kézműves foglalkozás, ahol el is készíthetik maguknak akár a tea vagy a fűszerkeveréket, amit haza is vihetnek.
0: Mik ezek a növények, amikkel nem nagyon lehet találkozni?
1: Például a porcsinrózsa, amit sokszor látunk az útszélén, de szerintem nagyon kevés ember fogyasztotta még. A csalánlevele is ehető, hogyha megfelelően tekerjük össze, és nem fogja megcsípni a nyelvünket. A pitypangszár, ami ugyan keserű, de nagyon-nagyon jótékony hatású a szervezetünkre. És erre a gyerekek felnőttek egyaránt vevők, hogy megkóstolják ezeket a különlegesebb ízeket, ezeket a nem szokványos, kissé kesernyésebb ízeket.
0: Tulajdonképpen az ehető gyógynövényekről beszélünk?
1: Így van.
0: Itt a környezetben elhíresült egy-két társaság, akik a erdőkben, mezőkön felelhető gyógynövényeket, ehető gyógynövényeket ismertetik a résztvevőkkel. Akkor bátran lehet jelentkezni önöknél egy ilyen birtokbejárás és egy gyógynövénytúrát tartanak, hogy az erdőben, mezőkben mik azok a növények, amiket meg lehet enni, és még gyógyhatásuk is van.
1: Így van, illetve megmutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket elfogyasztani. Melyik része elhető párolva vagy frissen, mihez javaslom a fogyasztását, milyen időszakban, kinek nem szabad fogyasztani ezeket. Tehát mindent részletesen elmondunk egy-egy növényről.
0: Az első világháború után, illetve alatt szabadultak ki gyógynövények arborétumból, hogy akkor mindenkinek be kellett vonulni katonának, senki nem tudott vigyázni semmire, és ekkor lépett ki a színre a kaukázusi medvetal, mint radikálisan mérgező növény. Ezt is be tudják mutatni esetleg, illetve tudnak promóciós anyagot adni azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek, akiket ez érdekel, hogy milyen olyan mérgező növények vannak, és ennek milyen közvetlen, illetve a hosszú távú mellékhatásai vannak.
1: Így van, a medvetalp most az egyik legfelkapottabb növény ilyen szempontból, mert borzasztó agresszív a terjedése is, illetve olyan komoly sérüléseket, bőr sérüléseket okoz, amit nagyon nehéz aztán gyógyítani, kezelni. Úgyhogy mindenkinek fontos lenne ezeket a növényeket felismerés szintjén tudni meghatározni.
0: Mi van még, amire nagyon oda kell figyelni? medvetalpnak van egy növénye, illetve egy olyan növénye, amelyik nagyon hasonlít a medvetalpra, a harangvirág.
1: A harangvirág is, igen. A gyöngyvirág, a nadájtő, tehát nagyon sok olyan növényünk van, amit egyébként a gyógyászatban valamilyen szinten használunk, de mégis mérgező. És nagyon-nagyon fontos lenne ezeket megtanulni, hogy egy gyöngyvirágot ne keverjünk össze egy medvehagymával, hogy mik a fenológiai jellemzői a növénynek, hogy el tudjuk különíteni ezeket a növényeket egymástól. Erre is nagyon szívesen tudok képet, példát hozni a birtokon.
0: Mennyi ideig tart egy ilyen oktatás itt? Az oktatás itt, mint hogyha említette volna, hogy egyetemekkel is kapcsolatban vannak?
1: Igen, 4 egyetemmel vagyunk kapcsolatban. Itt a szakmai partnerség a fontos, a hallgatóknak a szakmai gyakorlatának a lebonyolításában veszünk részt. Ez általában 2-3 héttől 2-3 hónapig tart, tehát elég sok időt töltenek nálunk a hallgatók. Részben gyógynövényszakos hallgatók, részben élelmiszermérnök hallgatók jelentkeznek hozzánk gyakorlatra.
0: Ön tartja ezeket az előadásokat? Promóciós anyaggal, padok, szék, tábla?
1: Így van. Az üzemünkben tartom az előadást, hiszen ott van lehetőség arra, hogy kitegyük, kóstoljuk, megnézzük, kísérletezzünk velük, és bemutassuk az egész növénynek a hatásmechanizmusát. Ezek az oktatások 1-2 órától akár egy egész napos időtartamig is terjedhetnek. Ugye ez függ attól, hogy gyerekekkel vagy felnőttekkel foglalkozunk. A gyerekeknek választható 1,5-2 órás alkalom is, a felnőtteknek pedig sokszor egy egész napos túra keretében mutatjuk be mindazt, amit tudunk, és adjuk át az ismereteket.
0: Ez egészen fantasztikus az oktatás, tehát van egy felső szintű oktatás, amit részesítenek, és van egy gyermekoktatás, illetve a gyermekekhez tartozó szülők, nagyszülőknek a oktatása. Mit csinálnak a felső oktatói, hallgatók egy ilyen oktatási program keretén belül?
1: A szakmai gyakorlatokon egyrészt megismerik mélyebben azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi termesztünk, illetve gyűjtünk. Széles képet fognak kapni arról, hogy ezt a tevékenységet ők a továbbiakban hogy alkalmazzák, hogyha ők gyógynövény szakértők lesznek, illetve a feldolgozás, a hatóanyag, a gyógynövényekkel való foglalkozások lehetőségét is meg tudják nálunk nézni, illetve bepillantást kaphatnak abba, hogy egy ilyen gyógynövényes birtok vállalkozás szinten hogy működik.
0: Gyermekek, nagyszülőknek milyen feladatok van, milyen oktatást tudnak?
1: Őket, a gyermekeket elsősorban a mese révén érjük el. Nagyon sok programunkat úgy fűzzük fel, hogy mivel a szigetközben élünk, ezért szigetközi népmesékkel mutatjuk be az egyes gyógynövényeknek a hatását, vagy az egyes élethelyzeteknek az egyes élethelyzetekből adódó feladatokat, és a kézműves foglalkozások mindenkit lekötnek, felnőtt egy gyereket egyaránt, hiszen saját maguk tudják előállítani azokat a finomságokat, amelyek nálunk teremnek.
0: Pontosabban mit jelent ez a kézműves foglalkozás? Kicsit boncolgassuk ki ezt a kérdést.
1: Lehet nálunk fűszerkeveréket, fűszersót, különböző teakeverékeket elkészíteni, aztán van különböző naturkozmetikumos workshopunk, ahol otthon elkészíthető házi kencéket tudnak receptúrával együtt hazavinni, különböző gyógyhatású készítményeket állítunk elő. Tehát mindent, amit házi patikát készítünk, tehát minden, ami megtalálható a környezetünkben, a legegyszerűbb alapanyagokkal, és az a cél, hogy ezt otthon is bátran használják ezeket a termékeket.
0: Konyhai felhasználással kapcsolatos információk, tehát receptúrák, sült hús, leves.
1: Igen, mindenevők vagyunk, és ezért én is gyűjtöm a különlegesebb recepteket, a nagyszüleimét is, illetve minden egyéb olyat, amiben látok fantáziát. Nagy kísérletező vagyok, és ezt szívesen át is adom, tehát egy-egy alap ételnek a megbolondításában nagyon jól kiegészítik a fűszerezés és az elkészítési módok változatossága.
0: Tehát akkor rendelkeznek egy fűszerkonyhával.
1: Igen.
0: És egy rendes konyhával, ahol sütni, főzni, kipróbálni lehet mindent?
1: Így van, az üzemünk alkalmas arra, hogy ott előállítsuk az ételeket is, illetve ezeket a workshopokat megtartsuk. Tehát ez a bázisunk.
0: Tehát akkor egy ilyen oktatás gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megérkezik a klientúra mondjuk reggel 8 és 9 óra között, ott megcsinálják a különböző fűszerkeverékeket, illetve eldöntik, hogy milyen ételeket fognak elkészíteni a birtokon megtalált ehető növényekből?
1: Így van, igen. Egy előre meghatározott tematika alapján, tehát ezeket mindig megbeszéljük, hogy kinek mire van igénye, így, hogyha valaki húsmentesen szeretne, tehát húsmentes ételekkel szeretne ismerkedni, akkor arra is van lehetőség. Ha pedig mindenevő, akkor azt is be tudjuk mutatni, hogy lehet egy húst finoman elkészíteni különböző ízesítéssel.
0: Egészen fantasztikus. Hát összegezve, akkor az önöknek a termékei van a konyhai, van a szépészet, van az ehető gyógynövények, és van a... mi van még?
1: Igen, körülbelül ez a... ezzel így lefedjük a palettát, amit a birtok által megtermett fűszerekből, gyógynövényekből elő tudunk állítani.
0: És ha valaki vagy valakik oktatásba akarnak részesülni, akkor bátran nyugodtan keressenek rá a www.sudarvirtok.hu, és itt minden információ, amit itt elhangzott, azzal meg fognak tudni.
1: Így van, a workshopjaink is, az előadásaink is fent vannak a birtok oldalán, onnan lehet tájékozódni és regisztrálni az eseményeinkre.
0: Hát, kedves hallgatóink, műsoridőnk lassan lejár, úgyhogy még odaadnám egy pillanatra a mikrofont Zsókának, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy mindenki bátrabban fog nyúlni a gyógynövényekhez, hiszen ezekkel sokkal könnyebb lehet az életünk, és a legfontosabbnak a megelőzést tartom, tehát megelőzés szempontjából használjuk a gyógynövényeket, és aztán, ha pedig felüti a fejét a betegség, akkor pedig kifejezetten a gyógynövényes vonal a legjobb gyógymód.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk e törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hírösszeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54. negyedik vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az Európai Luteránus Zsidó Együttműködés elmúlt 50 éve, május 28-a és június 2-a között tartotta éves ülését a Luteránus Európai Bizottság az egyház és a zsidóság kapcsolatáért Strasbourgban, mely egyben az 50 éves fennállásának ünnepe is volt. A találkozóra összesen 13 országból érkeztek résztvevők. A luteránus egyházak képviselői, valamint zsidó küldöttek és rabbik következő ülését a bizottság jövőre Szlovákiában tartja. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

reggeli csendesség. Isten életedre vonatkozó akarata.

Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.

Isten életedre vonatkozó akaratát felismerni és megcselekedni. Keresztény emberként ez kell, hogy legyen a legfőbb törekvésed. Enélkül ugyanis zsákutcába kerülhet az életed. Nem véletlenül figyelmeztet így Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.

Isten akaratát többek között megismerheted a Szentírás olvasása által. Ez azonban nem azt jelenti, hogy annak minden mondata mindig rád vonatkozik. Azonban, ha imádságos szívvel olvasod az igét, időről időre megérint téged, személyessé válik számodra egy-egy rész. Ilyenkor tudhatod, hogy Isten az, aki fel akarja hívni a figyelmedet valamire. Az ő akaratának megismerése nem csupán azt jelenti, hogy amikor van egy konkrét problémád, és nem tudod, mi volna a helyes döntés, kéred őt, hogy mutassa azt meg, és közben elvárod, hogy jöjjön és segítsen. Ez nem úgy működik, hogy megrendeled nála a tanácsot, amikor éppen szükséged van rá, egyébként pedig nem sok közöd van hozzá. Mindez egy barátsággal kezdődik. Isten azt szeretné, hogy kapcsolatot építs velem. Mindenek előtt azt akarja, hogy úgy ismert őt, ahogy ő ismert téged. Mert amint létrejön ez a kapcsolat, minden más, így például a család, a céljaid, a pénzügyeid, a munkád, a megfelelő helyre kerülnek. Aki ilyen értelemben egyre inkább megismeri Istent, az fogja majd megérteni a hétköznapok konkrét útelágazásainál is azt, hogy melyik az ő útja.

Isten akaratának megismerésével az elégedettség, a békesség és az öröm olyan érzése jár együtt, amit semmi más módon nem érhetsz el. Ha nem érzed ezt az elégedettséget, akkor talán nem azt teszed, amire Isten elhívott. Érdemes komolyan elgondolkodnod ezen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 11-e, Róma beliekhez írt levél 5. fejezet, 1. 6 versem. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hogy lesz a bajból áldás? Amikor megszűnik a nyomorúság, és átadja helyét a felszabadultságnak, akkor hirtelen mindenki erős hívővé válik. Vagy amikor a nyomorúságban érkezik meg a hit, a bizalom, a remény. Az előbbire nagyobb igény volna, de mi Isten terve? Hogyan dolgozik bennünk? A keresztény jellem következő tulajdonsága a kipróbáltság, melyben összeforr az újjászületett belső ember és megélt élettapasztalata. Eszerint bármi is éri, azaz Isten kegyelméből és kegyelmében értelemmel, sőt a növekedés ígéretével telik meg. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Jakab egy gondolatban tovább menve arra biztat, hogy már az első pillanattól, tehát amint elkezdődik, tartsuk a próbát teljes örömnek. Nem az, természetesen, viszont természet felett, tehát hittel és tudatosan tarthatjuk annak, tudva, hogy ez a helyzet egy remek lehetőség, valamiben elmélyülni, valamit megtanulni, vagy megtapasztalni Isten szeretetéből. Más szavakkal, mivel Jézus győzött, és hozzátartozunk, győzni mehetünk fel a pályára, sokak szerint másképp nem is érdemes. Talán épp csak elkezdődött a küzdelem, de betölthet a reménység és szeretet Isten kegyelmében. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Sister Confianza del Señor írta Colomból, Hondurasból. Életadó lélek. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás próféta könyvének 32. fejezetének 15. verse. Két hónappal ezelőtt elkaptam a COVID-19-et, és még mindig küszködöm a betegség utóhatásaival. Tegnap csak néhány percenként tudtam szabadon levegőt venni, és a mellkasom is fájt az erőfeszítéstől. Sokat kellett pihennem, és csak lassan tudtam járni. De ez már javulás volt a betegség első heteihez képest, amikor állandóan szorított a mellkasom, és minden egyes lélegzetvételért meg kellett küzdenem. Hálás vagyok, hogy ma már képes vagyok szabadon lélegezni. A Biblia eredeti nyelvein a levegő vagy légzés szavakat a lélekre is használják, héberül ruach, görögül pedig pneuma. Rájöttem, hogy ahogyan a levegővételre szükségem van az élethez, ugyanúgy szükségem van az Isten lelkére is. Néha küzdök azzal, hogy Istennek tetsző módon éljek, és nem látom az életemben a lélek gyümölcseit, például az örömöt, a türelmet vagy a szívességet. Amikor nem bírok levegőt venni, vagy fájdalmat okoz a nehéz légzés, meg kell állnom és meg kell pihennem. Ugyanígy, amikor elhatalmasodik rajtam a türelmetlenség, a magány vagy az önzés, meg kell állnom a mindennapok forgatagában, és meg kell újulnom a megtartó Istennel való közösségben. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy teljessé teszel minket a lélegzés és szent lelked ajándéka által. Amen. Napi gondolat. Isten lelke ad nekem életet. Imádkozzunk a légzési nehézségekkel küzdőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bajor László, a retesz. Vad bőz dörömbölés a szívem ajtaján, remegve húzódom meg. Ki bírja talán a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda? De az sem volna már csoda, ha betörne, hisz annyira kopott szegény, annyiszor zártam ki és be én. Eleinte csak halkan kopogott, beosont, s csendben hallgatott egy-egy bűn vagy egy-egy gondolat. De minél többször járta az utat, annál követelőbb lett, s szertelen vadindulattal uralkodni akart a szívemen. S mindig kisebb volt az erő, mely ellenállt, s bent mindig nagyobb és nagyobb térre talált. És én engedelmes alázatosságban megnyugodtam-e rút rabszolgaságban, mindig kinyitottam a szívem ajtaját. De egyszer jött a mester, és megnézte a zárt, és megkérdezte, utálom-e a bűnt. Nekem ez nagyon különösnek tűnt, hiszen a zsarnokot mindenki utálja, s megszabadulni, ez volt a szívem vágya. Gyermekem, úgy ne toljad félre a zárt. Többet nem beszélt, nem kérdezett, nem várt. Sietett tovább a szíveket vizsgálni, nem volt hajlandó a szívemben megállni. Az ajtóra toltam a kopott reteszt. Ekkor láttam, hogy az egy kis kereszt, mely tündökölni kezdett fényesen, de felcsattant a kopogás élesen. Eltűnt lassan tompulva a fény. Ilyetten félénken bújtam meg én. Vajon mi lesz? A dörömbölés erősbödött, s kint valaki dühösen felnyögött. Mi ez? Nyissad ki hát az ajtót rögtön! Nem lehet a szíved bezárt börtön. A vágy van itt, a régi jó barát. Hallgatok, s nem tárom fel a szívem ajtaját. Az mind dühösebben dörömbölni kezd, s én félő szívvel nézem a reteszt. Az íme újból lassan fényleni kezd, és én nagy űrt érzek a szívem belsején. Most először, ez vajon mi lehet? Imára kulcsolom lassan a kezemet. A dörömbölés vadul erősbödik, a szenvedély az, mely most kint küszködik a fénylőn ragyogó retesz erejével, és próbálkoznak most már kettesével. Majd jönnek sorba, jön az élvezet, a harag, a bírvágy és a gyűlölet, a káröröm, a düh, az indulat, a féltékenység s a rossz hangulat, az étvágy, a pénz, a szórakozás, az irigység, a bú, az unatkozás, s ki tudná felsorolni minde tarka sort, mely kopog, dörömböl és az ajtóra ront, szüntelen agresszív kitartással, s beszél, kiabál lázas unszolással. Vad bőz dörömböl és a szívem ajtaján. Remegve húzódom meg. Ki bírja talán a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda? De az sem volna már csoda, ha betörne, hisz annyira kopott szegény, annyiszor zártam ki és be én. Magam sem hittem, a retesz ellenáll, s a bűn odakün bármit kiabál, bízni kezdek a fénylő reteszben, a Jézusomtól nyert csodás keresztben. A szívemben érzett hatalmas űr kiált, és felfokozza a halkan szőtt imát. Zsolozsma száll föl az egek urához. A bűn odakün már hiába kiáltoz. A retesz fénylik, ragyog, tündököl. De én nem is dörömböl már a bűnököl. Mély csend lett, áhítatos, szent magány. Ilyen a menny előcsarnoka talán.
egyszer csak halk neszkopogása kél, valaki szerényen bebocsátást kér. Bátor lélekkel az ajtóhoz megyek, kitárom, s mit látok? Hatalmas egek, egy fényes sor vonul be csendesen, egyiket, másikat fel is ismerem. Ez itt a béke, ez a nyugalom, itt jön a derű és a vigalom, a hűség, jóság és a szeretet, a vigasztalás, mely szárít könnyeket, szelídség, alázat, kitartás, tűrés, könyörület, s egymást megbecsülés. Ó, mi sor! S ezt nélkülöztem én. De ím a sor legesleg végén jön maga az Úr, a drága mester, egy fénylő, ragyogó szent kereszttel. Akkor látom, hogy az az én keresztem, és az ajtón őt is csendben beeresztem. Ekkor betelt a szívem minden kis zuga. Most már bent maradt az ég és föld ura.

0: Öröm a jó cselekedetekben.
1: A boldogság útja. Tudom, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen az ember, és jót cselekedjen az ő életében. Prédikátorok könyve 3.12. Gondolatok az ígéről. A fiatalok azt gondolhatják, hogy boldogságot találnak a világ által kínált élvezetekben. Azonban az igazi örömet és boldogságot sosem nyerhetik el ezen az úton. Megváltónk nem azért élt, hogy a saját tetszését keresse. Azt olvassuk róla, hogy széllyel járván jót cselekedett. Életét szeretetteljes szolgálatban töltötte el. Vigasztalta a szomorúakat, szolgált a szenvedőknek, és felemelte a lesújtottakat. E világban nem volt saját lakóhelye, csak akkor talált otthonra, amikor barátai befogadták magukhoz, mint vándort. Jelenléte mégis a mennyet hozta közel az emberekhez. Napról napra kísértésekkel találkozott, és próbákat kellett elviselnie. Mégsem gyengült el, és nem csüggett. Mindig türelmes és vidám volt. Milyen csodálatos példát adott nekünk Krisztus azzal, ahogyan a munkáját végezte. Az igazi boldogságot csak akkor találhatjuk meg, ha követjük a krisztusi példát. Ha befogadjuk Jézust, akkor átadjuk, alárendeljük neki szívünket és vágyainkat, megváltoztatjuk céljainkat.

0: Belsacár végzetes hibája.
1: Megmérve azt jelenti, hogy lemérték a mérleget, és hiányosnak találták. Dániel proféta könyve 5. fejezet 27. vers. Mennyei atyánk megbocsátó és szerető Isten, de saját gondatlanságunk és közönyünk miatt elveszíthetjük örök örökségünket. Belsacár király sokat tudott a mennyei Istenről. Elődje, Nebukadonozor király megosztotta népével Jákob istenének csodálatos és hatalmas tetteit, és leírta, hogyan avatkozott be saját életébe. Belsacár édesanyja és nagyanyja próbálta őt vezetni, de ő olyan életmódot választott, amely figyelmen kívül hagyta a menny istenét. Egy lakoma alkalmával Belsacár kérte, hogy Isten szent templomának szent edényeit hozzák el a lakomára, és gúnyolódott Istenen azzal, hogy használta azokat. Belsacár beleavatkozott a szent dolgok használatába, és az Isten angyala által a díszterem falára írt szavak szerint túl könnyen találtatott. Királyságát még aznap éjjel elvették tőle. Isten igéje világossá teszi, hogy nem szabad a szent dolgokat megsérteni. Áron fiai meghaltak, mert idegen tüzet hoztak az Úr elé. Uzzá elpusztult, mert hozzá mert nyúlni a szövetség ládájához. Még a 70 bétsemesi férfit is halálra sújtották, mert belenéztek a ládába. Ha Belsacárhoz, Nádábhoz és Uzzához hasonlóan mi is beavatkozunk, hogy Isten szent dolgaiba járjunk, túl könnyűnek találnak majd bennünket. Az az életmód, amely növeli a betegség és a halál kockázatát, olyan életmód, amely gúnyt űz Istenből, a Teremtőből, mert beleavatkozik a szent dolgokba. Ezért a gazdag és zsíros ételek fogyasztása, a koffein tartalmú italok, a mozgás hiánya és a két végén égő gyertya, a pihenés hiánya, a szent dolgokba való beavatkozás. Az ilyen káros gyakorlatok folytatásával tiszteletlenséget mutatunk azzal szemben, amit Isten szentnek tart. Ahhoz, hogy Istennek tiszteletet és dicsőséget adjunk, tisztelettel kell bánnunk Isten szent dolgaival. Ezt azzal tesszük, amit eszünk, iszunk, vagy bármivel, amit teszünk. Van-e valami az életmódodban, ami gyorsabban mutat a bűnös dolgok irányába, mint a szent dolgok?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 11-én így szól Isten igéje. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Józsué könyve 1. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Korintusbeliekhez írt 2. levél 1. fejezet 9. verse. Volt egy kisfiú a gyülekezetben, aki nagyobb termete ellenére félős volt. Kicsit olyan, mint Ferdinánd a bika. Ő soha senkit nem akart bántani. Tele volt kedvességgel, de egyúttal szorongással is. Bántották is ezért sokan. Mindig mondtuk neki, Karcsi, légy férfi, légy erős és bátor. Ő pedig kedves kis hangján kétségbe esve azt válaszolta, jaj ne, azt hogyan kell csinálni? Parancsszóra senki nem tudott még soha erős és bátor lenni. Bármennyire is igyekszünk összeszedni magunkat, csak ideig óráig sikerül esetleg. Fölénk magasodnak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. A félelem

nagyobbra nő az erőnknél. Egyedüli megoldásként semmi más nem tudok én sem mondani, mint amit Pál apostol. Ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki meg is fog szabadítani. Jézus is félt a Gecsemáné kertben. A gyűlölet megölte, de Isten ereje feltámasztotta őt. Mert Isten mindennél erősebb, még a gyűlöletnél, a halálnál is. Minket is egyedül ő tehet erőssé. Elég erőssé, hogy meg tudjuk harcolni a mindennapok harcát. Aki egyszer is megtapasztalta már Isten erejét, szabadítását, az nem tud más tenni, mint ezt énekelni. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Egyedül Istenben lehetünk erősek és bátrak. Imádkozzunk! Uram, sokszor erőt kellene vennem magamon, de nem megy. Neked bevallom, nem vagyok elég erős. De benned bízom. Segíts meg! Add erődet! Légy velem a küzdelmeimben! Szükségem van rád. Csak abban bízom, hogy azt ígérted, megszabadítasz engem is. Hadd kövesselek téged minden nap a szabadulás útján, halálból az életbe. Amen. Kalincsák Balázsné Varga Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál írja, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani.

A tolerancia sokféle jelentéssel bíró kifejezés. A pszichológiában általában a frusztráció kifejezéssel hozzák összefüggésbe. A frusztrációs tolerancia az a képesség, hogy az egyén képes megbirkózni a személyes élet problémáival és korlátaival, még az ezek okozta csalódások ellenére is. Ide tartozik a tolerancia ellenállás és a negatív érzésekkel szemben, amelyek akkor keletkeznek, amikor nem kapjuk meg, amit szeretnénk, vagy amikor szörnyű dolgok történnek velünk. Sok ember nem hajlandó elviselni a kudarc vagy csalódás okozta kellemetlenségeket. Ha felismerjük, hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy szeretnénk vagy elképzeljük, fontos elemet nyerünk a viszontagságokkal szembeni ellenálláshoz.

Számos embert túlterhelnek az őket felzaklató dolgok. Egészségük napról napra romolhat. A pénzügyi problémák, a családi konfliktusok mind-mind súlyos terhet jelenthetnek. A szenvedés és a keserűség hosszú ideig, hónapokig, vagy talán évekig tarthat, és a jövő bizonytalannak, zavarosnak tűnhet. Te is ilyen megpróbáltatásokon mész most keresztül? Úgy gondolod, hogy az életed javulhatna, ha az egészséged helyreállna? Engedsz az érzéseknek, amelyeket az élet problémái okoznak neked? És ha semmi sem változik, akkor egész életedben panaszkodni fogsz. Amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan azt szeretnénk, hajlamosak vagyunk elkeseredni, önsajnálatba esni, ahelyett, hogy türelmesen elviselnénk őket, és bíznánk Isten terveiben. Illés és Keresztelő János prófétai szolgálatuk eredményeinek elmaradása miatt lesújtva érezték magukat. És bár az ellenség közeledése nyugtalanította a lelküket, és szörnyű félelmet éreztek, képesek voltak megbirkózni vele, amikor életüket Istenre bízták.

A keresztény élet, harc és menetelés. Ebben a harcban, és főleg a győzelem eléréséhez, állandó erőfeszítésre, kitartásra és álhatatosságra van szükség. Ha Isten erejével küzdünk, a próbák és nehézségek megerősítik hitünket és jellemünket is. A keresztény életútja nem mentes a nehézségektől, de aki Krisztusra tekint, az a próbákban is megerősödik, és megtanulja az álhatatosságot. A tűrő képesség nem pusztán passzív eltűrést jelent, hanem hitből fakadó, aktív kitartást a helyes úton. Krisztus szeretete arra indít bennünket, hogy türelmesek, szelídek és irgalmasok legyünk. Ne engedjük, hogy mások hibái haragot, keserűséget keltsenek bennünk. Isten népének olyannak kell lennie, mint a világ világossága. Türelemmel, kedvességgel és irgalommal kell szembenéznünk mindenkivel, még azokkal is, akik üldözik őket.

manapság jobban, mint valaha, szükségünk van arra, hogy gyakoroljuk ezt a fajta türelmet, hogy a csüggedés ellenére is álhatatosak, elszántak legyünk. Az előttünk álló megpróbáltatások és szenvedések időszaka olyan hitet igényel, amely képes elviselni a fáradtságot, a késedelmet és az éhséget. Olyan hitet, amely nem gyengül meg a megpróbáltatások súlyosságával szemben.

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Efézusbeliekhez írott levél, 4. fejezet, 1-től 3. versig terjedő szakasz.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Barnabás napja. Barnabás apostol, a katolikusok szerint Szent Barnabás, ciprusi származású, Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa, a ciprusi ortodox egyház megalapítója. Barnabás nem Jézus közvetlenül választott tanítványa volt, hanem a 12 választott tanítványhoz csatlakozott, és missziós tevékenysége alapján minősül apostolnak. Keveset tudunk róla, noha az Új Szövetségben viszonylag sok szó esik róla. Az első, amit Barnabásról hallunk, hogy szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte, az egyházközség szegényeinek szánt adományaként. Derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, ahogy azt is, hogy József, a ciprusi származású lévita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vígasztalás fia. Pál és Barnabás fölvette az egyházba a pogányokat, de nem kényszerítették rájuk az ószövetségi törvényeket. Barnabás ünnepét a bizánci és a szír egyház június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be az ünnepet. Közös imádságra hív az egyházak világtanácsa Ukrajna békéért. Világszerte közös online imádságra hívja a keresztény közösségeket az egyházak világtanácsa ma, június 11-én csütörtökön. Az Ukrajna békéért meghirdetett alkalomhoz előzetes regisztráció után lehet csatlakozni. Az egyházak világtanácsa a békéért meghirdetett globális imádságok sorozatának részleként hívja közös könyörgésre az egyházakat és a híveket. A kezdeményezés célja, hogy a világ ökumenikus közössége a szolidaritás, a közbenjárás és a reménység közös ritmusában kapcsolódjon össze azokkal, akik a háború, erőszak és a szenvedés terheit hordozzák. A szervezők hangsúlyozzák, az imádság egyszerre tanúságtétel és cselekvés. A kezdeményezés annak az egyházi küldetésnek a kifejezése, amely a szenvedők melletti kiállásra és minden ember méltóságának védelmére hív. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttetek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársaimmal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Filippi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 1-től 3-ig.

0: Atyánk, tégy egyé minket.
1: Jézus számára nagyon fontos volt követői egysége, amikor halála előtt értük imádkozott. Mert hogyan is válhatna egy gyülekezet Krisztus tükörképévé, ha az egyes tagok nem hajlandóak véleménykülönbség esetén saját álláspontjuktól eltávolodva a másik testvér felé közeledni. Fiatal keresztényként úgy gondoltam, hogy a gyülekezetben mindig harmóniának kell uralkodnia, hiszen olyan emberekből áll, akik mind Jézussal járnak. Később megértettem, hogy mi emberek soha nem leszünk tökéletesek, még akkor se, ha a hit formálja életünket. Lelkesedünk Istenért, mégis érzékenyen reagálunk bizonyos dolgokra. A következmény aztán negatív gondolkodás és magatartás, amely az egész gyülekezet hangulatát befolyásolhatja. Az egység tehát nem magától értetődő, hanem újra meg újra küzdenünk kell érte. Ez Filippiben se volt másként. Evódia és Szüntüké, akik valójában közösen harcoltak az evangéliumért, vitában álltak egymással. Pál megrovás nélkül emlékezteti őket a lényegre. Mindketten testvérek a Krisztusban, és közös elhívást kaptak. Ha nem sikerül egymást közt kibékülniük, akkor egy kipróbált munkatársnak kell ebben segíteni. Ez valójában jó út a gyülekezet egysége érdekében. A közös Úrra tekintve tisztázni a vitás kérdéseket, megszabadulni a haragtól, és szükség esetén segítséget kérni, ha nem sikerül egyedül. Semmi sem rombolja jobban az egységet a büszkeségnél.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

nem is láttalak, hiszek és bízom benned. Tudom, itt vagy velem, kegyelmes Istenem, és vigyázod életem. Kérlek, vezess engem a helyes irányba. Nyitott szívvel köszönöm mindazt, amit adtál, az éjszakát, a pihenést, az újraébredést. Kérlek, adj a mai naphoz elegendő türelmet. Kérlek, adj erőt is, hogy elbírjam a terheket, amiket a vállamra raktál. Hadd lássam a kiutat, ha úgy érezném, eltévedtem, vagy már nem tudok megbirkózni mindazzal, ami az életemre nehezül. Mutasd meg a tisztulás lehetőségét, a könnyebbülés alkalmát. Add a kegyelmedet, hogy fölismerjem, ki tesz velem jót, és én kivel tehetek jót a te áldásoddal.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szegedi Mizsér Gergely énekszerző, prédikátor, szónok. Wittenbergben tanult, és 1567 nyarától már Debrecenben prédikátor. Híres énekes könyvét 1569-ben adta ki Debrecenben. Ebben közölte 10 Zsoltár fordítását és 4 eredeti szerzeményét is. Versei mellett egy Petrovics Péterhez intézett latin episztolája maradt fenn. Az adventista énekeskönyv 2 a református 4 énekét őrzi. Közülük a 387-esből idézünk. Úristen, légy most mi velünk, mert sokan támadtanak ellenünk. Nincsen kihez a mi fejünket szükségünkben hajtanunk. Reménységünk, bizodalmunk, mindenkor te voltál mi oltalmunk. Azért most is te felségednek bátorsággal könyörgünk.
2: Gönczi Kovács Fabricius György, református lelkész. 1559-ben Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, ezután még 8 évet töltött olasz, német és francia egyetemeken. Visszatérve 1575-től Debrecenben lelkészkedett. Előbb esperesévé választotta a Debreceni Egyházmegye, míg 1576 nyarán püspöke lett a tiszántúli egyházkerületnek. A De Disciplina Ecclesiastica című több kiadást ért fontos műve 1577-ben Wittenbergben jelent meg első ízben. A félegyházi féle új szövetség fordítás kiegészítése és közrebocsátása ugyancsak neki köszönhető. Az ő idejében kezdték vezetni a tiszántúli egyházkerület jegyzőkönyvét, és nyitottak anyakönyvet a debreceni iskola felsőbb osztályaiba lépők számára. A különböző zsinatok alkalmával megvitatandó tételeket is kinyomtatta. Sokszor megjelent énekeskönyvét először 1592-ben adta ki Debrecenben.
1: A debreceni nagy templom és a város jelentős része leégett 1802-ben. Szükség lett volna a megmaradt elemek lebontására, új templom építésére. Pécsi Mihály terveit sokáig vitatták, a hosszas húzavona után az első istentiszteletet 1819-ben tartották az új épületben. A végső munkálatok azonban csak 1846-ban fejeződtek be.
2: Bojki János 1931-ben született református lelkész, teológus. Rövidebb időn át szolgált lelkipásztorként Gyöngyösön, Sárbogárdon és Budapesten, majd 1962-től Egyeken, 1970-től pedig Szentendrén. Teológiai doktorátust szerzett, így 1983-tól 1996-ig a Budapesti Református Teológiai Akadémián, majd annak jogutódján a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán tanított, illetve párhuzamosan 8 éven át a komáromi Calvin teológián. Integratív személyiség volt, számára a tudomány mindig a megélt hit és a továbbadásra váró hit szolgálatában állt. Ezt sugározzák művei, néhány közülük, új szövetségi etika, az új szövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, teremtésvédelem, ökológiai krízisünk teológiai megközelítése, János evangéliuma a görög tragédiák tükrében, teológia a szószéken és a katedrán, igaz tanúvallomás, kommentár János evangéliumához.
1: 1910-től 97-ig élt Jacques-Yves Cousteau, közismert francia tengerkutató, felfedező, természettudós, óceánográfus, aki életét a tengervédelmének és rejtelmei fölfedezésének szentelte. Nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. A víz és nyomásálló fényképezőgépek, valamint kameratokok kidolgozása a természetfilmezés úttörőjévé avatta. Szerzőként közel 50 kötetet jegyzett, mint például a Csendvilága, a Sötétség birodalma, a Vízi barátaink, az Élő tenger és a Nap nélküli világ címűeket. Dokumentum és természetfilmek készítésében is igen sikeres volt. Mintegy 120 filmjéből 3 Oscar-díjra is érdemes volt. Kirobbanó figyelmet kapott a Cousteau kapitány Víz alatti odüsszeája című sorozat. Mondhatni, a Föld minden tengerén nagy folyamán megfordult. Legtöbbször a Kalipszó nevű legendás hajójával. 1992-ben a Duna ökológiai expedícióval Magyarországra is eljutott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Példabeszédek könyve, 19. fejezet, 14. vers.

Cherchez la femme, azaz keresd a nőt. Ezt a híres francia mondást, aminek az eredete arra vonatkozik, hogy a nőkben kell keresni valaminek az okát, most más szempontból említem. Ha fiú vagy, biztosan kezded keresni a lányok társaságát, ismerkedni, barátkozni velük. Igyekszel valahogy kifejezni, ha udvarolni szeretnél nekik, mert szimpatikusak. Ha a többieknek már van barátnőjük, de neked még nincs, kínosan érzed magad, és azon törekszel, hogy legyen. Próbálkozol, tanulod a módját, hogy fejezd ki az érzéseidet, a szándékodat.

0: Salamon végtelenül bölcs volt, de amikor csak az érzéseire hallgatott, az isteni vezetésre már nem, olyan nővel kötötte össze az életét, aki erősen befolyásolta, és rossz hatással volt rá. Így szomorú, de az életének egyik szakaszában meggyengült a Jóistennel való kapcsolata, és ennek következtében az országában is komoly problémák léptek fel. Okulásul megosztotta a Bibliában a saját esetét, hogy tanulságul szolgáljon másoknak. Nem hagylak ki ma sem, ha lány vagy, hiszen ugyanez vonatkozik a lányok társkeresésére is. A mai ige azt tanítja neked, hogy míg vagyont örökölhetsz a szüleidtől, az értelmes jó feleséget, férjet Isten adja. Bízd rá ebben a fontos és döntő kérdésben is magadat. Vigyázz, ne ess Salamon hibájába.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A munka eredménye egészség és boldogság.
1: A mai ige Mózes 5. könyve 16. fejezetéből a 15. vers. 7 napig ünnepelj az Úr a te Istened előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megállt téged az Úr a te Istened, és minden termésedet, és kezed minden munkáját. Azért nagyon örülj! Gondolatok az ígéről. Ha a lelki ismeretesen ellátod otthoni kötelességeidet, ha betöltöd azt a helyet, ahol képességeidet a lehető legjobban fel tudod használni, bármilyen egyszerű és szerény legyen is az, igazán fölemelő lesz számodra. Pontosan erre az isteni befolyásra van szükséged. Ebben békét és szent örömet találsz. Ebben lelsz majd gyógyulásra is, mert ez az, ami titkon és észrevétlenül gyógyítja a lélek sebeit, sőt a testi szenvedéseket is. Az a lelki nyugalom és egyensúly, amely a tiszta és szent indítékokból fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten előtt vétlen a lelkiismeret életre kelti a lelki képességeket, akár a zsenge növényeket, a rájuk szálló harmat. Akaratod a helyes irányba terelődik, és uralmad alatt marad, s bár biztosabb fellépést ad, mégis mentes lesz a romlottságtól. Elmélkedéseid, mivel megszentelődnek, az öröm forrásai lesznek. Csöndes nyugalmad, amelyre így tettél szert, áldást jelent mindazok számára, akikkel érintkezel. Minél inkább megízleled ezt a mennyei békét és lelki egyensúlyt, annál inkább növekedni fog benned. Élénk, életerős öröm lesz, amely erkölcsi erejét nem folytja a halál állapotához hasonló álomba, hanem még élénkebb tevékenységre serkenti. A tökéletes béke olyan mennyei vonás, amellyel az angyalok rendelkeznek. A gyermekek és a fiatalok nem nyerhetik el a megelégedettségből származó béke érzetét addig, amíg nem könnyítenek édesanyjuk kimerítő munkáján, és enyhítenek a szívét és elméjét kimerítő terheken, az otthoni kötelességek hűséges teljesítése által. Éppen azok szenvednek a magánytól és elégedetlenségtől, akik nem vesznek részt az otthoni kötelességek teljesítésében. Nem tanulják meg azt az igazságot, hogy akik boldogok, azért boldogok, mert mindennapi munkájukat megosztják egymással. Céltudatos munkára lenne szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek, derűsek, életvidámak és boldogok legyenek, s bátran szembenézzenek a különféle próbákkal, nehézségekkel, amelyek e világban körülvesznek bennünket.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és ne félj, mert én vagyok erőd és éneked. Ne hagyd, hogy a félelem elszívja az energiádat. Inkább arra használd az energiádat, hogy bízol bennem, és énekled az én énekemet. Ádászharc folyik az elméd irányításáért, és a sok évi aggódás sebezhetővé tett az ellenség számára. Ezért nagyon éberen kell örködnöd a gondolataid felett. Nevesd meg ezt a benned lévő gyengeséget, hiszen én arra használom azt, hogy közelebb vonjalak magamhoz. Az, hogy állandóan szükséged van rám, olyan meghittséget teremt, ami bőven megér minden erőfeszítést. Nem vagy egyedül ebben az elmédért vívott harcban. Benned élő lelkem állandóan kész segítségedre lenni a küzdelemben. Kérd, hogy irányítsa elmédet. Ő élettel és békességgel fog megáldani.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 12. fejezet, 2. vers. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 3. rész. Isten vádolja népét. Majd ezt mondta. Ha valaki elbocsátja feleségét, és az eltávozva férjétől egy másik férfié lesz, vajon visszatérhet-e megint hozzá? Nem válna-e ezzel gyalázatossá az ország? Te pedig, aki sok barátoddal paráználkodtál, vissza akarsz térni hozzám? Így szól az Úr. Nézz föl a hegytetőkre, és lásd meg, hol nem háltak veled. Kiültél eléjük az útra, mint az araba pusztában, gyalázatossá tetted az országot, paráznaságoddal és gonoszságoddal. Ezért maradt el a tavaszi eső, és nem esett őszi eső sem. Mégis olyan a homlokod, mint egy paráznáé. Félredobtál minden szemérmet. Bezzeg most így kiáltasz hozzám. Atyám, ifjúságomtól fogva te vagy a segítőm. Örökké tart-e haragod. Megmarad mindvégig. Így beszélsz. De közben folytatod rossz életedet, ahogy csak bírod. Júda Izrael példáját követi. Ezt mondta nekem az Úr Jósiás király idejében. Láttad, hogy mit művelt az elpártolt Izrael? Eljárt minden magas hegyre, minden zöldellő fa alá, és ott paráználkodott. Így szóltam, miután mindezt elkövette. Térj vissza hozzám! De nem tért vissza. Látta ezt hűtlen húga Júda, és bár látta, hogy a sok házasságtörés miatt elbocsátottam az elpártolt Izraelt, és kiadtam válólevelét, mégsem félt húga, a hűtlen Júda, hanem elkezdett ő is paráználkodni. Így történt, hogy könnyelmű paráznaságával gyalázatossá tette az országot, hiszen kővel is, fával is paráználkodott. Mindezek ellenére nem tért vissza hozzám hűtlen húga, Júda, teljes szívéből, hanem csak képmutató módon. Így szól az Úr. Ezt mondta nekem az Úr. Igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hűtlen Júda. Ezért indulj, kiásd ezeket a szavakat észak felé. Ezt mond. Térj vissza, elpártolt Izrael. Így szól az Úr. Akkor nem haragszom rátok, mert én hű vagyok. Így szól az Úr. Nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Bájaidat idegeneknek osztogattad minden zöldellő fa alatt. Csak az én szavamra nem hallgattatok. Így szól az Úr. Isten megtérésre hív. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok a ti uratok. Kiválasztok közületek városonként egyet, nemzetségenként kettőt, és elviszlek benneteket a Sionra. Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan pásztorolnak titeket, és megsokasodtok, és elszaporodtok majd az országban. Abban az időben, így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem hiányolják, és nem készítik el újból. Abban az időben Jeruzsálemet majd az Úr trónjának nevezik. Minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívű konoksága szerint. Abban az időben Júda háza Izrael házához fog csatlakozni, és együtt jönnek meg északföldjéről abba az országba, amelyet örökségül adtam őseiteknek. A nép hűtlensége és bűnbánata. Én ezt mondtam. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, és nektek adni a kívánatos földet, mint legékes

benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk. Bizony csalás folyt csupán a halmokon, zajongás a hegyeken. Bizony csak Istenünk, az Úr szabadítja meg Izraelt. A gyalázatos bálvány emésztette ifjúkorunk óta őseink szerzeményét, juhaikat és marháikat, fiaikat és leányaikat. Fetrengünk a gyalázatban, szégyenpíra takarunk, mert vétkeztünk Istenünk az Úr ellen, mi is, atyáink is, ifjúkorunk óta mind a mai napig, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak szavára.

Mai szakasz, Jeremiás könyve, 3. rész. Míg a 2. részben található proféciák a Jáve iránti hűtlenség miatt feddik a népet, addig a 3.1 és a 4.4-ben összegyűjtött proféciák újra meg újra visszatérő alapgondolata a megtérésre való fölhívás. A súb íge alakjai 18-szor fordulnak elő ebben a szakaszban. Jeremiás több jelentés árnyalatban használja ezt a szót. Visszatérni, megtérni értelemben. A népnek az Úrhoz való belső érzület szerinti visszatérésének érzékeltetésére, és magának Jávénak a néphez való kegyelmes odafordulására. Ez a perikópa jogi szempontból világítja meg a nép Istenhez való visszatérésének a lehetőségét. Az ószövetségi házasság jog vonatkozó rendelkezése szerint az elvált és újra férjhez ment asszony 2. férje halála után nem térhet vissza 1. férjéhez. A választott nép helyzete azonban, mondja a proféta, még ennél is súlyosabb, hiszen nem törvényes elválásról van szó, hanem többrendbeli házasság törésről. Az idegen istenek kultuszában való részvételt Jeremiás Hósáshoz hasonlóan gyakran nevezi házasságtörésnek. Isten megmagyarázhatatlan kegyelmének a munkája az, ha a megtérésre való fölhívás mégis elhangzik. Ahhoz, hogy a bűnbánó imádság meghallgatásra találjon, és megújulás fakadjon a nyomában, a korábbi gonosz cselekedetnek az elhagyására és az Isten parancsainak való tényleges engedelmességre van szükség. Jeremiás megszemélyesíti Júdát és Izraelt, úgy beszél róluk, mint két nőtestvérről. Szimbolikus neveket ad nekik, amelyekkel magatartásukat jellemzi. Izraelt Istentől elfordulónak, apostatának, Júdát pedig hűtlenül cselekvőnek nevezi. Júda bűnét az súlyosbítja, hogy nem tanult Izrael példájából. Arra Júda csak látszat megtéréssel reagált. Meglepő, hogy Jeremiás, aki az északi országrész bukása után csak nem egy teljes évszázaddal 627-ben kezdte el profétai működését, milyen eleven érdeklődést tanúsít Izrael sorsa iránt. A rajta beteljesedett ítéletet éppen úgy nem tudta végérvényesnek látni, mint Pál apostol a Róma 9.11-ben a zsidó nép elvettetését. Isten megfoghatatlan kegyelméről tesz e versekben bizonyságot Jeremiás. Isten kész visszafogadni az elpártolt Izraelt, mert ő hű marad önmagához, és ezért a szövetséghez. Ez a megmagyarázhatatlan kegyelem teszi lehetővé a visszatérést, a megtérést Izrael számára. Az új középpont Izraelnek is Jeruzsálem lesz. E versek, mivel a szentek szentjében őrzött láda, illetve a jeruzsálemi templom pusztulását, továbbá Júda fogságra jutását feltételezik, Jeremiás működésének legutolsó éveiből származhatnak. A szövetség láda sorsáról, az Ószövetségből nem tudunk közvetlen adatokat, attól kezdve, hogy Salamon templomában elhelyezték. Míg korábban a szövetség ládát tekintették Jáve trónusának, addig az ítélet

0: Végbe menetele után fölépülő új Sionban maga Jeruzsálem veszi át Isten királyi székének funkcióját. Isten ajándékai kiáradásának akadálya a nép engedetlensége és hűtlensége. A 2:31-jel ellentétben szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád. A nép készségét fejezi ki a visszatérésre, és vallást tesz Jávéról. Íme mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk. Elismeri, hogy a gyermekáldozatot is követelő kánaánita termékenységi kultuszokban való részvétel nem gyarapodására, hanem vesztére szolgált. A töredelmes bűnbánathoz az is hozzátartozik, hogy Jeremiás kortársai nem hárítják a felelősséget csak az előző nemzedékekre, hanem megvallják saját bűnüket. Az utóbbi versekben az őszinte, töredelmes bűnbánat hangja szólal meg itt.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mondta azért néki Jézus: ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Felelt néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. János evangéliuma 4. fejezet 48-tól az 50. versig. A főnemes kérelme teljesedését óhajtotta látni, mielőtt hinni tudott volna. El kellett azonban fogadnia Jézus ígéretét, hogy a kérése meghallgattatott, és csak ezután nyerhette el az áldást. Ebből mi is tanulhatunk. Ne azért higgyünk, mert látjuk vagy érezzük, hogy Isten meghallgat bennünket. Mindenek előtt bíznunk kell az ő ígéreteiben. Ha hittel közeledünk Istenhez, minden kérésünk visszhangra talál benne. Ha áldásáért könyörögtünk, hinnünk kell, hogy azt el is nyerjük. Meg kell köszönnünk, hogy elnyertük. Kötelességeinket abban a biztos tudatban kell teljesítenünk, hogy Isten áldása akkor válik valósággá számunkra, amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá. Ha ezt megtanultuk, akkor tudjuk, hogy imáinkat Isten meghallgatta. Isten mindent megadhat nekünk, végtelen bőséggel, az ő dicsősége gazdagságáért, és az ő hatalma erejének a ma munkája szerint. Efézusbeliekhez írott levél 6. fejezet 20. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A másik oldal. Ellenfeleinket soha nem lehet meggyőzni, kik és mifélék vagyunk. Eredményesebb nagy következetességgel megvárni a pillanatot, amikor ellenfeleinkről kiderül, kik és mifélék ők a valóságban. Márai Sándor.

Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata. Hogyan lelhetsz békességre? Harmadik rész. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 165. vers. Két dolgot kell megtenned ahhoz, hogy valódi békességre lej. Első, élj Isten igéjének alapelvei szerint. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. A békesség akkor köszönt rád, amikor harmóniában élsz Istennel. Az új autókat használati útmutatóval együtt szállítják, amelyben le van írva, hogy a jó teljesítmény megőrzéséhez az autót bizonyos időközönként szervizelni kell. A Biblia az életre vonatkozó használati útmutató. Szerepelnek benne a pénzügyekre, az egészségre, a házasságra, a vállalkozásra, a kapcsolatokra és az életünk sok egyéb területére vonatkozó irányelvek. Ahogyan az autó gördülékenyebben halad, ha rendeltetésszerűen használják, úgy lesz simább az életed folyása is, ha Isten terveinek megfelelően éled. Második. Fogadd el Isten bocsánatát. A békességet a bűntudat képes a leginkább rombolni. Amikor bűntudatunk van, úgy érezzük, mintha üldözne bennünket a múlt. Ezért olvasni olyanokról, akik a 30 évvel korábban elkövetett rosszat próbálják helyrehozni. Pokol volt az életem azóta, és végre meg kellett szabadulnom a tehertől, mondják. Nincs békesség tiszta lelkiismeret nélkül, és ezt egyedül Isten adhatja meg neked. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Mikeás prófita könyve 7. fejezet 18. vers. Figyeld meg! Mikeás rámutat, hogy Isten nagyon vágyik, készen áll és egyre vár arra, hogy tiszta lappal indíthasson el téged. Ilyen az ő személyisége. Örömét leli a megbocsátásban, és van egy hatalmas radírja. Ha megvallod a bűnödet, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János 1. levele, 1. fejezet, 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23 óra 59 percig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotó tárlatvezetésével várják. Ifjúság vasárnapja 2026-ban. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az Ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is, együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az Ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta. Csinálnak fegyverekből kapákat, és dárdákból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt. Ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Isten életedre vonatkozó akarata.

Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.

Isten életedre vonatkozó akaratát felismerni és megcselekedni. Keresztény emberként ez kell, hogy legyen a legfőbb törekvésed. Enélkül ugyanis zsákutcába kerülhet az életed. Nem véletlenül figyelmeztet így Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.

Isten akaratát többek között megismerheted a Szentírás olvasása által. Ez azonban nem azt jelenti, hogy annak minden mondata mindig rád vonatkozik. Azonban, ha imádságos szívvel olvasod az igét, időről időre megérint téged, személyessé válik számodra egy-egy rész. Ilyenkor tudhatod, hogy Isten az, aki fel akarja hívni a figyelmedet valamire. Az ő akaratának megismerése nem csupán azt jelenti, hogy amikor van egy konkrét problémád, és nem tudod, mi volna a helyes döntés, kéred őt, hogy mutassa azt meg, és közben elvárod, hogy jöjjön és segítsen. Ez nem úgy működik, hogy megrendeled nála a tanácsot, amikor éppen szükséged van rá, egyébként pedig nem sok közöd van hozzá. Mindez egy barátsággal kezdődik. Isten azt szeretné, hogy kapcsolatot építs vele. Mindenek előtt azt akarja, hogy úgy ismert őt, ahogy ő ismert téged. Mert amint létrejön ez a kapcsolat, minden más, így például a család, a céljaid, a pénzügyeid, a munkád, a megfelelő helyre kerülnek. Aki ilyen értelemben egyre inkább megismeri Istent, az fogja majd megérteni a hétköznapok konkrét útelágazásainál is azt, hogy melyik az ő útja.

Isten akaratának megismerésével az elégedettség, a békesség és az öröm olyan érzése jár együtt, amit semmi más módon nem érhetsz el. Ha nem érzed ezt az elégedettséget, akkor talán nem azt teszed, amire Isten elhívott. Érdemes komolyan elgondolkodnod ezen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 11-e, Róma beliekhez írt levél 5. fejezet, első 6 versem. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hogy lesz a bajból áldás? Amikor megszűnik a nyomorúság, és átadja helyét a felszabadultságnak, akkor hirtelen mindenki erős hívővé válik. Vagy amikor a nyomorúságban érkezik meg a hit, a bizalom, a remény. Az előbbire nagyobb igény volna, de mi Isten terve? Hogyan dolgozik bennünk? A keresztény jellem következő tulajdonsága a kipróbáltság, melyben összefor az újjászületett belső ember és megélt élet tapasztalata. Eszerint bármi is éri, azaz Isten kegyelméből és kegyelmében értelemmel, sőt a növekedés ígéretével telik meg. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Jakab e gondolatban tovább menve arra biztat, hogy már az első pillanattól, tehát amint elkezdődik, tartsuk a próbát teljes örömnek. Nem az, természetesen, viszont természet felett, tehát hittel és tudatosan tarthatjuk annak, tudva, hogy ez a helyzet egy remek lehetőség, valamiben elmélyülni, valamit megtanulni, vagy megtapasztalni Isten szeretetéből. Más szavakkal, mivel Jézus győzött, és hozzátartozunk, győzni mehetünk fel a pályára, sokak szerint másképp nem is érdemes. Talán épp csak elkezdődött a küzdelem, de betölthet a reménység és szeretet Isten kegyelmében. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Sister Confianza del Señor írta Colomból, Hondurasból. Életadó lélek. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás próféta könyvének 32. fejezetének 15. verse. Két hónappal ezelőtt elkaptam a COVID-19-et, és még mindig küszködöm a betegség utóhatásaival. Tegnap csak néhány percenként tudtam szabadon levegőt venni, és a mellkasom is fájt az erőfeszítéstől. Sokat kellett pihennem, és csak lassan tudtam járni. De ez már javulás volt a betegség első heteihez képest, amikor állandóan szorított a mellkasom, és minden egyes lélegzetvételért meg kellett küzdenem. Hálás vagyok, hogy ma már képes vagyok szabadon lélegezni. A Biblia eredeti nyelvein a levegő vagy légzés szavakat a lélekre is használják, héberül ruach, görögül pedig pneuma. Rájöttem, hogy ahogyan a levegővételre szükségem van az élethez, ugyanúgy szükségem van az Isten lelkére is. Néha küzdök azzal, hogy Istennek tetsző módon éljek, és nem látom az életemben a lélek gyümölcseit, például az örömöt, a türelmet vagy a szívességet. Amikor nem bírok levegőt venni, vagy fájdalmat okoz a nehéz légzés, meg kell állnom és meg kell pihennem. Ugyanígy, amikor elhatalmasodik rajtam a türelmetlenség, a magány vagy az önzés, meg kell állnom a mindennapok forgatagában, és meg kell újulnom a megtartó Istennel való közösségben. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy teljessé teszel minket a lélegzés és szent lelked ajándéka által. Amen. Napi gondolat. Isten lelke ad nekem életet. Imádkozzunk a légzési nehézségekkel küzdőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bajor László, a retesz. Vad bőz dörömbölés a szívem ajtaján, remegve húzódom meg. Ki bírja talán a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda? De az sem volna már csoda, ha betörne, hisz annyira kopott szegény, annyiszor zártam ki és be én. Eleinte csak halkan kopogott, beosont, s csendben hallgatott egy-egy bűn vagy egy-egy gondolat. De minél többször járta az utat, annál követelőbb lett, s szertelen vadindulattal uralkodni akart a szívemen. S mindig kisebb volt az erő, mely ellenállt, s bent mindig nagyobb és nagyobb térre talált. És én engedelmes alázatosságban megnyugodtam-e rút rabszolgaságban, mindig kinyitottam a szívem ajtaját. De egyszer jött a mester, és megnézte a zárt, és megkérdezte, utálom-e a bűnt. Nekem ez nagyon különösnek tűnt, hiszen a zsarnokot mindenki utálja, s megszabadulni, ez volt a szívem vágya. Gyermekem, úgy ne toljad félre a zárt. Többet nem beszélt, nem kérdezett, nem várt. Sietett tovább a szíveket vizsgálni, nem volt hajlandó a szívemben megállni. Az ajtóra toltam a kopott reteszt. Ekkor láttam, hogy az egy kis kereszt, mely tündökölni kezdett fényesen, de felcsattant a kopogás élesen. Eltűnt lassan tompulva a fény. Ilyetten félénken bújtam meg én. Vajon mi lesz? A dörömbölés erősbödött, s kint valaki dühösen felnyögött. Mi ez? Nyissad ki hát az ajtót rögtön! Nem lehet a szíved bezárt börtön. A vágy van itt, a régi jó barát. Hallgatok, s nem tárom fel a szívem ajtaját. Az mind dühösebben dörömbölni kezd, s én félő szívvel nézem a reteszt. Az íme újból lassan fényleni kezd, és én nagy űrt érzek a szívem belsején. Most először. Ez vajon mi lehet? Imára kulcsolom lassan a kezemet. A dörömbölés vadul erősbödik, a szenvedély az, mely most kint küszködik a fénylőn ragyogó retesz erejével, és próbálkoznak most már kettesével. Majd jönnek sorba, jön az élvezet, a harag, a bírvágy és a gyűlölet, a káröröm, a düh, az indulat, a féltékenység s a rossz hangulat, az étvágy, a pénz, a szórakozás, az irigység, a bú, az unatkozás, s ki tudná felsorolni minde tarka sort, mely kopog, dörömböl és az ajtóra ront, szüntelen agresszív kitartással, s beszél, kiabál lázas unszolással. Vad bőz dörömböl és a szívem ajtaján. Remegve húzódom meg. Ki bírja talán a retesz, a zár, mit Jézus szerkesztett oda? De az sem volna már csoda, ha betörne, hisz annyira kopott szegény, annyiszor zártam ki és be én. Magam sem hittem, a retesz ellenáll, s a bűn odakün bármit kiabál, bízni kezdek a fénylő reteszben, a Jézusomtól nyert csodás keresztben. A szívemben érzett hatalmas űr kiált, és felfokozza a halkan szőtt imát. Zsolozsma száll föl az egek urához, a bűn odakün már hiába kiáltoz, a retesz fénylik, ragyog, tündököl. De én nem is dörömböl már a bűnököl. Mély csend lett, áhítatos, szent magány. Ilyen a menny előcsarnoka talán.
egyszer csak halk neszkopogása kél, valaki szerényen bebocsátást kér. Bátor lélekkel az ajtóhoz megyek, kitárom, s mit látok? Hatalmas egek, egy fényes sor vonul be csendesen, egyiket másikat fel is ismerem. Ez itt a béke, ez a nyugalom, itt jön a derű és a vigalom, a hűség, jóság és a szeretet, a vigasztalás, mely szárít könnyeket, szelídség, alázat, kitartás, tűrés, könyörület, s egymást megbecsülés. Ó, mi sor! S ezt nélkülöztem én. De ím a sor legesleg végén jön maga az Úr, a drága mester, egy fénylő, ragyogó szent kereszttel. Akkor látom, hogy az az én keresztem, és az ajtón őt is csendben beeresztem. Ekkor betelt a szívem minden kis zuga. Most már bent maradt az ég és föld ura.

0: öröm a jó cselekedetekben.
1: A boldogság útja. Tudom, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen az ember, és jót cselekedjen az ő életében. Prédikátorok könyve 3.12. Gondolatok az ígéről. A fiatalok azt gondolhatják, hogy boldogságot találnak a világ által kínált élvezetekben. Azonban az igazi örömet és boldogságot sosem nyerhetik el ezen az úton. Megváltónk nem azért élt, hogy a saját tetszését keresse. Azt olvassuk róla, hogy széllyel járván jót cselekedett. Életét szeretetteljes szolgálatban töltötte el. Vigasztalta a szomorúakat, szolgált a szenvedőknek, és felemelte a lesújtottakat. E világban nem volt saját lakóhelye, csak akkor talált otthonra, amikor barátai befogadták magukhoz, mint vándort. Jelenléte mégis a mennyet hozta közel az emberekhez. Napról napra kísértésekkel találkozott, és próbákat kellett elviselnie. Mégsem gyengült el, és nem csüggett. Mindig türelmes és vidám volt. Milyen csodálatos példát adott nekünk Krisztus azzal, ahogyan a munkáját végezte. Az igazi boldogságot csak akkor találhatjuk meg, ha követjük a krisztusi példát. Ha befogadjuk Jézust, akkor átadjuk, alárendeljük neki szívünket és vágyainkat, megváltoztatjuk céljainkat.

0: Belsacár végzetes hibája.
1: Megmérve azt jelenti, hogy lemérték a mérleget, és hiányosnak találták. Dániel proféta könyve 5. fejezet 27. vers. Mennyei atyánk megbocsátó és szerető Isten, de saját gondatlanságunk és közönyünk miatt elveszíthetjük örök örökségünket. Belsacár király sokat tudott a mennyei Istenről. Elődje, Nebukodonozor király megosztotta népével Jákob istenének csodálatos és hatalmas tetteit, és leírta, hogyan avatkozott be saját életébe. Belsacár édesanyja és nagyanyja próbálta őt vezetni, de ő olyan életmódot választott, amely figyelmen kívül hagyta a menny istenét. Egy lakoma alkalmával Belsacár kérte, hogy Isten szent templomának szent edényeit hozzák el a lakomára, és gúnyolódott Istenen azzal, hogy használta azokat. Belsacár beleavatkozott a szent dolgok használatába, és az Isten angyala által a díszterem falára írt szavak szerint túl könnyen találtatott. Királyságát még aznap éjjel elvették tőle. Isten igéje világossá teszi, hogy nem szabad a szent dolgokat megsérteni. Áron fiai meghaltak, mert idegen tüzet hoztak az Úr elé. Uzzá elpusztult, mert hozzá mert nyúlni a szövetség ládájához. Még a 70 bétsemesi férfit is halálra sújtották, mert belenéztek a ládába. Ha Belsacárhoz, Nádábhoz és Uzzához hasonlóan mi is beavatkozunk, hogy Isten szent dolgaiba járjunk, túl könnyűnek találnak majd bennünket. Az az életmód, amely növeli a betegség és a halál kockázatát, olyan életmód, amely gúnyt űz Istenből, a Teremtőből, mert beleavatkozik a szent dolgokba. Ezért a gazdag és zsíros ételek fogyasztása, a koffein tartalmú italok, a mozgás hiánya és a két végén égő gyertya, a pihenés hiánya, a szent dolgokba való beavatkozás. Az ilyen káros gyakorlatok folytatásával tiszteletlenséget mutatunk azzal szemben, amit Isten szentnek tart. Ahhoz, hogy Istennek tiszteletet és dicsőséget adjunk, tisztelettel kell bánnunk Isten szent dolgaival. Ezt azzal tesszük, amit eszünk, iszunk, vagy bármivel, amit teszünk. Van-e valami az életmódodban, ami gyorsabban mutat a bűnös dolgok irányába, mint a szent dolgok?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 11-én így szól Isten igéje. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Józsué könyve 1. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Korintusbeliekhez írt 2. levél 1. fejezet 9. verse. Volt egy kisfiú a gyülekezetben, aki nagyobb termete ellenére félős volt. Kicsit olyan, mint Ferdinánd a bika. Ő soha senkit nem akart bántani. Tele volt kedvességgel, de egyúttal szorongással is. Bántották is ezért sokan. Mindig mondtuk neki, Karcsi, légy férfi, légy erős és bátor. Ő pedig kedves kis hangján kétségbe esve azt válaszolta, jaj ne, azt hogyan kell csinálni? Parancsszóra senki nem tudott még soha erős és bátor lenni. Bármennyire is igyekszünk összeszedni magunkat, csak ideig óráig sikerül esetleg. Fölénk magasodnak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. A félelem nagyobbra nő az erőnknél. Egyedüli megoldásként semmi más nem tudok én sem mondani, mint amit Pál apostol. Ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki meg is fog szabadítani. Jézus is félt a

Getsemáné kertben. A gyűlölet megölte, de Isten ereje feltámasztotta őt. Mert Isten mindennél erősebb, még a gyűlöletnél, a halálnál is. Minket is egyedül ő tehet erőssé. Elég erőssé, hogy meg tudjuk harcolni a mindennapok harcát. Aki egyszer is megtapasztalta már Isten erejét, szabadítását, az nem tud más tenni, mint ezt énekelni. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Egyedül Istenben lehetünk erősek és bátrak. Imádkozzunk! Uram, sokszor erőt kellene vennem magamon, de nem megy. Neked bevallom, nem vagyok elég erős. De benned bízom. Segíts meg, add erődet, légy velem a küzdelmeimben. Szükségem van rád. Csak abban bízom, hogy azt ígérted, megszabadítasz engem is. Hadd kövesselek téged minden nap a szabadulás útján, halálból az életbe. Amen. Kalincsák Balázsné Varga Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál írja, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani.

A tolerancia sokféle jelentéssel bíró kifejezés. A pszichológiában általában a frusztráció kifejezéssel hozzák összefüggésbe. A frusztrációs tolerancia az a képesség, hogy az egyén képes megbirkózni a személyes élet problémáival és korlátaival, még az ezek okozta csalódások ellenére is. Ide tartozik a tolerancia ellenállás és a negatív érzésekkel szemben, amelyek akkor keletkeznek, amikor nem kapjuk meg, amit szeretnénk, vagy amikor szörnyű dolgok történnek velünk. Sok ember nem hajlandó elviselni a kudarc vagy csalódás okozta kellemetlenségeket. Ha felismerjük, hogy a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogy szeretnénk vagy elképzeljük, fontos elemet nyerünk a viszontagságokkal szembeni ellenálláshoz.

Számos embert túlterhelnek az őket felzaklató dolgok. Egészségük napról napra romolhat. A pénzügyi problémák, a családi konfliktusok mind-mind súlyos terhet jelenthetnek. A szenvedés és a keserűség hosszú ideig, hónapokig vagy talán évekig tarthat, és a jövő bizonytalannak, zavarosnak tűnhet. Te is ilyen megpróbáltatásokon mész most keresztül? Úgy gondolod, hogy az életed javulhatna, ha az egészséged helyreállna? Engedsz az érzéseknek, amelyeket az élet problémái okoznak neked? És ha semmi sem változik, akkor egész életedben panaszkodni fogsz? Amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan azt szeretnénk, hajlamosak vagyunk elkeseredni, önsajnálatba esni, ahelyett, hogy türelmesen elviselnénk őket, és bíznánk Isten terveiben. Illés és Keresztelő János prófétai szolgálatuk eredményeinek elmaradása miatt lesújtva érezték magukat. És bár az ellenség közeledése nyugtalanította a lelküket, és szörnyű félelmet éreztek, képesek voltak megbirkózni vele, amikor életüket Istenre bízták.

keresztény élet, harc és menetelés. Ebben a harcban, és főleg a győzelem eléréséhez, állandó erőfeszítésre, kitartásra és álhatatosságra van szükség. Ha Isten erejével küzdünk, a próbák és nehézségek megerősítik hitünket és jellemünket is. A keresztény életútja nem mentes a nehézségektől, de aki Krisztusra tekint, az a próbákban is megerősödik, és megtanulja az álhatatosságot. A tűrő képesség nem pusztán passzív eltűrést jelent, hanem hitből fakadó, aktív kitartást a helyes úton. Krisztus szeretete arra indít bennünket, hogy türelmesek, szelídek és irgalmasok legyünk. Ne engedjük, hogy mások hibái haragot, keserűséget keltsenek bennünk. Isten népének olyannak kell lennie, mint a világ világossága. Türelemmel, kedvességgel és irgalommal kell szembenéznünk mindenkivel, még azokkal is, akik üldözik őket.

Manapság jobban, mint valaha, szükségünk van arra, hogy gyakoroljuk ezt a fajta türelmet, hogy a csüggedés ellenére is álhatatosak, elszántak legyünk. Az előttünk álló megpróbáltatások és szenvedések időszaka olyan hitet igényel, amely képes elviselni a fáradtságot, a késedelmet és az éhséget. Olyan hitet, amely nem gyengül meg a megpróbáltatások súlyosságával szemben.

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Efézusbeliekhez írott levél, 4. fejezet, 1-től 3. versig terjedő szakasz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a június 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Nyitott templomok napja, felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit, nyissák meg templomaik kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény idén szeptember 12-én lesz. A mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Jelentkezni online program feltöltésével lehet július 15-éig. A nyitott templomok napján meghívják a környék embereit, hogy betérjenek a templomokba. Bemutatják a hit szemével a templom művészeti értékeit, vendégművészeket, iskolai kórusokat hívhatnak. A programok egész nap tarthatnak majd, akár késő éjszakáig is. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott arra, mik azok a fontos dolgok, amelyekre az zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, és ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik a legutóbb itt voltak velünk, emlékezhetnek arra, hogy arról beszéltünk, milyen határozatot hozott az apostoli gyűlés, amivel visszaérkezett Pál és Barnabás, de hát velük együtt érkezett Júdás és Sílás is, vagy az új fordítást olvasók Szilásznak olvassák az ő nevét. És aztán egy nagyon áldott időszak következett, amikor erősítették, tanították a gyülekezet tagjait, majd a gyülekezet elbocsátotta őket, hogy menjenek vissza Jeruzsálembe. Igen ám, de Szilászban valamit ott az Úr lelke elvégzett. Mégpedig úgy gondolta, hogy ő itt marad. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy úgy tűnik, hogy Isten lelke néha megadja azt a választási lehetőséget az embernek, hogy egy helyzetben kiérleljen magában dolgokat, és miközben az eredeti szándék, amivel érkezett, nem az volt, hogy ő életteret vált, mégis Isten lelke ebben az időszakban azt munkálta ki, hogy nem vissza az anyagyülekezetbe, Jeruzsálembe, majdnem azt mondtam, hogy vissza az otthonába, hanem neki itt kell maradni. Na de miért kell itt maradni? Ezt a kérdést azért teszem föl, mert mi nagyon sokszor úgy szeretnénk, hogy a Szentlélek legyen szíves elmondani előre úgy 10-15-20 évre a dolgokat, és hogyha mérlegre tehetjük, amiket ő mondott, megvizsgálhatjuk az összes lehetőséges opciót, és hogyha kedvezőnek tűnik a mi számunkra is, akkor majd mondunk rá valamit. Szilász testvérünknek fogalma nem volt, hogy miért van az a belső késztetése, hogy neki itt kell maradni. Ő csak annyit érzett, hogy az a szolgálat, amit most ott, Antiókiában végezni kell, valami miatt az ő számára még nem ért véget, neki maradni kell. Még egyszer mondom, egyáltalában nem is sejthetett semmit arról, hogy és mit hoz a holnap. Tessék csak hallgatni. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak, itt egy pillanatra megállok, megígérem, hogy mindjárt újraolvasom, tehát ahhoz a döntéshez képest, amikor Júdás és Sílás testvéreink visszaindulhattak volna Jeruzsálembe, és Júdás ezt meg is tette, tehát néhány nap múlva ehhez képest, azt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Itt is muszáj megállnunk egy kicsit. Mert hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy aha, hát ez nagyon jó. Például Ciprusban azért volt sok kellemes emlék. Na de miért akar visszamenni Pál, mondjuk Derbébe, Lisztrába, Ikóniumba? Mindegyik helyen volt jó pár olyan élmény, amit a háta közepére kíván egy átlag misszió munkás magának, hiszen összefogtak ellenük, gyalázták őket, a hátuk mögött megszerveztek egy egész ellenmozgalmat, sőt, ugye mindenki emlékszik, Ikóniumban még a megkövezés is Pál apostol sorsává lett, alig élte túl, ezt nyugodtan mondhatjuk, és ez az alig élte túl, ez nem akadályozza őt abban, hogy arra gondoljon, hogy azok a testvérek nagyon újak a hitben. Szeretném hangsúlyozni, nem a Szentírás ismeretében újak, hiszen a legtöbben, akik megtértek, vagy héber származásúak, vagy már prozeliták voltak, azaz zsidó hitre tért pogányok, de nagyon újak a hitben, nekik szükségük van a megerősítésre. Szükségük van a tovább segítésre. Miért? Hát mert ahogy Antiochiába is érkeztek olyanok, akik feldúlták a testvérek hitét, ezek a feldúlásra alkalmatos emberek nem szoktak otthon maradni. Érdekes módon, hogyha megfigyeli valaki, mindenféle furcsa és Isten igéjétől elrugaszkodott tanításra még valahogy pénz is több szokott kerülni meg könnyebben. Ha megnézi valaki a világhálót, elképesztő mennyiségű zagyvaság, ami megtalálható. Ha megnézi valaki a propagandát, akkor a legtöbbször azok pénzesebbek, akik nem az igazságot hirdetik, hanem mindenféle vad, Istentől elhajló dolgokat próbálnak tanítani. És azt mondja Pál, ha Antiochiában ez előfordult, akkor előfordulhat másütt is. És egyébként náluk van egy dokumentum. Ez a dokumentum az apostoli gyűlés határozata, amit Antiochiában már ismernek. Na de ismerik-e Cipruson? És ismerik-e Lisztrában, Derbében, Ikóniumban, meg a másik Antiochiában, a pizidiai Antiochiában, meg a többi helyen, ahol már gyülekezetek élnek? És tudnak-e majd reagálni abban a tudatban, ha jönnek eféle kísértések, és hogy jönnek eféle kísértések, méghozzá nem kis erővel majd, arról egészen nyilvánvalóan tanúskodik majd a néhány évvel később írt Galácia beliekhez írott levél, hiszen az nem egy kicsi várost jelent, hanem egy tartományt jelent, Dél-Galáciát, ahol történetesen ezek a városok is zömmel vannak, például Lisztra, Derbe és Ikónium is ebbe a körbe esik. És amikor megszólítja majd őket az apostol, akkor ugyanazokkal a tanításokkal fordul szembe, amelyekkel Antiochiába kőkeményen kellett harcolni. Ezt azért szeretném elmondani, mert jó, ha tudjuk, hogy a sátánnak a hit alaptételeit érintő támadásai nem fognak megszűnni, még egy határozattól se, és mindig lesznek olyanok, akik elővakarnak valamiféle tanítást valahonnan akár a múltból, és én most már úgy tűnik, hogy elég idős vagyok ahhoz, hogy jó pár olyan tanításra visszatudjak gondolni, amelyek úgy 10-15 éve ciklikusan újra és újra lobot vet a keresztény felekezetek körében, és általában ezek felekezete fölé növekvő problémák szoktak lenni, és pusztítást okoz, és romlást okoz, megtévednek emberek, és nagyon sokan elfordulnak a gyülekezettől, és sokan a hittől is elfordulnak, megütközve, megbotránkozva, és ez azért nagyon fontos, mert ehhez lenne szükség a jó értelembe vett hitvédelemre. Tehát arra, hogy egymás hitét is őrizzük. És ne legyen nekünk mindegy, hogy mi hangzik el. Pál apostol úgy érzi, hogy nem mindegy, hogy mi hangzik el. És menjük, nézzük meg, hogy megy a soruk. Igen ám, de akkor kirobban egy vita. Tessék csak figyelni. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost, akit Márknak hívnak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól, Barnabás magával vitte Márkot és elhajózott Ciprusra, Pál pedig Sílást választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őket, a testvérek útnak indult, bejárta Szíriát és Kilikiát, és erősítette a gyülekezeteket. Ez egy olyan része a Szentírásnak, ami igazából nyugodtan megkérdezhetjük magunkat, hogy hogy is került ide. Nem lehetett volna azt, hogy Lukács szép csendesen azt mondja, hogy hát mire ő elkezdte írni az apostolok cselekedeteit, egyrészt ez a múlt évtizedek homályába veszhetett volna, másrészt meg a helyzet az, hogy ez akkora fényt, akkora dicsőséget nem ragyogtat Barnabásra és Pálra, még hogy meghasonlás támad két ilyen súlyú keresztény vezető között, akik egyébként végig csatáztak egy misszióutat úgy, hogy válvetve, harcolva, és teljesen egyértelműen egymást támogatva, egy pillanatra meg nem inogva a hitben, és akkor itt van egy ilyen helyzet, és akkor meghasonlás lesz. Ugye a meghasonlás az azt jelenti, hogy ha te jobbra mész, én balra, ha meg balra, akkor jobbra, és nem megyünk együtt tovább. Lehetséges ez? Még mielőtt az ítélkezés hangján kezdenénk erről a dologról beszélni, szeretném elmondani, hogy Isten lelkének néha különös dolgai vannak. A különös dolgai közül az egyik az ajándék. Barnábas. Azt jelenti vigasztalásnak a fia. És ez a Barnábas annak idején, amikor észrevette, hogy a tarzuszi Saul megtért, és Jeruzsálembe érkezett, és egyszerűen nem akarnak vele foglalkozni a testvérek, mert mindenki a múltjára emlékszik, akkor maga mellé veszi, bemutatja az apostoloknak, megy vele ide, megy vele oda, és amikor látja, hogy itt a dolog nem biztos, hogy jól fog elsülni, akkor lemegy vele Cézáreába, hajóra ülteti, még lehet, hogy a jegyet is ő veszi, de hát erre bibliai bizonyítékom nincsen, elküldi haza Tarsusba, és amikor a gyülekezet őt bízza meg azzal, hogy menjen Antiochiába, és nézze meg, hogy milyen folyamatok zajlanak a gyülekezetbe, akkor lemegy Antiochiába, meglátja a munkamezőt, és elmegy Tarsusba, és megkeresi ezt a tarsusi Sault, ki tudja, mennyi időbe került neki, amíg megtalálta, mert hogy Tarsus abban az időben a három egyetemi város egyike volt a római birodalomban, meglehetősen nagy népességgel, meglehetősen nevezetes helyként említi a történelem, és ráadásul ez a tarsusi Saul közben még Arábiába is elkeveredett, tehát hogy ott mikor ért vissza, honnan ért vissza, de hát Isten lelke kimunkálta a találkozást, akkor a szárnyai alá vette, elment vele Antiochiába, ott együtt szolgáltak, és utána együtt indultak misszióba. És most itt van ez a Márk. Márk életében egy óriási törés történt. Nagy lelkesen vállalkozott arra, hogy együtt indult Barnabással és Pállal az első misszióútra, és Ciprus szigetén ez a fiatalember menekülőre vette a dolgot. Nem először valószínűleg életében. Ha figyelembe veszem az irodalmi szabályokat, amelyek alapján írtak az ókoriak, akkor van egy különös megjegyzés Márk evangéliumában, tetszenek emlékezni, a Gecsemáné kertről. Ott egy ifjú, aki jelen van Jézus elfogadásánál, majdnem fogságba esik, elfogják, de aztán kibújik a hálóköntöséből, és futva elmenekül. Hát a hálóköntös alatt meg nem igen volt semmi más. És ez a futva menekülök, ez úgy, mintha rögzült volna Márkban. Általában egyébként az ember hozza magával, meg hordozza az emlékeit. És Barnabás úgy gondolja, ennek a fiatal embernek kellene egy kis segítség, kellene egy kis megtámogatás. És ha nem is mondja azt a magyar mondást, mert hát honnan tudhatta volna, hogy kezdjük a kályhától, ő úgy gondolta, hogy mivel úgyis végiglátogatjuk a gyülekezeteket, hát úgyis Ciprusra megyünk először, ahonnan ő megfutamodott, hát kutya harapás szőrével, bocsánat a különös áthallásért, hát majd csak tovább lendíti az Úr. És rá fog jönni arra, hogy az Úrtól veszünk erőt, és tovább indulunk. Eddig arról beszéltem, hogy hogy gondolkozhat Barnabás a lelki ajándéka alapján. És akkor most nézzük a tarsusi Sault. Ki ő? Ne haragudjanak, ha így fogalmazok, a fúrófej az Isten missziós alagút gyártógépén. Ön megy előre. Az életem se drága nékem, írja majd egy pár év múlva. Én semmivel nem törődök. Ugyanezt pár év múlva majd leírja. Hogy nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt is le fogja írni. Legyetek férfiak! Legyetek erősek! Ezt is fogja írni a gyülekezetnek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, írtam, ez pont a délgaláciaiaknak címzett levélbe fogja majd írni. És miért fontos ez? Azért, mert a tarsusi Saul lelki ajándéka szemben Barnabással az apostolság. Ez a bizonyos, minden erővel neki feszülve indulok az új terület felé, lelkeket menteni, lelkeket megnyerni, új területeket nyitni ki Isten erejével. Ez a kettő nem mindig tud kompatibilisen együttműködni. Úgyhogy nyugodtan tessenek megkérdezni, hogy kinek volt igaza ebben a vitában, Pálnak vagy Barnabásnak? És hogyha valaki már régebben hallgat, talán észrevette, hogy annyira nem szívesen kötök kompromisszumokat, pláne nem elvtelen kompromisszumokat, de a lelki ajándékok ismeretében most kénytelen vagyok azt mondani, hogy mind a kettőnek. És egyáltalában nem véletlen, hogy Isten nem azt mondta, és milyen bölcs az antiochiai gyülekezet, akik nem azt mondják, hogy na testvérek, amíg ti ebben a dologban ki nem egyeztek egymással, nem mentek sehova. Hát még, hogy ti összevitatkozzatok, és egyik jobbra, másik balra. Szó se lehet róla, vagy együtt, vagy senki. Ezt azért mondom, mert ma lehet, hogy így gondolkoznánk. Sőt, egy missziós társaság lehet, hogy fölfüggesztené mind a kettőt, még leveleket is kiküldene, hogy a köztük kirobbant háborúság miatt méltatlannak tartjuk őket a szolgálatra, Schluss plus. És mi lesz a gyümölcse? Hát mondjuk csak nem lesz második missziót, meg harmadik missziót, és több száz gyülekezet, sok ezer lélek megmentetlen marad. És az antihői gyülekezetnek Isten szent lelke ad bölcsességet. János Márk, hadd induljon szolgálatba Barnabással, áldja meg őket Isten. És Pál, ha társra talált Silásban, és Silás társra talál Pálban, akkor hadd induljanak együtt. És ez különös kegyelme Istennek, amikor egy gyülekezet el tud jutni erre a bölcsességre. Nem biztos, hogy nekünk kell megoldani mindent. Sőt, nagyon furcsa lesz, amit mondok, én ezt készséggel elismerem, de nem is biztos, hogy nekünk kell megérteni minden egyes helyzetet. Hiszen az a János Márk ebből a misszióútból úgy fog kijönni, hogy Péter apostolhoz csatlakozik majd, és utána megírja majd nekünk a Márk evangéliumát, és néhány évvel később majd, jó néhány évvel később majd, a síralomházból azt fogja írni Pál, hogy hadd jöjjön hozzám János Márk, mert nekem nagyon hasznos a szolgálatban. Mivé nőtte ki magát? És hogyha Barnabás akkor nem szólítja maga mellé, vajon nőhette volna ki ezé magát? Tudom, ilyenkor nagyon szívesen mondjuk azt, hogy persze, mert Isten lelkének ezer útja van, és ha nem Barnabás, akkor majd másként. Igen, ezt én készséggel elismerem, Isten lelkének ezer útja van, de ebben az ezer útban legalább ne legyek akadály. Egyébként meg lehet, hogy azt akarja, hogy én segítsek. Vagy támogassak. Vagy, és itt most szeretném, ha mindenki békességesen nyitná ki a fülét, vagy legalább hagyjam, hogy más segítsen, akinek erre van ajándéka. És nem biztos, hogy nekem kell mindig megmondani a végső érveket, mert egyébként Pálnak igaza van, nem jó, ha valaki kifordul a szolgálatból egy nehézségnél, mert a többieket veszélyezteti, tehát mondjuk tűzoltóknál is az az alapszabály, hogy nem hagyhatod el a társad. Nem hagyhatod ott a tűzben a társad. És ez egy nagyon fontos dolog. De a másik oldalon ez a mentő szeretet is nagyon fontos dolog, amit Barnabás képvisel. Aztán most itt álljunk meg még egy pillanatra Silásnál. Azt mondtam az előbb, fogalma nem volt arról, hogy miért van benne ez a belső késztetés. Lehet, hogy a mindenható Isten tudta előre, hogy itt a folytatáshoz nem két ember kell, hanem kétszer kettő. És erre való késztetést úgy adott Silásnak a szívébe, hogy mit sem tudott erről Silás, egyébként akkor még a tarzuszi Pál se, de aztán később kiderült, hogy szükség lesz erre. Aztán még egy dolgot szeretnék elmondani. Tessék mondani, ki alapította a szíriai gyülekezeteket? Mert hogy Antiochiát azt tudjuk, hogy hogy alakult. Tetszik tudni, az a másik központ ott Szíria fölött, az észak-szíriai résznél történetesen egy Tarzusz nevű helyhez vezet. Úgy tűnik, hogy az a tarzuszi Pál addig se töltötte tétlenül az időt, amíg arra várt, hogy egyszer megjön majd Barnabás. Mert hogy nem is tudta, hogy egyszer megjön majd Barnabás. De neki a szívébe zárta Isten az evangéliumot, ehhez nem kell túlságosan messzire visszamenni, hiszen már akkor elkezdte hirdetni az Isten igéjét, amikor Damaszkuszba megnyílt a szeme. Hát zavarba hozott mindenkit, a damaszkuszi zsidókat is, hiszen az írások alapján bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. Csak nem gondolja valaki, hogy hazament Tarzuszba malmozni, és ült ott hónap és évszámra, hogy most mit csináljunk. Hát ő tudta, mi a dolga. Hát azt mondta róla a Szentlélek, hogy választott edényem ő, hogy az én nevemet elvigye a pogányok közé, és amikor visszament Tarzuszba, egészen biztosan, hogy azon a környéken is járta a településeket, vitte az Isten igéjét. Csak erről mi nem tudunk semmit. De amiről mi nem tudunk semmit, az nem, meg nem történt dolog. Azt tudjuk, hogy most meglátogatott jó pár gyülekezetet. Nyilván Antiochiából is nagyon sok felé kizendült az Isten igéje. És Ha most együtt indulnak Barnabással, merre visz az út? Ciprusra. Merre nem visz az út? Hát erre a gyalog lejárható, észak felé vívő ösvényre, ahol a szíriai és a kilikiai, ahogy szokták mondani, vagy cilíciai gyülekezetek vannak. Tehát akkor úgy gondolja Pál, hogy kinyílt ez a terület. És biztos nem Isten lelke ellenére gondolja így, hogy kinyílt a terület, mert ahogy Jeruzsálembe menet annak idején, még Samárián keresztül áthaladva is minden gyülekezetben elmondták, mit végzett az Úr, most ebben a másik irányban is egészen biztos elhangzik, hogy mit végzett az Úr, hogy testvéreitek vannak, itt is, ott is, amott is, és hogy van egy apostoli gyűlési határozat, és testvérek, a szabadság evangéliuma nem kötelez benneteket arra, hogy hajtsátok magatokat az ószövetségi törvény, pláne nem a Talmud mindenféle szabálya alá. Kegyelmi állapot ez? Úgy tűnik egyébként, hogy nem marad Pál apostol szívében tüske, hogy később ők Barnabással hogy rendeződtek, arra nem tudunk választ adni, de azt tudjuk, hogy az egyik gyülekezetnek azt fogja majd írni, hogy csak nekem és Barnabásnak tilos keresztény feleségünket magunkkal hordozni, ahogy egyébként teszik ezt az Úr testvérei és Kéfás is. Ebből lehet tudni, hogy nem egy ellenséges gondolkozás van a szívében Barnabás iránt. Nagy valószínűleg ők jó alaposan összevitatkoztak, egyébként, mintha a jeruzsálemi gyűlésben is a határozat előtt egy tisztességesen nagy összevitatkozás következett volna be, de ebből a feszültségből, vagy ebből a kicsit traumatikus helyzetből mi jön ki? Az, hogy Isten lelke egy új utat, egy új irányt indít, és áldott misszió munka lesz a végeredmény. És van munkatárs, Silás, aki lehet, hogy kezdő ebben az apostoli szolgálatban, de Pál apostol mellett egy áldott eszközzé nevelődik ki. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két nagyon sok mindent megtapasztalt és átélt testvér, anélkül, hogy az eredeti szándékuk ez lett volna, most megkapja a lehetőséget, hogy a következő misszió úton egy új munkatársat képezzen, állítson munkába önmaga mellett. Nem helyett, önmaga mellett. Mert hogy egyébként van egy ilyen régi szabály, hogy leginkább elsajátítani valamit a valaminek a végzése közben lehet. Tehát az elméleti villanyszerelő, meg az elméleti kovácsmester, de még az elméleti zenetanár sem működik és létezik. Aki nem tudja csinálni, az lesz szíves ne tanítani. Aki pedig tudja, azt Isten valószínűleg arra készteti, hogy adja tovább olyannak, aki aztán majd alkalmas lesz, hogy tovább vigye a szolgálatot. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Túrmezei Erzsébet, márciusi álom. Álmodom egy fényes, nagy magyar királyról. Jönne, hol a nap kél, fényes csodatájról. Jönne hóparipán, erős mentőkézzel. Igazság sarjadna, merre lova lépte. És amerre járna, segítséget senki hiába nem várna, és ahová térne, égi áldást térne. Igazi jót senki hiába nem kérne. Édes, szép hazánkban békesség honolna. Milyen szép is lenne, milyen jó is volna. Nem is lehetetlen, nem is olyan álom, hiszen él egy király fényes csodatájon, fényes égitájról hozzánk le is szállott. Hozott segítséget, hozott igazságot, ragyogó örömöt, boldog békességet. Csudaorvosságot annak, kit sebe éget. Hódoló szívünk, bár mind elébe vinnénk, hatalmába bíznánk, erejébe hinnénk, amíg minden magyar nem hajt neki térdet. Az én édes hazám, tudom, fel nem ébred. Erős mentő kezét megragadva kérem, édes Uram Jézus, mentsd meg az én vérem.

0: Egészségpercek.
1: A dohányzás ártalmairól ma már csak az nem tud, aki nem akar. Hiszen rendkívül sok helyről, sőt a cigarettás dobozokról is tájékozódhat mindenki azokról a komoly kockázatokról, amelyeket ez a káros szenvedély okoz. Az is régóta ismert, hogy a nők valamivel sérülékenyebbek a cigarettaromboló hatásával szemben. Egy nemrég megjelent vizsgálat a jól ismert elváltozások mellett egy újabb betegséget hoz összefüggésbe a dohányzással a nők esetében. Ez a kórkép a reumatoid artritis, amelyet általában autoimmun folyamatnak mondanak, és amelynek lényege, hogy a szervezetben antitestek, illetve reumafaktorok termelődnek, amelyek megtámadják az izületeket, és újra fellángoló sokizületi gyulladást okoznak. A betegségnek van olyan formája is, amikor nem mutatható ki reumafaktor a betegek szervezetéből. Amint egy 100 000 nő bevonásával 26 éven keresztül folytatott megfigyelések alapján azt találták, hogy az aktív és volt dohányos nők körében is jelentősen emelkedik a reumatoid artritis kockázata. Évi 10 csomag elszívása már megnöveli a veszélyt. Minden további csomag cigaretta pedig még tovább fokozza. A dohányzás káros hatása sokkal nagyobb mértékű volt azokban a betegekben, akikben ki tudták mutatni a reumafaktor jelenlétét. A fokozott kockázat még 20 évvel a dohányzás abbahagyása után is megmarad. Mindez azt jelenti, hogy a nők számára a cigarettázás rendkívüli módon fokozza az izületi gyulladások kialakulásának esélyét. Ráadásul a dohányzás elhagyása sem kecsegtet túl nagy előnyökkel e tekintetben.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 109. rész. Panasz rossz akarók miatt. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Dicsérlek téged, Istenem, ne maradj néma, mert bűnösök és alattomosok tátották fel szájukat ellenem, hazug nyelvvel beszélnek velem. Gyűlölködő szavakkal vettek körül, ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Rosszal fizetnek nekem a jóért, gyűlölettel a szeretetért. Állíts szembe vele egy bűnös embert, és vádló álljon jobbja felől. A törvénykezésből bűnösként kerüljön ki, míg az imádsága is váljék vétekké. Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg. Fiai maradjanak árván, felesége pedig özvegyen. Szüntelenül bolyongjanak és kéregessenek fiai, a romok között keresgéljenek. Foglalja le mindenét a hitelező, idegenek fosszák meg szerzeményétől. Senki se maradjon hűséges hozzá, senki se könyörüljön árváin. Írtsák ki az utódait, már a következő nemzedék feledje el nevüket. Még ősei bűnére is emlékezzék az Úr, anyjának vétkét se felejtse el. Legyenek ezek mindig az Úr előtt, emléküket pedig írtsa ki a földről. Mivel nem volt gondja arra, hogy másokkal szeretettel bánjon, hanem az elesett és szegény embert, a megtört szívűt halálba kergette. Szerette az átkot, érje is utol. Nem telt kedve az áldásban, maradjon is távol tőle. Magára vette az átkot, mint a ruhát, hatoljon bele, mint a víz, csontjaiba, mint az olaj. Az legyen ruhája, amely befedi, és öve, melyet állandóan visel. Ezzel büntesse meg vádlóimat az Úr, akik rosszat mondanak rólam. De te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért. Jóságos szereteteddel ments meg engem, mert én elesett és szegény vagyok, a szívem is sajog bennem. Mint megnyúlt árnyéknak, úgy kell elmennem, elsöpörnek, mint a sáskát. Térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott, sovány. Gyalázatos lettem az emberek előtt, néznek rám, és fejüket csóválják. Segíts meg, Uram, Istenem, szabadíts meg kegyelmesen. Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed műve, hogy te tetted ezt, Uram. Ha ők átkoznak is, te megáldasz, ha rám támadnak, megszégyenülnek, szolgád pedig örülni fog. Vádlóimat borítsa gyalázat, lepje el őket a szégyen, mint egy köpeny. Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem őt a sokaság előtt, mert pártját fogja a szegénynek, megszabadítja a halálos ítélettől.

Mai szakasz, 109. zsoltár. E zsoltár címzése Dávid szavával dicsérete Istenéhez szól, és zárszava az Isten dicsőítésére való elköteleződés kifejezése: hálát adok az Úrnak fölöttébb az én számmal. Dávid, a zsoltár írója, ismét támadás célpontja, az ellenfelei körülveszik, és igazságtalanul bánnak vele. Rosszal fizetnek nekem a jóért, és gyűlölettel az én szeretetemért. A 6. verstől a 20. versig Dávid egyes számban szólal, szabadjára engedi keserű érzései árját, a gonosz emberek méltó büntetését kéri. És a zsoltárt olvasva számos versnél lesújtó ez az erőszakos nyelvezet. Elgondolkodunk, mi történik itt? E szavak elég erősnek bizonyultak, hogy Péter Júdásra vonatkozóan idézze majd: legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. Apostolok cselekedetei 1. rész 20. verse.

0: gonosztévők fölött. Nem akar bosszút állni. Egyszer már megpróbálta, és egy bölcs asszony meggyőzte, hogy tegyen le a tervéről. Az olyan kifejezés, mint a gonosz, álnok, vádló, Sátánra emlékeztet, Isten és a gyermekei igazi ellenségére, a bűn és gonoszság szerzőréje ebben az univerzumban. Isten nem maradt tétlen. Ha igazságtalansággal találkozik, a gyermekeinek is így kell viselkedniük a gonoszsággal szemben. Ugyanakkor ez a Zsoltár gyakorlati lecke is, hogy mit kell tennünk a negatív érzéseinkkel, a keserűséggel, amely időnként a hatalmába kerít, akár tudatában vagyunk, akár nem. C.S. Lewis mondja, meg kell bocsátanunk a fele barátunknak, akár 70-szer, 7-szer ugyanazért a hibáért. Dávid beszél Istennek a negatív érzelmeiről, és Istent arra kéri, mutassa ki a hatalmát és avatkozzon közbe. Ez az, ami miatt teljes bizalommal tud Istenhez fordulni. De te, én Uram Istenem, bánj velem a te nevedért, mivel hogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem. Csak ilyen módon kerülhetünk Isten dicsőítésére képes és méltó lelki állapotba. Drága Urunk, segíts bennünket is, amikor körülvesz az ellenség, vagy amikor a lelkünket beborítja a szomorúság. Keressünk téged, teljesen bízva abban, hogy a szegények és a szükséget szenvedők oldalán állsz. A szívünk csak téged dicsőít.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Volt pedig azok zsinagógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt. Ez az ember felkiáltott. Á, mi dolgunk van nékünk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te, az Istennek szentje. Jézus megdorgálta őt mondván. Némulj meg, és menj ki belőle. Ekkor a tisztátalan lélek megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva kiment belőle. Márk evangéliuma első fejezet 23-tól a 26. versig. Krisztus földi szolgálatának időszaka egyúttal a sötétség hatalmainak az ideje is volt. Jézus kinyilatkoztatta Isten lényét az emberek előtt. Megtörte Sátán hatalmát, a fogságában sínlődőket pedig kiszabadította. Új élet, szeretet és mennyei erő áradt az emberi szívekbe. Ez okot adott arra, hogy a gonoszság fejedelme küzdelmet vívjon a maga birodalmáért. Sátán összeszedte minden erejét és harcba indult, hogy lépésről lépésre állandóan támadja Krisztus művét. Így lesz ez az igazság és a hamisság közötti utolsó nagy küzdelemben is. Miközben felülről új élet, világosság és erő árad Jézus tanítványaira, a mélységből is új élet támad, mert Sátán hatalommal ruházza fel a maga eszközeit. Minden ember szabadon választhat abban a tekintetben, hogy melyik hatalom uralkodjék felette. Senki sem zuhanhat olyan mélyre, senki sem lehet olyan rossz, hogy Krisztusban ne találhatna szabadulást, megváltást. A megszállott ember imádság helyett csak Sátán szavait tudta kiejteni. A szíve vágya és a ki nem mondott könyörgés mégis meghallgatásra talált. Egyetlen szenvedő lélek kiáltása sem maradt figyelmen kívül. Még akkor sem, ha nem tudja szavakkal kifejezni.

kezdeményezni. Aki szövetséget akar kötni a menny istenével, az nem marad Sátán hatalmában, és nem kell reménytelenül vergődnie a saját természete gyengeségeiben. A sötétség démonai harcra kelnek ugyan azokért a lelkekért, akik egyszer már a hatalmukba kerültek, de a mennyei angyalok sikra szállnak értük, diadalmas erővel.

Groska József, a jelekre figyeljünk. Az utolsó napokban majd sok jel üzeni, Krisztus jövetele közel. Mert a sugárzó nap elsötétedik, ahol többé már nem fénylik, az ég csillagai lehullanak, az elemek megégve felbomlanak. Félelmetesen zúg, búg a tenger, sír és fél majd minden ember. Ha Krisztus jele feltűnik az égen, ő újra eljön az ég felhőiben. Hatalommal és dicsőséggel, angyal serege kíséretével. Mi azért a jelekre figyeljünk, szüntelenül égjen a mécsesünk, ébren vigyázzunk és imádkozzunk, mert nem tudjuk, mikor jön hű urunk.

Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata. Hogyan lelhetsz békességre? Harmadik rész. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 165. vers. Két dolgot kell megtenned ahhoz, hogy valódi békességre lej. Első, élj Isten igéjének alapelvei szerint. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet. A békesség akkor köszönt rád, amikor harmóniában élsz Istennel. Az új autókat használati útmutatóval együtt szállítják, amelyben le van írva, hogy a jó teljesítmény megőrzéséhez az autót bizonyos időközönként szervizelni kell. A Biblia az életre vonatkozó használati útmutató. Szerepelnek benne a pénzügyekre, az egészségre, a házasságra, a vállalkozásra, a kapcsolatokra és az életünk sok egyéb területére vonatkozó irányelvek. Ahogyan az autó gördülékenyebben halad, ha rendeltetésszerűen használják, úgy lesz simább az életed folyása is, ha Isten terveinek megfelelően éled. Második. Fogadd el Isten bocsánatát. A békességet a bűntudat képes a leginkább rombolni. Amikor bűntudatunk van, úgy érezzük, mintha üldözne bennünket a múlt. Ezért olvasni olyanokról, akik a 30 évvel korábban elkövetett rosszat próbálják helyrehozni. Pokol volt az életem azóta, és végre meg kellett szabadulnom a tehertől, mondják. Nincs békesség tiszta lelkiismeret nélkül, és ezt egyedül Isten adhatja meg neked. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Mikeás prófita könyve 7. fejezet 18. vers. Figyeld meg! Mikeás rámutat, hogy Isten nagyon vágyik, készen áll és egyre vár arra, hogy tiszta lappal indíthasson el téged. Ilyen az ő személyisége. Örömét leli a megbocsátásban, és van egy hatalmas radírja. Ha megvallod a bűnödet, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első fejezet, 9. vers.

A reformáció története. Wyclif János, 9. rész. Parókiájáról a reformátor levelet írt a pápának, amelyben tisztelettudó hangon és keresztény szellemben, de élesen megrótta a Szentszék fényűzését és hivalkodását. Végtelenül örülök, mondta, hogy minden ember előtt, de különösen Róma püspöke előtt bizonyságot tehetek hitemről, s mivel azt józannak és igaznak tartom, feltételezem, hogy ő azt a legnagyobb készséggel jóvá fogja hagyni, ha pedig tévedés, helyesbíti. Mindenek előtt hiszem, hogy Krisztus evangéliuma azonos Isten teljes törvényével. Hiszem és vallom, hogy Róma püspökét, mivel ő Krisztus helytartója itt a földön, mindenkinél jobban köti az evangéliumban foglalt törvény. Krisztus tanítványai között a nagyság nem a földi méltóságban vagy a dicsőségben állt, hanem Krisztus életének és magatartásának pontos követésében. Krisztus földi élete idején nagyon szegény volt. Megvetett és elutasított minden földi hatalmat és dicsőséget. A hívő ember csak annyiban követheti a pápát, vagy bármelyik szentet, amennyiben azok az Úr Jézus Krisztust követik. Mivel Péter és a Zebedeus fiúk akkor, amikor Krisztus intelmei ellenére földi dicsőséget kívántak, vétkeztek, e tévejségükben nem szabad őket követni. A pápának minden földi hatalmat és uralmat a világi hatalmakra kell hagynia, és hatékonyan kell erre befolyásolnia és intenie az egész papságot, mert Krisztus és apostolai is így tettek. Ezért, ha e dolog bármelyikében hibáztam, a legalázatosabban alávetem magam a büntetésnek, még a halálnak is, ha a szükség úgy kívánja. Ha a magam személyével azt tehetném, amit akarok vagy szeretnék, akkor minden bizonnyal megjelennék Róma püspöke előtt. De az Úr meglátogatott, és azt mondta, hogy inkább Istennek engedelmeskedjem, mint embereknek. Befejezésül ezt írta. Imádkozzunk Istenhez, indítsa arra pápánkat, 6. Urbánt, hogy miként kezdetben tette, úgy éljen és cselekedjen papságával együtt, mint az Úr Jézus Krisztus, hogy hatékony tanításuk nyomán mások is híven ugyanezt tehessék. Wyclif tehát bemutatta a pápának és bíborosainak Krisztus szelídségét és alázatosságát. De nem csak nekik, hanem az egész keresztény világnak bebizonyította, hogy milyen kirívó különbség van köztük és mesterük között, akit állítólag képviselnek. Wyclif felkészült arra, hogy hűségéért életével kell fizetnie. A király, a pápa és a püspökök összefogtak ellene, hogy elpusztítsák, és biztosnak látszott, hogy legfeljebb még néhány hónap és a mágiára kerül. De bátorsága rendíthetetlen volt. Miért mondjátok azt, hogy a mártíromság dicsőségét távol kell keresni? Kérdezte. Hirdessétek Krisztus evangéliumát a gőgös főpapoknak, és ti is mártírok lesztek. Hogyan? Éljek és hallgassak? Soha. Jöjjön a vihar. Felkészültem rá. A gondviselő Isten azonban még mindig oltalmazta szolgáját.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54. negyedik vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az európai luteránus zsidó együttműködés elmúlt 50 éve, május 28-a és június 2-a között tartotta éves ülését a Luteránus Európai Bizottság az Egyház és a zsidóság kapcsolatáért Strasbourgban, mely egyben az 50 éves fennállásának ünnepe is volt. A találkozóra összesen 13 országból érkeztek résztvevők, a luteránus egyházak képviselői, valamint zsidó küldöttek és rabbik következő ülését a bizottság jövőre Szlovákiában tartja. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, és azokat is, akik akár a televízión, akár a rádión keresztül követik ezt a mai előadást. Jakab leveléről fogunk beszélgetni, ahogy hallottuk. Jakab levelével egy új egység kezdődik az új szövetségben, az úgynevezett katolikus leveleknek az egysége. A katolikus itt nem felekezeti meghatározást jelent, hanem a szó eredeti értelmében azt jelenti, hogy ezek egyetemes levelek. 7 ilyen levél van. Jakab levele az első, Péter levelei, János levelei és Júdás levele tartozik az úgynevezett katolikus levelek közé. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az új szövetségnek párhuzamosan 2 kánonja is volt kezdetben. Volt egy Pál leveleiből összegyűjtött egység, és volt egy a nem páli levelekből összegyűjtött egység. És ez szerint az úgynevezett katolikus levelek csak annyit jelentett volna, hogy nem Pál által írt levelek. Mások nem értenek ezzel egyet, és azt mondják, hogy többről van itt szó. Arról van szó, hogy amíg Pál apostol levelei egy-egy konkrét gyülekezethez szólnak, nagyon sok személyes vonással vannak megterhelve ezért, addig a katolikus levelek gyülekezete kisebb-nagyobb csoportjának, ha nem is az egész kereszténységnek, de egy-egy nagyobb földrajzi egységben élő keresztény gyülekezeteknek szólnak. Így van ez Jakab levelével is, aki az első fejezet első verse szerint azt mondja, hogy levelét a szórványban élő 12 törzsnek írta. Kik lehettek ők? Kik ez a 12 törzs? Különféle elméletek vannak ezzel kapcsolatban. A legmeggyőzőbb érveket amellett, az elmélet mellett sorolták föl, miszerint Jakab levele a jeruzsálemi gyülekezet szétszórt tagjainak szólt, akik jó részt Palesztina északi és keleti területén, illetve Palesztinától északra és keletre éltek. Ám bár elég jól ismerjük azt a földrajzi egységet, ahol Jakab levelét eredetileg olvashatták, mégis egyetemes levélnek tekinthetjük, hiszen szerzője sehol nem utal konkrét gyülekezeti problémákra, sehol nem beszél személyes dolgokról, sem saját személyére vonatkozóan, sem pedig ismerősöket vagy munkatársakat nem említ az ő levelében. Ebben a rövid előadásban nyilván mindent nem mondhatok el Jakab leveléről, ezért megpróbáltam szelektálni és kiemelni azt a néhány dolgot, amit a legfontosabbnak tartok. Először is szólnék a levél szerzőjéről, keletkezésének idejéről, körülményeiről, a bibliai kánonban betöltött helyéről. Aztán szeretnék szólni a levél tartalmáról egy keveset, és röviden bemutatni, hogy miről is szól Jakab levele. Végül pedig beszélgetünk majd Jakab levelének a jelentőségéről. Miért különös és érdekes ez a levél, ami számukra? Ki Jakab? Magáról csak annyit árul el, hogy Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Ez egy nagyon általános és szerény megfogalmazás az ő személyére vonatkozólag, mindenféle közelebbi meghatározás nélkül. Aki így mutatkozik be, azzal kapcsolatban feltételezzük, hogy jól ismerik. Nem kell hosszan bemutatkoznia, hiszen az olvasók tudják, hogy kitől kapták a levelet. Ők tudják, mi egy kicsit nehezebb helyzetben vagyunk, azért, mert az új szövetségben legalább 4 Jakabról olvasunk, vannak, akik szerint 5-ről olvasunk, de az általánosabban elfogadott álláspont szerint legalább 4 Jakab van az Új Szövetségben. Az első közülük Jakab, Zebedeus fia, János testvére, aki a 12 apostol egyike volt. Nagyon sokat olvasunk róla. Jól ismert tanítványa Jézus Krisztusnak. A második szintén egy tanítvány, Jakab az Alfeus fia, aki a Zebedeus fia Jakabhoz hasonlóan a 12 tanítvány közösségéhez tartozott. Márk evangélium a 15. fejezetének 40. verse megemlíti Jézus szenvedésével kapcsolatban egy bizonyos kis Jakabnak a nevét, akit egyesek az Alfeus fiával azonosítanak, és akik azonosítják, azok mondják azt, hogy 4 Jakab van az Új Szövetségben. Mások azt mondják, hogy ez 2 különböző Jakab, és szerintük 5 Jakab van az Új Szövetségben. Egy további Jakab nevű ember Júdásnak az édesapja, aki szintén egyik tanítvány volt, nem az Iskáriótes Júdás, megjegyzi az evangélista, aki elárulta Jézus Krisztust. Jézusnak volt egy másik Júdás nevű tanítványa is, akinek az apját Jakabnak hívták. És természetesen van még egy Jakab, akiről az apostolok cselekedeteiben olvasunk, illetve Pál apostolnak a Galácia beléhez írott levelében olvasunk. Úgy nevezik őt, hogy Jakab az Úrnak, Jézus Krisztusnak a testvére. Eközül az 5 Jakab közül kell tehát kiválasztanunk azt, aki ezt a levelet írhatta. Kezemben volt egy tudós lelkipásztor által írt kommentár, amikor dolgoztam ezen az anyagon. Azt a címet adta a kommentárjának, hogy Jakab apostol levelének a magyarázata. Nem tudom egészen pontosan, hogy hogyan értette az apostol szót, mert hiszen, ha Jakab apostol szó szigorú értelmében Jakab apostolnak tulajdonítjuk ezt a levelet, akkor 2 választási lehetőségünk van. Vagy a Zebedeus fia Jakab írta, vagy Alfeus fia Jakab írta Jakab levelét. Az Alfeus fia Jakabot azonnal elfelejthetjük, hiszen ő nem tartozott az ismert Jakabok közé. Szinte semmit nem tudunk róla. Tehát ha ő írta volna a levelet, bizonyára egy kicsit pontosabban meg kellett volna határoznia önmagát, hogy ki ő tulajdonképpen, mint a levél írója. Gondolhatnánk tehát Jakab apostolra, Zebedeus fiára. Egyetlen problémánk van azonban ezzel kapcsolatban, mégpedig a következő. Ezt a Jakabot Krisztus után 44-ben kivégezték. Ő volt az első a tanítványok közül, akit kivégeztek. És Jakab levelét mindenképpen később kellett, hogy írják, mint Krisztus után 44-ben. Tehát amikor a Jakab levele megszületett, akkor Zebedeus fia már nem élt, tehát nem írhatta ezt a levelet. Júdás apjáról csak annyit tudunk, hogy Júdás apja volt, tehát azt sem tudjuk, hogy keresztény lett-e, követte Jézus Krisztust vagy nem. Így kizárásos alapon egyetlen lehetőségünk marad, nevezetesen az, hogy az a bizonyos Jakab, aki ezt a levelet írta, Jézus testvére volt, vagy féltestvére volt, József fia, akiről tudjuk azt, hogy Jézus földi szolgálata során elég kritikus volt öccsével és öccsének tevékenységével kapcsolatban. Máté följegyzi azt, hogy már egyszer Máriát rávették testvéreivel együtt, Jakab rávette, hogy menjenek el, és vigyék haza Jézust, és zárják be, mert a család szégyenére van azzal, amit cselekszik. Tudjuk azonban, hogy Jézus feltámadása után Jakab tanítványá lett maga is, elfogadta Jézus Krisztusnak az személyét és a róla szóló evangéliumot, és igen magas tisztséget kapott a jeruzsálemi gyülekezetben, úgy emlegetik őt, mint a jeruzsálemi keresztény gyülekezet presbiterét, a jeruzsálemi keresztény gyülekezet vezetőjét. Ebben a minőségében, hogy mekkora tekintéllyel rendelkezhetett, azt mutatja, hogy ebben a minőségében az apostolok cselekedetéről írott könyv 15. fejezete szerint, amikor az apostoli zsinat, az első keresztény zsinat összegyűlt, hogy megvitasson egy igen kritikus kérdést, nevezetesen azt, hogy vajon a pogány származású embereknek zsidóvá kell-e lenniük, mielőtt keresztényé lehetnének. Amikor ezt a kérdést megvitatták, akkor a szavazás előtti döntő szót, döntő beszédet Jakab tartotta meg, aki úgy érvelt, hogy nem szükséges a pogány származású emberekre nagyobb terhet rakni, ezért bizonyos minimális elvárásoktól eltekintve óvjuk őket attól, hogy olyan a zsidó hitre térésnek olyan szertartásos elemeit magukra vegyék, mint a körülmetélés, vagy más ehhez hasonló dolgok. És ezután történt a szavazás, és a testület nagy egyetértésben elfogadta ezt az indítványt, és ennek megfelelően egy körlevelet küldött szerte a keresztény gyülekezetekben. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Jakab levelének a szerzője nem valamely Jakab apostol, sem nem Zebedeus fia, sem nem Alfeus fia, hanem Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek a presbitere. Hol írhatta és mikor írhatta Jakab az ő levelét? Ha elfogadjuk ezt az állítást, hogy Jakab levelét Jézus testvére írta, akkor azt mondhatjuk, hogy természetszerűnek tűnik, hogy a levelet Jeruzsálemben írták. Vannak egyesek, akik arra gyanakszanak, hogy ezt a levelet igazából Rómában írták, és ezt azzal igyekeznek alátámasztani, hogy Rómában ismert volt a levél, és eléggé elterjedt volt, korán elterjedt volt a levél, mégis meggyőzőbbnek tűnik az a tény, hogy a levelet Jeruzsálemben írták, és ahogy már említettem a bevezetésben, az első olvasók Palesztina területén, vagy Palesztina szomszédságában, Palesztinától északra és keletre éltek, hiszen a levél olyan témákkal foglalkozik, olyan kérdések foglalkoztatják a szerzőt, amelyek az első században ebben a térségben igen-igen jellemzőek voltak, mint például a mindent, a haszonért mindent feláldozó kereskedők magatartása, a birtokuktól távol élő földműveseknek a magatartása, vagy földbirtokosoknak a magatartása, akik kihasználják az egyre jobban elszegényedő munkásokat, illetve különféle heves viták és pártütések, amelyek a gyülekezeteket jellemezték és megosztották. Ezek alapjában véve a korabeli Palesztina környékén élő embereknek, keresztény és nem keresztény embereknek a problémái voltak. Hogyan tudjuk közelebbről meghatározni Jakab levele megírásának idejét? Két eltérő nézet van ezzel kapcsolatban is. Egyesek szerint Jakab levelét, akik úgy gondolják, hogy Rómában keletkezhetett ez a levél, Jakab levelét valamikor a 60-as évek elején írták, amikor már Pál apostol írásai, a galáciai levél különösen és a római levél már megszülettek és elterjedtek és ismertek voltak. Mások azonban azt mondják, hogy nem feltétlenül kell azt feltételeznünk, hogy Pál apostol már megírta a szóban forgó leveleket. Sőt, bizonyos szempontból Jakab levele sokkal könnyebben érthető akkor, hogyha Pál apostol hitáltali megigazulásról szóló tanítása még nem kristályosodott ki, még nem terjedt el, még nem vált általánosan ismerté. Úgy tűnik, ha Jakab levelét elolvassuk, hogy ennek a levélnek egy olyan időszakban kellett születnie, amikor Pál és Jakab még nem találkoztak. Mikor találkozott Pál és Jakab? Az apostoli zsinaton, ami 48-ban vagy 49-ben volt. Ez volt az a zsinat, ahol Pál is megtartotta maga beszédét, mint a pogány származású gyülekezetek küldötte, vagy küldöttségének a vezetője, és ahol Jakab, mint a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, szintén megtartotta az ő beszédét. Ez az első alkalom, ahol komoly dokumentumaink vannak arra nézve, hogy Jakab és Pál találkoztak egymással, és eszmét cserélhettek. Pál apostol megtérésétől kezdve, ami Krisztus után 33-ban lehetett, megtérésétől kezdve hirdette az evangéliumot, anélkül, hogy különösebben ismert személyiség lett volna, mint nagy apostol és a kereszténység nagy misszionáriusa. Hiszen tudnunk kell azt, hogy megtérése után rögtön prédikálni kezdett, aztán visszavonult egy időre Arábia területére, hogy felkészüljön egy kicsit jobban az ő szolgálatára, aztán Barnabás elhívta Antiókiába, és Antiókiából indul el Pál apostolnak a tulajdonképpeni apostoli misszionáriusi karrierje, ha úgy tetszik. Tehát azt kell mondanunk, hogy Pál korai prédikációjaiból bizonyos impulzusokat kaphattak, bizonyos hírek terjedtek el azzal kapcsolatban, hogy Pál hogyan is közelít a megigazulás kérdéséhez és a hit kérdéséhez, és ezek eljuthattak Jakabhoz, aki valamilyen szinten ebben a levélben reagál. De nem egy ismert, kikristályosodott páli teológiára reagál, hanem sokkal inkább egy nagyon laza, nagyon nehezen megfogható, majdnem azt merném mondani, ha nem volna ez a szó ilyen csúnya, hogy ilyen Pállal kapcsolatos híresztelésekből származó teológiára próbál Jakab reflektálni, vagy mondhatnám úgy is, hogy olyanoknak írja az ő levelét, akik Pált valami módon félreértették. Honnan tudjuk, hogy semmiképpen nem írhatta ezt a levelet az apostol, a Pál apostollal való találkozás után? Az onnan tudjuk, hogy aki egy ilyen kritikus kérdéssel foglalkozik, mint a királyi törvény kérdése, a hit és a cselekedetek kérdése, ha egy ilyen szerző az apostoli zsinat után ír egy levelet, különös tekintettel arra, hogy az apostoli zsinat egyik szónoka volt, nem igen állhatja meg, hogy úgy írja meg a levelét, hogy ne utalna valamilyen módon arra, hogy erről a kérdésről az apostoli zsinat már döntött. Az a tény, hogy a levélben semmi nyomát nem találjuk az apostoli zsinatra való hivatkozásnak. Az a tény, hogy semmilyen nyomát nem találjuk valamilyen konkrét vitának a zsidóság és a pogányság viszonyával kapcsolatban, ez a tény arra a következtetése kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy a levél mindenképpen a zsinat előtt született. Nagyon korán nem születhetett, mert előbb Pál tanításainak el kellett terjednie. A zsinat után nem születhetett, mert akkor a zsinaton vitatott kérdésekről szólnia kellett volna. Ezért azt mondhatjuk, hogy valamikor a 40-es évek közepén, vagy mindenképpen az apostoli zsinat előtti időben, tehát alig-alig a 40-es éveknek a második felében írhatta meg Jakab ezt a levelet. És ha elfogadjuk azt, hogy Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője, akkor érthető, hogy mi indította arra, hogy egy ilyen levelet írjon. Hiszen az ő, mint tudjuk, az István utáni üldözés következtében a jeruzsálemi gyülekezet szinte feloszlott. A gyülekezet tagjai közül sokan elmenekültek a szomszédos országokba, és nyilvánvalóan még az idő közelsége miatt elég szoros kapcsolatban álltak korábbi presbiterükkel, korábbi vezetőjükkel. És a korábbi vezetőjük is elég közeli lelki kapcsolatban állt velük, annak ellenére, hogy a fizikai távolság nagy volt közöttük. Így módon tehát indokoltnak és megalapozottnak tűnik az, hogy Jakab, használva egy nagyon érdekes szót, a diaszpóra szót, a diaszpórában élő lelki Izrael tagjainak, vagyis a jeruzsálemi gyülekezet diaszpórában élő tagjainak levelet ír, és ebben sajátos dolgokra emlékezteti őket. A következő kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, az, hogy hogyan fogadta a keresztény egyház Jakab levelét. Az első, amit megállapíthatunk róla, hogy Jakab levelét nem vitatták. Tehát nem mondhatjuk azt, amit egyébként el tudunk mondani mondjuk a zsidókhoz írott levélről, hogy volt idő, amikor kifejezetten ellenszenves volt a bizonyos, ellenszenvesek voltak bizonyos keresztény körök ezzel a levéllel kapcsolatban, azért, mert bizonyos szakadár csoportok ezt a levelet használták föl arra, hogy saját teológiájukat vagy saját gyakorlatukat igazolják vele. Gondolok itt a donatista szakadásra különösképpen. Jakab levelével kapcsolatban nincs ilyen. Tehát nagyon érdekes, hogy Jakab levele később sem kerül a Pált üldöző és Pált kritizáló embereknek a napirendjére. Tehát Jakab levele és Pál levelei között az újszövetségi korban nyílt vitára utaló nyomok nincsenek. Tehát nem tekintették Jakab levelét még abban az időben sem. Hivatkoztak Jakabra bizonyos személyek, akik Pálnak kellemetlenségeket okoztak, de nem idézték Jakab levelét. Nem utalnak Jakab levelére. Tehát nyilvánvaló dolog az, hogy Jakab levele nem állt különböző viták és támadások központjában. Ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy Jakab levelére hivatkoznak, nagyon korán hivatkoznak, római Kelemen az első század végén hivatkozik a levélre, Hermász pásztorában találunk utalásokat a levélre, Az alexandriai egyházatyák közül a harmadik század elején alexandriai Kelemen kommentát írt a levélhez, ami sajnos elveszett, tehát nem tudjuk, hogy mit írt róla. Origenész, az ő utódja az alexandriai teológiai főiskolán idézett Jakab leveléből, de általánosan csupán a 4.-5. században fogadták el Jakab levelét, mint az új szövetségi kánon részét. Mind keleten, mind nyugaton ez a helyzet. Mi lehet az oka? Az lehet az oka, hogy az új szövetségbe általában formai okok alapján vettek fel könyveket. Mi volt ez a formai ok? Apostolinak kellett lenni annak az iratnak, amit befogadtak. Egy irat kétféleképpen lehetett apostoli. Vagy apostol volt a szerző, vagy, mint Márk evangéliuma például, nem feltétlenül, vagy Lukács, nem feltétlenül apostol volt a szerző, de hitelt érdemlően tudta igazolni, hogy amit leírt, azt az apostoloktól vette. Jakab személyével kapcsolatban, mint láttuk, kérdések vannak. Nagy tekintélye van Jeruzsálemben, de Jeruzsálemen kívül és Palesztinán kívül nem igen ismerik. Azok, akik Pállal vitáztak, ha Jakab nevét emlegették, általában nem tettek jó szolgálatot Jakabnak. Mert a személyes ismeretség hiányában a pogány származású keresztények, akik nyilván többségben voltak, nagyon hamar többségbe kerültek az egyházban, Jakabbal kapcsolatban kérdéseket tehettek föl, hogyha ilyen emberek hivatkoztak rá, akik az ő szeretett apostolukat, aki őket elvezette Jézus Krisztushoz, állandóan kritizálták és bírálták. Tehát nyilvánvaló dolog az, hogy Jakab levelének, illetve Jakab személyének az ismeretlensége. Az a tény, hogy nem volt ez a levél egy markáns, átütő keresztény irat, hozzájárulhatott ahhoz, hogy ám bár hivatkoztak rá, idézték, de a korai újszövetségi kánonokban nem sorolják föl. Lehet még egy másik oka is. Ez a levél stílusa. Ez a levél szemben mondjuk Pálapostól leveleivel, amelyek egyik ilyen, másik olyan természetesen, de mégis valamilyen átfogó teológiai koncepciót jelenítenek meg. Ez a levél, Jakab levele nem ilyen átfogó teológiai koncepciókat tár fel, hanem rövid, markáns, gyakorlati intéseket és tanácsokat, nagyon hasonlókat, mint amiket a Talmudban találunk. Stílusában közel áll a judaista irodalmi stílushoz és a judaista gondolkodás módhoz. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy viszonylag későn fogadták be, mondom, annak ellenére, hogy senki nem kritizálta, bírálta, támadta. Csak valami módon hűvösen kezelték, érdektelenül kezelték ezt a dokumentumot. Az egyetlen nyílt bírálat, ami Jakab apostol levelét érte, a reformáció korából származik. Luther Márton nevéhez kötődik, aki a korintusi első levél 3. fejezet 12. versére utalva, ahol az apostol azt mondja, hogy mi meg elkészítettük az alapot, leraktuk az alapot, és ki vizsgálja meg, hogy mit épít rá, követ, fát, pozdorját, szalmát, más szóval. Erre a szövegre hivatkozva Luther azt mondta, hogy Jakab levele tulajdonképpen pozdorja, szalma levél, mondta. Ezt a lutheri kijelentést azonban megfelelő óvatossággal kell kezelnünk különböző okok miatt. Hát először is azért, mert a 16. században általában igen erőteljesen fogalmaztak. Tehát nem a 16. századra, nem a 20.-21. század kifinomult diplomatikus stílusa jellemző. Igen, szókimondóak voltak az emberek a 16. században általában is. Luther ezen belül is igen szigorú, erős kijelentéseket tudott tenni. Tehát ez az első dolog, amit látnunk kell, hogy Luther hajlamos volt markáns ítéleteket mondani. Jót is, és rosszat is. A második nagyon érdekes dolog, amit meg kell figyelnünk, hogy ám bár Luther szalmalevélnek nevezi Jakab levelét, de mégis prédikál róla. Tehát ő maga idézi és prédikációkat tart erről a levélről. És a harmadik, az a Luther szájából származó, vagy tollából származó megjegyzés, miszerint nem akadályoznék meg senkit abban, hogy elismerje vagy dicsérje őt, mármint Jakabot, ahogy kedve tartja, mert egyébként jó, sok jó mondás van benne. Tehát Jakab egyfelől azt mondja, hogy ez egy szalmalevél, másfelől maga is prédikál a levélből, és azt mondja, hogy ő nem vet meg senkit, és nem akar megakadályozni senkit, aki elismeréssel akarja olvasni és fogadni Jakab levelét, mert vannak ebben a levélben jó dolgok. Mi volt akkor Luther problémája? Luther problémája az volt, hogy Jakab levele szinte alig-alig foglalkozott azzal a kérdéssel, ami Luther számára a fő kérdés volt, és ami Pál apostol római levelének és galáciai beliekhez írott levelének a fő témaköre volt, nevezetesen a hit általi megigazulás kérdésével. Mivel Luther úgy érezte, hogy Jakab erről keveset mond, ezért azt mondta, hogy ez a levél kevésbé értékes, kevésbé időszerű, kevésbé jelentőségteljes, mint Pál apostolnak a levelei, nevezetesen a római levél és a galácia beliekhez írott levél. Tehát egy adott teológiai kontextusban volt igaz esetleg az, amit Luther megállapított. Hozzá kell azonban rögtön tennem, hogy a kálvini reformáció kiemelkedő személyisége, Kálvin János Luthernél sokkal pozitívebben gondolkodott a Jakab leveléről. Na, ezek után nézzük meg röviden Jakab levelének a tartalmát. Miről is szól tulajdonképpen ez a levél? Nem könnyű a tartalmát megragadni, az éppen azért, amit elmondtam már, hogy egy kicsit a korabeli rabinikus stílusra emlékeztet ez a levél bennünket, ami azt jelenti, hogy sokszor laza, egymáshoz alig köthető intések és figyelmeztetések fogalmazódnak meg a levélben, amit ha az ember úgy felszínesen olvas, az az érzése támadhat, mint hogyha szétesne a levél. Nem egy levél lenne, hanem összeollózta volna Jakab azt, amit mondani akar. De ha vesszük magunknak a fáradtságot, és a nagyon nagy fáradtságra nincs szükségünk, hiszen mindössze 5 fejezet ez a levél, és én itt az előbb, az óra elején átolvastam, ez körülbelül 20 percig tartott nekem, tehát valójában nem túl nagy fáradtságra van szükség, de ha vesszük ezt a fáradtságot, és alaposan végigolvassuk a levelet, akkor észre fogjuk venni azt, hogy mégis van egy belső koherencia, egy belső összefüggés és logikai egység ebben a levélben. Az első szakasz, az első fejezet, első része, tulajdonképpen első 18 verse a próbákról és a keresztény érettségről szól. Jakab az üdvözlés után először a keresztény szenvedés kérdésével foglalkozik, és arra kéri olvasóit, hogy keressék meg a próbatételek értelmét és célját. Ahhoz, hogy ezt megtalálják, imádkozzanak bölcsességért, és keresztény szemmel nézzék a szegénységet és a gazdagságot. Majd áttér a kísértésre, és Isten jó ajándékaira emlékeztet bennünket. Ez röviden az első rész, amit tulajdonképpen bevezetésnek szokás tekinteni. A levél gerince lényegében és legfontosabb mondani valója az első fejezet 19. versével kezdődik, és a második fejezet 26. verséig tart. Ez a második rész, amiben három kulcs szót találunk. Az első maga a szó, Isten szava a 19-től 27. versekben. A második a törvény, vagy a királyi törvény a második fejezet első 13 versében. A harmadik a cselekedetek a második fejezet 14-től 26. versében. Jakab a meggondolatlan beszéd és a harag elleni figyelmeztetés után arra biztatja olvasóit, hogy szeliden fogadják a beléjük oltott ígét. Majd kijelenti, hogy az ige befogadása egyet jelent az ige cselekvésével. Az igét nem akkor fogadjuk be, mondja Jakab, ha amment mondunk. Magyarországon nem szokás ez a templomokban, hogy a prédikáció, prédikátorra valami olyat mond, amivel mélyen egyetért a gyülekezet, akkor egy hangos amment mondanak rá a gyülekezet tagjai. Más kultúrákban, ez többek között Afrikában, ez igen elterjedt dolog. De az Jakab apostol azt mondja, hogy ahhoz, hogy befogadjuk az igét, nem elég amment mondani az ige hallgatása közben, vagy az ige olvasása közben. Azt mondja, hogy azok fogadják be szeliden az igét, akik az igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői. És ezt egy példával alá is támasztja a tükörnek a példájával, mondván, hogy aki belenéz a tükörbe, és aztán tovább áll, anélkül, hogy bármit igazítana magán, az feledékeny. Az olyan, mint az ige feledékeny hallgatója. Amikor a cselekedetekről beszél, a cselekvés kapcsán először azt emeli ki, hogy a keresztények tartózkodjanak a személyválogatástól. Jakab levelének egyik nagy problémája a részrehajlás és a pártoskodás a gyülekezetben. A hit valódi volta, írja Jakab, az ember cselekvésével,

tart, és arról szól, hogy a közösségen belül hogyan kezeljük az ellentéteket. Jakab egy könnyen megjegyezhető életteli képpel szól a nyelvről is, a nyelv erejéről. Nem is egy képpel, több képpel is. A hajókormánynak a képével, a kis lángocskának a képével, ami egy egész erdőt képes felgyújtani és leégetni. Tehát ezekkel a képekkel fejezi ki azt, hogy mekkora ereje van a nyelvnek, illetve mekkora veszélye van az emberi nyelvnek és az emberi beszédnek. Ezt olvassuk az 3. fejezet első 12 versében. Ezután rátér az ellentétek kérdésére a 3. fejezet 13. versétől, és azokat a beteljesedetlen kívánságokat vagy vágyakat nevezi meg az ellentétek forrásaként, amelyek tulajdonképpen embereket konfliktusokba visznek. Óv a megalkuvástól a 4. fejezet elején, és a 4. fejezet közepén, a 11. 12. versben óv az ítélkezéstől. Ezek azok a dolgok, amelyek a közösségnek a harmóniáját, az összhangját megrontják. És Jakab úgy érzi, hogy ezekkel kapcsolatban föl kell emelnie a szavát. Nehéz egységbe foglalni a 4. fejezet 13. versétől az 5. fejezet 11. verséig terjedő részt. Azt lehetne mondani, hogy a keresztény világnézetből fakadó következményekről van itt szó, melyek ezek a kérdések, amelyek a keresztény életszemlélettel függnek össze, vagy a keresztény világnézettel függnek össze. Először is azt mondja Jakab, hogy keresztény élet felfogásunkból adódóan tanuljunk meg minden tettünkben számolni Istennel. Ne mondjuk azt, hogy ma elmegyek, kereskedek, ennyi meg ennyi hasznot szerzek, hanem ehelyett mondjuk azt, hogyha az Úr akarja, akkor egyáltalán élünk, és ha élünk, és az Úr akarja, akkor ezt és ezt fogjuk cselekedni. Tehát a keresztény világképnek a megerősítését látjuk itt, nevezetesen azt, hogy életünk tervezésénél és alakításánál, programjaink készítésénél mindig legyünk tekintettel arra, amit a közmondás úgy fogalmaz meg, hogy ember tervez, de Isten az, aki végez. A következő jelentős gondolat az 5. fejezet első része, ahol Jakab a gazdagság problémájával foglalkozik. Nem először a levélben. Már említettem, hogy már a levél elején mondta, hogy helyesen kezeljük a szegénység és a gazdagság kérdését. A személyválogatásnál is előkerül a gazdagság és a szegénységnek a kérdése, tehát itt most a levélben harmadszor foglalkozik Jakab ezzel a kérdéssel. Szemben azzal, amit a felszabadítás teológusai Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, tehát Latin-Amerikában gondoltak Jakabról, Jakabit alapvetően nem a jó, önmagában a jó módot tekinti bűnnek vagy bűnösnek. Jakab apostol itt lényegében a gazdasági hatalommal való visszaélés ellen emeli fel az ő szavát. Azokról mond ítéletet, akiknek van, és ami van, azt arra használják, hogy elvegyék azoktól, akiknek nincs, és így gyarapítsák

0: saját vagyonukat és saját értékeiket. Azt mondja Jakab, hogy ezeket, amikor megjelenik Jézus Krisztus, meg fogja ítélni. Nincs azonban itt szó valamiféle forradalmi indulatról, vagy forradalmi lelkületről, hiszen azt mondja a kizsákmányolt munkásokhoz fordulva, hogy ti pedig, atyám fiai, legyetek béketűrőek az Úrnak eljöveteléig. Tehát az isteni igazság szolgáltatásra való tekintettel kezeli ezeket a kérdéseket, teljesen logikusan, a szöveg egységéből adódóan teljesen logikusan, hiszen ha azzal kezdte ezt a szakaszt, hogy arra emlékeztetett bennünket, hogy építsük be Istent a mi terveinkbe, akkor nyilvánvalóan számolni kell Istennel majd a végelszámoláskor is. Ez tűnik valóban következetes teológiai gondolkodásnak Jakab részéről. Van egy záró megjegyzés a 12. fejezet, vagy az 5. fejezet 12. versétől a 20. versig terjedő részben, ahol az imádságról és azon belül is a betegekért mondott imáról beszél Jakab. Ez a szakasz sok protestáns kereszténynek az előítéletét vívta ki, tekintettel arra, hogy a római katolikus gondolkodásban a betegek kenetével kapcsolatos szentség megalapozására használják ezt az igét, ezért protestánsok általában tartózkodnak vele kapcsolatban. Szerintem nem kell tartózkodnunk semmivel kapcsolatban, ami a Bibliában van. Helyesen és bölcsen kell olvasni és alkalmazni a mi életünkre. Valóban a bibliai kor, és ez megint következik a keresztény szemléletből, nem csak az anyagi kérdéseket, nem csak az úgynevezett lelki kérdéseket, hanem az egészségügyi kérdéseket is az Istennel való közösséggel hozta kapcsolatba. Bűn és betegség között egészség és magas erkölcsiség között látott valamiféle összefüggés. Sokszor homályos ez az összefüggés. Sokszor kevéssé érthető ez az összefüggés, sőt, sokszor nem is igazán működik úgy, lásd Jobb könyve, vagy egyes átok, zsoltárok, ahogy a bibliai ember gondolja, de mégis látja ezt az összefüggést, és ennek megfelelően bátorít bennünket arra, hogy imádkozunk egymásért. És végül, de nem utolsó sorban, azzal zárul a levél, hogy az apostol minden hívőt arra kér, hogy törődjön mások lelki egészségével, nem csak az egészségével általában, hanem különösképpen az ő lelki egészségükkel. Hogy térjek vissza egy gondolat erejéig a levél jelentőségére, és a levél jelentőségével kapcsolatban Jakab és Pál viszonyára. Én nem hiszek azokban a magatartásában, vagy az ő magatartásuk helyességében, akik megpróbálják erőszakkal harmonizálni Pál és Jakab írását, vagy írásait. Minden olyan törekvés, ami szándékosan megpróbálja összemosni különböző bibliai szerzőknek a gondolatait, valami módon kárt tesz, vagy az egyik szerző gondolatainak, vagy a másik szerző gondolatainak, vagy mind a kettőnek. Tehát az igazság valahol elvész, amikor megpróbáljuk összecsiszolni a dolgokat. A Bibliának pontosan az a sajátossága, hogy egymással néha szinte szemben álló teológiai koncepciókat bátran egymás mellé helyez, anélkül, hogy elkezdené ezeket összemosni. Jakab és Pál esetében azt kell látnunk, hogy két különböző szituációban születtek ezek a dokumentumok. Egyfelől Jakab levele, másfelől Pálnak akár a galáciaiakhoz, akár a rómaiakhoz írt levele. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy attól függően kell meghallanunk egyik vagy másik szerzőt, hogy milyen problémával állunk szemben. Ha azt látjuk, hogy egy ember vagy egy gyülekezet, egy közösség hajlamos a törvényeskedésre, tehát hajlamos arra, hogy saját cselekedetében bízva keresse az üdvösséget, az örök életet, annak szüksége van arra, hogy meghallja Pál tanításait. Aki azt mondja, hogy nem cselekedetből, hogy senki ne kérkedjék. Így volt ez a reformáció idején is. Így volt ez természetes, abban a kontextusban, ahol a késő skolasztika azt tanította, hogy tedd meg a magad részét, és majd az Isten kiegészíti. Ebben a kontextusban ez helyénvaló volt. Amikor viszont a kvietizmus veszélye fenyeget, mit jelent a kvietizmus? Az a keresztény gondolkodás, hogy maradj tétlen és tűrd el, hogy Isten elvégezze a munkát. Nem kell neked tenned semmit. Majd Isten elvégez mindent. Ez volt lényegében a kvietista misztikának a teológiai alapfelfogása. Amikor egy ilyen passzív, mindenféle cselekvéssel szemben álló keresztény kegyességgel van dolgunk, akkor Jakab figyelmeztetését kell meghallanunk. Így történt ez a 18. században a metodista mozgalom indulásának az idejében. Mit mondhatunk tehát Jakab apostollal kapcsolatban? Azt mondhatjuk, hogy Jakab apostolnak megvan az ő levelének, megvan a maga létjogosultsága a kánonban, megvan a maga üzenete, megvan a maga szerepe, megvan a maga jelentősége. Addig, amíg társadalmi igazságtalanság van, addig, amíg személyválogatás van, addig, amíg emberi konfliktusok vannak, addig, amíg az emberek a nyelvük felett nem tudnak uralkodni, addig, amíg az emberek Istent kihagyják a terveikből, addig, amíg az emberek nem szoktak, vagy nem szeretnek, vagy csak rutinszerűen szeretnek imádkozni, és amíg érdektelenek egymás lelki jóléte iránt, addig mindig lesz szükség Jakab levelére. Addig mindig van üzenet, amit Jakab leveléből olvashatunk. És én azt kívánom, hogy ezt a levelet, amikor hazamegyünk, gyorsan vegyük elő, mondtam 20 percnél nem hosszabb, idő elolvasna, valaki lassan olvas, ő is elolvashatja egy fél óra alatt. Olvassuk el, és gondoljuk végig ezeket a gondolatokat. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Barnabás napja. Barnabás apostol, a katolikusok szerint Szent Barnabás, ciprusi származású, Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa, a ciprusi ortodox egyház megalapítója. Barnabás nem Jézus közvetlenül választott tanítványa volt, hanem a 12 választott tanítványhoz csatlakozott, és missziós tevékenysége alapján minősül apostolnak. Keveset tudunk róla, noha az Új Szövetségben viszonylag sok szó esik róla. Az első, amit Barnabásról hallunk, hogy szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte, az egyházközség szegényeinek szánt adományaként. Derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, ahogy azt is, hogy József, a ciprusi származású lévita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Pál és Barnabás fölvette az egyházba a pogányokat, de nem kényszerítették rájuk az ószövetségi törvényeket. Barnabás ünnepét a bizánci és a szír egyház június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be az ünnepet. Közös imádságra hív az egyházak világtanácsa Ukrajna békéért. Világszerte közös online imádságra hívja a keresztény közösségeket az egyházak világtanácsa ma, június 11-én csütörtökön. Az Ukrajna békéért meghirdetett alkalomhoz előzetes regisztráció után lehet csatlakozni. Az Egyházak Világtanácsa a békéért meghirdetett globális imádságok sorozatának részleként hívja közös könyörgésre az egyházakat és a híveket. A kezdeményezés célja, hogy a világ ökumenikus közössége a szolidaritás, a közbenjárás és a reménység közös ritmusában kapcsolódjon össze azokkal, akik a háború, erőszak és a szenvedés terheit hordozzák. A szervezők hangsúlyozzák, az imádság egyszerre tanúságtétel és cselekvés. A kezdeményezés annak az egyházi küldetésnek a kifejezése, amely a szenvedők melletti kiállásra és minden ember méltóságának védelmére hív. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A másik oldal. Ellenfeleinket soha nem lehet meggyőzni, kik és mifélék vagyunk. Eredményesebb nagy következetességgel megvárni a pillanatot, amikor ellenfeleinkről kiderül, kik és mifélék ők a valóságban. Márai Sándor.

0: ne ilyen gyorsan.
1: Perelj, uram, a velem perlőkkel. Harcolj az ellenem harcolókkal. 35. Zsoltár, első vers.

Juditnak sikerült átugornia néhány osztályt, így már alig 11 évesen beiratkozhatott egy menő gimnáziumba. Ő volt a legokosabb az iskolában, még néhány tanáránál is értelmesebb volt. Magántanárral tanult trigonometriát. Az általa írt tudományos fantasztikus regényével megnyert egy országos versenyt is. Judit sosem hibázott. Viszont minden iskolatársa gyűlölte. Judit szerette volna, ha a közelben lakó gyerekek szépen viselkednének vele. Minden nap, amint hazaért az iskolából, szinte azonnal odaszaladt a kerti házikójához, felmászott a kötélhágcsón és elrejtőzött a kunyhóban. A gyerekek a fa alá gyülekeztek, és fenyegették, hogy megverik. Senki sem sietett Judit segítségére. Ilyenkor általában addig dobálta kövekkel a fa alatt állókat, amíg megunták és hazamentek.

megbünteti-e valaha Isten az ellenségeinket? Ez elég furcsa. Amikor magadban morogsz az ellenségeid miatt, helytelen a magatartásod. Amikor ugyanezt elmondod még valakinek, már pletykálkodsz. Ha pedig elmondod az ellenségednek is, akkor egyenesen keresed a bajt. De ha csak Istennek mondod el, szavaid imává változnak. Hogy lehet átvészelni a nehéz helyzeteket? Ima által. Az ima azt jelenti, hogy szíved gondolatait és érzelmeit Isten elé tárod. Azt jelenti, hogy kéred őt, tegye azt, ami a legjobb számodra. Nem neked kell igazságot szolgáltatnod saját magadnak. Nem kell kérned az Urat, hogy teljesítse önző vágyaidat, hogy véget vessen a gonosznak, és méltó büntetésben részesítse a vétkeseket.

0: az ótestamentumi hívők általában az ellenség pusztulásáért imádkoztak. Uram, semmisítsd meg őket még ebben a pillanatban. Ne szalaszd el az alkalmat. Viszont az Új Testamentum kijelenti, hogy a bűn büntetésének egy része, az isteni ítélet vagy bosszú csak a vég idején fog bekövetkezni. Ez jó. Isten a rettegő embernek megadja a lehetőséget, hogy válaszoljon az ő jóságára. Nem a büntetés a legfőbb foglalatossága, hanem az, hogy megérinthesse az emberi szívet. Még mindig azt várod, hogy Isten még ma büntesse meg az ellenségeidet? Ne siess! Gondolkodj! Talán téged is ilyen sürgősen meg kellene, hogy büntessen?
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ki a felelős az emberek hitetlenségéért, gonoszságáért, a beteges életvitelért? Erre keresi a választ mai ige magyarázatában Somogyi László lelkipásztor.
2: János evangélium a 12. fejezet 37. versétől így szól Isten igéje hozzánk. Noha ennyi jeltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jó lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kedves testvérek, az a kérdésünk, hogy az ember, az adott ember tetteiért ki a felelős? És ez nem elméleti kérdés, testvérek. Ez súlyosan erkölcsi kérdés. Így is föl lehet tenni, hogy ki számol el? Kinek kell elszámolnia a tetteiért? Ki az, aki elszámoltatható? Mert ha valóban Isten vakít meg, és keményít meg, ahogy most olvastuk, akkor úgy élek, ahogy akarok, nem? Hát akkor ő a felelős, nem én. Akkor nem is lehet kárhozat. És vannak liberális teológusok, meg ilyen olyan gondolkozók, akik ezt tanítják a világban. Nincs pokol, nincs kárhozat, legfeljebb megsemmisülünk, vagy a végül a jó Isten majd úgyis mindenkinek megbocsát. Hát ez ezeknek az igéknek a teljes félreértéséből származó, úgymond teológiai következtetés. Pedig elsőre ez adja magát, nem? Hát ha Isten a felelős a hitetlenségünkért, a megkeményedő szívünkért, akkor nem is kell megtérni sem. Talán nem is lehet. Nem így van? Nem. Mégis a felelősségünk egyértelmű. És ezt éppen a Bibliából tudjuk. Éppen a Bibliából tudjuk, és miután a Biblia erkölcsi rendről beszél, meg elszámoltathatóságról, a Biblia mi felelősségünket firtatja, ezért nem szeretik az emberek a Bibliát. És ezért a tudomány egy része ezen dolgozik, hogy hiteltelenítsük. Mindenképpen hiteltelen legyen a Biblia, lásd a teremtés körüli ideológiák, eszmék, úgymond tudományos eredmények, vagy nagyon is hipotézisek, feltételezések, mind-mind arról szólnak, hogy ne higgy a Bibliába. De ez egy támadás a Bibliával szemben, és a Biblia elég jól bírja. 2000-4000 év óta, amikor a legelső részét leírták, valahogy nem változik. Valahogy új és új nemzedékek fedezik föl, hogy itt az igazságról van szó. És az igazság az az, mi vagyunk a felelősök. Az igazság az az, hogy elszámoltathatók vagyunk. Akárki akármit mond, és mellesleg én azért is szeretek ilyenfajta tudományos eredményekkel foglalkozni, mert ahogy halad előre a természettudomány például, egyre több és több bizonyítéka van a teremtésnek. Hogy ez a világ teremtés útján rövid idő alatt jött létre, és nem évmilliárdok alatt fejlődött ki. Aki érdekel, nézzen utána, erről már sok olvasni való van, én is igyekszem föltenni ilyen anyagokat a honlapra, hát ha valakinek segít egy kicsit elgondolkozni. Most tegyük fel úgy a kérdést, testvéreim, hogy ki a felelős a szépért, a szépségért? Ki a felelős a jóért, a jóságért? Ki a felelős az egészséges dolgokért ebben a világban? Hát Isten. Ezekért mind Isten a felelős. Hogy egyáltalán gyönyörködni tudsz a szépen. Hogy egyáltalán élvezni, örülni tudsz a jónak. Hogy tudsz egészségesen étkezni, ha odafigyelsz. hogy számtalan minden, de még a napsütés is az egészségünket munkálja. Nyilván minden mértékkel, ez a Bibliának egy alaptanítás, hogy mindent mértékkel, de a mértéket is ő szabta meg, és ha kérdezed, meg is tanít rá. Tehát, ha keresünk Isten felelősségét, akkor itt kezdődik. Mindenért, ami ebben a világban szép, ami ebben a világban jó, ami ebben a világban egészséges, az mind Isten ajándéka. Ő a felelős, ő hozta létre, ő határozta meg, hogy ez az ember szép élményt fog adni. Rezeg a hang, ha a levegő rezeg. Ez miért szép? Mert Isten így akarta. Azt úgy hívjuk, hogy zene, meg úgy hívjuk, hogy ének szó. Például Isten azt mondja, hogy jó megbocsátani. Már ezt már nem látjuk be ilyen könnyen, mint hogy a zene az szép tud lenni, de mindaz, ami jó az életben, például a megbocsátás, az is az Isten ajándéka. És ha át tudod élni, akkor majd megtapasztalod, hogy milyen jó megbocsátani. Nem csak az a jó, hogy neked megbocsátanak, az is jó. De az igazi jó, akkor te meg tudsz bocsátani. Hogy az Isten felajánlja a bocsánatot neked. És hát az egészségességben még nem akarok belemenni, mert a külön szakirodalma van, de abszolút bibliai alapokon is lehet ezt levezetni, hogy mindaz, ami egészséges ebben a világban, az teremtett adottság. Növények, állatok, napsütés, levegő, minden. A föld vonzereje és a csillagok rendje és a föld pályája a nap körül, ez mind-mind az egészségünkhöz képest van beállítva. Felelős az Isten, minden jóért, ő a felelős. Mindenért testvérek, ami épít, ami gyógyít, és mellékhatás nélkül boldogít. Ezt ki majd otthon gondolja át, hogy amire Isten azt mondja, hogy boldogít, az mellékhatás nélkül boldogít, mint az a megbocsátás. Ami valóban épít, akár egészségileg, akár szellemileg, ami valóban gyönyörködtet. Amit az ő mértéke szerint használsz. Ezért ő a felelős, ami mellékhatás nélkül gyógyít és boldogít. És ki a felelős mindezek ellentétéért? Hát nem lesz nehéz kitalálni ezek után. Ezért mi vagyunk a felelősek. Nehéz így kimondani, de rögtön hozzáteszem, hogy te és én. Mi vagyunk a felelősek. Nem akartok látni? Úgy is maradtok. Nem akartok érteni? Nem is fogtok. Kemények vagytok, azok is maradtok. Hihetek, hogy ez így együtt benne van ebben az ige alakban, ahogy a Héber beszél és fogalmaz. Értitek? Tehát, hogy Isten nem valami végzetet mond itt ki, nem valami büntetés. Ez egy megállapítás. Nézi az embert, látja az embert ősidőtől fogva, és itt Ézsaiásnál megállapítja, és az új szövetség megismétli, hogy hát jó, olyanok, hogy kérdés, akartok látni, hát akkor nem fogtok. Nem akartok érteni engem, akkor nem fogtok érteni engem. Kemények vagytok, mint a beton a szívetekben, hát akkor kemények maradtok. Értitek? Tehát ez mondja ki ezzel Isten is. Nem ő tesz vakká aktív módon. Nem ő csukja be a fülünket, meg az értelmünket, meg keményíti meg a szívünket. Ezt mi csináljuk emberek. És ez az ige, ez az eredeti szöveg, ezt erősíti meg pontosan. Nem végzet, nem fátum, nem Isten parancsa ez, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. Ezt még egyszer hadd mondjam, tehát mindaz, amit a mai alapigében olvasunk, ez nem végzet, nem fátum, nem Isten parancsa, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. Borzasztóak vagyunk, és Isten mégis üdvözít némelyeket, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek, azok üdvözülnek. És megint a ragozás fontos, nem Istenben csupán, mert az annyit jelent, hogy hiszek Istenben, elhiszem, hogy létezik. De ettől nem üdvözülök. Jakab apostol leírja világosan, ezt az ördögök is tudják, hogy Isten létezik, és az ördögök a pokolba fognak menni, ez tudti biztos. Ezért nem Istenben hiszünk csak, hanem Istennek hiszünk, ha már hiszünk. Ha már eljutatott minket a kegyelem, az Atya vonzása az Úr Jézushoz, és mi kitártuk a szívünket, itt vagyok, Uram Jézus, hiszek neked, hogy te vagy az én megváltóm, megmentőm, megtartóm, üdvözítő Istenem, te vagy Úr Jézus. Téged szeretlek mindennél jobban, téged imádlak mindenek fölött, téged hirdetlek először mindenkinek, hogy téged ismerjenek az emberek, utána jött minden más. Téged. Kik üdvözülnek? Akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek. János 20-ban olvasjuk. Ezek pedig azért írattak meg, írták meg a szentírók. Azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus az Isten fia, és hogy elhitáltal Jézus a Messiás, az Isten fia egyben, és hogy elhitáltal örök életetek legyen az ő nevében. Ezek ezért írattak meg, ezért különleges a Biblia, mert Jézusról szól, és hitelesen szól az Úr Jézusról. A másik, János 5.24. Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. János 5.24. Bizony, bizony mondom, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, nem megy ítéletre, átment, már most a Földön átment a lelki halálból a lelki életbe. Római levélben Pál. Érdemes megtanulni, ez is olyan egyszerű, világos. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Pont. És végül még egy mondat a Galata levélből, Galata 6.20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Lelkileg udottam magam, tiéd vagyok, Uram. Az én saját vágyaimnak, múltamnak meghaltam. Élek neked. Tehát Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet testben élem, a Krisztusba vetett hitben élem, aki önmagát adta érette. Ez csak 4 bibliai idézet volt. Ezek azért írattak meg, hívjétek Jézus a Krisztus. Aki hallja az ő beszédét, és hisz annak, aki őt elbocsátott, annak örök élete van. A számban Úrnak vallom őt, és feltámadottként kezelem, hiszem, hogy hall. És valóban úgy élek, hogy az uralom, a vezetés nála van a szívemben. Nem magamat uralom, és magamat vezetem. Akkor életem van. Mégis, pedig én is az emberiség tagja vagyok. Felsorolt sok baj, nyomorúság mindig az rám is. Rád is, testvérem. De mindenkire igaz, hogy elveszett nyomorult életet élünk, és mutogathatunk, mint bárkire, hogy ő a felelős, meg az anyám, meg az apám, meg az a részeges nagyapám. Meg hát, milyenek a papok, hát nyomorultak, milyenek, lássatok egy egyszerű, átlag ember. Milyenek ezek, meg azok, nem Isten a felelős Isten, miért felelős? A szépért, a jóért, a boldogításért, a megváltásért felelős. Ő találta ki, ő valósította meg. Az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazolásunkért. És minden nap adjunk hálát, hogy nem néma Istenünk van, hanem olyan, aki beszél, és aki legalább egy mondatot mindenkivel megtanít, aki a kezébe veszi a Bibliát, legalább egy mondatot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: A szépség, jóság, Isten ajándéka. Minden, ami egészséges e világban, az teremtettség, azért Isten a felelős, hallottuk. A világ mai állapotáért pedig mi emberek vagyunk felelősek, és erről majd számot is kell adnunk. Annak ellenére, hogy nincs bennünk semmi jó, Isten mégis mentőövet nyújtott számunkra, Jézus Krisztus értünk hozott bűntörlő áldozata által. Dicsőítsük és magasztaljuk őt. Kezünkbe vehetjük a Bibliát, amiből valójában mindent megtudhatunk, ami az életünkre vonatkozóan fontos. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemes Hegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Öröm a jó cselekedetekben.
1: A boldogság útja. Tudom, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen az ember, és jót cselekedjen az ő életében. Prédikátorok könyve 3.12. Gondolatok az ígéről. A fiatalok azt gondolhatják, hogy boldogságot találnak a világ által kínált élvezetekben. Azonban az igazi örömet és boldogságot sosem nyerhetik el ezen az úton. Megváltónk nem azért élt, hogy a saját tetszését keresse. Azt olvassuk róla, hogy széllyel járván jót cselekedett. Életét szeretetteljes szolgálatban töltötte el. Vigasztalta a szomorúakat, szolgált a szenvedőknek, és felemelte a lesújtottakat. E világban nem volt saját lakóhelye, csak akkor talált otthonra, amikor barátai befogadták magukhoz, mint vándort. Jelenléte mégis a mennyet hozta közel az emberekhez. Napról napra kísértésekkel találkozott, és próbákat kellett elviselnie. Mégsem gyengült el, és nem csüggett. Mindig türelmes és vidám volt. Milyen csodálatos példát adott nekünk Krisztus azzal, ahogyan a munkáját végezte. Az igazi boldogságot csak akkor találhatjuk meg, ha követjük a krisztusi példát. Ha befogadjuk Jézust, akkor átadjuk, alárendeljük neki szívünket és vágyainkat, megváltoztatjuk céljainkat.

0: maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A sötétségben egy idő után annyira jól tudjuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, hogy még magunkkal is elhitetjük azt, hogy minden rendben van, minden biztonságos, és nem is látszik rajtunk sokszor, meg magunk előtt sem vagyunk hajlandóak felfedni azt, hogy igenis ide világosság kellene.
2: A világosság és a sötétség megtapasztalása, váltakozása látható és belső világunkban egyaránt mindennapi megélésünk. Milyen jelentőséggel bír a világosság a lelki életünkben? A Lélekhangoló evangélikus műsor szól, benne Jorsics Attila teológussal beszélgetünk. Tartsanak velünk a következő fél órában. Alapvetően a témája a beszélgetésünknek a sötétség és a világosság lesz, ennek a szerepe az emberi életben. Értsük ezt főként lelki szempontból. Azzal kezdeném, hogy számodra mit jelent a világosság a lelki életedben, hogyan lépett be oda Jézus?
1: Az én megtérésem a tinédzser koromra tehető. Talán az érdekesség ebben az, hogy én teljesen vallástalan családban nőttem fel, nem is voltam megkeresztelve gyerekkoromban, semmiféle gyülekezethez nem volt egyáltalán közöm, én elkezdtem olvasgatni a Szentírást, mert érdekelt. És ez a mai témánkhoz még passzol is, mert én tényleg ezt a világosságot kerestem. Semmit nem tudtam a Bibliáról, annyira vakon voltam a Bibliával kapcsolatban, hogy Új Szövetséget kezdtem el olvasni, és amikor a Máté evangélium a véget ért, akkor csodálkoztam, hogy Márknál miért kezdődik előről az egész. Én olvasgattam előtte mindenféle egyéb ilyen vallási könyveket, akkoriban nagyon menők voltak az ilyen mindenféle ezoterikus irodalmak, de bevallom őszintén mindegyikből az hallatszódott ki számomra, hogy tök jó, valaki kitalált erre egy magyarázatot, de nem stimmel. Azt tudom mondani, hogy az Úristen volt az, aki meggyőzött a Biblia igazságáról, de azt nem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy a Szentírásban mi fogott meg igazán, így tárgyilag, de egyszerűen valahogy éreztem, hogy itt van valami. Ez érdekes. És számomra igaznak bizonyult. Gyakorlatilag, amikor az evangéliumokat elolvastam, elkezdtem gyülekezetet keresni, így keveredtem el a helyi evangélikus gyülekezetbe, ahol aztán az ifjúsági közösségbe kezdtem el járni Győrbe, és így kezdődött az én hívő utam.
2: Jézus számodra válaszokat adott akkor? Vagy miben jelentkezett az ő bevilágító fénye a te életedben?
1: Éreztem, hogy most egy kicsit olyan Matrixos lesz, mint a Matrix című filmben, hogy valami nem stimmel a világgal. És nekem az Új Szövetségből az első olyan élményem, amire vissza tudok emlékezni, az volt, hogy olvastam a hegyi beszédet, és egy dologban biztos voltam abban, hogy hoppá, baj van, bűnös vagyok. És hogy ennek a lényeg az, hogy én távol vagyok az Istentől. Nem élek az Isten világosságában. És elkezdtem imádkozni. És még arra is emlékszem konkrétan, hogy úgy, hogy Istenem, ha egyáltalán vagy. És az Úristen a további szentírás olvasásaimon keresztül a gyülekezeti tagok által úgy vezetett, hogy egyre többet és többet tudtam meg róla. Csak egy Új Szövetségem volt, utána vásároltam egy teljes Bibliát, többször elolvastam, és a mai napig egyébként a Szentírás adja a hitfejlődésemnek az alapját.
2: A teológiával is azért kezdtél el foglalkozni, mert még továbbra is érdekelt mindez, és újabb kérdéseid lettek?
1: Igen, teológiára is úgy jelentkeztem, hogy egyetlen dolog hajtott, hogy minél jobban megismerjem az Istent. Ennyi. Nem volt igazán lelkészi elhívásom, semmi ilyesmi. Sőt, olyannyira, hogy először a levelezőn elvégeztem a hittanszakot, és akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem még kevés, és akkor átmentem nappali teológiára, és elvégeztem a nappali teológus szakot is az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. És azóta is, bár nem ez a munkám, de mondhatom, hogy a teológia a, hát csúnyább szóval hobbim, szebb szóval szenvedélyem.

0: Hogyha körültekintünk a világban, és te teológusként tekintesz az emberekre magad körül, mit gondolsz, hogy mi ez a vágy lelki és fizikai szempontból is a fényre, a világosságra?
1: Az ember testileg és lelkileg is a világosságra van teremtve. Kezdjük a testnél. A körülöttünk levő világnak az információit kb. 80%-ban, ha jól tudom, a látásból nyerjük. És ez egyből ki is derül, hogyha valaki sötétségbe kerül, vagy valami olyan helyen, ahol nem kialszanak a fények, akkor nem érezzük jól magunkat. Akkor hirtelen elkezdünk botorkálni, nem érezzük magunkat biztonságban. Egyszerűen úgy vannak az érzékeink is kialakítva, hogy nekünk a világosságban jó. És ez már nagyon régóta az embernek egy ilyen alaptapasztalata, hogy ami a sötétben van, és sötétben motoszkál, az mindig valami zűrt akar csinálni, és akkor attól félni kell. És lelkileg is a világosságra vagyunk teremtve, Istennel való kapcsolatra. Valójában az ember akkor tud kiteljesedni, akkor tud boldog lenni, amikor lelkileg is a világosságban él. És ezt a világosságot Isten tudja megadni. Érdekes, hogy a Szentírásban már az elején a Teremtés könyvében azt látjuk, hogy Istent a világossággal azonosítja a Szentírás. Amikor megteremti Isten a világot, a teremtési aktusnak az első szavai az, hogy legyen világosság. És akkor lesz világosság, és elkezdi a teremtést. És csak a negyedik napon jelenik meg a nap, de akkor már világosság van, mert ahol Isten jelen van, ott világosság van. És az ember is ebben a világosságban, az Isten jelenlétében van megteremtve, és erre a világosságra van teremtve. Ha sötétbe kerülünk, akkor valójában lelkileg sem érezzük magunkat jól. A bűn hozta be ezt a bizonyos sötétséget az életünkbe, és nyilván felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor, ha ilyen világosságra vagyunk teremtve, akkor hogyan lehet az ember életében egyáltalán bűn? Akkor hogyan beszélhetünk arról, hogy az emberek takargatják a bűneiket, meg nem akarnak Istenhez menni, miközben ő a világosság? A keresztény egyházak egyöntetűen tanítják, hogy az ember egy bűnös állapotban van az eredendő vagy áteredő bűn által. Ez többek között azt jelenti, hogy az Istentől elszakadtunk, ebben az elszakadt állapotunkban hajlamosak vagyunk a bűnt cselekedni. És ez az, amit az életünkben a sötétséget jelenti. Az a gond, hogy az ember, amikor Isten világosságára megy, akkor az kellemetlen. Ma már talán nem ilyenek a mozik, gyerekkorom mozis élményei közé tartozik az, hogy kis dunántúli faluban laktunk, volt ott egy mozi, és teljes sötétség volt, és levetítették a filmet, és akkor egy oldalsó ajtókon lehetett kimenni, és kicsapták az ajtókat, és irgalmatlan fény bejött, és akkor vagy fél percig, vagy egy percig nem láttunk semmit. És ilyen az, amikor az Úristen bevilágít azokra a területekre az ember életében, amik sötétségben vannak. Először nem kellemes találkozni azzal, hogy én, aki úgy alapvetően fantasztikus és hibátlan, mégsem fantasztikus és hibátlan, mert az Úristen rávilágít a problémákra és rávilágít a bűnökre. És ezért az emberek szeretik ezt takargatni. Mindannyian szeretjük ezt takargatni.
0: Sőt, nehéz esetleg hallgatni bizonyos hallgatóknak, hogy kimondjuk mindenkire ezt, hogy ez így igaz.
1: Igen, pedig ez így van. Van egy nagyon jó példám erre, hogy az emberek milyen jól meg tudják szokni a sötétséget. Egy régi ismerősöm, mondhatom barátom, aki teljesen vak volt, egy idős otthonban lakott, és ott lakott már jó pár éve, és nagyon jól kiismerte magát. Mindenféle bot és egyéb dolgok nélkül járkált össze-vissza, és egyszerűen nem lehetett rajta észrevenni, hogy nem lát. És egyszer jöttek villanyszerelők valamit szerelgetni, és akkor felállítottak egy létrát a folyosó közepére, és ő jött, és neki ment. És akkor szegény szerelő majdnem tényleg leesett a létráról, és indulatból rá kiabált, hogy vak vagy. És mondta, hogy igen. El is szégyelte magát a szerelő, de nem lett belőle gond, mert volt ott humorérzék. De ilyen helyzetben élünk. Annyira jól kiismerjük magunkat a sötétségben egy idő után, annyira jól tudjuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, hogy még magunkkal is elhitetjük azt, hogy minden oké, minden rendben van, minden biztonságos, és nem is látszik rajtunk sokszor, meg magunk előtt sem vagyunk hajlandóak felfedni azt, hogy igenis ide világosság kellene. És amikor az Isten fénye tényleg bevilágít, akkor látjuk meg, hogy mennyi minden gond van az életünkben. Jönnek azok a pillanatok, amikor az Úristen be tud oda világítani, és akkor látjuk meg, hogy a világunkban még sincsen rendben minden, és akkor ott helyre kellene tenni a dolgokat. És ezt viszont csak az Isten világosságánál lehet meglátni, és csak az Isten világosságánál lehet megtenni.

0: Mit gondolsz a babonákról? Hogy az ember hajlamos arra, hogy ne éppen Istennél keresse, ahogy mondjuk te mondtad, hogy Isten felé fordultál, ott kerestél, a Szentírást kezdted olvasni, ne ott keresse a válaszokat, hanem úgy a sötétben tapogatózva, amit hát a babonaság témaköre le is fed.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert az ember nyitott a végtelenre. Tény, hogy a világnak nincs egy olyan pontja, ahol ne alakult volna ki valamiféle vallás. És amikor babonás embereket látok, akkor engem elsősorban nem az borít ki, hogy ó, most miért kell, nem tudom, az asztalon lekopogni valamit, meg nem tudom, nem átmenni a létre alatt, hanem számomra pont azt mutatja, hogy ezek az emberek, akik ilyeneket csinálnak, azok tudat alatt tisztában vannak azzal, hogy az élet az ennél több, mint amit látnak. És több annál, amit ők befolyásolni tudnak. És most egy picit tegyük félre azt, hogy nyilván ők most nem Istenre gondolnak ilyenkor, amikor valamit lekopognak, de azt mutatja számunkra, és szerintem ez minden keresztény számára bármi furcsán is hangzik, biztatónak kell, hogy legyen, hogy az emberek tömegei tisztában vannak azzal, hogy az életünknek van egy olyan szegmense, amit ők nem tudnak irányítani. És emögött van valamiféle láthatatlan erő, amit ők megpróbálnak különféle praktikákkal befolyásolni. A nagy kérdés szerintem az ilyenkor, hogy hogyan lehet nekik megmutatni azt, hogy ez nem egy személytelen erő, hanem egy szerető Isten, aki áll a dolgok mögött, és nem a lekopogás számít neki, hanem az, hogy végre valaki azt mondja neki, hogy Istenem, és akkor már is ott van, és már is segít, és már is velünk van.
0: Szerinted léteznek keresztény babonák?
1: Léteznek, egészen biztos, hogy léteznek. Onnan közelíteném meg, hogy léteznek olyan keresztény hiedelmek, amik még nem is arról van szó, hogy nem igazak, hanem ami néhány embernek beválik, ezt megpróbálják ilyen általánossá globálissá tenni. Tudom, hogy ez nem pontosan a babonának a definíciója, de például attól Jézus nem fogja inkább teljesíteni az imádságunkat, hogy a végén nem azt mondjuk, hogy ámen, hanem azt, hogy Jézus nevében ámen. Szerintem Jézus nagyon jól tudja, hogy valamit az ő nevében mondunk, vagy nem. Nem ettől fog függni a dolog.
0: Mondjuk, hogy az életünknek a legmélyebb pontja, amikor halálesettel találkozunk, illetve a halál a legszörnyűbb dolog, ami az emberrel történhet, ezzel egyetértesz-e? Az a legsötétebb óra-e? Illetve mit tudunk mondani a halálon túli megtapasztalásokról, arról, hogy valóban egy alagút végén levő fény lehet Isten?
1: Ez a fény az alagút végén dologhoz nem tudok hozzászólni, nem volt ilyen tapasztalásom. Halál közeli élmény úgy, ahogy megvolt, de az ennyire közeli nem. Szentírás alapján se lehet erről nagyon mit mondani. A halál az élet része, ami szintén ebből a bizonyos bűnös állapotból következik. Sőt, azt kell mondanom, hogy a halál az még jó is. Ez bármilyen furcsán hangzik. Ha nem lenne halál, testi halál,

0: Ennek senki nem örül. De a bűneset óta ez a kapu Isten országába, amin át kell lépnünk.
1: Mi ennek gondolhatjuk azt az országot, amibe átlépünk, ha mondjuk hívő emberként megyünk oda Istenhez? A Jelenések könyve ír olyat, hogy ott nem lesz szükség napra, mert Isten lesz a világosság, és mindig ő fog fényleni. Milyen reménységgel vár minket oda Isten, hogyha mi benne hittünk?
0: Isten országáról én sem tudok többet mondani, mint amennyit a Jelenések könyvében olvasunk, de bevallom, én ezzel annyira nem is szoktam foglalkozni, hogy mi lesz majd ott. Próbálok arra koncentrálni, hogy itt hogy éljünk, hogy éljek ahhoz, hogy Istennél kegyelmet találjak. Hát abban biztos vagyok, hogy nem lesz rossz. Nyilván az ember bekerül majd abba a végső világosságba, amire teremtetett, de abban is biztos vagyok, hogy ezt el sem tudjuk képzelni, hogy ez micsoda egy kiteljesedés lesz az ember számára.

0: a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Jorsics Attila teológust kérdezem.
1: Amennyiben a keresztény hit, ha megjelenik az életünkben, akkor ott egy világosság gyúl, ezt mondhatjuk. Ennek továbbadása is olyasmi lehet, mint ahogy egy mécses a másiknak átadja a fényt. Ha lehet ilyen képet használni a misszióra, akkor szerinted mi ennek a legjobb módja továbbadni a hitet?
2: Beszéltünk az ember végtelenre való nyitottságáról. És meséltem az elején az én saját személyes megtérésemet, ugyanide tudok visszakanyarodni. Nagyon sokszor mondjuk és halljuk, hogy milyen nehéz a misszió, milyen nehéz az embereket a mai világban megszólítani. És ez igaz, de akárhogy is nézzük, a korok változnak, de ez a fajta végtelenre való nyitottság, akár csak amit a babonás lekopogásból láthatunk, vagy akár az, hogy az emberek érzik, hogy valami nem stimmel a világban, valami űr van bennünk, amit rengetegféle dologgal próbálnak betölteni, és mindig van bennünk egy ilyen alapelégedetlenség, szerintem ezekre lehet alapozni. Szent Ágoston is beszélt már arról, hogy az ember alapvetően keresi Istent, és később még Bonhoeffernél is olvashatjuk azt, hogy lehet alapozni arra, hogy az emberek nyitottak Istenre, az emberek keresik Istent. És a misszió legjobb módja az, hogy ezt az Istent megmutatjuk nekik. Hogy lehet Istent legjobban megmutatni? Szerintem az ő igéjén keresztül. Én, akit eddig megismertem, és úgy ismertem meg, hogy Istenhez közeledett, hogy Istenhez tért, hogy Istenhez ragaszkodó ember volt, mindegyiktől én csak azt hallottam, hogy a Szentírás fogta meg, az Isten szava fogta meg. A missziónak a legfontosabb feladata az Isten szavát terjeszteni. Tudom, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy ó, hát ez már uncsi, meg már elmondtuk ezerszer, jó, de akkor el kell mondani 1 millió egyszer is. Mindig ez volt az Istenhez térésnek az egyetlen útja, hogy az ember, aki vágyakozott Istenre, aki rádöbbent arra, hogy a saját látható érzékelhető világán kívül is van valami más, az, amikor ezt meghallotta, az Isten szavát, akkor ez rezonált benne. A misszió elsődleges feladata és célja szerintem az, hogy Isten szavát a lehető legtöbb csatornán keresztül terjesszük.
1: Milyen akadályai lehetnek a missziónak?
2: A mai világban szerintem a legnagyobb akadály a zaj. Beszéltünk ugye a sötétség világosság kérdéséről, behoznék ide egy másik képet, a csend-zaj ellentétet. Szent Benedeknél olvastam, hogy a zaj felülről a csend épít. Valójában mindannyian tudjuk, hogy Istent a csendben lehet megtalálni. Isten a csendben tud rámutatni dolgokra. Csak a mai világban, ami tényleg nagyon nehéz, az, hogy nem vagyunk csendben, és nem tudunk csendben lenni. Egyre több olyan dologgal halmozzuk magunkat körbe, ami megakadályoz minket abban, hogy csendben legyünk. Minden pillanatban csinálunk valamit, minden pillanatban kommunikálunk, és fura mód az embereket zavarja is már a csend. És ez a

0: Keresztény embereknek is szerintem egy óriási probléma, hogy nincsenek csendben. Pedig csendben kell lenni ahhoz, hogy az Isten akaratát megértsük, csendben kell lenni ahhoz, hogy imádkozzunk, mert ezek a csendes helyzetek azok, csak hogy most már egy kis képzavart is behozzak, amikben a világosság megjelenhet. Tehát amikor Isten bevilágíthat az életünkbe, hogyha most elképzeljük azt, hogy csak egy szobában rendet kell tenni, egy sötét szoba, amit mondjuk szimbolizál az életünk, vagy a napjaink, akkor ha napi 10 percet töltünk imádsággal, az körülbelül annyi világosság, mint hogyha egy vakúval naponta 2-3-szor bevillantanánk oda. Nem lehet rendesen kitakarítani, úgyhogy néha felvillantunk egy kis fényt. Ott föl kell kattintani a fényt, időt kell rászánni, és akkor tudunk kipucolni mindent. Ugyanúgy, ha Istenre figyelünk, nem lehet az, hogy csak az útmutatóból elolvassuk a reggel igét, aztán slusszpassz kész, viszont látásra, és akkor hónapokon keresztül ez a lelki táplálék. Ez épp arra elég, hogy az ember esetleg lelkileg, nem tudom, a minimumot tudja teljesíteni. Egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy azt a körülöttünk levő óriási zajt, ezeket a zajforrásokat le kell állítani. Szerintem egy óriási nagy kifogás, keresés az, hogy azt mondjuk, hogy felgyorsult körülöttünk a világ. A saját világunkat nagyon sokszor tudjuk lassítani. Csak az akarat hiányzik.
1: Úgy képzelhetjük el azt a csendességet, amikor valami rendeződik bennünk, és ez a takarítás megkezdődhet Isten által az életünkben, hogy leülünk, és Istenre próbálunk figyelni, elmondani neki dolgokat, és közben jönnek képek, magunkra ismerünk helyzetekben, és akkor ezeket van lehetőségünk megbánni, például Isten előtt, vagy jönnek ötletek, hogy kivel, hogyan beszéljünk, mit csináljunk, tehát az életünket befolyásolja azután ez az Istennel töltött idő konkrétan?
0: Igen, az Istenre figyelés az egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, amikor az Úristen segítségével tudunk változni. Az Istennel töltött időben, az Istenre figyelésben tudja az Úr megvilágosítani az életünknek gyakorlatilag minden egyes részét, már amit engedünk neki. A keresztény ember számára nagyon-nagyon fontos ez. Miért fontos az Isten jelenlétében lenni a keresztény embernek? Feltehetjük magunknak ezt a kérdést, ezt én is fel szoktam tenni, hogyha valaki már nem tudom, elolvasta 10-szer a Bibliát, miért kell ezzel még mindig foglalkozni? Pedig kell. Hogyan működik a Szentlélek? Jézus, amikor elment ebből a világból, mármint testileg, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, és ő majd eszetekbe juttatja nektek, amiket én mondtam. Így működik a Szentlélek. Tehát amiket a tanítványok hallottak Jézustól, azokat aktuális helyzetekben eszébe juttatja. És így működik a mi életünkben is. Időről időre, amikor Isten üzenni akar nekünk, vagy meg akar világosítani bizonyos kérdésekben, akkor a Szentírásnak a szavait, az ő szavait hozza elénk gondolatban, imádságban, Szentírás olvasás közben, bármikor, de hogyha az ige nincsen szó szerint mélyen beleégetve az életünkbe, ha nem olvassuk át ezerszer, akkor nem tud mire emlékeztetni. Szerintem nagyon fontos a gyakorló keresztények számára is, hogy folyamatosan olvassák a Bibliát. Még akkor is, ha már kívülről tudjuk az egészet, meg most már fejből idézzük, de akkor is, mert az Úristennek az első számú csatornája az emberek felé, mindannyiunk felé, mai napig az ige.

0: Te hogyan láttad valakinek az életében, hogy oda betört Isten fénye, és változást hozott? Van ilyen történeted?
1: Mások nevében nem nagyon merek nyilatkozni, úgyhogy nem kértem ki a véleményüket. Láttam ilyeneket, persze, többfajta variációt. Ezzel kapcsolatban azt szeretném inkább aláhúzni, hogy ne alkossunk sablonokat. Ez szerintem nagyon fontos. Van olyan ismerősöm, barátom, aki gyakorlatilag gyerekkora óta semmiféle látványos megtérési procedúrán nem ment keresztül, de hitben él. És persze ő is Krisztus megváltójának vallja, de nem tud mondani egy olyan pontot, amin ő neki átbillent volna az élete, mint például nekem. De van olyan ismerősöm is, aki nagyon látványosan, egy pillanat naptárba följegyezve úgy tért meg, és ő is ugyanabban az állapotban van. Én inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy ha van egy ember, aki megváltójának vallja Jézus Krisztust, és az ő útján jár, akkor nem érdemes azt feszegetni, hogy most milyen módon volt, vagy hogyan kell ennek történnie. Én amikor megtértem, akkor én például még nem is jártam gyülekezetbe. Nekem amikor később beszéltek a megtérésről, akkor így mondtam, hogy hát jó, hát akkor ez nekem megvan. És voltak olyanok, akik egyébként nem hitték el, hogy én egy megtért hívő ember vagyok, hát most ez az én állapotomon semmit nem változtat. Hello, sziasztok, itt vagyok még több mint 20 év, és hát keresztény vagyok, szóval. Szóval az Úristennek a működése, meg az Úristennek a megújító munkája, az nagyon nem sablonos, én azt tapasztaltam.
0: Mivel bátorítanál olyan embert, akinek a félelme, hogy Isten őre haragszik pont a sötétsége, a benne levő titkolt vagy látható bűnök miatt, vagy a sok botlása miatt, vagy esetleg amiatt, hogy nem hallgat rá, nem tudott hozzá hűséges lenni? Van, aki önostorozásra is hajlamos például. Hogyan lehet Isten haragjáról gondolkodni, és Isten lényéről helyes módon?
1: Nem egyszerű kérdés. Nyilván nem az önostorozásról beszélek, de aki aggódik Isten haragja miatt, az már jó úton jár. Mert ő benne legalább megvan az, hogy számol Istennel. És Istent Istennek tekinti. Ezzel kapcsolatban most hirtelen szembe jutott Alexandriai Kürilosznak egy katekézise, ahol egy nagyon érdekes gondolatot mond az ítéletről. Azt a kérdést fejtegeti, hogy Isten valójában gonosz-e azzal, hogy amikor odajönnek elé az emberek, akkor elítéli őket, és ugye kárhozatra juttatja. És Kürilosz egy nagyon érdekes gondolatmenetet ír le. Arról szól, hogy valójában az utolsó ítéletben Isten tényleg olyan, mint a bíró, hogyha valaki elkövetett valami bűncselekményt, akkor nem a bíró a hibás azért, hogy ő börtönbe kerül. A bíró érzelmeitől, meg véleményétől teljesen független az ítélet. És ezen a vonalon indul el Kürilosz, és azt magyarázza, hogy valójában az utolsó ítélet mindig az ember akaratának a beteljesülése. Azt mondja, hogy az egész életünk során kinyilvánítjuk Istennel kapcsolatos szándékainkat. Vele akarunk élni, ő hozzá akarunk tartozni, vagy őt el akarjuk hessegetni az életünkből. És azt mondja Kürilosz, hogy az ítéletben nem történik semmi más, mint az ember egész életének Istenre való irányultsága, hát fixálódik, jobb szót erre nem tudok. Aki Istenre vágyott, az közel kerül hozzá, aki viszont előle inkább elmenekülni próbált, meg akart tőle szabadulni, az tényleg meg is szabadult tőle. Hogyha valaki aggódik Isten haragja miatt, akkor szerintem ez egy nagyon jó válasz neki, mert nem Isten haragja miatt kell aggódnunk, és nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit fog velünk tenni. Ő Jézus Krisztusban adott nekünk egy menekülési utat, a megváltást, aki hisz ő benne, az nem veszik el, és Isten soha nem hazudik, tehát ha hiszel benne, ha ő utána vágyakozol, ha az életednek az irányultsága az, hogy Istenhez kerülj, akkor oda is fogsz kerülni. Aki az isteni megváltást örömmel fogadja, és Istentől ezt kéri, és ezért hálát ad, és ő hozzátér, az üdvözül. És teljesen mindegy, hogy a sátán mit sugdos jobbról-balról, hogy Isten haragszik rád, nem szeret téged, figyeljünk arra, amit Isten mond. És Isten azt mondja Jézus Krisztusban, hogyha hiszel bennem, akkor örök életed van. És kinek higgyünk? Szerintem higgyünk Istennek.

Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Jézus Krisztusnak a világunkba érkezéséről szóló egyik profécia szavai fogalmaznak így a Szentírásban. Jorsics Attila teológussal beszélgettünk világosságunkat és sötétségünket illető kérdésekről, Istenhez tartozásról. Az Evangélikus Rádió Misszió interjúi meghallgathatók a misszió.lutheran.hu webcímen. Kövessék a lélekhangolót a Spotify-on is. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Lélekhangolónkkal búcsúzunk mára, erős vár a

0: hír összeállításunk következik.
1: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23 óra 59 percig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotó tárlatvezetésével várják. Ifjúság vasárnapja 2026-ban. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az Ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is, együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az Ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta. Csinálnak fegyverekből kapákat, és dárdákból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt. Ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondolin Györgynek hívnak. Ennek a műsornak én lennék a rovat vezetője. Meghívott vendégünk Benicki Péterné Zsuzsa, könyvtárvezető. Egy rendkívül izgalmas témával fogunk beszélgetni, témáról, a könyvtárakról, illetve a könyvtárnak a funkcionális jelentőségéről, de előtte azért pár gondolatért mondanák én a kedves hallgatóknak. A gondolat rögzítése, a cselekvés rögzítése, a betűhordozók, tehát hogy mi az, ami megelőzte a könyvtárakat, vagy a könyveket. A gondolat rögzítése. Vannak barlang rajzok, ami tulajdonképpen nem rajz, hanem a tenyér lenyomatokat hagyták ott az ősök. Ezt úgy készült, hogy magas pigmenttartalmú növényt összerágcsáltak, vizet vettek még a szájukba, és mind a spray kifújták a festéket, ami keletkezett a szájukba, úgy, hogy a tenyerüket oda tették a falra, és ezt körbefújták. Ezzel üzentek. Üzentek nekünk, hogy ez én vagyok, ez itt a feleségemnek a lenyomata, és itt lent pedig látszik a gyerekeimnek a lenyomata. A cselekvés rögzítése. Biztos sokan hallgatták, vagy nézték egy nagyszerű filmet, az Angol beteg, ahol Almási gróf otthagyja, mert nem tudja magával vinni a asszonyát a sivatagba egy barlangba, hogy majd érte fog menni. Ennek a barlangnak a rajzain úszó embereket ábrázol, vadászó embereket ábrázol. Azt vizionálja ezek a rajzok, hogy olyan 35-40 ezer évvel ezelőtt a Szaharában víz volt, lehetett úszni, és olyan vadmennyiség volt, hogy tudtak vadászni az emberek. Aztán hát ez a kettő, ami ugye a barlangrajzok címszével úgy megmaradt, hát eltmúlt az idő, és akkor találtak ugye a 35-40 ezer agyagtáblát Babilóniában. Ezek ékírással voltak ezek a agyagtáblák. Megjelent a hieroglifák, a különböző tekercsek, tekercspapírus, papírus tekercseket használtak az egyiptomiak és a kínaiak is. És üzentek nekünk például a ebeszi tekercs, ahol kb. 150-180 gyógynövényt írnak le, illetve több száz betegségre, hogy milyen betegségekre, milyen gyógynövényeket javasolnak az egyiptomiak. A római birodalomban megjelent a fraktúrbetű. Ez egy szabványosított betű volt, a rómaiak mindent szabványosítottak, a vízvezetéket, a csatornát, a minden, amihez kellett a hétköznapi élethez szabványosították. Így az írást is, a fraktúr betűt azért találták ki, mert hogy olyan emberek is el tudják olvasni a latin szövegeket, és értelmezni tudják a latin törvényeket, akik nem latin területen születtek, hanem későbbiek folyamán csatlakoztak a római birodalomhoz. Hát ennyit akartam előzetesen elmondani, és most megkérem kedves Zsuzsát, hogy mielőtt átveszi a szót és a irányítást a témakörbe, hogy pár mondatban mutatkozzon be magáról a kedves a rádió hallgatóknak.
1: Tulajdonképpen nem könyvtárosnak készültem, ez teljesen véletlen volt. Orosz-francia szakos tanárnak vettek fel Szegedre. Hamarosan rájöttem, hogy én nem vagyok tanártípus, és egy véletlen során kerültem egy nagyon jó könyvtárba. Akkoriban, ez a 70-es években volt, két hálózat működött, a szakszervezeti könyvtárak, ahova én kerültem, a munkahelyeket látták el könyvvel, ez még azt is jelentette, hogy például a Videoton gyáregységeiben is voltak könyvtáraink, és tulajdonképpen létezett egy központ, amelyik ellátta ezeket a helyeket, ami akkor nagyon-nagyon nagy szó volt, hogy ellátó rendszerként működtek, még a tanácsi, akkor tanácsinak hívott könyvtárak, azok nem használták ezt a módszert. Tulajdonképpen gépíróként kerültem a könyvtárba, attól függetlenül, hogy nem tudtam gépelni, de ezt is meg lehetett tanulni. Láttam, hogy milyen munkakörök vannak, olvasószolgálat, tehát vitték ki a könyveket a legkisebb falvakba, és a kollégáim. Nagyon jó vezetőnk volt, aki minden reggel tartott egy megbeszélést, ahol megbeszéltük azt, hogy aznap mit kell csinálni. Szeretett dicsérni, és a dicséret az nagyon jót tesz az embereknek.
0: A könyvtár mikor alakult ki ilyen, ez a rendszerű könyvtárak, illetve könyvgyűjtemények? Ugye hát mindenki hallott Mátyás királynak a Korvináiról, illetve a könyvgyűjteményéről, és Sárospatakon is van egy fantasztikusan nagy könyvtár. És egy pár mondatot azért mondanák Mindolandáról, hogyha ez lehetséges. Tehát az alapkérdés az az, hogy ezek mikor alakultak ki, katalogizált, illetve ilyen rendszeresben a könyvek, könyvtárak?
1: Hát tulajdonképpen azért az ókorban is volt már egy nagy könyvtár, az alexandriai könyvtár, ahol nagyon-nagyon sok papír tekercsen őrizték az írást, és hát később folyamatosan szükség volt arra, hogy az emberek tudjanak egymással beszélgetni, olvasni. Hát az egyik legnagyobb probléma máig is az, hogy nagyon sok környező, hát nem európai, hanem távoli országban az emberek nem tudnak olvasni.
0: Létezik egy olyan fogalom, ezt műsor előtt tőled hallottam, hogy olvasásfejlesztés, majd erről is szeretném, hogyha beszélnénk. A Vindolandai könyvtár, ezről pár mondatot nem tudni, hogy itt történt-e katalogizálás, illetve hogy milyen formációban őrizték az anyagokat. Ami tudni, hogy az írott anyagot, tehát mondjuk egy hajó ki akart kötni Alexandriába, fölmentek a könyvtárnak az alkalmazott hajóra, átkutatták, és ahol írott anyagot találtak, azt elvitték, bevitték a könyvtárba, lemásolták, és utána visszaadták az eredeti írott anyagokat a hajónak, a tulajdonosának. Vindolandán egy nagyon érdekes dolog van, hát ez Hadrianus falnak a innenső oldalán lévő erődítményről beszélünk, aminek volt köz fürdője, köz kórháza, köz könyvtára, és csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a római katonák, légiósok vízöblítéses mellékhelyiséget használtak, ez időszámításunk előtt volt pár évvel. A könyvtárról beszélnék. Grafitceruzával írták vékony, faragott lapocskákra az üzeneteiket. Szívet melengető, illetve hasogató sorokat találtak a könyvtárnak a lapjai között. Pontosabban egy hölgy, idősebb hölgy ír a húgának, hogy kivirágzik a szívünk, ha arra gondolunk, hogy hónap végén találkozni fogunk. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az átlag polgári asszony azt tudott írni. Működött a posta. válaszoltak erre a üzenetre, és ezt a választ ők el tudták olvasni, ez a Hadrianus falnak ez az oldalán volt, a túloldalon pedig volt a Budika, meg a nem tudom én kicsoda, most nevezzük ezeket szabadságharcosoknak, meg a Bunkósbot. Azért ez így hozzátartozik, hogy ennek a Vindolandai könyvtár úgy maradt meg, hogy amikor feladták a rómaiak Britanniát, minden írott anyagot kihordtak a udvarra, és felgyújtották nemes egyszerűséggel. Szerencsénkre viszont egy hatalmas eső jött, és ez eloltotta a tüzet. A modern régészet lehetővé tette azt, hogy a már felismerhetetlenségig lekopott grafit ceruza írást is meg tudták fejteni, és meg tudják fejteni különböző fénytechnikai módszerekkel. Hát ez az egy, ami megmaradt. Sajnos az Acta Urbisból egyetlen egy példány sem maradt meg. Az Acta Urbis az első újság a világon, amit a rómaiak csináltak. Hát túl sokat beszéltem, most kedves Zsuzsanna, visszaadom neked a szót, a könyvtár.
1: Igen, és azért menjünk egy kicsit könyvtár. Még a modern könyvtártól visszafelé. Egyik legkedvesebb könyvem, és azt hiszem alapkönyv, Teván Andornak a könyv Évezredes útja című könyve, ami kezemben van, az már a harmadik kiadása, a Gondolat kiadó adta ki. Ez a könyv a könyv keletkezésétől kezdve tulajdonképpen a könyvkötés, könyvnyomtatásig dolgozza fel ezt az irodalmat.
0: Bocsánat, egy pár mondatot mondaná a hallgatóknak Teván Andorról?
1: Teván Andor 4 évtizeden át dolgozott a Békéscsabai műhelyébe, majd Budapesten is. Tudós kutatója volt a könyvtörténetének is. E munkája szorgos kutatásainak eredménye, melyben az ősember közlési módjától, a képírás, az írásjelek kialakulásától, a 20. század modern könyvkiadásig kalauzolja az olvasót. Hát itt, amit különösen ki kellene emelni, az a Rosetti kő, ami 3 nyelven íródott, nagyon sokáig nem tudták megfejteni, hogy mik ezek a betűk. Végül Champollion tudta olvasni ezeket az írásokat, amiben volt görög, római, ezek voltak talán a legfontosabb írások. Menjünk vissza utána a mai időkbe, ha 100 ember megkérdezünk, hogy milyen a könyvtáros munka, mit csinálnak a könyvtárosok, körülbelül 90 azt mondja, hogy olvasnak, és ez egy nagyon szép, tiszta munka. Hát ez az, ami nem igaz. A könyvtárakat úgy lehet jellemezni, 3 szóból állnak, könyv, könyvtár és könyvtáros. Hát én most először a könyvtárosokról beszélnék, mennyire nem igaz, amit az átlag ember tud róluk. Először is ez egy komoly szellemi és fizikai munka. Szellemi azért, mert valaki bejön a könyvtárba, megkérdez valami fontosat, a könyvtáros próbál vele beszélni, együtt valahogy megfejtik azt a kérdésre a választ, amit az olvasó feltett. Hát ez volt a régi időszak, ma már ez sokkal modernebbül megy, de számomra ez nagyon érdekes volt. Nagyon addig kutattam, ha akkor az olvasónak nem tudtam megmondani, nem tudtam válaszolni a kérdésére, addig kutattam, kerestem, amíg valahogy együtt meg nem találtuk. Tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt szóba került ez a Gutenberg galaxis, ami azt jelentette, hogy előbb vagy utóbb vége lesz a könyvnek, vagy valami más információhordozó veszi át ennek a helyét. Hát ezt megcáfolták. Tehát a 20. 21. század, de én azt hiszem a többi évtizedek is megtartják a könyvet. Úgyhogy könyvtár, könyvtáros. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről beszéltünk. A könyvtáraknak több fajtái vannak máig is. Tulajdonképpen a legfontosabb két nagy csoport, a közkönyvtár és a szakkönyvtár, hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani. A közkönyvtárak azért elsősorban az olvasókat úgy szolgálják ki, hogy hát élményeket adjanak a könyvek az olvasáshoz, tehát ha valaki bejön a könyvtárba és azt mondja, hogy én egy romantikus könyvet szeretnék, akkor a jól képzett könyvtáros már megy is a polchoz és ajánlja ezeket a könyveket. Ott is találunk természetesen szakkönyveket, mint például a különböző tudományágakról, a biológiáról, matematikáról, pedagógiáról, és még sorolhatnám is. A szakkönyvtárak azok egy bizonyos szakirányt képviselnek. Itt is megkülönböztetjük a főiskolai könyvtárakat és az egyetemi könyvtárat. Hát a főiskolai könyvtárat mondjak elsősorban, az például a Kodolányi Főiskolának a könyvtára. Ez még abból a szempontból is érdekes, hogy az ország első magánkönyvtára volt, és ebben a múlt évben ünnepelte a 30. évfordulóját. Az egyetemi könyvtárak már egy fokozattal ugye feljebb vannak, mint a főiskolaiak, elsősorban a egyetemistáknak a tanulási helyük. Ezt elmondhatom, mert több egyetemi könyvtárban jártam, ott a hallgatók ültek csöndbe és tanultak. Hát ilyen komoly egyetemi könyvtár talán az egyik első, nem mondhatom, hogy első, de talán a legmodernebb, a Szegedi Tudományegyetemnek a könyvtára, aztán mondhatjuk most már a Corvinust, a Közgazdasági Egyetemnek a könyvtára. Hát aztán természetesen talán az ELTE-vel kellett volna kezdenem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtára, de mehetünk a pécsi és egyéb könyvtárakra. Pár évvel ezelőtt nagy változás történt a könyvtárak felépítésében. A főiskolai könyvtárakat általában egy egyetemi könyvtárhoz csatolták, mint például mondhatom a Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtárát, azt most a Soproni Egyetem könyvtárához csatolták. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen csökkent, mondhatjuk, hogy csökkent a könyvtárak száma, de a lényeg az, hogy az ország legfontosabb, szóval minden legfontosabb helyén legyen egy komoly egyetemi könyvtár.
0: A mostani világban, az internet és a okostelefonok világában van még létjogosultság a könyvtáraknak, illetve ennek a munka egyáltalán könyvnek van-e létjogosultsága? Bocsánat, még egy kérdésem lenne a könyve. Az ókorban ugye írásoldalnak használták a emberiség történetében az agyaktáblákat, ugye az ékírással, a hieroglifákat, hieroglifikus írást, egyiptomiak papírus tekercsekre, és hát a papírus tekercsből hogyan alakulhatott ki ez a könyv forma. Például visszatérek meg én Corvin Mátyásnak a könyvtárára. Ha én leemelek egy könyvet a polcról, akkor van olyan, hogy olyan jó az embernek a kezébe venni. Mi az ismérve a könyvnek? Miért jó kézbe venni ezt a könyvet? Illetve miért van az, hogy egyik könyvet jó kézbe venni, a másikat nem? Nincsenek jó kisugárzása. Mi ennek az oka?
1: Menjünk megint egy picit visszafelé. Ugye voltak a papírus tekercsek, amit már előbb hallottunk. A kínaiak fedezték fel az első papírt, és utána kezdődött a nyomtatás, ami hát ugye megint lehetővé tette, hogy elolvassuk majd azokat az írásokat, amiket szeretnénk. Itt megint a kínaiakat említeném, akik ilyen fa táblákra nyomtatták a betűket. Utána következett Gutenberg találmánya. Ennek a lényege az volt, hogy ő már egyenként tudta a betűket kinyomtatni, és ezzel tudta már a sokszorosítást is könnyebben elvégezni.
0: Magas nyomásról beszélünk most, de itt azért, hogy rögtön hozzácsatlakozom, hogy a mezopotámiai pecsét hengerek, mint sokszorosítás.
1: Igen,
0: a pecsétek, mint
1: teljesen igazán van. Igen. Még ki kell emelnünk Misztótfalusi kis Miklóst, aki az első Bibliát nyomtatta ki, a Vizsai Bibliát. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fontos mű volt.
0: Az a könyv, amit jó az embernek a kezébe venni, az aranymetszés szabályai szerint történt a nyomtatása. Ez azt jelenti, hogy a három aránylik a kettőhöz. Három a margó, a külső oldala, kettő pedig a bund, a kötésben. Hát ezen kívül léteziknek még olyan szabályok a könyvnyomtatásban, hogy van a fej és van a lába. A fej az a felső kihagyás a oldalon belüli, illetve a lába az az alsó. A pagináról beszélnék pár szót, az a oldalszámozás. Ugye a oldalnak a bal oldalán van a páratlan oldal, ha kinyitunk egy könyvet, és jobb oldalán van a páros oldal. Ezek alaptörvények. Ezen kívül létezik olyan még egy könyvben belül, hogy vákát oldal, szenny oldal, a vákát oldal, az az üres oldalt hívjuk vákátnak. Amikor a könyvnek a montírozásánál a kilövés szerinti oldalszám meglegyen, ilyenkor üres oldalt tesznek be ez a vákát oldal.

0: Mit lehet tudni a korvinákról, hogy ezek a törvények, amiket Gutenberg meghonosított a könyvnyomtatásban, ezeknek mi az előfeltétele, mi volt az előfeltétele? Azért itt még szeretném megjegyezni Gutenbergről, hogy az első füves könyveknek a nagy mennyiségbe való sokszorosítása, a gyógyászatnak a megjelenése, szintén a könyv nyomtatás során, illetve olyan tudományos munkák, amik az emberiséget előre vitték. Tehát korvinák.
1: Korvinákról csak csodálattal lehet beszélni, és azért elsősorban Mátyás királyhoz kötjük, azért, mert Mátyás király nagyon szerette a könyveket, és gyűjtötte a korvinákat, a kódexeket, hiszen szó az tulajdonképpen törvénykönyvet jelentett. A különlegességük az, hogy a legszebb könyvek, amit most a kezemben is tartok, ez a harmadik kiadása a Bibliotheca Corviniana-nak. 1981-ben a Magyar Helikon adta ki. Kik lehettek azok, akik ilyen csodálatos képeket írtak, és a maguk a betűk is nagyon különösek. Hát a szkriptorok, úgy hívtuk őket. Ők festők voltak, szerzetesek voltak, akiknek ez volt a legfontosabb munkájuk, hogy a korvinákat elkészítsék. Nagyon nagy szerencse az, hogy Mátyás király olvasó ember volt, nagyon szerette könyveket, komoly könyvtárat létesített Budán, és ez a Magyarországnak is egy óriási kincsei. A korvinákat olyan helyen őrzik, ahol tulajdonképpen hát egy ilyen légmentesített helyen, ahol ami azt jelenti, hogy ezekre nagyon vigyázni kell, tehát megvan az a hely, ahol a korvinákat elhelyezhetik.
0: Jól tudom, hogy a korvinák a első olyan könyvek, vagy ahol illusztráció is jelent meg, vagy ezelőtt használtak illusztrációkat?
1: Kevés illusztrációt használtak, és pláne, hogy színes illusztrációt, az én úgy érzem, hogy szinte ismeretlen. Több országban is csináltak kódexeket, úgyhogy amikor kódex kiállítás volt Magyarországon, az Országos Széchenyi Könyvtárban, akkor sok országból kértek kölcsön korvinákat, hiszen egy részük azért elveszett a háborúk során, elvitték, úgyhogy hát ez egy óriási nagy esemény volt a korvinák kiállítása, hát nem beszélve, hogy anyagilag is nagyon...
0: Tehát akkor megjelent a könyv formátum a korvinákra jellemzően, és ezt a formációt vitték tovább Gutenbergék, illetve megjelentek a kemény táblás könyvek, a puha táblás könyvek, és a zsebkönyvek. Miről híres a zsebkönyv? Hát a nevében is benne van, zsebre lehet vágni, és elő lehet venni a zsebből, tehát egy busz megállóba, egy vonatra várva, vagy vonatozás közben, vagy utazás közben nem egy nagy könyvet tiperészik magával az ember, hanem francia méretű ez a zsebkönyv. Mit lehet tudni még a könyvtárakról, a könyvtárak belső életéről és egy könyvtárnak a működéséről?
1: Ha még mondhatnék valamit a korvinákról, a korvinák szállításának a biztosítása is óriási költség volt, és a Országos Széchenyi Könyvtár 3 kiállító termébe voltak ezek elhelyezve. Az első korvinák kiállítás Magyarországon 1984-ben volt, a második pedig 2004-ben. Óriási különbség volt a kettő között. Itt már lehetett érezni a technikai fejlődést, amíg sorba álltunk és vártuk, hogy be lehessen menni a termekbe. Már kint a képeken mutatták azt, hogy hogy írták, hogy rajzolták meg ezeket a gyönyörű rajzokat. Bent a termekbe pedig a gyerekeknek csináltak olyan ilyen nyomogatós játékokat, amivel ők maguk is rajzolhattak Korvina képeket például.
0: A zsebkönyvek után lenne a következő kérdésem, ez pedig a minikönyvek, a minikönyvtárak. Hát minden valamire való háztartásban van egy-két minikönyv. Hát nekem körülbelül 300 valahány minikönyvem van. Pár szót, ha megosztana a hallgatóknak.
1: A minikönyvek a 70-es, 80-as évek idején készültek, akkor rettenetes nagy sikerük volt. Hát persze én is gyűjtöttem a minikönyveket, nekem nincs 300, jóval kevesebb. Ami nagyon érdekes, hogy az első könyvtárban, ebben a szakszervezeti könyvtárban, amit már említettem, készítettük az Arany Bulla kiadásának évfordulójára egy minikönyvet, amit Csizmadia Andor történész professzor írt meg, és nagyon szép volt a kivitelezése is, fekete borító, és rajta az aranybullának a pecsétje. Hát ebből 200 példány készült csak, és abból körülbelül 50 volt számozott, tehát ez volt ugye az értékesebb és dedikált könyv. Akkora nagy sikere volt, hogy még azt is visszahallottuk, hogy a washingtoni könyvtárba is elkerült ez a minikönyv. Az is elképzelhető, amiről ugye nem beszéltünk, és nagyon fontos dolog, hogy minden nyomtatott könyvből a nyomdának kell küldeni köteles példányt az Országos Széchenyi Könyvtárnak, és utána a Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtárunk, ad a második nemzeti könyvtárnak, a debrecenének, és utána még a fontos könyvtáraknak szétosztja. Hát lehetséges, hogy ez a mi aranybulla minikönyvünk is valahogy így került el külföldre.
0: Tehát összegezzük, a minikönyvek, limitált példányszámú könyvekről beszélünk, lehetőleg sorszámozott és elméletileg magasabb árkategóriában vannak ezek a könyvek. ISBN szám.
1: Hát az ISBN szám az a könyvnek a száma, erről tulajdonképpen nem lehet mást mondani. Az Országos Széchenyi Könyvtárban van egy ISBN iroda, tehát ha mondjuk valaki ír egy könyvet, most talán felhozhatom példának az én könyvemet, amit a Kodolányi Főiskola történetéről írtam, hiszen nyugdíjasként már nagyon szívesen megírom a könyvtárak és a családok történetét. A könyvtárak története azért fontos, mert ha mi könyvtárosok nem írjuk meg, akkor ez elveszik, senki nem fog rá emlékezni. Tehát amikor elkezdtem írni a könyvet, akkor először is az ISBN számot kértem meg. Tulajdonképpen minden országnak megvan az, hogy milyen számmal kezdődik az ISBN szám. hogyha sorozatot írunk, akkor pedig ISSN számot is kell feltüntetni.
0: Videóton könyvtár. Van valami értékes információ Videóton könyvtárról, amit megosztaná a kedves hallgatókkal?
1: A Videóton könyvtára az egyik legfontosabb könyvtára volt Székesfehérvárnak, úgy, mint a Videóton gyár is. A Videóton

0: baráti hangulatot éreztem a videótomban. A könyvtár az először a videóton gyárt mellett volt, tehát kívülről is meg lehetett közelíteni nem csak a videóton dolgozókat, hanem az úgynevezett Öreghegy lakosságát is ellátta könyvekkel. A gyárban, illetve a gyárban is voltak könyvtárak, majdnem minden gyáregységbe. Hát nagyon sok gyáregység van, mondhatom, a rádió 1-2-3-at, aztán a később már a számítástechnikait, aztán a tévé részleget, és hát még sorolhatnám. Itt az ott dolgozó szok közül egy valaki vállalkozott arra, hogy ott bent kölcsönöz könyveket, tehát mi a központi könyvtárból bevittük oda egy-egy szekrénybe a könyveket, és ez a kölcsönzés nagyon-nagyon jól ment, és tulajdonképpen a központi könyvtáré is, amit mi baraknak neveztük, mert tulajdonképpen egy barak épület volt. Nagyon sok mindent csináltak már ott a kollégák. Én később kerültem csak a videótonba, mert nagyon szerettem volna úgynevezett olvasószolgálatban dolgozni.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért annyi időnk még maradt, hogy ki tudjunk boncolgatni egy rendkívül izgalmas kérdést, az olvasáskultúra, illetve az olvasás. Nem olyan régen, 2 hete olvastam egy tanulmányt, ami Magyarországon készült, a 8. általános iskolás gyerekeink 75%-a funkcionális analfabéta. Hogy néz ki ez a helyzet külföldön, és vajon miért funkcionális analfabéták a gyerekek?
0: Magyarországon többen foglalkoztak olvasáskutatással. Kiemelném Nagy Attilát, Gereben Ferencet, Péter Firitát. Ők több felmérést készítettek Magyarországon is, és összehasonlítva Magyarországot egyéb európai országgal. Az adatok azt mutatták ki egyértelműen, hogy a finn olvasáskultúra a legmagasabb. Ennek talán, illetve hát ahogy olvashattuk a könyvben, részben az az oka, hogy nagyon jó pedagógusok voltak, akik nagyon fontosnak tartották az olvasást, és nem csak a fővárosokban, hanem a kisebb vidéki városokban is biztosították az olvasás lehetőségét. Sajnos Magyarországon a felnőttek között is, és a tanulók között is nagyon-nagyon alacsony az olvasás aránya. Mondhatnék én itt körülbelül 10-15%-ot, ez inkább a közkönyvtárakra jellemző. Hát a főiskolai egyetemi könyvtárakban természetesen sokkal többen olvasnak, tanulnak.
1: Miért van ilyen rossz helyzet Magyarország? Mi a véleménye erről, hogy a finnek, az angolok, mindenki előttünk van olvasás tekintetében, és a magyar pedagógiai karnak a képzetlensége?
0: Nem mondhatnám ezt. Egyre több iskolában van iskolai könyvtár, ami hát nagyon jó, mert a diákokat rögtön kézbe vehetik a fontos könyveket. Itt inkább az a probléma, hogy sokan nem tudnak olvasni. Ugye itt mondhatnám a diszlexiát és mindenféle egyéb hasonló dolgot, illetve lassan olvasnak, tehát nekik szinte teher az olvasás, és nem élvezet. Úgyhogy, és akkor jönnek ugye az okostelefonok, az internet, ami nagyon sok időt elvisz a diákok

0: életéből és a felnőttekéből is ezekben a vizsgálatokban pontosan leírják, hogy hány órát televízióznak, hány órát játszanak okostelefonnal, és akkor vajon mennyi idő marad. Itt viszont nagyon nagy a szülők felelőssége is. Ha a gyerekek mintát látnak, a gyerekeknek kiskorukban olvasnak mesét, ha látják a mintát, hogy a szüleik is olvasnak, akkor azért sokkal több a remény arra, hogy majd ők is olvasni fognak.
1: Kicsit kanyarodjunk vissza a korvilághoz. Egyetlen egy kérdés, amiről még nem beszélgettünk. A korvilágtán az iniciálék.
0: Igen.
1: Mi az iniciálé?
0: Te a könyv egy lapjának az első betűjét nevezzük iniciálénak.
1: Ezt külön festőműhelybe készítették, külön? Megvoltak erre a külön szakemberek? Mint ahogy a korvinágtán a illusztrációkat.
0: Igen. Ez tulajdonképpen azoknak volt a feladatuk.
1: Műemlékkönyvtárak?
0: Magyarországon nagyon szép műemlékkönyvtárak vannak. Ezek a műemlékkönyvtárak ugyanúgy látogathatók, mint általában a múzeumok. Ezek közül kiemelném elsősorban a Pannonhalmi műemlékkönyvtárat. Ezekre az jellemző, hogy általában latin, görög és egyéb egyházi könyveket tartalmaznak.
1: Műemlék könyvtár itt Székesfehérváron, és Morai Andrással igazgatója, a Római Katolikus Múzeumnak a könyvtárát tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy feltétlenül látogassák meg. Magyarországon itt van az egyetlen Prohászka Ottokár gyűjtemény. Hát egy fél napot el lehet ezzel nézegelődni. Jó pár évvel ezelőtt itt Fehérváron volt egy kiállítás, a Biblia éve. Mi akkor ezen részt vettünk, ezen a kiállításon. Hát ez is egy emlékkönyvtár, ezen kívül van-e még valami, amit meg tud osztani a hallgatókkal?
0: Igen. A püspökség könyvtára és levéltára, amelyet már több csoporttal is meglátogattuk, ami különösen érdekes, hogy itt van a legtöbb ősnyomtatvány egy könyvtárba. Ezek közül is egy párat megmutattak.
1: Ezek látogathatóak?
0: Hát csak úgy, hogy előre be kell jelentkezni. Az ősnyomtatványra az jellemző, hogy tulajdonképpen nincs borítója. És hát természetesen csak kesztyűvel védettként lehet megnézni. A püspökség Fehérváron különben is egy nagyon szép épület. Pár évvel ezelőtt újították föl. Gyönyörű a díszterme, freskokkal díszítve, ami még különleges, hogy karácsonykor minden vasárnap kinyitják az ajtót, és be lehet menni, ott kiállítások vannak.
1: Székesfehérváron akkor látogathatóak ezek a könyvtárak, illetve egyeztetett időpontban meg lehet nézni különböző relikviákat. Műsorunk sajnos lejár. Kedves Zsuzsannának még átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodóra.
0: Mesterek a könyvek, akik minket bot és fenyítés nélkül, kemény szavak és harag nélkül, ruha és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha közeled el hozzájuk, nem alszanak, ha kérdezed őket, semmit sem hallgatnak el, ha félreérted őket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány és a hit buzgó követőjének vallja, szükségképpen szeretni kell a könyveket, írta Richard Burry, aki 1287 és 1345 között élt, angol államférfi volt, bences püspök, bibliofil író. Kedves hallgatóink, nagyon örültem a meghívásnak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja Önöket!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 11, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áítat címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54, 4. vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Barnabás napja. Barnabás apostol, a katolikusok szerint Szent Barnabás, ciprusi származású, Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa, a ciprusi ortodox egyház megalapítója. Barnabás nem Jézus közvetlenül választott tanítványa volt, hanem a 12 választott tanítványhoz csatlakozott, és missziós tevékenysége alapján minősül apostolnak. Keveset tudunk róla, noha az Új Szövetségben viszonylag sok szó esik róla. Az első, amit Barnabásról hallunk, hogy szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte, az egyházközség szegényeinek szánt adományaként. Derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, ahogy azt is, hogy József, a ciprusi származású lévita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vígasztalás fia. Pál és Barnabás fölvette az egyházba a pogányokat, de nem kényszerítették rájuk az ószövetségi törvényeket. Barnabás ünnepét a bizánci és a szír egyház június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be az ünnepet. Közös imádságra hív az egyházak világtanácsa Ukrajna békéért. Világszerte közös online imádságra hívja a keresztény közösségeket az egyházak világtanácsa ma, június 11-én csütörtökön. Az Ukrajna békéért meghirdetett alkalomhoz előzetes regisztráció után lehet csatlakozni. Az egyházak világtanácsa a békéért meghirdetett globális imádságok sorozatának részleként hívja közös könyörgésre az egyházakat és a híveket. A kezdeményezés célja, hogy a világ ökumenikus közössége a szolidaritás, a közbenjárás és a reménység közös ritmusában kapcsolódjon össze azokkal, akik a háború, erőszak és a szenvedés terheit hordozzák. A szervezők hangsúlyozzák, az imádság egyszerre tanúságtétel és cselekvés. A kezdeményezés annak az egyházi küldetésnek a kifejezése, amely a szenvedők melletti kiállásra és minden ember méltóságának védelmére hív.
1: Kulturális programajánló.
2: Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23 óra 59 percig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotó tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Nyitott templomok napja, felhívás 2026. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit, nyissák meg templomaik kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét, ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény idén szeptember 12-én lesz. A mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Jelentkezni online program feltöltésével lehet július 15-éig. A nyitott templomok napján meghívják a környék embereit, hogy betérjenek a templomokba. Bemutatják a hit szemével a templom művészeti értékeit, vendégművészeket, iskolai kórusokat hívhatnak. A programok egész nap tarthatnak majd, akár késő éjszakáig is.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a június 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Sokan indulnak el az anyaországból gyülekezeti egyházmegyei, egyházkerületi és magánszervezésben is. Idén először püspök társakkal együtt mindhárman részt vesznek ezen a programsorozaton, hogy nyomatékosan kifejezzék a nyelvi, kulturális és lelki összetartozásunkat. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott arra, mik azok a fontos dolgok, amelyekre az zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, és ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Változékony és kellemes marad az időnk. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. A hétvégén a felhősebb, vagy esős helyeken 20-25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de vasárnap és hétfőn kissé melegebbre fordulhat az idő.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a június 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Nyitott templomok napja, felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit, nyissák meg templomaik kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény idén szeptember 12-én lesz. A mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Jelentkezni online program feltöltésével lehet július 15-éig. A nyitott templomok napján meghívják a környék embereit, hogy betérjenek a templomokba. Bemutatják a hit szemével a templom művészeti értékeit, vendégművészeket, iskolai kórusokat hívhatnak. A programok egész nap tarthatnak majd, akár késő éjszakáig is. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott arra, mik azok a fontos dolgok, amelyekre az zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, és ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. 11. tanulmány. A Szentlélek megszomorítása és a munkájával szembeni ellenállás. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkeztünk a Szentlélekről szóló tanulmányunknak talán a legizgalmasabb részéhez. Nagyon sokat beszélünk Szentlélek elleni bűnről, a Szentlélek megszomorításáról, és nagyon sokszor ezt nem is értjük, hogy miért is olyan fontos ez a kérdés. Az eddigi tanulmányok során viszont tisztáztunk valamit. A bűnömet egyedül a Szentlélek segítségével tudom felismerni, és odavenni Jézus keresztjéhez. Ugyanakkor Isten igazságát egyedül a Szentlélek segítségével tudom felismerni, és tudok belső összhangba kerülni ezzel az igazsággal. Tehát az üdvösségem kulcsa, a Jézussal való kapcsolatom, az a Szentlélek által jön létre. Igen ám, csak mi szabad döntési joggal rendelkező lényei, teremtményei vagyunk az Istennek. Én nemet tudok mondani az Istenre, és ez úgy kezdődik az én életemben, és itt kezdődik a rövid zárlata, nagyon sokszor még a keresztény életnek is, hogy a Szent Lelket megszomorítom, a Szent Lélek hatásának ellenállok, sőt, eljuthatok egészen odáig, Jézus mondta ezt a farizeusokról, hogy ördöginek tartom a Szent Lélek segítségét. És ez az az állapot, amiből nincsen kiút, mert a kivezető utat torlaszoltam el, ezt robbantom fel, azt a hidat, ami oda visz Jézus Krisztushoz. Ezért nagyon fontos ez a tanulmány, amit tanulunk. Rögtön kezdjünk ehhez hozzá, és mit jelent, ha az ellenállás a Szentléleknek, ezzel foglalkozunk, és rögtön kérem azt, hogy Tóth Erzsike olvasson egyrészt az Apostolok cselekedete 7. fejezetéből az 51. verset, ami az apostolok életében előforduló eseményre utal, valamint egy rövid kis megjegyzést, ami egy kicsit értelmezi, hogy mit is akarunk itt a leckében megbeszélni. Tehát kérem Tóth Erzsikét, Apostolok cselekedete 7:51-et olvassa.
2: Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Miközben mindenki felelős saját döntéseiért, létezik közös felelősség is. Fontos bátorítanunk egymást a hűségre, az Isten szava iránti engedelmességre, és arra, hogy maradjunk közel Jézushoz. Ma azzal áll ellen az ember a Szentléleknek, ha elutasítja Isten igéjét, és nem hallgat prófétáinak üzenetére.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, és ebben két kiemelendő gondolat van. Az egyik a kollektív felelősség. Szóval sok ember azt gondolja, hogy vagyok én meg a Jóisten, és akkor mi elintézzük egymással a dolgunkat, a többi ember nem számít. Ez nem csak úgy rossz, hogy aki gyűlöli a maga atya fiát, az hazug, mert az az Isten sem szeretheti, ahogyan János első levelében mondja az ige, hanem úgy is, hogyha én nem érzem a felelősséget a másik emberért, akkor céltalan lesz az én hitem. És ez a Szentléleknek tulajdonképpen a megszomorítása itt kezdődik, mert ma ugye így volt ez a megjegyzés, avval áll ellent az ember a Szentléleknek, elutasítja az Isten igéjét. Az Isten igéje az mindig cselekvés, történés, létezést kifejező szó, ahogyan az igét a nyelvtanban tanultuk. Tehát az ige az mindig valamit eredményez a mi életünkben. Na, ehhez kérem a gondolatok, a Marikánál a mikrofon, tessék, parancsolj.
3: A Szentlélek felülírhatná, de nem írja felül, hogy mi mit döntünk. Nem kényszerít rá, hogy akkor is ezt és azt cseleked. Tehát hihetetlen, hogy a Szentlélektől, az Istentől kapunk egy olyan lehetőséget, hogy dönthetünk. Nem nem befolyásol bennünket, hogy csak az a jó. Neked kell eldönteni, neked kell a jót választani, és szabad nem választani a rosszat. Tehát amikor ugye mindig érnek bennünket a kísértőtől, a csalótól olyan dolgok, amik majdnem olyanok, mint az igazi. És mégis nekünk abban kell felismerni, hogy hol van az igazi igazság. És nekünk választásunk van, de minden segítséget megkapunk ahhoz, hogy a jót is választhassuk.
1: Köszönöm, Marian.
4: Az eredeti szövegben itt, amit felolvastak, Szem Erzsike talán, az 51. versben a kemény nyak után a körülmetéletlen szívű szerepel, és én megnéztem a görögbe, és a körülmetéletlen szívű az szintén megáltalkodott és megkeményedett szívet jelent, tehát egyik a másikat mintegy megerősíti. És eszembe jutott ennek tanulása, ennek a leckének tanulása kapcsán a Mózes második könyvében az egyiptomi fáraónak az élete, sorsa, helyzete, hogy ugye ott is azt olvashatjuk, hogy megkeményedett a fáraó szíve, megkeményedett az ő szívét. És nem azt olvasok, hogy az Isten keményítette meg a szívét, csak a 8. csapástól kezdjük el olvasni, és ott sem úgy olvassuk, hogy az Isten csak az Isten rábólintott arra, amit már a fáraó eldöntött. Tehát a fáraó, amikor folyamatosan keményíti az ő szívét, és nem hajlandó szóba állni az Isten szolgájával, és nem hajlandó elengedni Izrael népét, akkor az Isten azt mondja, hogy ha ezt akarod, akkor ez lesz. És minek utána a Szentlélek ráébreszt a bűnösségünk tudatára, és gyakorlatilag elveszett voltunkra, éppen ezért, hogyha ennek ellenállunk, nem hagyjuk, hogy végezd áldásos tevékenységét, akkor tulajdonképpen elveszett állapotunkban maradunk, hiszen nem hagyjuk őt az életünk vagy a jelenléte munkálkodjon.
1: Tivadar, aztán Gyula.
5: Én annyira csodálom Istennek a jellemét, hogy valóban milyen szerető Isten. Ő sokkal hatalmasabb nálunk, sokkal nagyobb, és megtehetné azt, hogy kiadná parancsba, hogy már pedig ezt teszed, és kész, és nincs appellátum, nincs semmiféle kifogás, meg kell tenned, mint hogy sokszor mi is a gyermekeinket így próbáljuk nevelni, és hát mondjuk meg őszintén, hogy ha így próbáljuk, akkor sok esetben ez a fegyelem, vagy ez a rend csak addig tart, amíg látjuk őket. Aztán, hogyha elmegyünk otthonról, akkor lehet, hogy felborul. Az igazi engedelmesség az, amikor a gyermekem akkor is jó fiú, amikor nem látom őt, amikor nem vagyok jelen, és akkor is meg tudja tartani azt, amit kérek. És tulajdonképpen Isten is így bánik velünk, hogy kérlel bennünket áldott szent lelke által, és próbál befolyásolni bennünket jóra, késztetni, mint ahogy Mózesnél is találjuk, hogy elétek tárom a két utat, az élet útját és a halál útját, és válaszd azért az életet, hogy élhess, tehát a Szentlélek által erre késztet.
1: Jó laparancsa, aztán majd Tibor.
6: Pál apostol jutott eszembe, mikor mondja, hogy az én bensőmben két erő viaskodik. Tehát nagyon mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy Pál igazi reális keresztény, teljes mértékben tisztában van azzal, és még azzal is tisztában kell lennünk nekünk is, amit Marika mondta, hogy a bűn borzasztóan alattomos, sunyi, és észre se veszi az ember, a végén igaznak is tartja. Sőt, ahogy haladunk a végidő felé, Jézus közvetlen második előjövetel felé, Jézus mondja, hogy majd elhitetnek titeket. Tehát mennyire résen kell nekünk lenni a döntéseinkkel, mert meg vagyok arról is győződve, hogy a Szentlélek az nem hagy magunkra figyelmeztetés nélkül. Tehát a figyelmeztetést a lélek meg fogja tenni mindig, időben, nekünk kell dönteni helyesen.
1: Tibor?
7: Én azt hiszem, hogy sokat gondolkoztam azon, amit elmondtatok korábban, és arra kellett rájönnöm, hogy nagyon sok mindent el tudok sajátítani, meg tudok tanulni. Meg tudok tanulni hegedülni egy nyelvet, vagy meg tudok tanulni sakkozni, sok mindent meg tudok tanulni. Nem tudok megtanulni hívőnek lenni. Ugyanis amikor megtanulok viselkedni hívőül, attól nem vagyok hívő. És nem véletlen, hogy itt a bejárat, az Pál apostol úgy fogalmazza, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Ha ez megvalósult, akkor már az ő akaratára való ráhangolódás, meg az, hogy a döntéseimet hogy hozom meg, egy kicsit egyszerűbb.
1: István, aztán Anikó.
8: Ugye ebben a negyed évben azt tanulmányozzuk mindig, hogy milyen különleges képességei vannak a Szentléleknek. És az alapigében azt olvastuk, hogy mindig ellene szegültök. Viszont azt tudjuk a Szentlélekről, hogy nem kényszerít. De azt is tanultuk, hogy neki egy sajátos módszere van, ez pedig az, hogy rávezet. Eszembe jutott a gyermekek, mikor kicsik voltak, akkor volt egy ilyen korszak, hogy egyedül, biztos mindenki átélte ezt. És amikor a szülő megmutat neki valamit, és utána egyedül megcsinálja, nehéz az eldönteni, hogy a gyerek örül-e jobban, vagy a szülő, aki rávezette erre a dolgokat. Tehát a Szentléleknek ez egy nagyon, nagyon fontos tulajdonság, hogy rávezet, és ezáltal felébreszte a vágyat is bennem, hogy a jó utat válasszam. És ugyanakkor hatalma van arra, hogy győztesét tegyen, de ezt a hatalmat nem direkten gyakorolja, hanem nekem kell eldönteni, hogy igen vagy nem. És ez egy nagyon fontos és nagyon nehéz döntés az életünkben.
1: Anikó?
9: Ahogy Gyulát hallgattam a két emberről, ami bennünk lakik, amit, hogy Pál apostolt idézted, eszembe jutott egy példatörténet. Állítólag az öreg indián tanította a kis indiánt a keresztény alapelvekre, és hát a természetből vett példát mondott, hogy hát ez olyan, hogy bennünk két oroszlán lakik, akik ellenségei egymásnak. És a kisfiú megkérdezte az öreg indiánt, és hogy melyik fog győzni. Hát fiam, az, amelyiket eteted. Tehát a személyes felelősségünk óriási. Lehet gyakorolni az engedelmességet, és lehet elutasítani Istent.
1: Ha rossz oroszlánt etetjük, akkor nézzük azt, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ezért olvassuk az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versét. Lacit kérem, hogy olvassa.
10: És ne szomorítsátok meg Istennek szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára.
1: Hogy lehet megszomorítani Istennek szent lelkét? Ezt beszéljük meg. Tehát hogyan etetjük ez a rosszabbik oroszlánt? Ha két oroszlán van bennünk, mert az indián egy bölcsességet mondott, és ez igaz. Marian?
4: A megszomorítás abban áll többek között, nyilván egyéb más dolgok is vannak, hogyha már megismerjük az igazságot, és nem ragaszkodunk hozzá, hanem ellenállunk. Tehát, hogy ha durván elutasítjuk azt, amit tulajdonképpen megismertünk, és tudjuk, hogy az életadó és az igaziból az üdvösségre vezető, hogyha szándékosan folytatjuk azt a bűnös utunkat, amit tulajdonképpen elkezdtünk, tehát hogyha a megtérés az nem igazi, nem történik egy 180 fokos fordulat, hanem tisztában vagyunk vele, tehát valahol a fejünkben ott van, hogy hát hogy kellene csinálni dolgokat, de nem tesz, mert gyengék vagyunk hozzá, mert kifogásokat keresünk, mert egy csomó olyan dolog van, ami miatt azt mondjuk, hogy hát majd halogatjuk. És a halogatás az meg ugye a tett halála, ezt valaki mondta annak idején, de nagyon jó megállapítás és jó gondolat. És a másik pedig, hogyha mindenki halad a maga útján, a saját feje után megy, és akkor az Úr, hogy a fáraó példáját is látjuk, amikor már az Isten szent lelke munkálkodik, de folyamatos ellenállásba ütközik, akkor az Isten azt tiszteletbe tartja, és azt mondja, hogy rendben van, akkor ez van, akkor legyen úgy, ahogy gondoljátok, legyen a te hited szerint, és akkor az Isten magára hagyja, és onnantól kezdve az Isten lelke visszavonatik, szent lelke, és az embernek nyilván annak az illetőnek, akinél ez megtörténik, ott az aratás is eléggé bánatos lesz szerintem.
1: Marika, aztán majd Sándor.
3: Az Isten lelke szent. Ami szent, az gyűlöli a bűnt. Most, amikor mi megszomorítjuk a szent lelket, akkor tulajdonképpen olyan kívánságokat, olyan dolgokat dédelgetünk, ami nem Istennek tetsző dolog. És ragaszkodunk a bűnhöz, lebecsüljük annak a lehetőségét, hogy azzal kárt okozunk. És hát a mai világban olyan hamar az erkölcsünk eltompul, nem veszük észre, hogy mi a bűn, úgy hozzásimulunk, és ha nem történik azonnal valami válasz, akkor úgy kiegyezünk vele, és nem gondolunk bele, hogy ez nem Istennek tetsző magatartás.
1: Köszönöm, adjátok a Sándornak, aztán majd sorba megyünk.
11: Itt a szabad akarattal kapcsolatban, hogy szándékosan kövessük el a bűnt, azt mondja Ézsaiás fejezetében egyik helyen, hogy Isten tűri egy darabig, megadja a lehetőséget a megtérésre, utána idegen érdekeknek szolgáltatja ki a népet. Erre nagyon jó példa, amikor Jeremiás hirdeti az igét, és hamisnak könyvelik el Jeremiást, és ellenállnak, és a végén babiloni fogságba kerülnek. Ugyanakkor Mózes 5. könyvébe van egy fejezet az átokról, hogyha állandóan a rossz mellett döntök, akkor a környezetemre is kihat az, amit cselekszek, a munkára, a környezetemben lévő személyekre. Elég hosszadalmasan írja ezt a Mózes 5. könyvének egyik fejezete.
1: Köszönöm. Tivadar. Aztán majd.
5: Ha jól emlékszem, Ézsaiás proféta könyvében olvashatjuk azt, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, mondja Isten. És ez számomra nagyon sokat jelent, hiszen elhangzott az, hogy a bűn az, ami megszomorítja a szent lelket. Mi sokszor próbáljuk ezt kikerülni, úgymond megúszni a bűnvallást, vagy a bűntől való eltávolodást, azzal, hogy elkezdjük ünnepelni az Istent. Tehát úgymond istentiszteletet gyakorlunk, és azt gondoljuk, hogy ezzel majd valamilyen módon hát más belátásra bírjuk az Istent. De nem ez a megoldás. Tehát a megoldás az, hogy hallgassunk a Szentlélekre, és kerüljük a bűnt.
1: Tibor?
7: Én egy egészen más oldalról szeretném ezt a kérdést megvilágítani. Azt gondolom, hogy az, hogy megszomorítom Isten szent lelkét, azt jelenti, hogy Istennek és az ő lelkének nagyon mély és komoly érzelmei vannak. És ezzel nagyon sokszor nem szoktunk számolni, hogy érez és reagál. Mindenki tiltakozna közülünk, hogyha valaki egy bálványszobort akarna Istenből csinálni. De mégis nagyon sokszor úgy gondolkozunk róla, mintha egy statikus szobor lenne, akinek se érzéke, se érzése, se érzelme nincs, pedig Istennek van. Tehát, hogyha az én gyermekemnek adok valamit ajándékba, és azt semmibe nem veszi, lefitymálja, alábecsüli, szétszórja, eldobja, tönkreteszi, sárba tiporja, akkor bennem is egy nagyon kellemetlen, fájó érzés fog keletkezni. Úgy fogom gondolni, vagy úgy fogom érezni, hogy megvet engem a gyermekem, vagy legalábbis nem becsül. Isten pontosan úgy érez velünk kapcsolatba.
1: Gyula?
6: Én is egy másik oldalról. Egy emberi magatartás. Tehát lehetünk egy kicsit könnyelműek, miközben a menny, az angyalaival teljes mértékben küzdenek értem, küzdenek a szentekért, hogy győzhessünk. Amellett kényelmesek, könnyelműek, figyelmetlenek, és lehetne sorolni a magatartás formákat, mint az előbb is a bevezetőben mondtam, viszont a bűn egy alattomos, mind a rákbetegség olyan szép lassan terjed, és észre se vesszük mindazokat a figyelmeztetéseket. Hát nincs annál szomorúbb dolog, mikor mi 25-szer is próbálna figyelmeztetni a lélek, és nem is hallom, és nem is látom, és nem is veszem észre, hogy figyelmeztet.
1: Anikó először.
9: Én azon gondolkodtam, amíg hallgattalak benneteket, hogy valahol talán kimondatlanul is mindig tudatosságot feltételeztünk a bűn elkövetése mögött. És nagyon sokszor ez nem tudatos, hanem pont az a baj, hogy elfelejtünk időről időre Isten szent lelkének segítségével akár irányt módosítani, akár a Biblia mértékéhez mérni magunkat, és utána javítani a helyzeten. A lakás nem koszoljuk be, minden házi asszony, azt hiszem, ezzel tisztában van, tehát tudatosan senki nem sározza be, vagy porozza be, és mégis állandóan takarítunk ahhoz, hogy rend legyen. És valahogy így van a hívő életünk is, ha nem takarítjuk állandóan a lelkünket, akkor az koszos lesz. És akkor már ott van a bűn, és hát akkor nem ismételek benneteket, megszomorítjuk Isten szent lelkét.
1: Andi?
12: Elcsodálkoztam magamba, hogy az Isten bölcsessége, ugye, hogy nagyobb mindennél. Elkezdődik a teremtéssel, és ott van az Atya. Ő elgondolta, ott volt a Fiú, ő meg eltervezte, illetve elkészítette, és az itt van a Szentlélek, az pedig vigyáz rá, az Isten művére. Most ők azért lett utoljára hagyva a Szentlélek, hogy a Szent Háromságot, az Atyát is jól megismerjük, a Fiút is, ahogy a bűnt rendezi a nagy küzdelembe, és a Szent Lelket, amely az üdvösségre vezet. Most a farizeusok mit tettek? Jézus a Földön ugye elűzte Sátánt közülük, az, mert ez a legnagyobb ellenségünk, ugye? Nekünk az ellenségünk Sátán. És akkor az Isten megváltói munkáját félreértették, vagy megkeményítette szívük, ugye? Nem tudtak azonosulni Jézussal, és aztán ördöginek mondták. Így, tehát ha mink az Isten tervét, a megváltási munkát, a nagy küzdelmet félretesszük mink az életünkből, és nem simulunk az ő kezébe, nem dolgozunk együtt vele, nem akarjuk az üdvösséget elnyerni, és ezt a nagy kegyelmet és szeretetet visszautasítjuk, azt mondja, hogy akkor nincs mentséged, Szentlélek ellen vétkeztél.
1: Add hátra Jánosnak még, és István, és utána megyünk tovább.
13: Szó volt arról, hogy a Szentléleket hogy lehet megszomorítani. Én azon gondolkoztam el hirtelen mostan, hogy igenis mi gondolkozunk igen, hogy a Szentléleket megszomorítsuk, és az nem bocsátatik meg, úgy van megírva a Szentírásban. De viszont, amikor a Szentléleket megszomorítsuk, vagy megsértsük, én úgy hiszem, az a gondolatom támad, hogy az egész menny sereget megsértsük evel. Az egész menny szenved ezért, hogy nem csak a Szentlélek, hanem ugye az angyalok is, mikor viszik a jelentést és rossz jelentést visznek, szomorkodnak. Az Isten is szomorkodik. Viszont ha én a Szentlélek ellen vétkezek, viszont az egész mennyet megsértem, az egész menny bánkodik az én bűnöm felett.
1: István?
8: Amit a Tibor mondott, azt én úgy fordítanám le magamnak, hogy tulajdonképpen a megszomorítani azt jelenti, hogy fájdalmat okozni. És ezzel már egy jobban értető fogalom legalábbis számomra, mint az, hogy megszomorítani, mert ezzel elég árnyaltan közelítjük meg ezt a témát. És amit az Annikó mond, hogy tudatos vagy nem tudatos, ha azt figyelembe veszük, hogy tulajdonképpen ez megszomorítani azt jelenti, hogy elutasítjuk kívánalmait, vagy ellenállunk késztetésének, kérlelésének, ez lehet, hogy egy rossz döntésünk. Tehát egyetértek azzal, hogy ez általában nem tudatos. De van egy pálya, amire ha rálépek, ha visszakerülök az eredeti pályára, akkor tudom korrigálni ezt a rossz utat, ezt a megszomorítási rossz utat, hogy így fogalmazom ezt.
1: Tulajdonképpen az egész leckét elmondtuk, a fél időnél több idő elment, de most nézzük meg azt, hogy a pozitív oldalt, mert érdekes módon mindig a negatívról többet tudunk beszélni. Hogy lehet elkerülni, hogy a Szent Lelket megszomorítsuk? Mert ez a lényeg, nem? És ehhez először is két igét olvasunk, majd egy megjegyzést olvasunk. Az egyik ige az Efészusi Levél 4. fejezetének a 25., 31., 32. verse. Gyöngyikét kérem, hogy olvassa, majd pedig utána Dénes olvassa az 5. fejezet Efészusi Levélből első két versét.
14: Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
1: És ez, hogy hogyan lehet megtenni ehhez, Dénes olvassa az Efészusi Levél 5. fejezet első két versét.
15: Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.
1: És a megjegyzést Erzsikét kell olvassam.
16: Azzal is bizonyíthatjuk, hogy nem akarjuk megszomorítani a Szent Lelket, ha tudatosan figyelünk arra, miként bánunk egymással a gyülekezetben, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. Valóban számít Istennek, miként bánunk egymással a gyülekezetben, az egyházban, ami a Szentlélek temploma. Isten lelke számára is rendkívül fontos, hogy milyen nagyra becsüljük Krisztus testében egymást, a test tagjait.
1: A megjegyzés egy nagyon fontos dolgot tesz a szívünkre, hogyan a két ige is, hogy hogy kell elvetni a hazugságot, hogy hol kell igazat mondani, stb. Ez tulajdonképpen a mi közösségi életünkben mutatkozik meg. A Szentlélek a közösség teremtő isteni személy, ezt sose felejtsük el. Tessék, Tivadar, aztán majd Sándor.
5: Nagyon jó ez a gondolat, és ezt szeretném követni. Valóban a gyülekezetben előfordulhatnak olyan dolgok, amiről az igében olvastunk, tehát, hogy kiabálás, veszekedés, feszültség, nézeteltérés, de viszont összhangba hozható a gyülekezet Isten lelke által, és Isten lelke munkálkodik a gyülekezetben, méghozzá ugyan olyan módon, hogyha az Istenre figyelünk, Isten a szeretet, és hogyha a szeretet elveit próbáljuk meg gyakorolni, és nem a rosszra koncentrálunk, hanem a jóra, a pozitívra. Hogyha azt próbáljuk nézni a másikban, hogy mi a jó tulajdonsága, és mi pedig az, ami esetleg kivetni való, ezt nem próbáljuk hangsúlyozni, akkor Isten segíteni fog nekünk abban, hogy a szeretet elvét gyakoroljuk, és a lélek összhangba hoz bennünket.
1: Köszönöm szépen, adta Sándornak át.
11: Itt fontos nagyon az alázatosság, az én központuságot félre kell tenni, ahogy mondja Jézus, ne legyen köztetek versengés, és ugyanakkor Isten igéjének a szorgalmas tanulmányozása is fontos, mert ez a kettő nélkül nehezebb megérteni a Szentlélek lényegét, hogy be tudjuk fogadni.
1: Köszönöm szépen, Marian.
4: Az előbb mondtad, hogy mindig csak a negatívumokról beszélünk, hogy beszéljünk egy kicsit a pozitívról. Én még egy kis negatívot beszélnék, és utána majd mondanám a pozitívat. Van kettő mondat a leckénkben, ami így hangzik, hogy, és ez megint csak ahhoz kapcsolódik, amiről beszéltünk, hogy a közösség építése, vagy nem. Tehát, hogy milyen arcot mutatunk kifelé, vagy egyáltalán hogy nyilvánulunk meg a világ felé. Amikor állítjuk, hogy keresztények vagyunk, mégis úgy élünk, mint a Krisztus nem jött volna le a földre, és életünkre nincs hatása az ő vezetése és szeretete, akkor megszomorítjuk a Szent Lelket. Vajon miért? Azért, mert hazudunk, nem? Amikor azt valljuk, hogy hiszünk az igazságban, de tetteink és viselkedésünk ennek a hitvallásnak ellentmondanak, megszomorítjuk a Szent Lelket. Miért? Azért, mert hazudunk. És eszembe jutott ennek a leckének taglalása kapcsán Laodícia állapota. És Laodíciának pontosan ez a legnagyobb hibája, hogy önmagának ellentmond, magát is becsapja tulajdonképpen, áltatja olyan valamibe, ami tulajdonképpen nem helyén való. Tehát önbecsapásba, önbizakodásba él, szemfényvesztésben él, és nyilván ezek a jellem tulajdonságai pontosan a Szentlélek megsértését, megbántását vonják maga után, és ennek gyakorlatilag egyetlen megoldása van. Ez pedig Jézus Krisztus, és a Jézus Krisztusnak is pontosan az a jellemvonás, amit a Filippi levélben tanulhatunk, olvashatunk, hogy az az indulat legyen bennünk. Azok a jellemvonások, az a hozzáállás a másik emberhez, a Teremtő Istenhez, ami Jézus Krisztusban volt, és hogyha az az indulat van, akkor tulajdonképpen a többi az már jön, és a többinek a megoldása is ez, hogy Jézus Krisztusi indulattal és átformálódással.
1: Gyula, aztán majd Marika.
6: A megjegyzésben elhangzott egy szó, a tudatosság. És ez nagyon, de nagyon fontos, hogy tudatosan viselkedek. Ez azt jelenti minden nap, hogy megvannak a céljaim, nyilván az ige alapján, és azt tudatosan véghez viszem, kiállok mellette, és elvégzem. Ez nagyon, de nagyon fontos, megint magatartásforma, hogy tudatos vagyok, vagy ahogy itt elhangzott, a Laodícia vagyok. Közömbös, hát ez kényes, ezt nem vállalom föl, ez jó, ezt fölvállalom. Nem, mindent szisztematikusan tudatosan, és a Szentírás alapján, az íge alapján, és a Szentlélek segítségével.
1: Marika?
3: Hogyha elfogadjuk a Bibliában az ígéket, amik vezetnek, és őszinte, tiszta, nagy hitünk van, akkor ez meg kell, hogy mutatkozzon a gyakorlatba is, mert akkor vagyunk hitelesek.
1: Igen, köszönöm, Tibor.
7: Én még emlékszem arra, amikor fiatal emberként kézilabdáztam, bár rólam ezt lehet, hogy nehéz elképzelni, és hát állt előttem egy fal, ilyen 25-30 centivel magasabb fiatal emberekből, mint én, és az edzőm azt merte állítani, hogy kicsi vagyok. És arra gondoltam egy idő után, hogy muszáj lesz többet edzeni. És nem az edző mondta, hanem mivel be akartam kerülni a csapatba, amikor a többiek elmentek az edzésről, én még ott maradtam, és órákon keresztül ugyanazokat a mozdulatokat gyakoroltam, hogy hogy kell betörni szélről, hogy kell eldobni a labdát, milyen magasra tudok ugrani, tudok-e még magasabbra. Ez most nem akarom vele az időt húzni. De ez a cél lebegett előttem, és ezért én meghoztam azt az áldozatot, hogy rákényszerítettem magam, hogy ezért a célért dolgozok. Amikor ezt olvasom, hogy a lelkemnek itt az új emberrel hogy kell bánni, akkor teljesen világos. Előfordul velem, hogy hazudok. Igen. Megalkuszok vele, hát persze, mindenki hazudik. Vagy pedig azt mondom, hogy ácsi, én nem akarom megszomorítani Isten szent lelkét, úgyhogy edzés van. Ez borzasztó kínos oda menni valakihoz, és azt mondani, hogy testvér, hazudtam neked, de nem akarok. Bocsáss meg, nekem viszont ebben az életben másképp kell élni, tehát az igazság pedig az. És akkor valószínűleg egyre erősebb leszek a hitemben, és hát ha magasabbra is tudok ugrani a Szentlélek segítségével, persze.
1: Most lépjünk tovább, hogy akkor, hogyha magasabbra akarok ugrani, miért fontos az, hogy ki ne oltsam a szent lelket? Mert ez is lehet. Nézzük csak az igét, a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 19., 20., 21. versében Irmuska olvassa nekünk az igét.
17: A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg.
1: Igen. A lélek megoltása az azt jelenti, hogy nem figyelek oda Jézusra már. Lehet, hogy gyengeségből szomorítottam a szent lelket, de ez egy további lépés, amikor én teljesen elutasítom ezt. Ez is egy állapot, és ez vezet aztán végül oda, majd a csütörtökinél meg fogjuk nézni, hogy a szent lelket káromolni is tudja az ember. Tehát ez egy lejtőn lefele az út, és ez egy egyre gyorsuló folyamat. És a lélek megoltása az azért fontos, mert ez nem a hitetlen embereknek a bűne. És ezt nagyon jól kell látni. Mi mindig megcímezzük nagyon sokszor ezt a dolgot, hogy ez a hitetlen embereknek a bűne. Nem. Ez egy jellegzetesen hívő embereknek testhez álló bűne, hogy így mondjam. A testi emberhez álló bűne. Gyula akar valamit?
6: Hát ha megfigyeljük a kereszténységet, és benne a lejtmenetet, akkor valahol a okainkat itt kell keresünk, hogy a Szentlélekkel nem vagyunk kiegyezve, és nem harmonikus az életünk. Nagyon fontos dolog, 500 éve van a reformáció, és mennyire lehet csodálkozni az 500 évvel ezelőtt, megint én a léleknek tulajdonítom mindazt, ami akkor történt. Hogy abból a lagymatagságból, abból a helyzetből vannak emberek, hogy kitörnek, és ahogy Luther mondja, itt állok, és nem tehetek mást. Tehát mekkora hatalmas ereje van a léleknek, és hát a 21. század kereszténysége is megy le a lejtőn. És hát ez a tanulmány arról szól, hogy hogyan lehetne még visszafordulni, még van pici remény.
1: Marian, és aztán Tivadar.
4: A Szentlélek kettő jelentés dolgot ezt értünk, erről már egyébként szerintem esett szó ebben a leckében. Egyrészt ráébreszt bűnös voltunkra, ami már önmagában is egy nagy dolog lenne, de kevés lenne ahhoz, hogy mondjuk a megszentelődést elnyerjük ezáltal. De ugye ezt meg is kell, hogy bánjuk, és igaziból a bűnbánatra is ő vezet el bennünket, és hogy ezt le tudjuk küzdeni, hogy ezt a bizonyos dinamiszt, ugye azt az erőt, ami által tudunk győzedelmeskedni a bűn fölött. És az 1888-as üzenetből idéztem a múltkor már egy-két gondolatot, és engedjétek meg most szintén szeretnék, mert ez rendkívül jó megvilágítja, hogy igaziból a kárhozatot mikor nyeri az ember, mikor jut el végleg kárhozatra. Kettő mondatról van mindössze szó. Tudnék, az akkori hívőknek rendkívül nagy problémát okozott az, hogy most mennyire nehéz elveszni, vagy mennyire könnyű üdvözülni, vagy éppen fordítva. És ez az 1888-as üzenetnek ez a mondata, ez rendkívül jól megvilágítja. Úgy hangzik ez a mondat, az emberek csak akkor nyerik el a kárhozat ítéletét, ha az igazi világosság megjelenése után elutasítják azt. Ha nem csak rugódoznak az ösztöke ellen, hanem végleg meg is vedik Isten jósága, elnézése, hosszú tűrése gazdagságát, amely kezdeményez náluk is, és megtérésre indítja őket. És ennek folyamatványaként találtam még a János 3.19-et, ami teljesen jól megvilágítja ezt a fajta felállást és definíciót, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak.
1: Tibada.
5: Bizonyára ti is hallottátok Mark Twain-től azt a példát, ami szerintem idevaló a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatban, hogyha vétkezünk, akkor mindig egy-egy téglát teszünk egy falba, és ez a fal egyre jobban kezd épülni, hogyha nem vigyázunk. Tehát mikor hazudunk, vagy rosszat mondunk a másikról, vagy szeretetlenek vagyunk, akkor egy-egy téglát teszünk a másik téglára, és hát nagyon veszélyes ez az állapot, hiszen előfordulhat, hogy odáig emelkedik a fal, hogy végül az utolsó téglát is betesszük, és már akkor nem leszünk fogékonyak a Szentlélek hangjára. És a probléma éppen abban van, hogy a Szentlélek késztet bennünket megtérésre. Na most, hogyha nem vagyunk fogékonyak a bűn miatt a Szentlélek hangjára, akkor gyakorlatilag elkövettük azt a bűnt, amire már nincs bocsánat.
1: Köszönöm szépen, akkor itt vagyunk a csütörtökinél rögtön, és nézzük meg, hogy mit is mond ebben kapcsolatban az evangélium, Lukács evangélium 12. fejezet 10. verse szerint. Anikót kérem, hogy adjatok mikrofont Anikónak. Anikó mondja, és majd utána Marika rögtön olvasson egy megjegyzést.
18: Ha valaki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg.
1: Ezt Jézus mondja, és ezzel, ennek a magyarázatához egy megjegyzést kérem, hogy Marika olvasson.
3: A szent lélek elleni káromlás Jézus megváltói munkájának tudatos, szándékos és kitartó elutasítása. Ez olyankor történik meg, amikor valaki akarattal, konokul ellenáll a Szentlélek bizonyságtételének, aki Krisztusról, a megváltásról és a kegyelemről akarja meggyőzni. A Szentlélek elleni káromlást az követi el, aki kitart hitetlensége mellett és nyíltan ellenszegül Jézusnak. A Szentlélek káromlása nem egy egyszeri epizód, hanem az élet határozott iránya. Ahelyett, hogy elfogadták volna a számunkra felkínált bizonyosságot, ahelyett, hogy felismerték volna Krisztus munkájában a menny ajándékát, ők inkább gonosz céljaikhoz ragaszkodtak, és kijelentették, Jézus a gonosz által végzi csodálatos munkáját. Ez volt a Szentlélek elleni bűn.
1: Hát itt is látjuk, hogy ez a Szentlélek elleni bűn jellegzetesen hívő bűn, hogy így mondjam, ha van hívő bűn. Gyula, akarsz valamit röviden? Marian akar valamit, bocsánat.
4: Igen, röviden, köszönöm szépen. Tehát akkor nyugodtan definiálhatjuk pontosan, hogy akkor végül is ez hogy hangzik. Tehát a Szentlélek elleni káromlás Jézus megváltói munkájának tudatos, szándékos és kitartó elutasítása. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy semmibe vesszük, figyelmen kívül hagyjuk, nem érdekel bennünket, egyszerűen nem állunk vele szóba. És ez olyankor történik meg, amikor valaki teljesen ellenáll, konokul, ugye már a fáraó példájáról beszéltünk, és a Ellen White-nak a bibliai kommentárból engedjetek meg egy mondatát, ami úgy hangzik: a világosság bármilyen jellegű elutasítása megkeményíti a szívet és elhomályosítja az értelmet. Az embereknek így egyre nehezebb különbséget tenniük jó és rossz között, és egyre bátrabban ellenállnak a menny akaratának. És akkor fölmerül a kérdés, hogy nehéz-e üdvözölni, vagy könnyű elveszni, vagy nehéz. És erre mondja Ellen White, hogy az evangélium jó híre azt is jelenti, hogy nehéz elveszni, mert hogyha az ember nem áll ellen Isten szent lelkének, és engedi, hogy munkálkodjon az életébe, akkor lehetetlen elveszni. Ha ellenáll,

0: összefügg, hogy elutasítja a bűnbánatot, és kitartóan ragaszkodik a bűnhöz, noha ismeri a jobb utat. Tehát ezek mind olyan fontos építőkövei annak. Tehát először is az, hogy tudatosan ellenáll, elutasítja a bűnbánatot, kitartóan ragaszkodik a bűnhöz, és nem azt követi azt az utat, amit ő ismer. Tehát, és hangsúlyoznám még egyszer, hogy nem egy konkrét cselekedetről van szó. Egy konkrét cselekedetről van szó.
1: Tessék, olvasd, Rózsika.
2: Csak is Krisztus igazságával befedezve, ami Isten igazsága, kaphatja meg bárki azt a békét és bizonyosságot, amit olyan fájó módon hiányolnak. Tehát valóban csak annak nem bocsáthat meg Isten, aki makacsul elutasítja, hogy Jézushoz forduljon bűnbocsánatért. A Szentlélek elleni káromlás nem egyetlen hirtelen szót vagy tettet jelent, hanem az igazság és bizonyság erőteljes, határozott elutasítását. Ne tekintsen senki úgy a Szentlélek elleni bűnre, mint rejtélyes és meghatározhatatlan fogalomra. A Szentlélek elleni bűn azt jelenti, hogy valaki makacsul elutasítja a megtérésre való felhívást, nem válaszol arra.
1: Úgy érzem, hogy ezt a témát körül jártuk, és előttünk áll az, hogy a Szentlélek mindent megtenne értünk, csak ehhez kell a mi rábólintásunk. A mi akaratunk csak olyan, mint a villanykapcsoló. Nem az világít, hanem Isten szent lelke világít, de az akaratunk kell. Ennyi fért a mai leckénkben, az időnk lejárt, Isten áldja meg a szívünkben ezeket a gondolatokat.
3: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szentlélek munkája.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Rövid kis műsorunkat színes szőttesnek neveztem el, mert olyan, mint egy színpompás, tarka szőttes, mint maga az élet, ami rendkívül változatos, hol szomorú és hol vidám tud lenni. Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versének utolsó sorai is valahol erről szólnak.
1: A világ Isten szőttes szőnyeg, mi csak a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit.

Isten mindig közel van hozzánk. Mikor gyermek voltam, mindig szerettem a meséket, az érdekes történeteket. Különösen az indiánokról szólókat olvastam szívesen, mert sokat lehetett tőlük tanulni.

0: mindig csodáltam bátorságukat, ügyességüket, összetartásukat, szokásaikat. Talán ezért is van az, hogy még máig is emlékszem néhány ilyen történetre. Köztudott, hogy az indiánnak nem szabad félni. Amikor egy indián fiú eléri a 12 éves kort, ki kell állnia a bátorság próbáját. Ekkor az apja elviszi a sűrű erdőbe, oda kötözi egy fához és elmegy. Egész éjszaka ott kell a fiúnak egyedül maradnia. Ez a mi európai szokásainktól, gondolkodásunktól teljesen idegen és rettenetesen kegyetlennek tűnő nevelési mód. Szinte beleborzong az ember, ha elképzeli azt a helyzetet, amiben ennek a még gyermeknek számító fiút kitette az apja. Hiszen az őserdei éjszaka igen veszedelmes. Ott van például a félelmetes, sörényes hangyász. Igaz, hogy hosszú órával, illetve nyelvével csak hangyákat tud megenni, de ha egy vadász az útjába akad, halálra karmolhatja hosszú körmeivel. Vagy ott van a 8 méter hosszú óriás kígyó, amelyik rátekeredik az áldozatára és megfojtja. Oroszlánok és elefántok ugyan nincsenek Brazíliában, de van rengeteg párduc. Az éjszakai madarak is ijesztően rikoltoznak. Szegény fiú szinte megdermed a félelemtől. Úgy érzi, hogy sohasem ér véget ez a hosszú éjszaka. De amikor végre elkezd hajnalodni, legnagyobb meglepetésére mit lát? Nem messze tőle, egy fához támaszkodva, ott áll az édesapja felhúzott éjjel, készen arra, hogy minden vadállatot megöljön, amelyik szeretett gyermekének ártani akar. Majd oda megy, eloldja fiát, és azt kérdezi tőle.
1: Nagyon féltél? Ó, igen.
0: Zokogta kimerülten a fia. Az apa a következőket válaszolta.
1: Nem sokkal azután, hogy elmentem, visszajöttem a sötétben. Egész éjszaka itt álltam, hogy minden állatot megöljek, amelyik neked ártani akar. Te nem láthattál engem, de én itt voltam.
0: Igen. Mi is ide vagyunk kötözve, láncolva a bűn sötétségével beborított földre, és nem láthatjuk mennyei atyánkat. Minket is ezernyi veszély fenyeget. Sátán a mérges kígyó életünkre tör, és mint vadállat támad ránk, hogy elveszítsen. De mégsem kell félnünk, mert a mi Istenünk nem hagy el. Láthatatlanul ugyan, de mellettünk van, és készen áll bármikor közbelépni és megvédeni. Isten mindig közel van hozzánk. Így járt Jákób is, Izsák fia, amikor bátyja Ézsau haragja elől menekült. Útközben, amikor lement a nap, kimerülten lefeküdt, egy kőre hajtotta fejét és elaludt. Álmában megjelent néki az Úr, és megígérte Jákobnak, hogy vele lesz, és megőrzi az úton, és nagy néppé teszi.
1: Amikor Jákob felébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mózes első könyve 28:16.
0: A Szentírásban nagyon sok biztató és bátorító ígéretet olvashatunk, amelyek mind azt mondják el számunkra, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki mindig mellettünk van, vigyáz ránk, oltalmaz és őriz. Ezeket a csodálatos ígéreteket jó volna, ha kívülről megtanulnánk, és mindig észben tartanánk, sohasem felejtenénk el. Befejezésül említsünk meg ezek közül néhányat.
1: Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. 91. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versek. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. 121. Zsoltár 5-től 8-ig terjedő versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54. negyedik vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az európai luteránus zsidó együttműködés elmúlt 50 éve, május 28-a és június 2-a között tartotta éves ülését a Luteránus Európai Bizottság az egyház és a zsidóság kapcsolatáért Strasbourgban, mely egyben az 50 éves fennállásának ünnepe is volt. A találkozóra összesen 13 országból érkeztek résztvevők. A luteránus egyházak képviselői, valamint zsidó küldöttek és rabbik következő ülését a bizottság jövőre Szlovákiában tartja. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: Köszönöm a kedves hallgatókat, önök a Hírek heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Mai vendégünk Vicky Black, a Rock Pagoda TV alapítója, vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Régi ismerettségünkre való tekintetlen, ha megengedett, tegeződjünk.
1: Természetesen mindenkinek kellemes napot kívánok.
0: Legelőször azt szeretném tudni, hogy annak idején neked ez a fajta vonzódásod a média felé hogyan alakult ki, vagy mert kiskorodban is tudtad, hogy a tévé egy izgalmas jó dolog, információkat adna az embereknek, vagy ez hogy?
1: Nem. Én segíteni akartam embereknek megmutatni önmagukat. Így indult. És nem kiskoromtól kezdve, ugyanis kiskoromban az állatok jobban érdekeltek, mint az emberek, ami mai napig megvan.
0: Hát más egy de miért mi az, hogy megmutatni magunkat? Miért fontos ez? Először nézzük azt, hogy általában az emberek szeretik megmutatni az arcukat?
1: Nem feltétlenül mutatják meg az őszinte arcukat. Tehát előad mindenki a tisztelt a kivételnek, aki... Tehát előadunk valamit, amivel úgy mondjuk, hogy megnyerjük a többieket. Te is voltál nálunk riporton, érzékelted azt, hogy hagyunk beszélni, és hagyjuk azt elmondani, amit te magadról szeretnél másoknak megmutatni. Ugyanezt csináljuk a zenekarokkal, cégekkel, a vállalkozásokkal, tehát hagyjunk egy teretet. Mikor én ezt elindítottam, mint kontaktépítő, akkor azért nyitottam a média fele, hogy nagyobb teret tudjak biztosítani, és azt tudjam adni, amit én annó nem kaptam meg, hogy meghallgassanak. És így alakult ez az egész.
0: Hogy látod egyébként, mert ez egy nagyon kényes téma, tehát megkerüljenek engem, hogy bárki azt mondja, hogy persze, hogy magamat adom, mindig megbeszélek, de amikor mégis valaki oda kerül, akkor valahogy nem megy, és nem azért, mert titkolni akar, hanem mert lehet, hogy nem tudjuk jól kifejezni, amit igazán bennünk van.
1: Nagyon sok ember nincs is tisztában azzal, hogy mit is szeretne. Tényleg nincs tisztában.
0: Mondasz el egy példát?
1: Persze. Például eljön mondjuk pedig fel egy zenekar, és megkérdezed, hogy mi a jövőképe. Nem fogja tudni. Mert nincs jövőkép. Vagyunk a jelenben, játszunk, ezt meg ezt el akarom érni, persze annak legyen esetleg valamilyen pozitív anyagi vagy elismerési része, de nem tudom, mit akarok. De mi a kifutás?
0: Ez nagyon izgalmas dolog, amit mondtál, mert nagyon nehéz tulajdonképpen még, amikor azt mondom, nagyon egyszerű kérdés, hogy beszélj kicsit magadról, mit szeretsz, mire mondasz nemet, kivel szeretsz beszélgetni, lehet, hogy nem, az emberek 60-70%-a nem tudná rá mit mondani.
1: Na jó, ilyenkor van az, hogy magadra kell hallgass. Ne azt nézd, hogy mások mit gondolhatnak.
0: Ezt tanulni kell, vagy...
1: Nem, önbecsülés. Ilyen egyszerű.
0: És ez úgy érzed, hogy a ti médiátok ebbe tud segíteni? Vagy aki bekapcsolt titeket, vagy megnéz egy riportot, az hogy jut ehhez közel, vagy ez egész másról szól?
1: Nem, ez arról szól, hogy meghallgassuk a másikat. És hogyha valakinek felkeltette a figyelmét, akár másik média, mert azért vannak szerencsére kapcsolataink, akár egy másik zenekar, vagy éppenség egy másik vállalkozás, vagy egy másik ember, akinek ugyanaz az érdeklődési köre, mint amit az adott riportalan elmond, az már egy kötelék. Tehát tovább tud lépni.
0: Ezek alapján válogatjátok azokat is, akikkel leültök beszélgetni?
1: Nem, én döntöm el. Megérzés alapján.
0: Megérzés alapján? Ez hogy lehet? Nekem van fura, hogy egy férfi automatikusan nem annyira az érzelmeléje hallgat, vagy nehezebben tud. Tehát intuíció alapján bekerül a vonzás körödbe, és utána döntöd el? Vagy ez hogy lehet? Mert az intuíció egy kicsit nehezen megfogható dolog, nekem legalábbis.
1: Először nekem is, tehát én úgy voltam vele, hogy jó, mindenki, aki tényleg jön, az jöjjön. Viszont most már ott tartok, hogy van egy olyan szűrőhálom, hogyha valakivel éppenséggel írok Messengeren, az ember megérzi, hogy őszinte avagy sem a másik fél. Hogyha nem őszinte, hozzám ne jöjjön.
0: Annak idején, hogy indult maga a rockpagoda, tehát mi volt az indító, tehát tudom, hogy te az előtt is dolgoztál médiában, de hogy alakult, hogy azt mondod, hogy már pedig akkor ezt, amit én érzek belül, akit érdekeset akar, szeretném bemutatni.
1: Úgy indult el, hogy voltam másik médiánál. Igen, ott viszont nagyon sok megkötés volt, tehát hogy nálunk olyan tribut zenekarok, és olyan emberek mutatkozhatnak be, amelyik másik média platformon nem biztos, hogy befogódik.
0: Miért nem?
1: Vagy a zenei stílusa miatt, vagy olyan munkát végez, amit, bocsánat, senkit nem érdekel. De mégis neki is azért valami haszna van. Én szoktam mondani, hogy felőlem a szemetesek is jöhetnek, ha az ember olyan. Mert mindenkinek van egy értéke, és ezt szeretnénk bemutatni.
0: Nagyon fontos dologra mutatta meg, de nekem elkezdett ketyegni valami a fejembe. Az a kapcsolatban, hogy azért, mert a közízlés vagy a sikeresség mutat dolgokat, és nem mutatunk be másokat, vagy nem beszélünk másokat, nagyon sok fontos dolog mellett megyünk el, szerinted?
1: Persze. Nézd meg egy lakótelepen, nézd körbe, te hány szomszédotot ismered ténylegesen? Jó napot, viszlát, de tudod, hogyha a lakásába összeesik? Nem, mert nem figyelünk a másikra.
0: Hát igen, ez néha furcsa, hogy valakit mondjuk, vagy ismersz valakit 10 éve mondjuk, és egyszer csak mond valamit, ami fogalmad nem volt, és rájöttél, hogy egy egész más világot láttál magad előtt.
1: Igen, és ilyenkor jön az, hogy mit érzel a másikkal kapcsolatban. Mindenkinek van egy megérzése, csak elnyomjuk.
0: Igen. Egyébként az emberek egy kicsit félnek azoktól a típusoktól, akik intuícióval, érzelmekkel közelednek, és mert mintha valami borzalmas történne velük, hogyha ők is hagynák, hogy ezek a dolgok elinduljanak, főleg, hogy kiegyek magukból.
1: Nem is ez, mint ahogy elején is mondtam, mindenki, mondom, tisztelt a kivételnek, tart egy állarcot. Tehát, hogyha valaki valóban meg akar ismerni, és te magad nem ismered magad, az már igen rémisztő.
0: Ez teljesen így van. Egyébként nem tudom, hogy amiatt elindult ugye ez a folyamat, már az akargoldáról beszélt, sokszor volt olyan, hogy amiket szerettetek volna, azt elértétek, vagy voltak olyan riportok, amikor azt mondtad, hogy igen, volt egy flow, voltak érdemeket, ki tudták adni azokat a dolgokat, amiket nem szerettél volna, hanem ami igazán belül volt.
1: Maga szintjén különleges, és mindegyik ad a zenekarnak is, és nekünk is egy tiszt. Aztán, hogy a hallgatóknak mit ad, azt meg mindenki eldönti.
0: Visszajelzésekkel nem szoktatok hallgatni, vagy nem úgy vissza, tehát a hallgatók nem mondanak, hiszen ugye, ha jól tudom, akkor riportokat csináltak, van amikor helyszínű koncert vagy adott, vagy van amikor bejönnek hozzátok a stúdióba.
1: Így van. Visszajelzéseket, ha kapunk, megköszönjük, de nem ez dominál. Tehát mindig az a visszajelzés, ha látjuk, hogy aki volt nálunk, az följebb tudott lépni. Még ha már is írja meg, hogy köszi szépen, hogy itt járhattam, és ez alapján kerestek fel, viszont tudjuk, hogy akkor...
0: Mi szerint akkor ez a feljebb lépés?
1: Másik médiában megjelenhet, nagyobb figyelmet kap akár nézőktől, mondom, akár egy másik vállalkozótól, tehát ezek, amikor kap valami pluszt, hogy ő itt járt.
0: Érdekel ezzel kapcsolatban, hogy építettek ki azokat a kapcsolatokat, ami után valakit behívtok? Tehát egyszer csak betoppan az életedbe hirtelen, vagy van egy tudatosság benne, hogy most alternatív együttesek, aztán holnap a hülyeséget mondok, kohóménök, baraktáncos?
1: Nem mondasz hülyeséget, mert látod, mostanság mindenféle irányba is vagyunk. Én döntöm el, hogy ki jön. Egy kis visszamegyek a megérzésekre. ugyanis a zenekarok is, és az emberek nagy része nem mer nyitni. Pont ez, hogy egy élőbe megyünk, nem szeretik az emberek a baki lehetőségeket. Tehát, hogyha nem vágod meg az anyagot, akkor úristen, összedőlt a világ. Bocs, nem fogom. Én ezzel tisztelgek az élő zenének, az élő embereknek, akikkel riportot csinálunk, hogy élőbe adjuk. Ha bakizunk, az egyszer történik meg, és azon mosolyogni lehet, vagy elindít éppenség egy másik irány.
0: Kicsit mondtad, hogy élőbe adjátok, de archívumban is megtalálja bárki, aki szeretné a dolgot.
1: Igen, a YouTube csatornákon fönnmarad. Volt olyan riport, amit persze töröltem, mert te azt tudod, hogy nálam van azért egy szabályzat, hogy emberileg beszéljünk, nem káromkodunk, és nincs politika. Ezt nem veszik tudomásul, akkor én sajnos letöldöm.
0: Arról esett, hogy olyan furcsa, hogy elmondtad, hogy nincs politika. Nagyon fontos. Nagyon fontos, mert én is úgy gondolom, hogy az élet másról is szól, mint a politikáról, hogy ez nem kéne, hogy a szervezetben evidens legyen.
1: Nem tud.
0: Miért?
1: Mert ezek a fősőbb vonalak előbb-utóbb mindenkit elérnek. Na, most mi vagyunk olyan szerencsések, és mondtad is, hogy mi függetlenek vagyunk. Itt egyedül emberileg, és úgymond saját törvényileg én döntöm el, hogy most melyik irányba megyünk. Volt nálunk például a Király Miki, ő is ebben a rétegben van, de nem vagyok hajlandó kimenni erre a részre. Tehát az embereknek mindig van több vonaluk. Te is, van egy magánéleted, van egy szenvedélyed, van egy munkád. Tehát én mindig azt a részt fogom meg, ami nem például a politika iránya.
0: Azért tartom is fontosnak, mert az én életemben és munkámban is iszonyatos módon fontos, hogy ha lehet politikát, ne keverjünk bele, vagy annyira keverítsük bele, amennyire meghatározza a korlátainkat, de ezen túl már semmilyen szempontból. És mondtad, hogy ugye beszéltem az előbb is egy úrról, amikor valaki bejön hozzátok, sokszor együttesek, de jól tudom, nagyon sokféle vendégetek van, erről tudnál beszélni kicsit, hogy kik azok, akiket szívesen látok, vagy kik voltak olyanok, akik örültek, hogy eljöttetek.
1: Mint mondtam, nekem tök mindegy, hogy kinek mi a zárójel, a titulusa.
0: Én most nem titulus szempontból.
1: Értem. Viszont mondtad, hogy zenekar, és voltak más stílusban is. Nem érdekel, nekem mindig emberileg. Tehát lehet tényleg, te is voltál nálunk, nem vagy zenész. Ugye? Na, mégis szeretettel váltunk, hiszen te is el tudtad mondani, amit anno akkor el akartál, ezért lényeges az, hogy most én nem kötöm be, mert szokták mondani, hogy a rockpagod a név, az a rockzenéhez kötött. Nem. Tehát ez egy név. Ezen túlnőttünk.
0: Tulajdonképpen én felhívom a kedves hallgatók figyelmét a rockpagodár második részére, a pagoda. Mit is jelent az, hogy pagoda?
1: Az az alapja, kérlek szépen, és ez az én szentélyem.
0: Igen, oda akartam kiukadni egy kucka, ami egyszerre szentély, egyszerre otthon, és egyszerre spirituális hely is.
1: Így van, plusz kicsit olyan, mint én, hiszen látsz valamit, de sokkal több van benne. Vajon mire gondolhatok?
0: Mire gondolsz?
1: Látod magát a felső részt, a külsejét, de ha bemész, van egy alsó része, amit te nem látsz kívülről. Ugye a föld alatt van az a rész. Tehát sokkal többet, mélyebbet tud adni. És ugyanezt próbáljuk átvinni a riportokba is.
0: Nagyon-nagyon fontos dolgot mondtál, legalábbis nem. Mert kicsit az emberi lélekről is szól, az emberről is szól, hogy az ember, jön egy ember, aki szállt valami, de az ember nemhogy duális, hanem triális is. Tehát egyszerre fizikai, lelki, szellemi, nagyon sok minden, egyszerre kötve van a földhöz, és egyszerre kapcsolata van az éghez, és ez egy nagyon nehéz kereszt ilyen szempontból. Erre te próbálsz figyelni?
1: Hogy ha mindig erre figyelnék, akkor egyszerűen csak befognám magam ebbe a korlátba. Nem figyelhetek mindig száz fele. Nekem egyetlen egy célom van, amit én megálmodtam, és az most még nem publikus.
0: Hát akkor...
1: Majd jössz vissza. És akkor, amikor elértem, akkor mondom azt, hogy jó, hát ez volt eddig az álmom, és jött a következő.
0: Aki ide bejön hozzátok, akár együttes, akár más szinten, vagy akár zene, vagy érdekes ember, általában jöttök odáig, hogy azt a pluszt, amit nagyon kíváncsiak vagytok, azt meg azt ki belőle, vagy egyáltalán elmondja?
1: Sokszor elmondják, és sokszor kitérnek rá, vagy csak utalva, de nem mindenkinek, tehát erre volt, hogyha nem őszintén jössz, akkor nem tudsz átlépni a saját gondolataidon. Nem tudod kiadni azt, amit te valóban szeretnél. Nem mindenkinél lehet elérni.
0: Ez nevelés kérdése, hogy gázlásosak, hogy látod?
1: Ezt mindenki maga dönti.
0: Itt most nem csak a műsor szempontjából érdekes, hanem hogy látod az embereket, miért, mennyire, erről már beszéltük, hogy mennyire őszintén, mennyire merik magukat, csak egy beszélgetésben, tehát valakivel leül beszélni, és kíváncsi vagy. Kérdezel el, vagy egy idő után kihátálsz a beszélgetésből? Nem csak róla beszélek.
1: Akik tényleg nincsenek magukkal tisztában, vannak egy álomképbe. Azt az álomképet akarom rátuszkolni a következő emberre, és az, akivel én leültem beszélgetni, azt akarom elhitetni vele. Tehát az, hogy nem vagy tisztában magaddal, és nem tudod, hogy valóban mit érsz, és mit akarsz elérni, az befolyásolja az emberi kapcsolatokat.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy az utóbbi egy-két évben kik hogyan látogattak meg titeket, tehát ha lehet arról beszélni, hogy kikkel beszélgettetek az utóbbi mondjuk egy évben, vagy mit ebben?
1: Hát felsorolni nem tudom neked, és nem is akarom.
0: Nem is akarom az egészet, csak egy-két olyat, ami nektek is azt mondott, hogy nagyon szép pillanatok voltak.
1: Mindegyik riport van, amiben szép és tanító. Uh-huh. Voltak, akik nekem szívem csücske, ugye a fodrászok, volt nálunk médiás, voltál nálunk te is. Zenekart nem tudok kiemelni, mert mindenki valamivel mondom, kicsit plusz. Nincs, akit kit lehetne emelni, mert tényleg mindenkibe van valami érték.
0: Ez nem így van. Egyébként rengeteg zenésszel, ahogy mondtad, sok érdekes szakma van. Ti amúgy, hogy civilbe jártok ki koncertet, vagy csak hallgatni?
1: Nem.
0: Sose?
1: Nem. Sőt, hogyha a helyszínre kell menni, akkor nem megyek ki. A riport alanyokhoz nem szoktam lemenni. És nem azért, mert hülye bunkó vagyok, hanem azért, mert ugye te tudod, hogy nekünk van egy 5 éves kislányunk, és ő befolyásolja kvázi az, hogy most kivel hogy tudok találkozni. Nekem mindig is fontosabb az, hogy a családom 100%-ban biztos legyen, mint hogy bárkivel én elmenek és találkozzak.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk, és azon gondolkodom, hogy kicsit nézzük meg, hogy akkor ugye egyszer vannak a koncertriportok, vannak, amikor hozzátok jönnek, van-e még olyan ága a Szorok Pagodának, vagy akár a Vicky Black négyegynek, ami még hozzátok tartozik?
1: Cégeket mutatunk be, mint mondtam, vagyok. Szerintem te tudod, hogy a MOSZ-nál regisztrált fotós. Ez egy másik szerelem, ugye, mert mindig meg akarom mutatni, ahogy a riportokban is, hogy én hogy látom a dolgokat, és mi az, amit kiemelnék másoknak, egy érzést, egy mozdulatot. Mindig ez alapján fotózok is. De foglalkozunk például négyegygyártással, egyedi tárgyak készítésével. Szóval elég összetett.
0: Tulajdonképpen ez design is.
1: Persze.
0: Hobbitként, hogy látom, nagyon szereted az állatokat.
1: Igen, ez egy másik szerelem is. Tehát Igen. Én nagy állatvédő is vagyok, úgymond, és a Roppagoda egy állati adománygyűjtő pont. Ide szokták leadni a szőnyegektől kezdve a kis fórázatig, vagy a nyitott száraz tápokat. Ezeket igyekszünk mindig az állatmenhelyek felé eljuttatni. Most már egyre kevesebb, aki jön és lead dolgokat, de ebben nem állunk meg.
0: Nem, úgyhogy úgy látszik, hogy sokkal több és sokkal szélesebb. Azt lehet tudni, hogy mostanság mi az, ami foglalkoztat, vagy amire készültek, akár egyéni szinten, vagy mint Roppagoda?
1: Előre nem tudni. Pontosabban terveim megvannak, és van, ami már folyamatban is van. Éttermekbe szeretnék élőzenét vinni. Ebben kicsit neked is kezed van. Igen, ezt szeretném még így most nagyon rövid távon elérni, viszont vannak, amiket nem fogok senki órára kötni, és ugyancsak folyamatban van.
0: Jó, azt mondom, hogy azért ennél kíváncsi vagyok, de most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és szünet után visszajövünk. Man kay nam manadal Warya

0: ott tartottunk, hogy a terved egy részét nem osztott meg, mert még nem aktuális. Viszont azt lehetett tudni, hogy ugye nyár elején vagyunk, hogy fog tenni akár munka, vagy akár hobbi szinten most a nyár?
1: Nem tudod, mert mindig minden változik.
0: Uh-huh. Az mit jelent? Tehát, hogy azt se tudod, hogy egy hét múlva kivel találkoztok, vagy ki?
1: De hát a Ropagoda oldalán megtalálható minden egyes riportanyanyunk, aki fog hozzánk jönni, de még ezt is át szoktam írni. Mert jön egy flow, egy megérzés, vagy akár egy álom, és akkor ráírok a XY-ra, hogy jöjjön el.
0: Uh-huh. Általában, hogyha valaki leül veletek szembe, akkor hogy reagál arra a jelenségre, ami a Ropagoda, vagy ez mindig más?
1: Változó, viszont a helyszín maga egy nagyon nyugodt tér, igyekszem mindig úgy tisztítgatni a dolgokat, hogy tényleg nyugodt is maradjon, és ne egy stresszt adjon. Azt tudod, hogy mi nem fogunk senki szájába a mikrofon dugdosni nagy refivel, hanem ez egy tényleg egy beszélgetés legyen, mint ahogy mi is most leültünk és beszélgetünk.
0: Tudunk beszélgetni? Már nem mi, hanem úgy általában az emberek.
1: Ha hajlandó megnyílni, akkor igen.
0: És mi az akadálya, hogy szerinted, hogy egy-ketten nem nyílnak meg?
1: Itt jön megint az, ami már volt, hogy sokan állatsz mögé bújunk. Ez. Félünk saját magunktól.
0: Icipicit hagyj keverjön bele én is magamat, ha már így beszélünk. Annak idején, amikor én elkezdtem az egész rádiózást, akkor elsődében minden kérdést megszerkeztettem az egészet. Leírtam mindent a bemutatkozásra, és akkor egy idő után azt feleztem észre, hogy egyre jobban szűkülnek a vázlatok, és egyre jobban már csak a bemutatkozás, és egy idő, és akkor jött az, hogy nem is kell azokat a kérdéseket úgy feltenni, hanem hogy alakuljon a beszélgetés, és nagyon sok időnek kell eltelteni. Az emberileg nem lassan őrzi ezeket a dolgokat?
1: Figyelj, hogy a saját magadat beszűkíted egy kérdéssorozatba, az már egy stressz.
0: De nem annyira magamra akartam kiukadni.
1: Értem, nálunk sincs. Tehát mi szokták mondani, hogy egy kérdéssort tudsz küldeni. Nem. Mindig tehát pont ez az, hogy figyeljünk a másik ember mondani valójára. És arra tudok rákérdezni. Mert az embereknek a szeme elárulja, hogyha felcsillan, azt nagyon szeretem, arra vissza kell kérdeznem. Mert az egy pluszt ad neki, hogy elmondhatom az én vágyam.
0: És hogyha megtartanak ez a pillanat, akkor elindul valami? Vagy el tud indulni valami?
1: Persze. Persze. Aki valóban végighallgatja saját magát is a riportok alapján. Megkapja azokat a kérdéseket, amiket akarva akaratlanul az ember föltesz a nap végén, hogy a mai nap mit csináltam? Mi volt az az egy plusz? Akár egy szó, egy mondat, vagy egy érzés. És ez jó, mert Laci a riporterünk, a kicsi férjecskénő megpróbál arra összpontosítani ténylegesen, hogy olyat kérdezzen, főleg a zenekaroktól, ami ő neki, mikor ő volt zenész, nem tettek fel.
0: Tehát ezek szerint ő zenész volt.
1: Így van. És meg szövegíró, meg minden kis nyúl.
0: Értem. Egyébként innen az ismerettségetek? Tehát a zenei...
1: Nevetni fogsz, mert a Facebookon jelöltük egymást, ő jelölt. És a piacon találkoztunk.
0: Így szent azért?
1: Igen.
0: Ez érdekes. De úgy, hogy véletlen találkoztatok a piacon?
1: Nem, vagy... megbeszéltük. Tehát nekem kell az, hogy valaki szemtől szembe ott legyen, és tudjam, hogy ki ő.
0: És ha szemtől szembe ott van, akkor tudod?
1: Igen.
0: Honnan?
1: Megérzés.
0: Oké, találkozom valaki szemtől szembe, de mégis ez hogy? Ez nagyon izgalmas, mert csomóan be neked nem megy, hogy oda megyek, megszagolom, stb. Időzőjelben mondtam, megszagolom, de valami lejön.
1: Itt van az, amikor az embernek tisztában kell legyen magával, hogy ő ki, milyen értéke van, miben bízhat magában, és mit nem akar. Tehát nagyon fontos az, hogy tud, hogy mit akarsz, és mit nem tűrsz, nem akarsz. Mert az a kettő adja meg azt, hogy oké, én becsukom a szememet, és tudom, hogy te mire gondolsz. Milyen impulzust akarsz nekem adni?
0: Azt hiszem, még egyszer mondjuk el, amit mondtál, tehát, hogy magaddal tisztában legyél, tudsz, hogy mit akarsz, és tudsz, hogy mit nem akarsz. Ez nagyon fontos, egy olyan dolog, hogy tudjunk nemet mondani.
1: Persze. Persze.
0: Miért?
1: Mert akkor a saját énedet építed le. Ha egy olyan szituációban próbálod magadat beletuszkolni, ami nem jó, az már saját magad ellened.
0: Picit most ugorjunk egyet. Képzeljük el, hogy 10 év múlva vagyunk, és hogy látod, hogy szeretnéd látni akkor akár a roppagodát, mit szeretnél, hogy a hátad mögött legyen, vagy hogy építkezzetek tovább?
1: Nem. Vannak persze hosszú távú tervek, de nem. Ezek mindig változnak, tehát holnap lehet, hogy esik, és nekem akkor tök más vonalom kell legyen. Mindig az adott szituációhoz kell igazodjak, hogy azt a fő célt el tudjam érni. Na most én leghamarabbi cél, amit biztos, hogy el is fogok, mert rajtam áll, hogy a fotóstúdiót megnyissam. Ennyi. Jelenleg.
0: Értem. És fotóstúdió mit fog takarni? Tehát jöntek fotózkodni, vagy...
1: Tehát ide fognak jönni, be lesz rendezve, és úgy akármilyen háttéret mögé tudok rakni, ugye. Mint mondtam, ez is egy szenvedély, és ezzel is meg tudom adni azt az érzést a képek alapján, ami engem megfog. Én nem úgy fotózok, mint sok fotós, hogy dokumentálom a helyzetet, hanem megpróbálom azokat az érzéseket, pillanatokat elcsípni, ami egy nézőnek, mondjuk, aki ránéz a képre, tudja, hogy abban a szituációban mi folyhatott az illető fejébe.
0: Szerintem alapja van ez a jó fotó alapismérve?
1: De igen, csak ezt nem tudod az emberekbe beletusztolni.
0: Ezt értem, de most az, hogy pillanatképet lefotózzak minden érzelem, én nem vagyok fotós, de ez engem úgy nem érdekel. Az, amit te mondasz, arra amiért rögtön kíváncsi leszek.
1: A kíváncsiság az embereknek mindig más réteg, ez tény. Nem tudod mindenkinek megfogni az ízlését, és ne is akad. Mindig csinálj bármit, ahogy most nagyképű leszek, én mindig azt csinálom, hogy ami nekem tetszik. Ha nekem tetszik, már megvan az a sugallat, akár egy riportba, akár egy fotóba, akár egy selfie-be, amit én tovább akartam adni, és nekem tetszik. Ha neked tetszik, van egy pozitív kisugárzása magának a képnek, vagy egy beszélgetésnek. Ha nem tetszik, akkor bocsit.
0: Akkor belép a gyomorom. Izgalmas, és egyébként azon gondolkodtam ebben a kapcsolatban, hogy akár a fotózással kapcsolatban, vagy akár egy riporttal kapcsolatban, hogy olyan embereket tudtok ezen keresztül bemutatni a világnak, vagy egy célotok-e, akikre amúgy nem figyelnétek fel, erre mondtál is dolgokat. Tudsz erre még példát mondani, akár a ti életetekben, úgy értem, hogy akinek ez segített, vagy fontos volt. Az se baj, hogyha ismerd, és mégis olyan oldalt mutattatok be, vagy te ezt nézed úgy, hogy volt olyan, mert például nekem két vagy három embert is ajánlottal csináltam le internet, és csináltam, és nagyon izgalmas volt.
1: Ez eddig nem tudhatom soha, hogy mi pluszt tudtam adni. Pont azért, mert nem kapunk visszajelzéseket. Akik voltak nálunk, pont ezért van a Roppagoda család csoport a Facebookon, hogy ki hogy megy tovább, de hogy most kimondottam, igen nagy plusz lett volna. Egyik volt kollégánk, mondjuk, akit ki tudok emelni krimináláron, ő volt nálunk riporter, és ő most egy másik suli rádió, azt hiszem, annál van. Őt tudjuk, hogy az, hogy nálunk volt, és ezt a szemléletet vitte tovább, ezzel följebb tudott menni. Hát Áront, őt csíptem is, csak fiatalság, borondság és szerelem. Na igen.
0: Hát azt hiszem, igen. Sok mindenről beszélgettünk, egyébként tulajdonképpen ez neked hobbi is, amit csinálsz, vagy a hobbi azért más jelent a számodra?
1: Nem, nekem ez lételemem, tehát nem az, hogy most legyen a roppagoda vagy akármi, hanem hogy tudjak segíteni.
0: Uh-huh. Ez furcsa dolog, mert a mai világban a legtöbb ember elsődlegesen magán próbál segíteni, vagy van egy ilyen küldéria a segítséggel kapcsolatban, te nem így látod?
1: Biztos, hogy van, viszont azt én sokszor elmondtam, de itt is elmondom, hogy ez az egész, hogy én segíteni akarok, abban a korszakomban volt, mikor a Dunaparton éltem egy sátorba egy kutyával. Tehát nekem segítségem saját magam volt. Ha magadat föl tudod úgy építeni, hogy tudod, hogy már mit nem akarsz, és mire vagy képes, akkor tudsz csak segíteni. Most én lehetek akármilyen hű, de okos emberke, ha nem tudom a saját életemet úgymond menedzselni.
0: Hogy a Dunaparton éltél egy sátorba egy kutyával?
1: Ott volt az a pillanat, mikor azt mondod, hogy te nem akarsz egy bántalmazó kapcsolatba élni, hanem inkább elmész. Ennyi.
0: Talán a bántalmazó kapcsolatról most nem beszélünk, hogyha...
1: De figyelj, én onnan építettem föl magam, tehát ez... Bocsi, hogy ezt mondom, és sok embernek biztos ilyen meghökkentő, de én ezért hálás vagyok, mert különben nem tudnám, hogy mennyit is érek. Mire vagyok képes. És mit akarok.
0: Fontos, hogy ilyen szinten a mélységekből építkezzük?
1: Nem, fontos az, hogy az ember egyedül merjen maradni. Mert mindenki valamitől függ. Te? Hogy vagy?
0: Jó, köszönöm.
1: Egyedül vagy?
0: Most igen.
1: Nem vagy egyedül. Van egy kutyusod. Ugye? Na. Viszont te is felépítetted azt, hogy oké, most egyedül vagyok, és tudom, hogy mit csinálok holnap után, azután.
0: A második, akkor én nekem két értelme az egyedül, mert egyedül vagyok, de sose vagyok egyedül.
1: Nem vagy magányos. Igen. Nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz a dolog.
1: Mert lehetek én társas kapcsolatban magányosan. De lehetek egyedül, nem magányosan.
0: Ja, egyébként azt nézem, hogy kicsit talán a magányoknak az egyedülétek sokkal jobban fél egy átlagember, akinek tehetséges okoz, és mégis, hogyha egy hétig egyedül marad, akkor úgy gondolod, hogy el van veszve.
1: Uh-huh. Na, itt van az, hogy nem bízunk magunkba, igaz? Tehát föl kell annyira építenie mindenkinek magát, hogyha egyedül marad, mondjuk egy lakatlan szigeten, akkor is túlél le. Mert tudom, hogy mire vagyok képes. És itt most nem a könyvekre gondoltam, hogy milyen intelligenciát ütöttél össze, hiszen az ott abban a pillanatban alapból nem fog előjönni. Csak az, hogyha nap mint nap szembenézel azzal, hogy ezt meg kell oldanom.
0: Nagyon fontos, sokat gondoltam.

0: kettőre szükség van? A másoktól beszerzett információt?
1: Nem feltétlenül.
0: Tehát úgy érzed, hogy egy ember szuverén módon, ha önmagába bízik, akkor el van a világból teljesen úgy, hogy...
1: Nekem nem kell ahhoz sem pozitív, sem negatív visszajelzés, hogy én tudjam, hogy én ezt akarom csinálni, és megyek tovább. Nem kell visszajelzés. Ha tudom, hogy mit akarok, akkor csinálom. És most tetszik, nem tetszik, én ilyen önfejű és öntörvényű emberke vagyok, hogy magamra hallgatok, senki másra. Még Lacira se, mert nem hallgatok rá.
0: Hát ugye, ahogy mondtad, picit kanyarodjunk vissza, mert mondtad, hogy volt egy időszak a Dunapart, kutya, sátor. Uh-huh. És ez mennyi ideig tartott az életedbe?
1: Nagyjából egy évig.
0: Ez döntés volt, vagy kényszer?
1: A döntés ott indult, hogy ezt már tovább nem akarom. A lehetőség ott volt, hogy na, nézd már, szabad levegő. Ott van mellettem a hűséges társam. Mellette kezdtem el munkát keresni, és találtam is. És onnan épült fel, úgy utána lett egy albérletem. És most tartok itt. Ott is azt mondták, te ehhez hülye vagy, nem fog semmit se elérni. Tehát az, hogy negatívan tömjük a másik embert, inkább bízni kéne abba, hogy gyereket képes vagy-e. Tehát ne leromboljuk a másik embert, hanem azzal az egy plusszal építsük fel.
0: Nehéz emberi dolog, mert valaki, ha valaki odajön hozzá, és kicsit elcsikázva, kétségbe esve, hittem nem tudsz neki olyan jót mondani, vagy nehezen tudod azt mondani, hogy pedig erre lenne szüksége, hogy nem. Attól még te értékes vagy, hogy most éppen nem mérnek a dolgaid.
1: Elég, ha az embert meghallgatod szívvel, lélekkel. Mert elég, és pont ezt akartam, ugye, ahogy elkezdtük, hogy ezt akartam továbbadni, hogy nekem nem volt, aki meghallgatott. Gondold el, hogy egy nagy, makka, nyálas kutyussal beszélgetett. Ő meghallgatott.
0: És válaszolt is, ahogy mondjam.
1: Ott volt. Tehát nem szökött meg a hülyeségeim elől.
0: És arra még emlékszel, hogy mi volt a sátorból az első lépés kifelé?
1: A munkát találtam. Akkor mentem a rendőrségre szakarítónak, és soha senkinek nem mondtam, hogy én most hol lakok, vagy hol nem lakok, mert egy, nem tartozik rájuk, kettő az én saját döntésem volt. Tehát egy rosszból döntöttem, általam akkor jónak. Ez is fontos, hogy az ember mindig el tudja dönteni, hogy véglegesen döntök, vagy csak imitálom, hogy döntök.
0: Az van, hogy ez nagyon becsapós tud lenni, pont mondtad, ha az ember nincs tisztában magával. Hogy látod, hogy te mondjuk véglegesen döntöttél, de látom, aki azt mondta, hogy döntöttem, az tudja, hogy mit döntött.
1: Nézzünk egy kapcsolatot. Nagyon sok ilyen kapcsolat van. Elváltam, stb. Két hét múlva visszafogadtam. Miért? Mert szeretem. Oké. És akkor miért mentetek külön? Kezdjük ott, hogy egy kapcsolatban nem tudnak az emberek manapság, persze mondom, tisztelt a kivételnek leülni, és őszintén beszélni, hogy én ezt nem szeretném, és nem tudok alkalmazkodni. Ha alkalmazkodok egy másik emberhez, úgy, hogy nem töröm meg a saját vágyaimat és saját értékeimet, az egy kompromisszum és egy együttélés. Tehát azért ne törd meg saját magad, mert hogy a másiknak komplexusai vannak. Ha meg nem működik, zárd le és menj tovább.
0: Hát így már érthető, amit ezt mondtál, és itt nagyon-nagyon fontos az életetekben a kislányatok.
1: Így van.
0: Hogy látod, ezeket a dolgokat átadod neki, vagy inkább hagyod, hogy ő majd magától próbáljon ezeket a dolgokat eldönteni?
1: Egy gyerek sem buta, tehát látja, hogy például én mit csinálok. Látja, hogy az apja mit csinál, és ebből rakja össze a saját értékeit. Nekem az a feladatom, hogy támogassam benne. Nem beszorítsam egy közegbe, hogy már pedig, mondjuk, tegyük fel, most itt vannak a

0: nyári táborok, stb. Stb. Hogy te most lovagolni akarsz, mert én azt mondtam. Hanem azt kell, ha ő rajzolni akar, azt kell támogatnom. Volt, hogy az egész falunk, látod is, teljesen rajzos volt, mert az a motorikus nagy mozgás kellett az ő agyának, hogy mai napig felismeri a szép számokat. Tehát a gyerekek sem hülyék, csak a szülők képesek elfelejteni, hogy hallgatnunk kell rájuk. Mert ők még ösztönösen tiszták. Nem lehet őket bezárni. Persze vannak szabályok, például konnektorban nem nyúlsz, nem ugrálsz az ágyról lefele, meg ilyenek.
1: Tehát magadnak és másnak ne ásd, de ezen külön minden más lehet.
0: Így van, így van. Így van. Tehát nem szabad őket sem beszorítani. És pont ezt szerintem ezt éljük a magánéletünkbe is, hogy meghallgatjuk. Így biztosítjuk azt, hogy el tudjam mondani alapból, hogy mit érez, milyen napom volt, hogy tudom megoldani, hogy tudom feldolgozni. És ez az, hogy ego növelek neki. Mert az ego az egy bizonyos pontig kell. Főleg egy nőként, vagy egy akármilyen átlagemberként is.
1: Muszáj.
0: És itt van az, hogy bízol magadba? Őt megkérdezett 10-20 év múlva, és azt fogja mondani, miért ki vagy te, hogy megkérdezett. És nem azért, mert erre neveljük, hanem tudja az értékeit.
1: Egyébként, amikor akár ipot, akár magánéletben leülsz valakivel, vagy akár a piacon szóba leülsz valakivel, most nem csak a férjére gondolok, hanem hogy általában akkor ezek a dolgok ott vannak a fejedben, vagy kíváncsi vagy a másikra ilyen szempontból, hogy van-e egója, tud-e nemet mondani, vagy teljesen csak úgy hagyod, hogy menjen a dolog?
0: Nem nagyon szoktam megállni beszélgetni. Nagyon ritkán beszélgetek. Tehát engem nagyon ritkán látni.
1: Nem szeretsz beszélgetni?
0: Nem.
1: Miért?
0: Mert magamból kiindulva elég nyers és bántó tudok lenni. Nem akarok senkit sem kvázi megsérteni, de át se billenteni abba, hogy ő most elhiggye, hogy ő mindenki felett állok. Nem szeretek beszélgetni, mert mint mondtam, mindenki, akivel legalábbis az utcán így találkozunk, valamilyen állarcot ad.
1: Kíváncsi se vagy?
0: Kíváncsi lehetek, de most miért legyek én arra kíváncsi, hogy ő most mutat nekem egy sémát?
1: Nem hall sémára, persze nem vagy kíváncsi, de hátra kijön, ami belül ott van.
0: Akkor ez nem úgy lesz, hogy én sétálok és megjön valaki, ez hanem föl fog keresni.
1: Aha.
0: Mert hogyha hasonlóak vagyunk, akkor egy őszinte beszélgetéssel, az őszinte emberrel, egy mélyebb emberrel összeköti az élet, akárhogy is akarod, vagy nem akarod, össze fogtok találkozni.
1: Hát sajnos közelünk a beszélgetésünk végé felé, annyit segítsen nekem, vagy most már ne is csak nekem, hogy kiknek érdemes titeket megkeresni, tehát a Rockpagodát.
0: Mindenkinek.
1: Kicsit fejtsük ezt, mindenki az nagyon sok ember.
0: Nem, bocsi, ezt nem tudom kifejteni, mert mindenkinek.
1: Nem tudod?
0: Nem tudom kifejteni, mert nem csak zenészekkel, nem csak menedzserekkel,
1: nem csak
0: ilyen emberekkel foglalkozunk, hanem magánemberekkel is foglalkozunk. Tehát bárki.
1: Akkor emberileg kiknek érdemes megkeresni, vegyük másképp.
0: Aki őszintén meg tud nyílni. De nem fognak keresni.
1: Szóval, miért? Te találni fogsz?
0: Én kutatok mai napig. Hiába mondjuk, hogy nyugodtan szóljatok, jöhettek, keresünk időt magatok. Nem mernek. Nem tudom, nem vagyunk egy elitista társaság, tehát pont ezért vagyunk, hogy meghallgassunk és továbbadjuk azoknak, akiket érdekel.
1: Uh-huh.
0: De nem mernek az emberek keresni.
1: Ez nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Hát nem mondom, hogy ez egy nagyon szép végszó volt, de a végszó volt. Nagyon szépen köszönöm Vicky Blacknek, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm.
1: Illetve köszönöm szépen a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hideg heti magazin adását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Barnabás napja. Barnabás apostol, a katolikusok szerint Szent Barnabás, ciprusi származású, Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa, a ciprusi ortodox egyház megalapítója. Barnabás nem Jézus közvetlenül választott tanítványa volt, hanem a 12 választott tanítványhoz csatlakozott, és missziós tevékenysége alapján minősül apostolnak. Keveset tudunk róla, noha az Új Szövetségben viszonylag sok szó esik róla. Az első, amit Barnabásról hallunk, hogy szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte, az egyházközség szegényeinek szánt adományaként. Derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, ahogy azt is, hogy József, a ciprusi származású lévita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vígasztalás fia. Pál és Barnabás fölvette az egyházba a pogányokat, de nem kényszerítették rájuk az ószövetségi törvényeket. Barnabás ünnepét a bizánci és a szír egyház június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be az ünnepet. Közös imádságra hív az egyházak világtanácsa Ukrajna békéért. Világszerte közös online imádságra hívja a keresztény közösségeket az egyházak világtanácsa ma, június 11-én csütörtökön. Az Ukrajna békéért meghirdetett alkalomhoz előzetes regisztráció után lehet csatlakozni. Az Egyházak Világtanácsa a békéért meghirdetett globális imádságok sorozatának részleként hívja közös könyörgésre az egyházakat és a híveket. A kezdeményezés célja, hogy a világ ökumenikus közössége a szolidaritás, a közbenjárás és a reménység közös ritmusában kapcsolódjon össze azokkal, akik a háború, erőszak és a szenvedés terheit hordozzák. A szervezők hangsúlyozzák, az imádság egyszerre tanúságtétel és cselekvés. A kezdeményezés annak az egyházi küldetésnek a kifejezése, amely a szenvedők melletti kiállásra és minden ember méltóságának védelmére hív. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Beszélgető társam, Végné Pozsgai Olga így fogalmaz. Istenben való hite fix viszonyítási pontot jelent, még a kételyei idején is. Olgát 5 gyermekkel megáldott, evangélikus-katolikus családjuk harmonikus működéséről, kelenföldi evangélikus gyülekezete életében betöltött szerepéről és tanári tapasztalatairól is kérdezzük. Műsorunk második felében a feltámadásról beszélgetünk Győri Gábor Dáviddal, a Híd magazin főszerkesztőjével.

0: Lélek hangoló műsorunkban vendégünk Végné Posgai Olga lesz, aki tanárnő, és amikor levelezni kezdtünk, akkor kispályás egyháztagként titulálta magát. Ezért kérdeznélek erről először, hogy mit értettél ez alatt, és miért írtad ezt?
1: Azért írtam ezt, hogy kispályás egyháztag, mert hogy ez számomra a hétköznapi egyszerű keresztény embernek a szinonimája, csak egy más megfogalmazásban. Nincsenek nagy egyházi pozícióim, beosztásaim, hanem tényleg egyszerű hétköznapi keresztényként élem a mindennapjaimat, a munkámban, a családomban, és hát amerre járok.
0: Én azt gondolom, hogy az egyház nagy részt ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és pontosan a hétköznapi kereszténység megélése az maga a keresztény élet és Krisztus egyházát ilyen emberek képviselik.
1: Igen, szerintem az egyháznak a nagy része ilyen hétköznapi keresztényekből áll, és ez egy borzasztó fontos dolog, mert hát, hogy ezekből az építőhővekből áll össze maga az egyház. És ettől van jelen az egyház sok helyen, hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, legkülönbözőbb pályákon, legkülönbözőbb területein az életnek vannak keresztények, akik ott megélik a maguk kereszténységét. És ennek nem kell nagy szavakban történnie, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy a keresztény hit megélése leginkább azt jelenti, hogy a nekünk adatott szeretetet megéljük. És akkor, hogy ennek aktuálisan mi a formája, az ott úgyis eldől, hogy mi az, amiben ez megjelenik. De hogy azt hiszem, hogy erre kell nekünk a hangsúlyt tenni ezekben a dolgokban. Mert valamikor szóval is, meg nyilvánvalóan bizonyságtétellel is képviseli az ember a neki adatott kegyelmet, de van, amikor egyszerűen csak nagyon egyszerű cselekedetekkel, szavak nélkül működik ez.
0: Mit jelent számodra most a gyülekezeted?
1: Sokat jelent számomra, mert ott vannak a gyökereim, evangélikus gyökereim. Most más módon vagyok jelen a gyülekezetemben, mint évekkel ezelőtt, mert hogy nagyon sok szolgálatot végeztem az életem során a gyülekezetemben, gyerekmunkában, ifjúsági munkában. 30 éven keresztül voltam presbitere is a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek. A legutóbbi választásokkor akkor nem jelöltettem magamat, ez így megérett bennem akkor, hogy most akkor továbbadom ezt a lehetőséget a fiatalabb generációnak, meg egyáltalán, hogy most itt nekem ez így helyes, hogyha ezt félreteszem. És most leginkább a töltekezés helyeként tekintek rá, és most aztán tényleg ilyen csendes egyháztagként alkalmakra járok, és persze a régi kedves közösségi tagokkal jóban vagyok továbbra is, de hogy most azt gondolom, hogy egy olyan szakasza van az életemnek, amikor inkább egy kicsit a csendességnek van szerepe. Aztán majd, hogy ebből merre megyek tovább, meg hogy mikor alakul ez másképp, az majd kialakul.
0: Mi zajlik le benned, ami miatt visszahúzottál egy picit az aktivitásoktól a gyülekezetedben, és hogy egy ilyen szakaszról beszélsz az életedben?
1: Ez egy komplex dolog, sok minden tartozik ide. Egyrészt a munkám kapcsán ott erősebb az elköteleződésem sok mindenben. Vannak családi okai is, egyrészt fel is nőttek a gyerekek, az is egy másik helyzet. A harmadik része pedig az, hogy a férjem 2 évvel ezelőtt elhunyt, nyilván, hogy ez is más perspektívát hoz, de önmagában nem ettől vonulok vissza, hogy ő most már nincsen ott velünk. Hanem összességében én azt gondolom, hogy olyan szakaszba érkezett az életem, és persze ezek ilyen külső események, amik benne vannak ebben a helyzetben, hogy most egy ilyen csendesebb szakaszban tartok.
0: A gyülekezeti testvéreid, vagy ismerősök, barátok hogyan álltak melletted félredelvesztésekkor?
1: Nagyon komolyan egyébként, nagyon komolyan. Nagyon sok mindenben kapcsolatot tartottak velünk, meg érdeklődtek, meg sok mindenben segítettek.
0: És akkor ez a csend, ez jól esik, tehát nem érzed magányosnak magad? Persze az 5 felnőtt gyereketek ott van.
1: Nem érzem így magányosnak magamat. Nem, ez tényleg csak annyi, hogy azt érzem, hogy most a jelenlegi életemben persze van egy csomó kapcsolatom, amiket élek is. Ugyanakkor van egy másik belső vetülete, hogy akkor most sokkal inkább a mindennapoknak a hordozása az, ami a szemem előtt van. Egyrészt a magam életem meg Isten kapcsolata szempontjából, másrészt meg azok a történetek, aminek én részesévé váltam, meg részese vagyok. Ott a jelenben kell megtalálni azokat a pontokat, ahol fogódzók vannak. Tudom azt, hogy most egy ilyen csendesebb belső szakaszom van, de ez jól is van így.

0: A ti életetek a férjeddel úgy alakult, hogy ráadásul nem is egy felekezetnek az egyház tagjai voltatok, hanem ő katolikus volt. Hogyan alakult a kapcsolatotok?
1: Két felekezethez tartoztunk házasságunk szempontjából. Azért ez egy kicsit szövevényesebb történet, mert az én családomban az evangélikus-katolikus kapcsolatoknak már több generációs hagyománya van. Nagymamám volt az első, aki katolikus létére feleségül ment egy evangélikus fiatalemberhez. Ez akkoriban az 1900-as évek elején problémát jelentett, és mindenféle megszorítások voltak ennek a következményei. Édesanyám, aki evangélikus volt, feleségül ment egy katolikus fiatalemberhez, és ennek következtében minket, a gyerekeket meg kellett keresztelni katolikusnak, de minket nem neveltek vallásosan a szüleink. Ők se voltak vallásgyakorlók. Aztán az a Jóistennek a külön munkája volt, hogy végül is ebben utat találtam, meg találkozhattam vele. És akkor az egy következő lépés, hogy ugye a harmadik generációban is megjelenik ez az evangélikus-katolikus házasság, sőt, az egyik lányunk, aki már férjhez ment, ő szintén ökumenikus házasságban él, mert a lányunk az evangélikus, és a férje pedig katolikus. Én azt gondolom, hogy ez is része valamilyen módon Isten működésének közöttünk, mert azt hiszem, hogy az ökumenikus házasság a Jóistennek az egyik legklasszabb ötlete arra, hogy az egyházszakadást megszüntesse, mert a házasságon belül vagy szeretjük egymást, vagy nem, de ha nem, akkor nem működik. És ez egy ilyen nagyon egyszerű történet ilyen szempontból.
0: Hogyan csiszolódtatok össze akkor, vagy hogy egyeztettétek ezt a kétféle hitmegélést, vagy vallásgyakorlást?
1: Az egy nagyon jó történet. Hát sokat beszélgettünk nyilván, de azt is el kell mesélnem ebben a történetben, hogy egyrészt nekem az életem során az iskolában elég sok katolikus barátom volt, tehát így volt tudomásom arról, hogy mi zajlik, meg unokatestvéreim voltak, akik katolikusok voltak, tehát így látókörömben volt hívő katolikus ember. A férjem, András pedig egy barátja elhívta a Kelenföldi Zenekarba zenélni, és akkor igaziból ő meg így belelátotta evangélikus gyakorlatba is, és tulajdonképpen mi ott Kelenföldön ismertük meg egymást, és akkor utána, amikor már komolyabban tekintettünk egymásra, akkor igaziból nagyon sokat beszélgettünk erről. Az nagyon fontos volt mind a kettőnk számára, hogy nem akarjuk a másikat áttéríteni, hanem sokkal inkább egy nyitást szerettünk volna megfogalmazni, hogy egyrészt a másikat elfogadjuk, a másiknak a gyakorlatát, és hogy a hétköznapokban ezt úgy éltük meg, hogy jártunk mind a két felekezetnek az alkalmaira, és hát a gyerekeinket is ebben a szellemiségben neveltük aztán. Nemenként kereszteltettük a gyerekeinket, és akkor nekik is természetes volt az, hogy hol mi történik, de azért a saját vallási identitását mindegyik megőrizhette, meg gyakorolhatta, és ebből nem volt sose így feszültség.

0: Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Végné Pozsgai Olga tanárnő.
1: A férjem része volt a kelenföldi evangélikus gyülekezetnek is, járt ő katolikus közösségbe is ezzel együtt.
2: Úgy volt, hogy a kezdetekkor ő nem tartozott katolikus közösségbe, tehát a egyházi közösségi életünket azt Kelenföldön éltük, és aztán az életünk egy későbbi pontján következett el az, amikor becsatlakoztunk egy katolikus kis közösségbe is, és akkor oda jártunk együtt. Én eljárok ebbe a kis közösségbe a mai napig is, mert hogy tényleg egy testvéri kapcsolat alakult ki ezzel a kis társasággal is, és jó velük is lenni. Ilyen értelemben így két laki a történet, de ezt meg az élet hozta így.
1: Még több testvér.
2: Igen.
1: Számodra mikor vált fontossá, hogy evangélikus vagy, hiszen azt mondod, hogy a családoddal nem tartoztatok így a templomba járók közé?
2: Azért a jó Isten sok apró mozzanatot belecsempészett az én élettörténetembe, ami aztán egyszerre jutott arra a pontra, arra felismerésre, hogy ő létezik meg, hogy ő szeret engem. Pici mozzanatok meg ugye ezek mindig ilyen kis apróságok. Azért nehéz róluk mesélni, mert másnak igaziból sokat nem mond egy mozzanat, hogy az ember meglát valamit, vagy elgondolkodik valamin. Inkább a gyümölcse érdekes ezeknek a dolgoknak mindig, hogy ez végül is eljutott. Tehát, hogy mondjuk az apai nagyszülénél láttam, hogy ők vallásgyakorló emberek, meg ott az unokatestvéreim gyakorolták a katolikus hitüket. Így ezzel képben voltam. Aztán volt egy barátnőm, aki katolikus volt, és akkor ő elvitt engem a katolikus hittanra magával. Aztán egyszer később az anyukámnak valamiért eszébe jutott, hogy hát ő evangélikus, és akkor konfirmálnom kéne. És akkor elvitt a kelenföldi gyülekezetbe, és ott beiratott. És akkor konfirmáltam, amiről szintén vannak szép lelkiélményeim. És aztán ott a kelenföldi ifjúságba kapcsolódtam be, ami akkor volt a klasszikus nagy ifjúság, és igaziból ott ért engem nagyon-nagyon sok olyan lelki hatása, ami aztán elvezetett a felismerésre, a nagy megtérésre, vagy egyáltalán annak a tudatosulására, hogy Isten személyesen törődik velem is, meg Isten szeret engem személyesen. Ez a fordulópont az tulajdonképpen azt jelentette, hogy attól kezdve ez egy viszonyítási pont. Annak előtte ez nem létezett, tehát hogy persze találkoztam szép dolgokkal ezzel azzal, de az a mozzanat, amikor erre így ráébredtem, attól kezdve ez egy viszonyítási pont volt. Akkor is, amikor jól működtek a dolgok, és amikor úgy olyan szépen harmonikusan zajlott a hitéletem, és akkor is, amikor mondjuk megéltem időbeli válságokat, kétségeket, nehézségeket, egyebeket.
1: Ez alatt azt érted, hogy egy bizonyosság, ami nem múlik el soha, akkor sem, hogyha mást érzel?
2: Ez egy izgalmas kérdés, mert persze, hogyha az ember mélységes kétségbe esik, akkor a bizonyosság érzete elmúlik. De azért az emberben ott van, hogy hát valahol van ez a viszonyítási pontom, ami idáig jól működött, miért nem működik ez most is jól, hogy is van ez az egész történet. És aztán egy idő után megtapasztalja az ember, hogy oké, akkor visszacsatolnak, mert visszaemel az Isten ebbe a viszonyba, visszasegít engem. És akkor azt is megtapasztalja az ember, hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez az a kegyelem, amivel ő visszaemel engem az ő vele való harmonikus kapcsolatba. Tehát nem az én erőfeszítésemen múlik, hogy visszatalálok-e egy kétséges és kérdőjeles időszakomból, hanem egyértelműen azon múlik, hogy akkor ő egy kicsit hagy engem ott szenvedni, meg főni a levemben, és akkor utána egyszer csak azt mondja, na jó, akkor most figyelj csak, azért mégiscsak itt vagyok akkor is, hogyha úgy képzelted, hogy mégsem.
1: Azt mondod, hogy voltak ilyen sötétebb, alagútban megtett időszakok, vagy hitbeli kétségeid, akkor ezt, vagy utólag, hogyan értékelted, hogy ez jó volt, vagy miért tette ezt veled?
2: Amikor mondjuk válságba kerül valaki, és akkor jön a nagy kérdés, hogy hát miért engedi ezt Isten, meg hogy engedheti meg ezt Isten? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, mert hogy egyfelől benne van az, hogy megpróbáljuk ilyenkor számon kérni az Istent, hogy hát eddig jó volt, és azt mondtad, hogy szeretsz engem, meg én is igyekeztem jól csinálni, amennyire csak lehet, és akkor most mi van? A másik, amit ezt gondolok, hogy az ember ilyenkor egy kicsit megpróbálja azt az Isten képét megoltalmazni, vagy megpróbálunk a Jóistennek felmentést adni egy ilyen helyzetben, és akkor, hogyha az ember meg tudja ezt magyarázni, miért engedte meg Isten azt, hogy ez történjen, akkor úgy szeretünk megnyugodni. De ennek van egy teljesen más olvasata is, hogy az Isten többet szeretne magából megmutatni, mint ami a jelenlegi Isten képünk. Hogyha mondjuk a hitoktatást veszem, vagy a gyerekeknek a hitbeli fejlődését veszem példának, akkor ugye van egy gyermeki hit, és egy gyerek biblia órán egyszerűbben mesélünk el történeteket, felnőtt fejjel sokkal inkább a mélyére látunk a történeteknek, és hogy Istennek az a szándéka, hogy mi őt egyre inkább megismerjük, és nem akar minket benne hagyni abban a gyermeki Istenképben, amiben vagyunk, Részben azért, hogy ne egy képhez ragaszkodjunk, mert hogy ő egy valaki, akivel személyes kapcsolat van, és egyre inkább meg akarja magát ismertetni velünk, egyre inkább az ő teljessége felé, a teljességének a megismerése felé akar minket vezetni. És igaziból a hogy engedheti meg Isten kérdést, ebből a perspektívából nézve egész más eredményekre jut az ember, és leginkább arra érezhet késztetést, hogy nyisson ebbe az irányba, hogy próbáljon meg, és persze ez nem mindig könnyű, próbáljon meg bizalommal lenni az Isten irányába, hogy az Isten, ha most egy másik arcát, a szigorú arcát, vagy a nem hallgatlak meg arcát mutatja meg nekem, az is ő, az engem szerető Isten, és hogy akkor ez mit jelent a mi kapcsolatunkban, hogy ő ilyen is.
1: Igen, elgondolkodható, amit mondasz, tehát helye van a hitünkben annak, hogy Isten cselekedjen velünk, vagy megtegyen, megengedjen az mi életünkben olyasmit is, amit nem nézünk jó szemmel, vagy nem értünk.

0: 5 gyereketek született. Mit gondoltatok arról, hogy hogyan történik egy gyerek hitbeli nevelése? Ti tettetek valamit különösen ezért, vagy volt valami koncepciótok együtt a férjeddel?
1: Alapjáraton azt gondoltuk, hogy együtt éljük meg. Tehát, hogy amikor mi mentünk vasárnap a templomba, akkor őket is elvittük, és aztán nekik, mikor már olyanok, akkorok voltak, volt gyerekbibliakör. Igaziból csak annyi volt, hogy nyilván együtt csináltuk ezeket a dolgokat, és különösebben nagyon-nagyon extra dolgokat nem találtunk föl szerintem.
0: És mennyire fontos most számukra akkor a hitük?
1: Ott vannak a hídben, hál' Istennek. Tehát, hogy nem távolodtak el tőle, hál' Istennek, és ez szintén egy nagyon nagy ajándék. Mindenki úgy megtalálgatja a saját útját, meg megkeresgeti a saját útját ebben, de hogy ez így rendben is van.
0: Gyerekekkel foglalkozol a hétköznapjaidban, mert tanítasz.
1: Egy gimnáziumban tanítok, egy 8 év folyamos gimnáziumban, és nyelveket tanítok, meg etikát tanítok nekik. Osztályfőnök is vagyok, úgyhogy sokrétű ez a feladat.
0: Egy világi iskolába vezetett az utad. Keresztény tanárnőként nem kerestél utat esetleg evangélikus iskolába, vagy másmilyen felekezeti iskolába?
1: Hogy kerültem ide? Hát én, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor én nem éreztem úgy, hogy el szeretnék menni iskolába tanítani, mert hogy olyan sok helyen láttam a gyakorlataim során, hogy csapat kiégett ember ott ül, és rengeteg ilyen intrikát láttam egyebet, és úgy éreztem, hogy én nekem jó a gyerekekkel, azzal nincsen semmi gondom, meg a tanítás az rendben van, de hogy nem éreztem magamban azt a lelkesedést, hogy egy ilyen nehéz közegbe menjek el dolgozni, és hát tulajdonképpen nagyon váratlan dolog történt, a Jóisten nyúlt bele itt ebbe a történetbe egészen egyértelműen, mert hogy egyik este, amikor nem voltam otthon, és ez egy fontos dolog, akkor fölhívott az egyik egyetemi tanárom, hogy nem volna kedvem Békásmegyeren a Veres Péter gimnáziumban tanítani. Na, én az életben nem is hallottam erről, az iskoláról. Az anyukám vette föl a telefont, és ő nagy izgalommal adta át nekem az üzenetet, hogy egy egyetemi tanárom keresett ilyen kérdésre. Na mondom, akkor itt valamit válaszolni is kell majd másnap erre a kérdésre. Tudom azt, hogy ha én akkor este otthon lettem volna, akkor biztos, hogy elmondom neki, hogy nekem milyen ellenérzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy elmenjek iskolába tanítani. Viszont volt egy napom, és akkor viszont azt gondoltam, hogy ha most ezt a kérdést a Jóisten elém tette, akkor erről komolyan kell elgondolkodni. És óriási ötletem támadt testére, hogy megmondom ennek a tanárnőmnek, hogy elmegyek vele megnézni ezt az iskolát, és utána lesz alapom azt mondani, hogy nem szeretnék idejönni. Na, itt tévesztettem. Már abban, hogy oda mentem, és utána nem úgy jöttem el, mert hogy nagyon szimpatikus volt az egész épület maga, a légkör, meg amit ott tapasztaltam ezen az elbeszélgetésen az akkori igazgatóval, és akkor odáig eljutottam magam, hogy jó, akkor erre a helyre beadom a pályázatomat, de sehova máshova. Hát fölvettek, és hát azóta is a helyemen vagyok ebben a történetben, hál' Istennek. Ezen múlt, és nem azon, hogy most én itten mit kerestem, és mit nem kerestem, hanem úgy gondolom, hogy akkor ezen a helyen vagyok itthon most a tanításban.
0: Sok gyerek jött és ment ki a kezed alól azóta, tehát te milyennek látod, ez a klasszikus kérdés, milyennek látod a gyerekeket anno és most, mennyiben változtak, vagy a te hozzáállásodban mit kellett változtatni esetleg a változó világ miatt?
1: 1988-ba kerültem oda, úgyhogy már történelmi időket írunk. Az akkor indult 2 évvel korábban ez az iskola, tehát akkor még egy teljesen no-name hely volt. És hogyha különbséget kell tennem, nekem az első ilyen nagy váltás élményem, hogy nagyon helyes gyerekek voltak, vittem az érdekes feladatokat, sose volt fegyelmezési problémám. Pedig kaptam egy olyan osztályt, akit úgy kaptam meg, hogy na, ők már 2 angoltanárt elfogyasztottak, kell nekik a friss hús, ez voltam én. De hogy semmi gondunk nem volt, mert megtaláltam a hangot velük, és remekül működött a dolog. És születtek a gyerekeim, akkor kihagytam valamennyi évet, és mikor visszamentem ugyanebből az iskolába, akkor eljött a pillanat, hogy a fegyelemmel is jobban kellett foglalkoznom. Egyszerűen attól, hogy már akkor elkezdődött az, hogy sokkal nyughatatlanabbá vált a világ, és ez a gyerekeken is lecsapódott. 2000-es évek elején mentem akkor vissza, és akkor ott azt át kellett gondolnom ezt a történetet. De nem lettek gengszterek, nem erről van szó, csak egyszerűen annak előtte elegendő volt, hogy vittem kreatív érdekes feladatot, leültünk, csináltunk, és most ez egy kicsikét már nem volt elegendő, tehát másképp kellett ezt felépíteni, ezt a dolgot, de úgy nagyjából sikerült. Ez a nyughatatlanság, ez csak fokozódik azóta, de ez nem iskola függő, ez abszolút generáció függő, tehát már egy egészen más típusú generáció van jelen ilyen szempontból.
0: Te mit látsz reménykeltőnek mégis az ő tekintetükben?
1: Én azt gondolom, hogy abban a szempontból, hogy ugyanolyan fogékonyak a szeretetre és az emberségre, abból a szempontból nincsen különbség. Tehát, hogyha sikerül ezt a hangot megtalálni, akkor működik a történet. Ez az alapja a dolgoknak.

0: Lélekhangoló.
1: Mennyire ragaszkodsz a tanítványaidhoz, vagy mennyire nehéz őket elengedni, amikor érettségiző osztályod van például? Mindig vagy osztályfőnök is?
2: Igen, igen. De ők még sokáig lesznek is. Hát ez nyilván mindig egy veszteség, de azért az ember tudja azt is, hogy ez jó értelemben az életnek a rendje. Vannak, akikkel marad is kapcsolat. Van olyan tanítványom, akinek a gyerekét is taníthattam már. Vannak, akikkel nem marad kapcsolat. Vannak, akikkel úgy marad kapcsolat, hogy van nálunk rendszeresen öreg diák találkozó, és akkor visszajárogatnak. De van, akivel aztán soha többet nem találkozik az ember, és akkor őket úgy bocsátjuk el. De erről mindig eszembe jut a kedves matek tanárom, aki mindig azt mondta, hogy az a végzős diák, aki nagyon sokat visszajár, az bizonyára nem találta meg a helyét az életben. Ilyen értelemben szoktam annak örülni, hogyha valaki nem nagyon jár vissza, aki nem azt érzem, hogy ő most visszajár és még itt akar maradni, hanem aki megtalálta magát és abból eljön látogatóba, az teljesen jó, de hogyha ott akarna maradni még, akkor az valami egészen más jelentene szerintem. Nyilván ezt meg kell tanulni őket így elengedni, meg ezen a kis szakaszon vagyunk mondjuk így együtt 4 évet, 8 évet, ez a közös része az életünknek.
1: Az 5 felnőtté váló gyereked elengedése mennyire viselt meg ennek fényében, amikor saját lábukra álltak? Persze ezt jól látni, én is tudom a saját életemből, de azért fájdalmas az is.
2: Vannak vicces élményeim ezzel kapcsolatban, amikor mondjuk a legkisebb lányom megszerezte a jogosítványt, és beültem mellé, és akkor hirtelen végighasított bennem, hogy nemrég én tologattam a babakocsiban, most ő vezeti az autót, hogy is van ez a történet? Van, akikkel egy fedél alatt lakunk továbbra is, de hogy nyilván el kell tudni engedni őket a maguk életére. És erre meg kell érni belül, meg ezeknek meg kell érlelődni ezeknek a helyzeteknek. Ezek a folyamatában vagyunk benne. Mert hogy ki kicsit már tovább tart ezen az úton, ki még csak keveset tettet meg így a teljes önállósulás útján. Ez igaziból inkább azt hozza, hogy a kapcsolati rendszerünk, vagy a kapcsolatunk átalakul egy picikét. Nem úgy tudunk egymásnak a mindennapi dolgairól, de azért kapcsolatban vagyunk, meg megtaláljuk egymást, meg hát azért figyelünk egymásra.
1: Van számodra egy olyan ige, ami különösen bátorít ezekre is tekintettel, amikről beszélgettünk, vagy ami eszedbe jut?
2: Hát ha nem is konkrétan ezek kapcsán, de hogyha most egy olyan igére kérdezel rá, hogy mi az az ige, ami így az eltelt időszakban kiemelkedett számomra. Sok minden van persze, meg sok kedves történetem is van a Bibliából, de például a nyári időszakban fogalmazódott meg bennem igaziból, hogy az egyik leg-leg fontosabb ige az Új Szövetségben, az a János leveléből való, egy fél mondat, az az, hogy mert ő előbb szeretett minket. És hogy igaziból ezen alapszik minden. És hogy ez mennyire fontos, és hogy ezt mennyire fontos tudatosítani, és mennyire fontos nem elfelejteni. Azt gondolom, ez egy kulcsmondata az evangéliumnak, és ezt nem is annyira szoktuk hangsúlyozni, mert a János 3.16-ot mindenki fújni szokta, meg van egy csomó ige, amit fújni szoktunk, és az olyan csendesen megfújik ott a levelekben, de ez azért egy nagyon fontos félmondat.
1: Ezt is János írta, és neki Isten szeretete az egyik fő témája.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Ami téged is tart meg a gyerekeidet, és vezet téged a tanári pályádon is tovább, és ezt is kívánjuk neked.
2: Köszönöm szépen.
3: Egy evangélikus-katolikus vegyes házasságban különös harmóniában élni és felnevelni 5 gyermeket nagy áldás. Hasonlóképpen áldás a gyülekezeti közösségben való szolgálat, de a csendes részvétel is. Végné Posgai Olga tanárnő Istenben gyökerező életének, munkájának megéléseiről beszélt nekünk.
4: Ez itt a Lélekhangoló.
5: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
6: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
7: Önök továbbra is a Lélekhangoló
6: evangélikus műsort hallják.
7: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Mit változtat a feltámadás ténye az életünkön? Kié a mennyország? Honnan tudjuk, hogy igaz-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Megjelent a Híd című evangélikus missziói magazin, amely fókuszába a feltámadást állítja.
1: Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője. Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
0: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igen, valóban ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, hogy megjelent az új Híd magazin 2026-ban először. Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, és ez részben formai, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin. Évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk mindenestül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusztémát jár körül. Arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Ilyen rovat csoportokat alakítottunk ki. Ég és Föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a, mondhatjuk úgy, hogy teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit az ilyen tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az Ószövetség, az Újszövetség, az egyháztörténet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat vagy vallomásokat, amelyek ezt ilyen szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy egy kicsit úgy megálljunk, lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusz témának az így valósul meg. És aztán a második fele az pedig az élővíz címet viseli továbbra is a magazinnak, és itt továbbra is helye van a különböző missziói munkaágak, tudósításainak, írásainak, és vannak itt olyan már az elmúlt időben formálódó rovatok, amelyek személyekhez kötődnek, és azt gondolom, hogy sajátos karaktert képviselnek. Ilyen a Bibliai Logika című rovatunk, Jorsics Attila ennek a gazdája, aki a különböző ilyen bibliai igazságokat szeretné röviden, közérthetően megvilágítani. Deák László rovata a Nem bizonytalan a cél címet kapta, ő szívesen foglalkozik sporttal, és hoz gyakran ilyen sportos példákat az ige hirdetéseiben is, és egy nagyon érdekes rovat szerintem, ami pedig a magazin címére reflektál, ez a Hidak rovat, amit egy olyan most már nyugdíjas lelkész kollégám vezet, Veperdi Zoltán, aki a lelkész lét előtt hídépítő mérnök volt, segít ezt a hídépítést a való életben és a lelki szellemi életben egymásra reflektáltatni, egymáshoz közel hozni. Ilyen kis rovatokkal is színesítettük ezt a magazint most.
1: Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította. Kicsit elvontnak tűnik a téma, és nem is könnyű róla beszélni. Egyáltalán a halál és a halálon túli valóság, mindennek a láthatatlan, de mégis csak érezhető jelei, az ember számára nagyrészt titokban lévő terület. Mégis miért akartok erről beszélni a magazinban, és hogyan lehet beszélni a feltámadásról?
0: A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki haló poraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor a keresztény élet szempontjából én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen központi fogalom. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, és az, hogy hogyan élünk keresztényként a világban. És sokat beszélünk erről is, hogy merre tart a világ, amiben élünk, mik a kilátások. A feltámadás témája az erre is reflektál, én azt gondolom.
1: Pál apostol már az ő idejében is találkozott olyan kétségekkel, amelyekre válaszolva írt a korintusbelieknek, mert már akkor is voltak, akik nem hittek benne, hogy Krisztus feltámadt. Most egy rövid idézetet olvasok föl az ő leveléből. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy a világban zajló negatív folyamatokat és problémákat mondjuk megoldja-e az Istenben való hit, vagy segít-e ebben Isten, és akkor ki vagyunk-e segítve, ha mondjuk meg lehetne állítani a klímaváltozást, vagy visszafordítható lehetne emberi kapcsolatokban, társadalmakban, akárhol a pusztulás, vagy a halál, megtörténne a feltámadás. Hogyha ebben az életben reménykedünk ebben, akkor ez elég lenne nekünk? Pál szerint talán nem.
0: azt látjuk, figyelve, hogy a Biblia milyen kérdésekre reflektál, hogy a régi korok emberei nagyon hasonlítottak hozzánk. És Pál apostol ilyen hozzánk hasonló embereknek írja a maga leveleit, és amit ő ott megfogalmaz, hogy tulajdonképpen a legszánalomra méltóbb ember az, aki keresztényként hisz, de úgy gondolja, hogy ennek nincsen igazából hatása a földi élet keretein túl. Hanem ez itt befolyásolja az életünket, kicsit talán úgy, hogy aztán Marx és társaim megfogalmazták, hogy a vallás az egy ilyen ópium, ami ilyen fájdalomcsillapítóként ott van, kicsit elviselhetőbb ez az élet, és Pál tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg, hogy vannak, akik így gondolkodnak, hogy hát Jézus lehet, hogy föltámadt, lehet, hogy nem, de mondjuk tegyük fel, hogy föltámadt, de mi itt a földi keretek között kell, hogy ezzel valamit kezdjünk. Azt mondja, hogy így az egésznek nem sok értelme van, nem is áll össze a kép. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, mélyebbre ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket, és akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja azt, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
1: Miért arra mutat rá itt Pál, hogy ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, mert még bűneitekben vagytok. Kit tart a Biblia halottnak ilyen szempontból, és élőnek?
0: Igen, ez egy nagyon fontos kérdéskör, és Pál erről elég sokat beszél egy másik levelében is, az Efezusi levélben, de tulajdonképpen ez a Biblia központi tanítása a halálról, meg a bűnről. A bűn az nem azt jelenti, hogy valami rosszat teszünk, a halál meg nem egyszerűen azt fejezi ki, hogy testileg meghalunk, hanem ezeknek sokkal mélyebb jelentése van. A bűn az, ami Istentől elválaszt minket, elszakít minket, az élet forrásától, és nem enged visszatérni, és ennek a következménye az, hogy aztán utána helytelen döntéseket hozunk, rosszat teszünk, és esetleg büntetőjogi szempontból is bűnössé válunk, de ezek már csak következmények. A halál pedig az az állapot, amiben benne vagyunk Istentől elszakadva. Ugye gyakran használt példa lehet az elektromos berendezéseknek a példája, amelyek akkor működnek, ha az áramforrásra kapcsoljuk őket. Nyilvánvaló, hogyha kihúzom a konnektorba az elektromos berendezést, az vagy azonnal megszűnik működni, vagy hogyha van egy akkumulátor, akkor egy ideig elműködget, de egy idő után megszűnik működni, és meghal a gép, ugye? Na most ilyen a Bibliának a gondolata is a halálról. Ez nem egyszerűen a testi halál, hanem az Istentől, az életforrásától való elszakadtságnak az állapota, ami ebbe fog beletorkolni. Most még visz minket a lendület, testileg úgy tűnik, hogy élünk, de közben lehet, hogy lelkileg, szellemileg halottak vagyunk. És Pál apostol erről beszél, itt a Korintusi levélben is, meg máshol is, az Efezusi levélben is például ezt mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát, hogy föllettetek támaszva, életre lettetek keltve, pedig halottatok voltatok. Itt nem ilyen sorozatos halálból való visszahozásról beszél, hanem egy lelki, szellemi halálról, és az Istenhez térésről, meg úgy, mint feltámadásról.

0: a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk.
1: Jézus halálával kapcsolatban újra meg újra felmerülnek a kérdések. Biztosan úgy zajlott-e, vagy tetsz halott volt, és akkor mégis tovább élt, és azért jelent meg újra, stb. Sokféle elmélet merült fel itt az évezredek során is. Hogyan oldódnak meg ezek az emberben? Hogyan lehet a kérdéseinkre mégis válaszokat keresni, hogyha nem könnyű elhinnünk, hogy ő élt, meghalt, és feltámadt, és most is él?
2: Jézus feltámadását illetően a saját korában ugyanúgy megvolt a szkepszis, a hitetlenség és a hit meg a bizonyítékok, mint ma. Néhány évtized eltelt már akkor Jézus halála és feltámadása után, de Pál apostol hivatkozik arra a meglehetősen nagy számú érő tanúra, akiket meg lehet kérdezni. És a leírások, amik a Bibliában szerepelnek, azok egyébként elég jól körüljárják ezt a kérdést. És egyébként nyilván az új és a legújabb korban is felvetődött, hogy hát ez valószínűleg csak valami mese, és egyébként megcáfolható, és ennek voltak és vannak kutatói. Két ilyen példát mondanék, akiknek az élete közben megváltozott. Az egyik bizonyos Louise Wallace, aki a Ben Hur című regénynek az írója, azzal a szándékkal állt neki egy nagy kutató munkának a maga korában, kora tudományosságának igénybevételével, hogy cáfolja végre egyszer is mindenkor ezt az egész Jézus mesét. És arra jutott a végén, hogy megírta a Ben Hur című könyvet, ami tulajdonképpen egy bizonyságtétel a Jézus történetről. Mert addig kutatott, amíg ő maga tulajdonképpen találkozott az élő Jézussal. Egy nagyon hasonló történet, talán több mint 100 évvel később Lee Strobeli, aki egy oknyomozó újságíró, és aki szintén így állt neki ennek a nagy Jézus rejtélynek, hogy a maga eszközeivel, mint modern, törvényszéki oknyomozó újságíró elkezdte megvizsgálni mindazt, amit Jézus feltámadásáról tudhatunk, és ő is egy hasonló találkozást élt, tehát egy életformáló találkozást. Mondhatjuk azt ezeknek a példáknak az alapján, hogy akik megpróbálnak elfogulatlanul, őszintén és alaposan utána járni ennek a történetnek, azok nem tudják elkerülni, hogy ne legyenek megérintve általa. És tulajdonképpen ez a legnagyobb bizonyítéka a feltámadásnak, hogy azok, akik így keresnek, kutatnak, azok találkoznak lélekben a feltámadott Jézussal, és elkezd teljesen átalakulni, megváltozni az életük. Nyilván ez a hitnek a dimenziója, de rá kell döbbennünk arra, hogy számtalan olyan területe van az életnek, ami nem, vagy csak nagyon kevéssé vizsgálható, mérhető természettudományos módszerekkel mégsem tagadható el a léte, a lelkünk, az érzéseink, az érzelmeink. Szóval ez így van valahogy a hittel is, és a feltámadás bizonyítékaival is, hogy ezek elkezdik formálni az ember életét, és ez ma is így van, ma is így működik. Ma is így lesz találkozás a feltámadottal is az élő Jézussal.
1: Amennyiben megfogható és tapinthatóvá válhat Jézus feltámadásának a ténye a benne hívők életében, ez miben jelentkezik?
2: Tulajdonképpen arról van szó, amiről eddig is beszéltünk, hogy megváltozik az élet perspektívája. Tehát kinyílik egy nagy távlat. Mások lesznek az igazodási pontok. És erről is beszél egyébként Pál az Efezusi Levél második fejezetében, mert azt mondja, hogy ahogy egykor éltetek, e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát, hogy van az emberben egy igazodás. És azt mondja az Efezusiakról, hogy ti is olyanok voltatok, mint általában az emberek, hogy igazodtatok e világnak a lelkéhez. Titeket is ugyanazok a dolgok motiváltak, hajtottak. De ez megváltozott. Tehát a halott cselekedetekből így lett élet a ti életetekben, és ez az egész életeteket átírta. Sokszor, sokféleképpen éljük át azt, hogy

ami híroldalon találkoztam a hírrel, hogy hányan hány millió forintot nyertek sportfogadáson, mert sok-sok hónappal ezelőtt jól megtippelték, hogy a különböző ligákban mi lesz a végeredmény, és ki lesz a győztes. Ugye, hát mennyire átszabhatja az életünket az, hogyha látjuk, hogy mi a perspektíva. Na most a feltámadás az pont ezt jelenti, hogy van egy a földi élet keretein túlnyúló élet. És a Biblia arról is beszél, hogy ez már itt elkezdődik lelkiekben. Ugye, ahogy Pál azt mondja, hogy halottak voltatok, de életre keltetek. Az Isten lelkéhez kezdtetek el igazodni, és ez egy teljesen másfajta élet. És hogy lehet ezt apró pénzre váltani? Hát más lesz az értéke az életnek, más lesz az értéke az időnek, más lesz a helye mondjuk az anyagiaknak. Vagy mondhatjuk azt, ez egy nagyon izgalmas, népszerű dolog most, hogy mindenkinek bakancslistája van. Emberi számítás szerint van hátra ennyi vagy annyi éven vagy évtizedem, és mennyi mindent szeretnék még ebben elérni, és fogy az időm, és ha ügyes vagyok, akkor a bakancslistámon lévő tételek is fogynak, de hogyha az egész a feltámadás és az öröklét perspektívájában zajlik, akkor más dolgok lesznek a fontosak. És más lesz a reménységem is, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos üzenet, a reménység, ami a kereszténységben ott van. Ha a feltámadás hitem van, akkor reménységem is lesz, akkor nem vagyok bezárva a földi életem néhány évtizedének lehetőségeibe, meg kereteibe, hanem egy sokkal tágabb térben gondolkodhatom.

0: Dicsőség légyen. János evangéliumában olvashatjuk, Jézus maga jelentette ki, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez tényleg egy hatalmas reménységet adhat. Akkor miért nem hisz ebben minden egyes ember, és miért olyan nehéz elhinni?
1: Talán azért, mert az életnek van egy sodrása. Ugye azt szoktunk mondani, hogy mindenki így csinálja, mindenki így él, és valahogy ezzel szembe menni nagyon nehéz. És a kereszténység valami ilyesmiről beszél. Újra utalok az Efezusi levélre, ahol Pál azt mondja, hogy igazodtatok eddig a világ szelleméhez, és most valami más történik. Egyébként ott van bennünk a vágy erre. Tehát, hogy miközben azt éljük át, hogy könnyebb lenne, meg de jó lenne így haladni, meg úgy haladni, aközben azt is látjuk, hogy valahogy ez a világ ez nem jó irányba halad, mintha vesztébe rohanna újra és újra. És hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy de jó lenne valahogy máshogy élni. De jó lenne, hogyha nem ilyen ösztönös zsigeri reakciók alakítanák az életünket, a kapcsolatainkat. Annyira könnyű dolog, nem tudom én, irigykedni másokra. Mi társadalmunkban ennek ráadásul különösen nagy hagyománya van, és könnyen gerjeszthető, és a többi, és a többi. Szóval ezek az indulatok, ezek olyan ösztönösen születnek, és mennyire nehéz ezek ellen küzdeni. Hát a feltámadásnak az örömhír az pont arról szól, hogy van egy másfajta életmód, és hogy ez alakíthat, és ez működhet az életünkben.
0: A magazinban egy olyan interjúalany szólalt meg, aki átélte a klinikai halálállapotát, és halál közeli élménye volt. Nagyon érdekesek ezek a történetek, mennyiben legyünk óvatosak ezekkel, hova tegyük ezt hívő keresztény emberként, amit látnak, egyre több leírt eset van, tehát sok ezer példáról lehet már beszélni, ahol hasonlókat, sőt, ugyanazt élték át egészen különböző kultúrából származó, a világ minden táján élő, különböző korú emberek.
1: A magazinban több ilyen történet is előkerül, az egyik egy film kapcsán, egy kisfiúnak a története, igazából Mennyország a címe a filmnek, illetve van egy interjú egy több mint 90 éves orvos professzor bácsival, aki sokakat hozott vissza az életbe, és aztán maga is átélte ezt, hogy visszajött az életbe, és beszámolt arról, hogy nagyon hasonló élményei voltak. Most már tudja, hogy mit éltek át a páciensei, és nagyon izgalmas az, hogy tényleg mennyire hasonló élményeket élnek át, mennyire nem a haláltól való félelem dominál ez.

0: ezekben az élményekben, hanem pontosan az az élmény, hogy mintha a halálon túl lenne valami sokkal gazdagabb világ és élet, valami olyan, amit szinte szavakba se lehet önteni. Ami nyilván izgalmas és óvatosságra int ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik a halálból visszatérnek, nem átmentek a halálon, hanem visszajöttek a halálból, ahogy egyébként a bibliai történetekben, ahol például Jézus feltámaszt halottakat, ott is ezt mondhatjuk el, hogy ők meghaltak. Jézus feltámasztotta őket, visszahozta őket az életben, de aztán újra meghaltak. Tehát, hogy ez egy más dimenziót jelent, a végső kapun nem mentek végül át, olyan egyedül egy személy van, aki ezt megtette, és ez Jézus maga. És ez fontos különbség. De azoknak az élete is megváltozik, akik már csak a közelébe kerülnek ennek. És egy mélyebb életet jelent ez sokszor, mint az a hétköznapi igényekre reflektáló élet, amit általában élünk.
1: Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk, hogyha egy csodálatos, mennybéli, kiteljesedett életre számítunk, egy ilyen paradicsomi állapotot is akár elképzelünk, de nem gondolunk arra, hogy mit mond a Biblia erről, tehát kié ez a mennyország?
0: Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út. Ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, amit idéztél is, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül, és a páli igékre, amikre utaltunk, ezek is ezt erősítik meg. Tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy hát én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.

0: Elrejtett Isten a természetben nagyon sok képet, képi megjelenítését a feltámadásnak, megújulásnak, újraszületésnek.
1: Igen, talán a legszebb és a legmélyebb üzenetű természeti kép az a pillangónak a képe. Van ezzel kapcsolatban egy írás a magazinban is egy biológusnak a tollából, aki egészen közérthetően le is írja ezt a titkot, ezt a csodát, hogy tulajdonképpen az a genetikai állomány, amiből a hernyó fölépül, az tökéletesen ugyanaz, mint ami a pillangóé. És mégis az egész életmód, az egész életforma, az egész megjelenés egészen más. Tehát, hogy valahogy így van a mi életünk, mostani életünk és az örök életünk, a halálunk és a feltámadásunk is egy ilyen furcsa viszonyban, hogy a mostani életünknek a gényei azok ugyanazok, amik majd leszünk, de valami egészen más kiteljesedett formában. És az a titok, ami ott a bábban végbe megy, ami egy látszólag halott valami, egy megkeményedett kis koporsó, amiben az a hernyó, vagy annak az anyagai, a sejtjei lebontják magukat, és egészen újraépítik, hát ez valami egészen különleges dolog, és valószínűleg velünk is ez történik. A gényeink ugyanezek, és mégis valami egészen mást, elképzelhetetlenül sokkal többet várhatunk.
0: Mennyiben fejezi ki a keresztség, a meghalást és a feltámadást?
1: Igen, erről van szó, hogy ez kifejez valamit, ilyen testileg átélhető módon. A víz nem egyszerűen megtisztít. A teljes alámerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja, János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni. A keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából az Isten lelkével válik ez teljessé.
0: Mindenképpen szükséges meghalnunk magunknak. Erről is ír Pál, hogy magunknak meghalni és élni Krisztus által Istennek.
1: Hogy visszatérjek az egyszerű természeti képhez, a pillangó az nem lehet félig hernyó is. Az Egybogár élete című animációs filmben van ilyen, hogy a főszereplő hernyó a végén átalakul pillangóvá, de ugyanolyan kövér hernyó lesz kis szárnyakkal, a társainak kell fölemenni. És a valóság meg nem így működik, és a lepke nem lehet félig meddig hernyó, hanem annak a hernyónak tulajdonképpen el kell pusztulnia ahhoz, hogy pillangó lehessen belőle. És ez azt is jelenti, hogy azt a fajta hernyó életmódot hátra kell hagyni. A hernyó életformájának az a lényege, hogy minden tövigrág és zabál, és aztán utána lesz belőle pillangó, ami már csak a nektárt szívogatja, szóval valami sokkal emelkedettebb dolog. Az ilyen földi vágyakat, meg életet, ezt hátra kell ahhoz hagyni, hogy az ember mélyebben tudja megélni az életet. És ugyanakkor meg egy magasabb perspektívából, ugye, hogyha pillangóra gondolunk, ami szárnyal. Sokszor talán ez a legnehezebb ebben, hogy annyi vágyunk van, annyi mindent szeretnénk, annyi mindent lenne jó megszerezni, elérni, megkaparintani, és hogy ezeket el tudom engedni valami sokkal többért, valami nagyobbért, valami fontosabbért. És az, hogy ezt ajándékként kapom meg.
2: Jézus Krisztus feltámadásáról és az ember halála utáni léte kérdéseiről beszélgettünk. A 2026-os első félévi Híd missziói magazin további szempontokat és gondolatokat ad a feltámadás témájában. Beszélgető társam, a magazin főszerkesztője Győri Gábor Dávid volt. A Magyar Evangélikus Rádió Misszió egyben a Híd magazin szerkesztősége a következő e-mail címen érhető el. Itt a magazin is megrendelhető. evmis@lutheran.hu. A lélekhangolót keressék a Spotify-on is. A mi honlapunk címe, ahol a rádió menüpont alatt megtalálhatják interjúinkat, misszio.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi

0: hír összeállításunk következik.
1: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23 óra 59 percig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotó tálatvezetésével várják. Ifjúság vasárnapja 2026-ban. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az Ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is, együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az Ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta. Csinálnak fegyverekből kapákat, és dárdákból metszőkéseket. Ézsaiás 2:4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt. Ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Merkaba hallgatóit. Újra jelentkezünk a mostani műsorunkban. A Hunyadi téri zsinagóga, az Ohel Ábrahám, vagyis az Ábrahám sátra zsinagóga egyik legrégebbi tagját, egyik legnagyobb támogatóját a közösségnek hívtam meg beszélgetni, Berné dr. Polák Zsuzsát, aki gyermekorvosként ment nyugdíjba, de még nyugdíj után is bőven dolgozott. Makó.
4: Igen.
3: Szülötte. Köszöntelek, Zsuzsa néni, itt a stúdióba.
4: Köszönöm.
3: Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és végül is az életutadat szeretném bemutatni a hallgatóknak, és persze beszélni, meg kikérni a véleményedet sok mindenben, ami esetleg minket most érinthet, akár a járványtól kezdve, nem tudom, merre fogunk elkanyarodni, egészen addig, hogy szerinted te hogy látod, merre megy magyar zsidóság, vagy Magyarország története, kíváncsiak a véleményedre. De mesélj először magadról, milyen volt a két háború között felnőni Makón?
4: Először is köszönöm a meghívást, köszönöm a bizalmat. Azt kell mondanom, hogy én egy nagyon régóta Makón élő, neológ hitközséghez tartozó, de komolyan vallásos, szombattartó, kóserházat vezető, ünnepeket tartó zsidó családnak vagyok, a második gyermeke. Két testvérem volt, az egyik vegyészmérnök, a másik ügyvéd volt, sajnos mind a kettő már évekkel ezelőtt nem függetlenül az üldöztetéstől meghalt, hiszen az egyik akkor 15. évében volt, a másik akkor 5. évében volt, és egyik a serdülőkor, másik a kisgyermekkor miatt még rendkívül érzékeny volt, és meggyőződésünk és az orvosi leletek szerint köze volt a korai halálukhoz a deportálásnak.
3: Értem. Makó szülötteként mesélj valamit az itteni hitközségről, a kötőni közösségről, hogy, hogyan éltek akkor ott a neológ zsidók. Hát, volt egy ortodox hitközség is
4: Makón. Igen. Tulajdonképpen a makói zsidóság összes létszáma körülbelül 4000 volt.
3: 4000 fő volt, igen.
4: És ennek
3: azért durván, érdekes, hogy most kb. Nulla. Csak azért érdekes,
4: most kb. Nulla. Néhány beházasodott igen. Idős hölgy van. Egy-két ilyen az utódó deportálás után születettek közül egy-kettő, de igaziból nincs működő zsidó közösség.
3: Igen. Tudod kb., hogy a háború után mikor szűnt ez meg, a 60-as, 70-es években?
4: Hát pontosan így napra nem tudom, vagy itt dátumra nem tudom megmondani, de a holokauszt után, amikor még hazatértek, akkor fölkelt a neológ hitközség is, meg az ortodox is, mert hogy ott úgy volt, hogy a két templom egymás mellett volt nagyon szorosan, összesen csak egy ilyen szolgálati lakás volt a két templom között, meg egy vágoda az ortodoxoknak.
3: Igen.
4: És utána következett a neológ főrabinak a lakhelye, a háza és a neológ templom. De ezt úgy kell érteni Makón, hogy olyan család nem volt, akinek nem volt ortodox és neológ tagja egyaránt, úgyhogy nem volt. Annak ellenére, hogy a vallásgyakorlatban nyilvánvaló különbségek voltak, a családok össze voltak házasodva, és jártunk egymás templomjába.
3: Az ortodoxia is azért változó, illetve hangsúlyok eltolódtak a neológiába, és mindenfajta alverziók vannak. Ott te gyerekfejjel vagy utólag, hogyan fogalmaznád meg? Mi volt a te szemedben a lényeges különbség a két közösség között?
4: Hát,
3: ami a templomi zsinagógai világot illeti.
4: Igen, hát tulajdonképpen szigorúban, ugye a gyerekek természetesen jó barátságban voltunk, és olyan család se volt, akinek nem volt neológ, meg ortodox tagja egyaránt. Sőt, azt is el kell, hogy mondjam, hogy a vallásosabb neológok, hogyha nem volt, és például minnyen, és hétköznap volt, és például kádist mondott valaki, akkor megbeszélte, hogy az ortodox közösségbe megy. Szóval ott össze volt a családok házasodva, és tulajdonképpen nem volt ilyen éles határ. Értem. Én magam is, bár a Kecskeméti doktor tanítványa vagyok, és aki a maga nemében a magyarországi hitközségek ékessége, fényessége volt, de viszont a közeli ismeretségben voltunk a Majsek Forhandal is, aki például eljött, amikor édesapám házat épített, eljött a háznak fölszentelését megtart. Tehát igen. Ilyen közös, szoros volt a kapcsolat.
3: A fölszentelés alatt végül is a mezúza fölhelyezését érted?
4: Igen, igen, szóval igen, a, igen, és bizonyos zsoltárokat hozta a boheriait, és áldás, a nagy mondta, megtiszteltetésnek igen. Tartottuk, hogy ő is eljön.
3: Különben a kecskeméti rabbiról, ugye minden neolog rabbinak van valami fajta világi, legalábbis abban az időben mindenképpen volt egy világi végzettsége, világi igen. Érdeklődése, kutatása.
4: Igen.
3: Kecskeméti rabbi, esetleg tudod, hogy mi iránt kutatott,
4: igen,
3: és mit foglalkozott?
4: Igen, tudom. Ő a Izrael, ókori Izrael állammal egy időben élő népeknek a nagyon-nagyon nehezen kutatható kulturális emlékeit, írásait, és írásos emlékeit tanulmányozta, és végzett összehasonlító vizsgálatokat az azonos korú héber nyelvű iratokkal.
3: Ez azért érdekes, mert Kánaán, a kánaán népek ugye összessége vagy mozaikja az egészen a mai török határig elhúzódik, Ugarit is beletartozik ebbe, és ezek a nyelvek tényleg rokonok, olyan szinten rokonok a héberrel, hogyha valaki nagyon beletanul, akkor héberből érti azokat, vagyis igen. Ezek ugyan a nyelvcsat. Viszont ja, és hogy a 10-es, 20-as, 30-as évek pont ez az időszak, ennek a kutatásnak a csúcspontja, mert akkor kerül elő tömegesen anyag a földből, francia-angol régészet igen, által, úgyhogy ez neki biztos, hogy aranykor lehetett.
4: Igen, igen. Hát akkor ugye én ezt a folytatását a dolognak sajnos nem tudtam, de amit mondtam, az tény, hogy ezzel foglalkozott, és nagy megbecsülések örvendett a nem zsidó és a nem vallási körökben is, a Szegedi Egyetemnek a régészettudományi magántanára volt, és hát ehhez pedig úgy jutottam hozzá, hogy amikor hogy tudjam ezt kislány létemre, hogy mikor volt az 50 éves papi jubileuma, boldogult kecskeméti főrabinak, akit mindenkit szeretett, tehát már az édesapámat ő anyakönyvezte. És hát a családokban ő úgy volt, hogy mindenki a szívébe volt zárva, és viszont. És amikor volt az 50 éves jubileuma,
3: ez hányban vagyunk akkor?
4: Akkor egy nagy ünnepséget.
3: Hányban vagyunk?
4: Az hányban ilyen 39-40
3: ilyesmi. 50 éves jubileuma.
4: Igen, hát ő egész fiatalon oda került.
3: De akkor hát minimum 72-3-4-5 vagy 75-6 éves
4: igen, igen. Igen, minimum, igen, igen. Ő egész fiatalon oda került a makói hitközséghez, és ott is maradt több mint 50 éven át.
3: Wow.
4: A mártír haláláig.
3: Igen, mert őt is deportálták, de nem ért el Auschwitzot, hogy meghalt már a...
4: Nem tudjuk, hogy hol halt meg. Utoljára, vagy legalábbis én nem tudom. Azt úgy tudom, hogy Strasshofban még velünk volt együtt, és onnantól kezdve, én legalábbis nem tudok róla, és az én családom nem tudta ezt pontosan, hogy ott tovább, hogy történt, Strasshofig tudtunk róla, hogy van, és sajnos ezt követően nem. Valószínűleg az történt, így hallottuk, de ez nem hiteles, nem tudom, hogy igaz vagy nem, hogy azt mondták nekik, hogy idős embereknek, hogy elviszik őket a bécsi aggókházába, és ezért, mert ott volt Strasshofba, ahol igen, sokan igen. voltunk, a úgynevezett második transportja a deportáltaknak, ő is ott volt, és aztán ezzel a félrevezetéssel, hogy elviszik őket a bécsi aggókházába, ezzel hallottunk róla utoljára.
3: Talán kevesen tudják, hogy ez a második transfer, a Strasshofi útvonal, ez egy végülis utólag senki nem tudhatta akkor, de ez egy olyan transfer volt, aminek a nagy része túlélte. Ott, mert nem Auschwitzba ment a vonat, hanem ausztriai kényszermunkára, ide-oda gyárakba, mezőgazdaságokba, és ez a háborúnak utolsó ugye, hónapjai, utolsó fél évében volt.
4: Igen,
3: Makó, Szeged, Hódmezővásárhely környékéről ment a transfer,
4: igen,
3: és talán
4: Makó, Szeged,
3: egy...
4: Hódmező, igen.
3: Nem tudom, csak ott talán még Észak-Magyarország is volt egy, vagy csak a déliek?
4: Nem,
3: csak a
4: Dél-Magyarország. Ott a Dél-Magyarország volt, és később Strasshofban találkoztunk debreceniekkel.
3: Akkor ezért tudom, hogy vannak a debreceniek, igen.
4: Igen.
3: Igen. Szóval ez egy hát úgymond szerencsésebb járat volt, mert hogy ez a transfer nem az a sors lett neki az első körben számva, viszont addigra végett a háborúnak, és így a
4: igen.
3: többség túlélte.
4: Senki nem tudta pontosan, hogy ki hova megy.
3: Persze.
4: És miután mindenki elkínozva, ugye a sporttelepre jutték el, újszegedi sporttelepre először az egész, mondjuk, hogy Csanád megye, zsidó lakosságának a kétharmadát, aki nem volt munkaszolgálatos, az ott volt, és az teljesen embertelen körülmény volt, mert ezen a sporttelepen egy-két gyerek számára nappali tartózkodásra való sátrak voltak csak, és semmi más. Azon kívül nem volt vízellátás, sorba kellett állni, és ugye senki se tudta, hogy kanna, vagy milyen nagy vizes edény kellene, és bögrékkel, és ilyen kislábosokkal, amik voltak szegény deportáltaknál, ezekkel kellett ivóvízért sorba állni. És úgy nagyon sokan sajnos betegek is lettek, és az öngyilkosok is lettek, és ezeket az újszegedi sporttáborban. Igen, és ezeket először láttuk az újszegedi sporttelepen, a tribunra rátéve, és aztán láttuk még Straszóba is. És hát ugye én akkor egy 13 éves kislány voltam a családi szeretet melegében dédelgetve, hát ez, ennek a gyereknek, egy halottaknak, a tömeges haldoklóknak a utolsó sikolyai, és egyáltalán a látványa, azt mondhatom, hogy rettenetes volt.
3: Nem most akartam rákérdezni, hogy hogy is miért lettél orvos, de köze van ehhez az élményekhez?
4: Ehhez az élményhez nincs köze.
3: Az emberi szenvedés látványához, ahhoz, hát, hogy segíteni
4: tudja. Lehet, hogy a tudatom alatt ez is benne volt, de nagyon kicsit korom óta ez volt a vágyam.
3: Ez volt a vágyad.
4: És szerettem volna, akkoriban ugye, mint kisgyerek, azt gondoltam, és szerettem volna, hogy a gyerekeket... lehetőleg mindenkit meggyógyítani.
3: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy Makóról ugye, illetve Szegedről deportáltak titeket. Ti láttatok német katonát
4: a
3: Magyarország területén?
4: Láttunk,
3: Láttunk.
4: Láttunk, hát ugye mikor a megszállás volt, akkor ott átjöttek rettenetes nagy mennyiségben tankok, különféle harckocsik, átmentek rajta, igen. Nem volt Makó a célpont, tovább mentek.
3: De deportáson már nem láttatok német katonát, hogy csak magyar csendőrök voltak, vagy magyar
4: rendőrök. Ezek akkor voltak, amikor a megszállás kezdődött, és ott átmentek a városunkon.
3: Akkor láttunk a deportálás alatt
4: tulajdonképpen ezt először láttunk, ugye a Strasso, azokat láttuk, igen.
3: Volt különben olyan, aki utólag kiderült, hogy elbújt, mert bújtották, és ott úgy élte túl, és újra találkoztatok velük később?
4: Egyetlen család, egy ortodox, ilyen csemege, meg édességüzlet, meg...
3: Boltos család, igen.
4: Igen, akinek a neológiskolának a földszintjén, mikor még nagyobb volt a létszám, ott is tantermek voltak, és aztán ott üzleteket alakítottak ki. Páskesz család, a mai napig is tartjuk velük a kapcsolatot. Ő volt az első, és egyetlen, akiről tudtuk, hogy egy ortodox ember, szakállat viselt, 4 apró gyereke volt, és egy paraszt család őket elbújtatta, és ők így mondják.
3: De kint a városon kívül van, tanyán?
4: Valahol a földek között, hogy pontosan hol, azt én nem tudom megmondani. Hát hozzá kell venni, hogy én akkor egy 13 éves kislány voltam.
3: A Páskesz család különben...
4: Páskesz családdal mai napig is jobban
3: vagyunk. De vajon jelentették ezt Jeruzsálembe a világ igazainál ezt a paraszt családot? Szök szerepelnek? Van fájuk? Van-e fájuk a Yad Vashemben, a Holocaust Múzeumban?
4: Igen,
3: ennek a családnak?
4: Biztosan van.
3: Igen, jelentették?
4: Biztosan van.
3: Ők biztos, élnek?
4: Igen.
3: Ők
4: élnek? Nem, Bécsben élnek.
3: Bécsben élnek.
4: Uh-huh. Bécsben élnek, igen. Biztosan van, én a személyesen nem láttam.
3: Ah, csak érdeztem érdekes.
4: Én személyesen nem láttam, de egész biztos vagyok benne, mert ők ebből nem titkot, hanem inkább ennek a családnak a nagyon nagy érdemét hangoztatták.
3: Igen, mint
4: igen, a nagyon nagy érdemét hangoztatták. Hát az egyetlen család volt, ahol egy, a külsejében is ortodox megjelenésű apa és anya, uh-huh. négy apró, gyerekkel. 10 évesnél fiatalabb gyerekkel, ennek a családnak a megmentetje volt.
3: Igen, akik vállalták a halált is azzal, hogy bújtottak zsidókat.
4: Igen.
3: Ez nagyon nagy hős tett. Visszajöttél, visszajött az egész család, ugye minden testvéred,
4: a szüleid, mindenki. A testvéreim, külötte. És a édesapámnak a legidősebb bátyja is velünk volt, és visszajött.
3: Hogy él benned az a bizonyos időszak, ami a felszabadulás, a 45-ös felszabadulás, és 50 között volt, vagy amikor végül volt az a fajta rendszerváltás, hogy bejött a kommunizmus? Hát
4: meglehetősen nehéz volt a vallásos zsidóknak. Uh-huh. Mert ugye figyelj...
3: 45-től 50-ig beszélsz most.
4: Hát igen. Még nem volt 45-től, csak ilyen későbben, 45-ben, mikor
3: Mi volt az időszak, hogy mennyire volt szabad, vagy mennyire próbált az zsidó közösség magához térni, vagy hányan készültek elmenni? És csak rokonokat jöttek haza keresni.
4: Én egy kislány voltam.
3: Persze. Akkor 14.
4: Az én látásom, vagy az én emlékem azokról van, akiknek volt vagy olyan korú, vagy hasonlókorú gyermeke, vagy akikkel a szüleim különös, közelebbi barátságban voltak.
3: Pontosan, igen.
4: Tömeges kivándorlás nem volt, úgy volt. Azt mondták mindig, hogy aránylag makóra, nem rossz kifejezést mondok, nem sok. Ahhoz képest sok, hogy voltak közeli községek, városok, ahová 1-2-3 fölnőtt, és néhány, vagy ilyen szüleink korabeli fölnőtt, és néhány ilyen fiatal, 20 jött vissza. Ehhez képest a Makón, az úgynevezett, mert 3 csoportba lettek elosztva ottan az új szegedi sporttelep után a szegedi téglagyárba, 3 csoportra lettek elosztva, és ebből a makói zsidók, és ebből a 3 csoportból egy csoport, ami körülbelül az 1/3-át jelentette, vagy valamivel kevesebbet, az nem tudta senki se, hogy hova megy, de az a német parancsnok, hogy szobrot mondogatta, hogy ő neki szobrot emelnek majd ezek a zsidók, akik az utolsó transporthoz maradnak, de nem tudták, hogy miért, vagy miért nem.
3: Aha.
4: Hanem csak úgy voltak, akik úgy ki voltak merülve, hogy azt alig várták, hogy már valami további és végleges történjen velük. Tehát majd, hogy nem önként választották a legrosszabb utat, hogy minél hamarabb el Strasbourgból. És akkor, akik meg ilyen szempontból, hogy is mondjam, talán nem voltak aktívak, azok kerültek nagyobb részt ebbe a úgynevezett harmadik transportba, meg aztán még olyan is volt, hogy a hitközség és a Hevra vezetőit, nek egy részét úgynevezett listára vették, meg azokat, akiknek katonai kitüntetései voltak az első világháborúban. Hát persze ez is egy nagyon-nagyon töredékes, és nem, senki se tudta biztosan, de hát azt mondták, hogy jelentkezzenek. Persze, hogy jelentkeztek, a szalmaszálba is belekapaszkodtak, hogy ez valamit fog jelenteni, és senki se tudta, hogy hova megy a melyik transport. De az utólag kiderült, hogy ez a bizonyos harmadik transport.
3: Strasbourgban mi volt a feladata Zsuzsanének, vagy Zsuzsanéniéknek? Családdal együtt dolgozott? Vagy?
4: Nem, ott nem volt munka, hanem ott csak koncentrációs tábor volt, amelyet SS-ek őriztek, fegyverekkel, nem volt olyan takarítás, hogy söpörték a
3: terepet. Román takarításra nem vitték a rabokat?
4: Az későbben volt. Az későbben volt, amikor a Strasbourgból,
3: igen.
4: Oda jöttek ilyen, mint a milyen munkáltatók, hogy a mai szóval beszéljünk, mint amilyen a Schindler listájában a filmek.
3: Igen.
4: És látható, oda jöttek.
3: Kibérelték a rabokat. A rabokat elvitték.
4: Igényeltek, hogy ennyi vagy annyi munkaerőt kértek, és ebbe az igénylésbe esett bele az én családom is úgy, hogy 110 kilométerre Bécstől, Völking nevezetű faluba egy fűrésztelepre került 25 ember, akik teljesen véletlenszerűen így darabra, hogy ott ültünk, álltunk a vagonok körül, kifáradva, kiéhezve, rettenetesen nézhettünk ki, de kiválasztott mégis 25-öt egy ember, aki elvitte Völkingbe, ami Bécstől 118 kilométerre volt, és egy fűrésztelep volt az ő, nem tudom, hogy a tulajdona volt, vagy a bérleménye, de hogy oda vitte, hogy ott dolgozzanak az emberek.
3: És ott szabadultak fölzsönni?
4: Nem, ott nem voltunk csak két vagy három hónapig, ott aránylag nagyon ez az ember, bár azt mondták az ott lakó, érdekes dolog ez, hogy az ott lakó egyszerű emberek, nagyon gyorsan összebarátkoztak egy házba, egy ilyen parasztházba 25 zsidó lakott, ezek között voltam én is az családommal gyerekkoromban, és nagyon érdekes, hogy a szomszédok, akik részben cseh származásúak, részben osztrákok voltak, nagyon-nagyon hamar összebarátkoztak a mi fölnőtteinkkel, hogy olyanokat csináltak, hogy megfőzött ételt teljes kannába betettek, és egy hosszú-hosszú boton az országúton keresztül átbenyújtották az ablakon.
3: Wow.
4: Igen.
3: Gesztusok,
4: igen. Hát akkor ez egy borzasztóan nagy dolog
3: persze,
4: volt.
3: Persze, az életet
4: mi
3: jelenti,
4: ott igen. Akkor úgy nem formálisan nem éheztünk, de ugye azt kaptunk, amit azokra úgy hívták, hogy becukszájn azokat az élelmiszeri jegyeket, amiket ezeknek a deportáltaknak a gazda, aki foglalkoztatta, hozott oda, és a Hitlerjugend vezetője, meg a harangozó, meg a mindenféle a faluban mindenféle hivatali tisztséget, ez a házaspár viselt, ezt mint egy érdekességet mondom el, aki aztán kiosztotta ugye az ennivalót, a főznivalót, és egy néni, egy batonyára való 70-valahány éves néni, Rosenberg néni főzött a 25 emberre ott a helybe. Úgyhogy abban az első időben nem éheztünk, és azon kívül romlott gyümölcsöket, ilyen hibás gyümölcsöket, ez a foglalkoztatónk, mi azt mondtuk rá, hogy az igazgató úr, ott a helybeliek azt mondták, hogy egy nem nagyon jó múltú valaki volt valamikor régen, hogy igen, és hogy de idők során komolyá vált, és mondták az a helybeliek, hogy akkor most már csak az a baja van, hogy nem egyértelműen Hitler ellenes. De ez nagyon jól bánt ebben a 25 emberrel, addig a pár hónapig, olyan mértékben, hogy egyáltalán nem éheztünk, onnan a 25-ből egy néni főzött az egész társaságnak, és tulajdonképpen hát dolgozni nagyon sokat kellett, és ugye ez a gatteres fűrészgép, ez nem olyan egyszerű, könnyű munka volt, és a nőknek meg mezőgazdasági munkát kellett, de nem bántak embertelenül, nem ütöttek, nem vertek, nem szittak senkit.
3: Hihetetlen, hogy ugye mekkora kontrasztok vannak a sorsok között, kinek mit miért a...
4: Igen, ezért mesélem el, mert ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy ritkaság volt abban a helyzetben, és akkor ez ugye egy darabig ott, két vagy három hónapig ott voltunk, és akkor utána, hogy a front közeledett, bejebb jött Ausztriába, akkor minket elvittek onnan, bevagoníroztak, és elvittek onnan. Az nagyon szörnyű volt, mert akkor már tél volt, és téli holmink egyáltalában nem volt. Tulajdonképpen a cipőm se lett volna például nekem. Anyuka visszalopta, a csendőrök elvitték, mert szép fekete lakszandálom volt, és
3: fölnőttek. A nyári deportálás.
4: Júniusi deportálás, és elvitték, és akkor adtak egy nagy facipőt helyette, attól meg másnapra sebes lett a lábom, és akkor hát majd, hogy nem mezitláb jártam, mert hát nem volt mibe. Mert hát nem volt mibe.
3: Zsuzsani, lejárt az első fél időnk, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Főleg arra, hogy milyen volt a felszabadulás, és utána pedig Zsuzsani, hogy ment az orvosi pályára.
4: Jó.
3: Innen folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm a Merkava hallgatóit. A műsor második felében folytatjuk a beszélgetést dr. Pollák Zsuzsával, aki az én vendégem, és nem csak a rádiós vendégem és az interjú alanyom, hanem egyben a közösségem oszlopos tagja, a Unionitéri Körzet hát több évtizedes tagja, aki jelenlétével, tudásával, anyagi támogatásával rengeteget tett a közösségért. Mióta én vagyok ott a rabbi, de előtte is az előző rabbik alatt. Zsuzsa néni, ott tartottunk a Schladminges és Strasshofos élményekről meséltünk, illetve arról, hogy a deportás után Ausztriába hogyan tolt titeket egyre beljebb a front, és távolodtatok el az orosz elnyomuló szovjet csapatoktól, hogy továbbra is dolgozzatok, de mégis valamikor ez a dolog megállt, és felszabadultatok. Az hogy nézett ki? És mikor?
1: Ez úgy történt, hogy minket vagomba zártak, és ott hetekig, hát nem volt órája senkinek, hetekig, mert mindig elvitték a mozdonyt, és akkor már ilyen kora tavasz volt, meg tavasz volt, nem időn kívül voltunk senkinek, nem volt órája sem. Igen. Se naptárja, se órája.
0: Szóval napok
1: az ilyeneket, napok, hetek elteltek úgy, hogy a vonat elől, a mozdonyt, a tehervonat elől.
0: És miben voltatok?
1: De elvették a mozdonyt, mert kellett valami más katonai célra, ami fontosabb volt, mint a zsidók továbbszállítása. Úgyhogy nagyon sok időt töltöttünk az országút, utána vasútsineken, ezekbe a tehervonatokba, amik hát nyilván az állatoknak a tartására volt szék, ugye az természetesen se ülőhely, se semmi. Persze. És ugyan ki volt söpörve, de rettenetes szag az volt, és hát azon kívül ugye nyár volt, amikor elvitték a deportálásban.
0: Igen, igen. Nem volt semmi téruha.
1: Nem, és ugye a ruhák és a csomagok túlnyomó részét elvették. Aha. Már először elvették a templomba, mielőtt bevagoníroztak bennünket. Aztán, mikor odaérkeztünk Strasshofba, akkor is a nagyobb kabátokat, meg a melegebb és finomabb holmikat, a meleg takarókat, stb. Elvették. Úgyhogy nagyon akkor azon a télen a marhavagonokban nagyon sok ember utazott, és sokan meg is haltak ott útközben is.
0: Csak ugye a sok és a
1: csak
0: megpróbáltatás...
1: Csak a hidegtől, meg az éhezéstől.
0: Az éhezéstől.
1: Igen.
0: Szóval abban az időben, amikor volt ez a bizonyos egy állandóan arrébb és arrébb vitel, vagy ugye megfeledkeznek a vagonról, akkor elteltek napok úgy, hogy nem evett senki semmit, ugye?
1: Elteltek, hogy mondták, hogy mindenki főzhet valamit, és akkor kiszórtak ilyen romlott krumplit, kiszórtak, és azt meg kellett volna főzni téglák között. Az rettenetes körülmények voltak, miközben nagyon hideg is volt.
0: Na de mégis akkor a felszabadulás napja amikor jött el, vagy hogy melyik
1: hónapban? Még a sokkal tovább. Hát minket elvittek, azkor újra vagoníroztak bennünket, és azt napokra nem tudom megmondani. Így általában, de azt tudom, hogy melyik több hónapban? Hétig újra voltunk a vagonba, és akkor azt még Ausztriába értük meg, mert a szomszédokkal barátságban voltak a főnőttek, hogy Makó elesett. Ez nekünk akkor egy érdekes volt.
0: Bemondta az osztrák német a birodalmi rádió, hogy honnan, valahogy honnan tudták, hogy...
1: Honnan, hogy a cseh szomszéd, Valeszkujék, akik sokszor adtak mindenfélét, a képzelj el, hogy nyúlhúst is megfőzve, ők nem tudták, hogy a zsidók szegények ezt nem kultiválják.
0: De éjjénység idején meg lehet enni.
1: Igen, persze. Persze,
0: sőt,
1: persze, de ők ugye úgy ítélték akkor meg a helyzetet, hogy nem vagyunk, ezt hallottam ezt a fölnőtteknek, ezt a féle társalgását, hogy rendben van, hogy nagyon szegényes ez a koszt, amit mi kapunk, de nem vagyunk éhhalál veszélyében, és ennek folytán nincsen, mondták a vallás, és nagyon, a Makónak neológ hitközség tagjai is, a ortodoxia nagy közelsége.
0: Akkor 25 emberből voltak, visszautasította a nyúlhúst.
1: Igen. Igen, legtöbbben visszautasították.
0: Mert mondták, hogy van más enni, ezért nem éhezünk,
1: igen,
0: és akkor
1: igen,
0: nincs
1: igen,
0: a
1: legtöbben,
0: a vallásjogi
1: igen, a
0: felmentés, vagy engedély.
1: A legtöbben visszautasították, pedig ebben a társaságban mindart Nevlok hitközség, Kecskeméti hitközségének a tagjai voltak a fölnőtt, mindenki.
0: Értem.
1: Sőt, már az apáink is az ő tanítványai voltak. Az édesapámat már ő anyakönyvezte.
0: Igen.
1: 1895-ben.
0: Igen. Melyik hónapban jött el a felszabadulás?
1: Májusban?
0: Májusban. Egyik reggel csak nem voltak ott az őrök?
1: Nem. Vonultak ki a németek, és lövöldöztek, és menekülő emberek. Borzalmas volt terüzésedben ezt végignézni, mert a vonatútnak a vége Terézéestet volt.
0: Értem.
1: És ott a Dresden kaszárnyába lettünk elhelyezve, de és az egy nagyon, hát tulajdonképpen most utólag, ez egy nagyon érdekes, különleges történés volt, ami akkor minden helyekről, Ausztriából, Németországból vitték oda Terézienstadtba a zsidókat, és ezek pedig egymást keresték. És képzelje azt el, hogy a kaszárnyáknak nevük volt, az a kaszárnya, amelyikben mi voltunk, az a Dresden. És ugye az egész a Terézienstadt, ez Mária Terézia katonai börtönvárosa volt Hajdantal. És későbben is katonai börtönöknek használták, még az első világháború alatt is. És akkor oda hozták minden innen a maradékot, Ausztriába sok helyen, meg Németországnak a nem belső, hanem Ausztriával határos részén is dolgoztak ilyen kényszermunkás zsidók, mint amilyenek mi is voltunk, és akkor ezeket hozták Terézienstadtba, sok-sok lépésbe, külön transportokba, rettenetes kinézettel voltak, akik a különböző koncentrációs táborból megszöktve kerültek oda, úgy néztek ki, mint a, hát ugye én egy kislány, emléként, mint akik járnak, de halottak. Szörnyen, csontvázzá lefogyva.
0: Igen.
1: És fölismerhetetlenül.
0: És szemügy az teljesen az ürességet nézte, bámult az olyan.
1: Igen. Ez rettenetes látvány volt, és egyébként kaszárnyákba voltunk elhelyezve, amelyeknek ilyen nevei volt. A miénk a Dresden kaszárnya volt, és ezeket még Mária Terézia építette, ezt a börtönvárost, és állítólag mindig katonai börtönnek használták még az első világháborúban is, és hát oda gyűjtötték össze a maradékot a koncentrációs táborokból, meg az ausztriai munkahelyekről, és hát ott is folytatódott az éhezés, mert ugye egy nap egyszer hoztak meleg ételt, és embertelen szagú káposzta volt a fő, amit legtöbbször adtak, és nagyon sokan nem bírták. Nagyon sokan, hogyha hozzájutottak egy pár falathoz, és ezt meggondolás nélkül megették, akkor art okozott nekik nagy, komoly bélbetegséget.
0: Legyengül szervezet, még a káposztát is nehezebb megemészteni.
1: Úgyhogy már csak ettől is naponta úgy hultak az emberek, hogy szemünk látára, hogy egyik nap még játszottunk a Makon szomszédos ortodox cukorkereskedőnek a gyerekeivel. Ő nem volt ott, mert ő munkaszolgálatos volt, de az anyukájuk a négy gyerekkel ott volt. Egyik nap még játszottunk velük, és a másik nap már a kórházban voltak, és meghaltak a héten belül gyerekek. Ilyen velemkorúak.
0: Az gyerekek is annyira, hogy gyengültek, hogy...
1: Igen.
0: Nem tifuszból haltak meg, hanem kifejezetten a nehézebb ételektől?
1: Hát nem csak attól, ugye a korábbi éhezéstől. És aztán ezt a nehezebb ételt meg nem bírták. Gondolom én most az orvos fejemmel.
0: Persze, igen. És akkor hogy volt a felszabadulás pontosan?
1: Hát a felszabadulás az úgy volt, hogy láttuk, hogy menekülnek a németek, közben lövöldöztek be, mi a Dresden nevezetű kaszárnyában voltunk, az édesanyánkkal a három gyerek, és először a férfiakról sokáig nem tudtunk, vagy két hétig, vagy még tovább, hogy mert őket is Terézienstadtba, de egész máshol helyezték el, és még föntartották azt a félelmet is a családokban, hogy esetleg ezek már nem is élnek. És ezek rémes lelki állapotokat teremtettek. És akkor elérkezett az idő, hogy már az oroszok közel voltak, a kerítést kezdték bontani, de még mindig menekültek a németek, és lövöldöztek. Be azoknak a kaszárnyába, mi a Dresden nevezettű kaszárnyába voltunk az édesanyánkkal a három gyerek, és ott az ő feje fölött is elment így egy, a falba így egy ilyen kétújnyi távolsága anyuka ott ült, és a feje fölött ment be a lövedék, igen. Igen, és hát menekültek, és dobálták, amit lehetett, és szörnyűség volt nagyon, és egyszer csak aztán megjelent az első orosz.
0: Első orosz.
1: Igen.
0: Aznap még?
1: Nem, aznap. Másnap. Ó, hát még másnap se. Aha. Napokig, azt nem tudom jól megmondani, hogy hány nap, de nem egy vagy két napig tartott.
0: Ott nem erőszakoskodtak az oroszok? Ott nem volt erőszak?
1: De aztán volt már nap, mikor felszabadultunk, féltek a lányok, és féltették őket a az anyák, az apák, a nagyapák, de és, tudját, mindig szokott mindenféle szomorú és furcsa dologba torkollani, és akkor volt a táborban ott a Terézienstadtban egy nagyon idős ortodox papbácsi, és akkor ő ment ki a kis vackából, és négy vagy öt ilyen nagy fiatal lányok, azokat bújtatták ezek az idősebb nénik, bácsik, hogy mert sajnos ki voltak téve az erőszak veszélyének, ugyanúgy ők is, mint ahogy.
0: Más, igen. És akkor csak, hogy gyorsítsuk a mindenről, már üsön még idő. Zsuzsaniék hazajöttek, úgy, ahogy tudtak.
1: Transporttal jöttünk mi haza.
0: Vonattal?
1: Transporttal. Transporttal.
0: Hallottam a másokról, akik szintén Strassofi deportációban voltak, hogy egy hónap volt hazajönni, mert így jöttek haza gyarok,
1: jó, szekérrel. Jó, de mi Terézienstadtból jöttünk haza.
0: Nem akkor Strassofi. Ezért volt a szervezetben.
1: Ez volt a Strassofi, aki ott maradt, az, sőt, akiket nem vittek tovább Ausztriából, azok is így jöttek haza, hogy mondja. De mi kettő szervezetten
0: vittek. Szabadult föl, ezért megszervezték.
1: Minket szervezetten, mind szervezetten vittek, és sajnos azt is tudták, mert elárulta az egyik német tiszt, hogy meg volt fertőzve flektifusszal az ivóvíz Teréziásztádba. Ennél aljasabbat nehéz elgondolni. És valamelyik ezek közül, a tisztek közül saját életem megmentésének ellenében elárulta ezt, hogy az ivóvíz meg van fertőzve, de akkorára már sajnos nagyon sokan megbetegedtek, úgyhogy a megszabadultak között pusztított a flektifusz. Rengetegen meghaltak már a felszabadulás után emiatt. Az ivóvizet, ivóvizet fertőzték meg a németek, mielőtt elmentek.
0: Búcsú ajándékként.
1: Igen, hát ez ennek az embertelenségi fokát nem kellett, nem lehet elég csúnya, vagy elég éles szavakkal bírálni.
0: Többet nem lehet, az előzmények fényében ez borítékolható volt, vagy hasonló aljasság.
1: Az igen.
0: És akkor Zsuzsaniék hazajöttek, Zsuzsaniék 14, 45-ben, és hip-hop vége a gimnáziumnak.
1: Ne, és akkor... akkor még az elsőt, mert a lányokat, a zsidókat nem vették föl a gimnáziumba, csak egy gimnázium volt a fiú, és a lányokat nem vették föl, tehát mi polgáriba jártunk, de az az iskola, az egy menedékhely volt. Az úgy bántak velünk olyan szeretettel. Képzelje el, hogy sokan voltunk, akik
0: most csak mindenki tudja, hogy te visszatetszett ugrani a háború előttre a polgáriba a felvételnél.
1: Tehát igen.
0: Én a gimnázium úgy értettem, hogy
1: hazajövés után. Igen. Akkor azt kellett csinálni először, hogy a különbözeti vizsgát letenni.
0: Igen.
1: A polgári és a gimnázium közötti különbözeti vizsgát, amire persze mi már hamarabb tanultunk, méghozzá, hogy a gimnáziumnak a zsidó és zsidósága miatt idő előtt nyugdíjazott Altman igazgató úrtól, mi tanultuk azokat a tandárgyakat,

0: Nem,
1: tíz suhanc, hogy ez meg uralkodja.
0: De tíz suhancnál több igen. volt. Ezek jártak kancsukával, nem tudom, hogy tudja-e, kancsuka? Hogy ez micsoda. Nem. Az egy olyan ostor, amelyiknek ólom van a végén. Ezzel, ilyenekkel jártak ott a fő utcán, ahol például mi laktunk, de a úgynevezett zsidó utcában, Makón ugye volt kis zsidó utca, meg nagy zsidó utca, a valamikori zsidó gettónak részeiként. Ahol mi laktunk, az már nem volt a része, de határos volt vele. A templom volt a neolók zsinagóga, volt a határ, a valamikori gettó és a főtér között.
1: De másokat is terrorizáltak ők, azt lehet hallani, hogy nem csak a zsidókra járnak így rá
0: de ezek a csak suhancok? A zsidókra, ezek a zsidókra jártak rá. Ezek a zsidókra jártak rá. Azt mi azt hallottuk, és azt tudtuk, és ettől féltettek bennünket a szülők nagyon nagy mértékben. A külön tanárokat duplára, vagy sokszorosra megfizették, hogy ne nekünk kelljen oda menni. A külön angolért, vagy a külön zongoráért, vagy ezért, vagy azért, ha nem jöjjenek a házhoz, mert attól lehetett félni, hogy olyan ütést kapunk, ami...
1: Persze, de olom ostor.
0: Igen, olom végű ostor.
1: Borzasztó. Még a sima ostor is borzasztó, de nem
0: olyan. Ólom végű ostorral jártak az utcán, a fő utcán, igen. Igen, úgyhogy nem és mikor már picit 5 óra volt, már nem engedtek bennünket ki, mert...
1: Zsuzsa néni, ugye ezek a szörnyű évek, amik akár még a német megszállás előtt voltak, vagy elbis félelmetes évek, ezek ugye megszűntek 45-tel, Zsuzsa néni át tudott menni a gimnáziumba, és akkor 50-re, vagy elbis a újabb rendszerváltás kor, vagy előtt már egyetemre felvételizett, ugye?
0: Igen, hogyne.
1: 49-ben?
0: Én 49-ben érettségiztem, és abban az évben fölvételiztem is.
1: Szegeden.
0: Akkor Szegeden. És akkor már ott itt eddig zsidó megkülönböztetés volt, aztán osztályidegen lett. Mivel, hogy az édesapánk ugye kereskedő volt, neki a textil üzlete volt a saját házába, és hát ez neki hiába mindentből kifosztották, és mindent elveszett, de akkor is azt mondták, hogy ez a burzsoázia.
1: Igen, szóval a nyilas rendszer és egyébként mindenkit megfosztotta, de akkor is szerepelt, hogy ő kereskedő.
0: Az összes zsidó hazatért kevésnek, a túlnyomó része kereskedő volt a zsidó.
1: Zsuzsa néniék beszéltek arról a családiasztal körül, 45 között körül, egy frissen a háborúból visszatérve, hogy elmenjenek Magyarországról?
0: Nem. Hazavárta, az édesanyám testvéreit várták haza.
1: Igen, és mit megjöttek, hát, vagy nem jöttek meg?
0: Nem jöttek meg, akkor már nem lehetett sehova sem menni.
1: Tehát az 5 éve várakozás után...
0: A nagymama, az egy különleges érdekesség, a nagymamánk, aki 80 körül volt, az anyai nagymamánk, ő Bergen-Belsenbe a legöregebb fiával és menyével együtt Szarvasról deportálták, és ő túlélte, hála Istennek. Ami egy nagyon nagy csoda volt, és amiért az egész család úgy gondolta, hogy ez egy különös isteni kegyelem, és hogy ezért a legöregebb fiú és annak a felesége, sógornő és nagynéni Juliska néni rengeteg sokat tett. És hát a fölszabadulás után a legkisebb fiú, meg az édesanyámnak a legkisebb fiú testvére, az meg az orosz fronton eltűnt. Fogságba esett és eltűnt.
1: Munkaszolgálatosként.
0: Igen.
1: Zsuzsa néni Szegedre járt, nem mentek el Magyarországra, mert várták a családtagokat, akik nem jöttek meg végül. És ugye 56-ban ugye tudjuk nagyon jól, és a statisztikák valahogy úgy néznek ki, hogy a 200 ezer elmenekült emberből 40 ezer zsidó volt.
0: Igen.
1: És hogy akkor megcsappant mi a Makó zsidó közössége? Vagy akkor sem mentek el még az emberek?
0: Megcsappant, nem úgy, hogy nem maradt neológ és ortodox 10 ember. És mi pedig akkor már nem mentünk volna semmilyen képen, mert édesapánk már nem volt egészséges.
1: Illetve Zsuzsa nincs már egy éve volt a végzésig, nem? Szóval végzés, 6 éves vagy 7 éves volt orvos.
0: 6 éves, igen.
1: Zsuzsa néni nem sokkal később, meg is, nem tudom, hogy a 20-as éveiben házasodott meg.
0: Igen, 29
1: voltam. 29 évesen tetszett megházasodni.
0: A férjhez mentem, a Berbilmoshoz,
1: igen.
0: Akit a Szebin oltások során ismertem meg, ő egy észmérnök volt.
1: Idefelé beszélgettünk. Idefelé beszélgettünk pont a Szebin oltásokról, ugye a gyermekbénulásnak a nagy beoltási hullámáról a 70-60-as években. Bervilmos

0: neve, ugye a tudós zsidó, aki oly sok mindent talált föl, és a találmányai azok jegyezve vannak Amerikában is, és egész iparágat teremtett, amiben sok embernek van munkája. Ugye én őt nem ismerhettem, mert bár 91-ben éltem, és méghozzá már Veselin utca iskolába jártam, zsidó iskolába jártam diákként, viszont ő 91-ben halt meg.
1: Igen.
0: Zsuzsanini az ő emlékére versenyt, Talmud Tóra versenyt rendezett a zsinagógában egészen a 90-es évek elejétől. Volt nekem olyan osztatársam az Anna Frankba, aki indult a versenyen, sőt nyert,
1: mindenki
0: Marosán Bence
1: nyert,
0: például.
1: Azt akartuk, igen, hogy mindenki
0: nyert. De igen, viszont mindenki kapott valamit.
1: Igen.
0: És ugye nem csak az emléktábla, hanem oly sok minden a zsinagógában, ami a kedves férjének lett dedikálva, az ő, igen, emlékére lett állítva, vagy adományozva, hogy a neve az mindenhol engem körülvesz, és de viszont annyira sajnálom, mert olyan sokat hallottam róla szépet és jót, hogy nem láthattam, meg nem találkozhattam vele. Zsuzsanini, ugye fogy az időnk nagyon, elbeszéltünk 50 percet. Mit tudna mondani arról a sok évtizedről, három évtizedről és többről, amit együtt tetszett tölteni?
1: A férjemről?
0: Igen,
1: ami a legfontosabb?
0: Hát igen, borzasztó, igen, hogy így 3 vagy 4 percünk van rá, de hogy
1: talán azt kellene mondanom, hogy ő egy a szakmájában teljesen eminens, nagyon, azon kívül nagyon értelmes, és ami ritkán van, mellé még nagyon szorgalmas ember volt. Azon kívül volt neki egy olyan erős istenhite, ami nagyon kevés embernek a sajátja.
0: Ő hélek honnan származott?
1: Ő Désről származott, Désről. És az egyik nagypapa az ortodox rabbi volt.
0: És ő hol élte túl a háborút?
1: Ő munkaszolgálatos.
0: A végéig munkaszolgálatos.
1: Igen, mert hogy ő leérettségizett, és akkor az édesapja az Désen orvos volt, tüdőgyógyász, és abban az időben még nagyon-nagyon sok félig meddig, vagy teljesen gyógyult, vagy nem gyógyult TBC-s beteg volt, ők erdélyiek, désiek ott, és ezért a pulmonológia az apukájának a szakmája nagyon nagy tekintének is. Ő maga nagyon nagy tekintének örvendett a román éra alatt is. És akkor a szegény, és amikor kerültek, és úgynevezett fölszabadultak, és Magyarországhoz kerültek, akkor is az első tiszti csoportot ott szállásolták el az ő házukba, és hát az ő édesapja is első világháborús katona, és mint orvos, hát orvos tiszt is volt. És a szegény, az édesanyja mindent elkövetett, hogy szerette volna fölmentetni a gyereket, és hogy, mert ő nagyon előrelátó volt, szegény, és nagyon azt mondja, hogy ő látta, hogy itt életveszély van, de azt nem tudta elintézni, hanem csak azt tudta az akkori katonai parancsnokkal kérésére is, egyebekre tekintettel, a többek között az édesapjának az érdemeire is tekintettel, hogy ne vigyék ki Magyarországról. Hogy igen, ennyit tudott szóval elintézni. Azt nem, hogy fölmentsék.
0: Igen.
1: De azt, hogy ne vigyék ki Magyarországról. És akkor hazajött, nem találta se az apukáját, se az anyukáját, és eljött ugye Pestre, és aztán tudta meg, mert anyukája későbben Auschwitzból egyedül hazajött, és akkor utána jött a Willinek.
0: Zsuzsanini, nem árulok el titkot, de Zsuzsanini megengedte jelenleg ezt a titkot,
1: persze,
0: hogy idén töltötte be a 90. évét. A kedves férje hány éves lett volna idén?
1: Nálam 7,5
0: éve. 7 éves idősebb, igen. Ugye vegyészmérnök volt, ezt már mondtam a találmányairól, beszéltem, igen, pár szót, de mégis, Zsuzsanini, másfél percünk van. Mi az a három találmány, vagy két találmány, ami az legextrábbak közé tartozik, mert ugye sok minden kötődik a nevéhez.
1: Persze. Hát én azt gondolom, hogy talán de nehéz eldönteni, hogy melyiket lehetne megnevezni. Talán csinált egy olyan vitamin jellegű anyagot,
0: igen,
1: amit minden gyógyszerhez hozzá lehet adalékként adni, és tulajdonképpen a 4 alapvitamint tartalmazza, az A, B, C és D vitamint. És Magyarországon nem gyártják, de Amerikában gyártották már, mert itten sokféle körülmény, és főképpen az ő akkor idő előtti halála, hát akadályozta ezt meg, de Amerikában gyártják, és azon kívül annak még az a tulajdonsága volt, hogy a rosszindulatú daganatos betegeknek, hogyha adták, akkor a sugárterápia iránti érzékenységet javította meg. Uh-huh. Erre a célra használják még.
0: Szóval mai napig használják, ezt, nem a volt el, ezelőtt 80-as években, ugye, igen. 70-es években, vagy 80-as években állt el.
1: Igen.
0: Hát még folytatom a beszélgetést, de ez az 50 percünk lejárt, Zsuzsa néni, úgyhogy én búcsúzom a hallgatóktól, és Zsuzsa nénivel egy napon még ezt a beszélgetést folytatni fogjuk, hogy kiegészítjük azt a képet, amit a Zsuzsa néniből, azt a tudást, amit esetleg, vagy meglátást, amit ilyen élettapasztalat után esetleg javasolni, vagy tanácsolni tud nekünk az utódoknak, akik szeretnénk ezt folytatni, ezt az életutat, és csodáljuk azt a kitartást, és azt a fajta erőt, amivel az a nemzedék helyt tudott állni, és teljesített, és nem fagyott le a poszttraumától. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a meghallgatást, és a Merkava... egyáltalán is szeretetét, amit nem csak ebből az alkalomból élvezhetek.
0: A Merkava adását hallották, viszont hallásra.
1: Viszont.
2: Merkava. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a június 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Nyitott templomok napja, felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit, nyissák meg templomaik kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény idén szeptember 12-én lesz. A mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Jelentkezni online program feltöltésével lehet július 15-éig. A nyitott templomok napján meghívják a környék embereit, hogy betérjenek a templomokba. Bemutatják a hit szemével a templom művészeti értékeit, vendégművészeket, iskolai kórusokat hívhatnak. A programok egész nap tarthatnak majd, akár késő éjszakáig is. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott arra, mik azok a fontos dolgok, amelyekre az arándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, és ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Ma csütörtökön csökken a felhőzet, szorványosan fordulhat elő eső. Az északi szél mellett 22-27 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Kislagyember! Arthur Penn, 1970. A vadnyugat nagy témái közül egyet sem kímél a 121 esztendős kisnagyember, aki a végzett állandó oldalváltásai miatt nem lehet otthon sem a fehérek, sem pedig az indiánok között. Szép volt, jó volt, talán igaz se volt.
1: Úgy gondolom, hogy a Little Big Man, a Little Big Horn-nak egy ilyen izgalmas, talán parafrázisa, egy ilyen átgondolása az egész történetnek, hogy a történelem igazándiból egy emberek által kreált visszatekintéses mese gyakorlatilag. És pont ez a mese az, ami leginkább ebben a filmben a legerősebb szálként jelenik meg, hogy van egy elbeszélő, aki igazándiból minden gondolatot, minden izgalmas fantáziát belevetít a történelembe, hogy igazándiból a nézőre van bízva, hogy ezt elhiszi-e, vagy sem. Talán sok esetben a történelem is ilyen, hogy szeretünk nagyon szép történeteket kitalálni, kiszínezve, és mindezeket híres embereknek a környezetébe illesztve tálalni.
2: Mennyi esély van arra, hogy a világ legveszélyesebb vidékén túléljen a világ leglúzerebb embere? A másik, az pedig ennyi lenne, Keplertől származik, Forrest Gump Western környezetben. Összezavartalak titeket.
0: És egyébként... Főleg a Keplerrel, mert valami csillagászatot vártunk.
2: Igen. Na, szóval engem is megfogott az, ami Danit. Szerintem ez a világ legzseniálisabb film címe. Nem?
0: Jó, igen. És aztán meghalljuk, hogy Dusty Hoffman, aki nem tudom, 1.6 van, és ő fog egy ilyen hatalmas hőst, hatalmas mítoszt lejátszani.
2: Uh-huh. És hát az elején ezt a nézői alaphelyzetünket meséljük el, mert hogy gyorsan kinyílik a szívünk, lelkünk, eszünk erre a filmre, vagy csak a szemünk, de aztán azt érezzük, hogy nagyon fura ez a film, izgalmasan indul, de aztán kicsit zsibbasztani kezd, majd aztán meg ledöbbent. Ti mi mentetek keresztül, amikor megnéztétek?
0: Ebben nyilván belejátszik az állandó műfajváltás, tehát azért szeretjük tudni, nem csak a történetnek a vázát legalább a feléig, ugye az ilyen ajánlók ezt szokták tartalmazni, hanem azt, hogy most ez akkor mi vígjáték, vagy western, vagy csetlésbotlás, burlesque, vagy paródia, szatíra, történetmesélés, és emiatt állandóan iránytalanítva vagyunk a filmben.
2: Eleve van az alapregény, ami azt mondják, hogy a vadnyugatnak a legviccesebb és legeredetibb regénye. A
0: Thomas Berger, 1964.
2: Tudtam, hogy rád számíthatok. És itt azért az alapműfajt már ismerjük, irodalom órákról, Don Quixote, Candide, szóval adva van egy csavargó. És hát milyen jó, hogyha ezt a csavargót, ezt odadobjuk a vadnyugatra, a határvidékre. Sok mindent fog látni, és sok mindenkivel fog találkozni.
1: Gyakorlatilag az összes elképzelhető mese és az összes elképzelhető kimenetelt tartalmazza szinte ez a film, és olyan, mint egy modern, mondhatni, szerepjáték. Oh. Hogy folyamatosan dobják a kockát, hopp, erre fordul a történet, arra fordul a történet, de mindig az illetőnek az alapképességei, amik benne vannak ebben a filmben, amik valljuk be, hogy elég szerények, de ettől függetlenül mindig valahogy úgy forgatja a helyzetet, hogy aztán még nagyobb kalamajkába kerüljön. És ez nekem nagyon tetszik, és akkor itt persze tovább lehet vinni, hogy nem esetleg egy gyűrűk ura a westernbe ágyazva, nyilván nem, hiszen nem egy hőskötemény, de ennek ez a szál is benne van egy kicsit, hogy próbál egyfajta egy ilyen hősi irányvonalat belevinni ebbe az egészbe, de nem megy, hiszen hát Dustin Hoffman, ugye, alias Jack Crabb a történetben nem alkalmas erre a hős szerepre, vagy mégis?
0: Akkor ebből egy kulcsgondolat következik, a film bejósolhatatlan, mint a Monty Python, akkor ugyanazt mondom el pozitívan, mint az előbb az iránytévesztéssel, tehát egy csodálatos élmény, hogy várnánk valamit, valamifele megy a történet, és azonnal az egész összedől. A rendezőnek, Arthur Pennek nagy kedvence volt Hári János, és Kodály Zoltánnak a daljátékát is nagyon szerette. Állítólag. Mert hogy Hári János figuráját pillantjuk meg ebben az emberben, a Dusty Hoffman rögtön 121 évesre ugrik, az csak azért, hogy 10 perc múlva már egy 10 éves fiúcska legyen. A Guinness Rekordok könyvében ez a legnagyobb egy színész által eljátszott időtartam. És ez az ember, ez azt mond, amit akar. Egy kulturális antropológus ül vele szemben, vagy irodalomszociológus, vagy néprajzos, aki faggatja őt az életéről. Egy röpke 15 évről van szó, vagy talán 20 évről, tehát ez a 60-as és a 70-es évek, 1860-as és 70-es évek a Vadnyugaton. És ő tényleg, mint Hári János, mindegyik történetet kicsit fölfújja, mint a lufit.
2: De várjál, de a Hári Jánosnak mi az alakja a Hári János történetekben? Hogy ő egy daliás, vitéz, bátor, hős. Tehát a Hári János azért önmagát is fényezi. Erről a csávorról meg mit tudunk meg?
0: Igen, lefényezi önmagát.
2: Lefényezi, tehát hogy én nekem ez a Hári János hasonlat egy picit sántít, mert hogy pisztolyhős, aki nem bírja a vér látványát, meg indiánokkal is harcol, de aztán csapatát csapdába csalja.
0: Jó, teljesen nincs igazán.
1: Varázsszerkereskedő. Varázsszerkereskedő.
0: Csodálatosan lő célba, mint senki más a vidéken. Teherbe tud ejteni 5 indián nőt egy éjszaka alatt. Tehát azért van itt fölfele fényezés.
2: De azt
0: egyetlen is túlélő egy mészállásban?
2: Jó, szerintem neki az egyetlen, és akkor még ott van, hogy üzletember, akit úgy átvernek, ahogy csak
0: igen,
2: lehet.
0: Igen.
2: Most a nők,
0: meg a nem felesége tudom, nem ismeri meg.
2: Meg egy feleséget ő teherbejtett, a többiről nem derül ki, hogy azoktól gyereke születne. Az, hogy itt van egy feladat, amit ő nagyon nehezen teljesít. A nőkről nekem az derült ki, hogy van egy gyönyörű, kedves felesége, és tőle egy gyermeke, és van még annak egy pár testvére, akikkel együtt kell tölteni az éjszakát, de azért ebből sem egy sikeres férfi bontakozik ki, mert egy sikeres férfi akkor csinálja, amikor akarja, ha igazán sikeres. Jó, ő meg nem akarja neki, ez egy kényszer, muszáj neki.
0: Hát ez benne a vicces, igen. Hát végigrögtem, ez a legviccesebb jelenet. De azért ő megállja a helyét, tehát boldogát teszi az öt asszonyt, az nem derül ki, hogy gyermek fogan-e, mert hát lemészárolják az egész közösséget.
2: Igen, ez meg majd egy másik jelenet. Szóval, hogy innentől kezdve nekem azért gondjaim vannak a Hári Jánossal való összevetéssel. Egyetlen egy igazi...
0: Hári János szerényebb öccse.
2: Igen, bár. Egyetlen egy tehetsége. A Hári János ráadásul jól is néz ki ez a csávom, arról meg csak azt sem mondhatjuk. De ami a nagy erénye, hogy túlél.
0: Igen.
2: És egyébként irreálisan sokáig él.
1: És pont ez a túlélés a legizgalmasabb benne, hogy az egyedüli túlélő már azt mond, amit akar.
2: Igen.
1: És ez az, ami leginkább megfogott a filmben, hogy az elején is így kezdődik, tehát hogy pont a több mint egy évszázados öreg bácsi beszél egy igencsak szkeptikus kutatóval, ami igen, csak jól sikerült a leírása ennek a, vagy most a bemutatása ennek az illetőnek, és a vége is gyakorlatilag ez, hogy az ő történetét lehet, hogy most meséli el utoljára, vagy lehet, hogy legelőször ebben a formában. Nem tudhatjuk, de lényeg a lényeg, hogy ott ülünk, hallgatjuk, nézzük, nem hisszük, de aztán a végén úgy állunk fel a filmből, hogy úristen, mi volt ez? Ez egy emlékőrület.
0: Nyilván történelem alulnézetből ez, mert hiszen a történelmi események nagyjából stimmelnek, jó 2 mészárlás föl van cserélve, de hogy a ismert szereplők, a Vadnyugat ismert toposzai legendái tűnnek elő, csak alulnézetből, meg túl közelről mindegyik a paródiájába fordul. A történetmesélő ráadásul akkor hagyja abba a történetet, és ott, ahol ő akarja, a film vége ez, hogy na viszlát, ennyi volt, többet nem mesélem.
2: Most a Western műfajáról 2 szót érdemes szólni, mondjuk bedobva 5 korszakot. Az egyik az a korai, a kezdetek, amikor egyszerű történeteket nézünk, jó kis üldözésekkel, banditákkal, egyértelmű, hogy vannak a jók, meg a rosszak, és a hős mondjuk a bátor cowboy vagy sheriff. Aztán a következő korszak, 30-as, 50-es évek, mondjuk 6-os fogatra gondoljunk, itt építik a civilizációt, és látjuk már a gyönyörű monumentális tájakat, nem is akarom ezt tovább ragozni.
0: Mikor jön a spagetti western.
2: És akkor még addig be kell érnünk a pszichológiai westernnel az 50-es évekből, ahol a kulcs szó mondjuk a kétely lenne, vagy az erkölcsi bizonytalanság, egyik nagy kedvencünk az üldözők. Sebzett, magányos, vívódó férfi a hősünk, és utána jön az, hogy az olaszok megmutatják az amerikaiaknak, hogy ebbe még mindig belefér valami. Itt már egy nagyon cinikus világgal vagyunk körülvéve, meg cinikus antihősökkel, akik rendkívül hallgatagok. És akkor itt van az új korszak, ez a, úgy szokták mondani, hogy anti-western vagy revizionista western, ahol egy mítosz rombolással van dolgunk. Ezt fogjuk majd mindjárt itt kivesézni. Csak hogy eljussunk oda, hogy aztán van még egy ilyen, nem tudom, modern vagy szinte kortárs western, ahol mondjuk a Clint Eastwoodnak még nincs bocsánat, jól mondom annak a filmének a címét, Unforgiven, ami, ahol érzünk egyszerre nosztalgiát is, meg kiábrándultságot is, meg a nosztalgiából a mazsolázást. Mondjuk a nem vénnek való vidéknek is van egy ilyen utóveszten hangulata.
0: Milyen régóta tervezgetik a szlovák és a magyar történelem tanárok, hogy közös történelmen könyvet írnak, ahol a szlovák és a magyar szempontok is szerepelnek, nem tudom, hol áll ez a projekt, még ingoványosabb lenne román és magyar közös történelem könyv. Arra próbálok utalni, hogy ez a film egyszerre meséli el az indiánok szempontjából és a fehérek szempontjából a vadnyugat történetét, és ez állandóan ellenkezőjébe fordul. Azért az indiánok sincsenek kimélve, tehát ők is sokszor nevetséges figuraként, meg komolytalanokként vannak ábrázolva, akik szintén parodizálják önmagukat.
2: Nektek ez feltűnt, vagy néztétek, hogy van ez a fogalom, most ebből botrány is van a magyar valamelyik színházban, hogy feketéket kikkel játszunk el, lehet-e feketéket fehérekkel eljátszani, de hogy ebben a korban, vagy eddig a korig simán lehetett indiánokat vörösre, vagy nem tudom,
0: részbőrűvé.
2: Így hívják ezt?
0: Nem tudom, de én most így
2: adná magát, igen.
1: Hát most Golyko Miticcsre gondoljunk akkor, mint európai szempontból, hogy a jóre keleti blokk megoldotta ezt a kérdést egyből.
0: Egy
1: jugoszláv gyönyörű indián területekkel, egyébként gyönyörű, ugye maga Boszniának az a területe, bosnyák-horvát határa.
0: Golyko Mitics is gyönyörű.
2: Zárójel Spaghetti Westernnél pedig a spanyol hegyvidéket.
1: Igen, tehát ugye az európai, még, hogy is mondjam, western filmet tudott készíteni, mint az amerikai, úgyhogy szerintem én még izgalmasabb.
2: Én ragaszkodom a Spaghetti Westernhez, hogy szerintem az a csúcsa a westernnek. Európában megmutatták Amerikának, igen, hogy hogyan kell.
1: Csatlakozom.
2: Oké, de hogy itt ebben az értelemben, ami nagyon érdekes, hogy itt álltak tényleg indiánok, játsszák, alakítják az indiánokat? Néztétek?
0: Hát itt volt, ugye, igen, botrány.
2: Na,
0: hát, hogy Maláj játszott a...
2: Majd ennél a finnél?
1: Hát bármennyire is, de egyébként jó maga az indiának az ábrázolása, szerintem egyébként jó.
2: Az indián törzsfőnök, ő egy valóságos ember, akinek a nevét majd mindjárt Nagypán Szabolcs így benyögi.
0: De Chieftain George!
2: És hogy ő tényleg...
0: Igen, ennél a filmnél, na. Tehát, hogy egy kínai játszotta az indiánt, egy maláj játszotta, igen. De egyébként maga a törzsfőnök, ő valódi indiára utaz, bár,
2: de valahol
0: bár
2: azt
0: kanadai.
2: Hogy, de hogy tényleg, még azt is hallottam róla, hogy ő nem akármilyen indián, hanem valami kanadai törzsfőnök volt, aki elment filmezni.
0: Ő az első indián, vagy őslakos, akit Oscar-díjra jelöltek e film miatt.
2: De jellemző Hollywoodra, hogy nem nyertem.
0: Még, de aztán lett később indián Oscar-díjas.
1: És az is érdekes egyébként a filmben, ha már így ugye visszatérünk, hogy a vezetők milyenek. Tehát ha van az indián vezető, ha már itt ugye a törzsfőnökről van szó, és milyen ugye Caster. A két népnek mondjuk úgy, vagy a két filmben megjelenő fajta embernek milyen vezetői vannak. Ugye milyen Caster? Igazából folyamatosan ugye...
2: De őt nagyon szeretjük, nem? Őt tiszteljük, igen, becsüljük.
1: De mégiscsak egy önző illető, aki csak a saját dicsfényét hajlandó csak üldözni, és hajlandó mindenkit feláldozni a saját dicsőségéért.
2: Akkor, tehát, hogy akkor mégsem, tehát akkor hát... most megtudtuk a Casterről itt, hogy egy ilyen... mondjuk már jó kis jelzőket, egy ilyen narcisztikus fajankó,
0: becsvágyó.
2: Senki ön más véleményére.
1: Elnök szeretne lenni, ugye, és akkor ezért ugye hajlandó bármilyen, hogy is mondjam, dicsőségi, hogy is mondjam, tehát bármilyen babérkoszorúkat összegyűjteni, legyen szó
2: vagy
1: arról.
2: Kalpokat.
1: Vagy skalpokat. Hát,
2: ugye, babérskalpot.
1: Hát micsoda összetétel. Tehát bármire képes, csak azért, hogy magának olyan dicsőséget szerezzen, ami majd őt egy vágyott helyre repíti. Ugye kétféle ember van, aki jó helyen van, és valaki jó helyen szeretne lenni. Hát most ez a jó helyen szeretne lenni jellegű embernek a prototípusát látjuk. A másik oldalon viszont a indián főnök, aki úgy érzi, hogy jó helyen van, de ezt elveszíti. Tehát a két, mondjuk úgy, hogy vezető egymás kárára cselekszik, és a két örlőkő közé, tehát két malomkő közé esik be Jack Reb, azaz Dustin Hoffman, aki felörlődik ebben a történetben.
0: Ez szép. Azért a Chieftain George-ot még kicsit, már a szerepet, akit játszik, kicsit elemezzük még, mert az az érdekes, hogy tehát őt megszeretjük, tiszteljük, de azért ő maga paródiáját is játsza. Tehát az ilyen nagyon bölcsen ülő indián főnök, akiből minden pillanatban kipottyanhat egy bölcsesség, így néz ki, de amikor kipottyan egy-egy bölcsesség, akkor azok igazából közhelyek,
2: jó,
0: vagy
2: önellenmondások. Jó, azért Szabi, mert római katolikus, meg ökumenikus teológus vagy, meg végigolvastad a világ összes vallásának, összes szent könyvét, meg még a magyar szólások és közmondások tárát is.
1: Dakota közmondásokat
2: igen,
1: is
2: és
1: ismeri.
2: És megkapjuk a Dakota közmondásokat, de mivel hagyja ez a csávó, ez tényleg így gondolja, és ezek szerint él.
0: Jó, értem, de hogy ugye a zárójelenetben ő meghalni készül, és még a sírja is megvan ásva, tehát egy ilyen gyönyörű, mint a karate filmekben a mesternek a beteljesedése, és tehát ilyen varázslatot is folytat, stb. Aztán mégsem sikerül meghalnia, és akkor mondja, hogy hát néha működik a varázslat, néha pedig nem.
1: Hát mert ez az egész filmről szól, az a kis jelenet, hogy gyakorlatilag az egész néha működik a varázslat, néha nem. Hát amikor előkészíti a törzsfőnök a saját halálát, az olyan, mint amikor a maga Jack Reb a történetben meséli a saját életét. Ő elkészítette ezzel a saját halálát, de gyakorlatilag nem hal meg a film végén, ha mondhatni ezt egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, lelőve egy kicsit itt
2: nyugodtan
1: a point, de gyakorlatilag ez történik.
0: Egyébként az eredeti regényben meghal az indián főnök,
1: a filmben,
0: és ezt nem akarták
1: nem.
0: A filmben, mert túl tragikussá tette volna.
2: De most várjunk, itt viszont az indián főnöknek az alakját is Dustin Hoffman figurája meséli el, ugye?
1: Hát gyakorlatilag igen. Tehát jó, rajta keresztül
2: fontos,
1: halljuk.
2: Tehát, hogy innentől kezdve még
0: nem minden se Isten sem.
2: Nem csak az, beszélünk. Hanem azért itt van egy szitálása a bölcsességeknek, amire
0: ő tudja
2: is ahogyan emlékezik.
1: Nyilván, hát, de és az is benne van, hogy nem veszük észre a bölcsről, vagy bölcsnél, hogy mikor bolondul meg. És mikor válik a bölcsesség önmaga paródiájává. És ez is a nézőre van bízva egy kicsit, hogy mi az a pont, amit már, amikor már nem hiszünk a vezetőnek, ennek a törzsfőnöknek.
0: Jó, de akkor ez akkor nagyon fontos, tehát itt nem a film ironizál a történelemmel, hanem van egy ilyen egy kisméretű és rendkívül kisszerű elbeszélünk. Ő nem csak testileg kis nagy ember, hanem szellemileg is, tehát ő találkozik a történelem nagyjaival, Wild Bill Hickokkal is találkozik, de ő úgy tapasztalja meg őket, illetve úgy emlékszik rájuk 121 évesen, félig talán szenilisen,
2: hogy
0: ezek
2: fontos.
0: Milyen közhelyes, kisszerű, üres emberek voltak. Tehát ő tulajdonképpen az elbeszélésében lerángatja őket, így csinál vígjátékot ebből a történetből.
1: Hát meg magából a hősből. Tehát az, hogy mi a hős? Tehát itt egy nagy kérdés, hogy találkozunk valakivel, aki magát esetleg nem tartja hősnek, csak az emberek esetleg körülötte, vagy az utókor tekinti majd annak. Tehát amikor a történetírók képeznek hősöket alapvetően, meg a társadalom maga nevezel hősöknek valakiket. Tehát, és ez is egy, de az illető, hogy a találkozol vele számodra, aki a saját ismerősöd, vagy akár neked ő Józsi Pista, stb., akit nem hősnek tekintesz, hanem jó embernek. És aztán utána, hogy mi történik vele, vagy milyen tetteket vitt végbe, mind pozitívan, mind negatívan, neked ugyanúgy egy olyan ember marad, akit te ismertél, aki neked fontos volt, de a többségnek csak a hősérség marad. Akár még
2: családokban is megtörténik, hogy mondjuk picit túl korán meghal a nagypapa, és akkor, hogyha olyan nők vették őt körül, hogy mondjuk sokáig él az özvegye, meg a lányai is szeretik ezeket az a emlékeket. Hát én találkoztam sok családban ilyennel, hogy az a nagypapa, aki visszagondolva gyerekként mennyire problémás volt, az egy ilyen szent és csodás és szuperhősé válik 20-30 éven belül.
0: Jó, de akkor a kettő egyszerre igaz. Ezzel a részével nem vitatkozom, tehát megszépülnek. Az emberek, bölcs emberek, nagy életművű emberek, hősök, és ezeket a közhelyes átlagpolgárok, nyárspolgárok, azok nem a nagyságukban látják sokszor, se életükbe, se visszaemlékezve, hanem csak ezeket az ócska, rossz indulatú pletykákat terjesztik őróluk. Tehát lerángatjuk a nagyságot a mi kis mocsaras területünkre. De ez egyszerre igaz, tehát a kis nagy ember az kicsiből nagyot, és nagyból kicsit egyaránt csinál.
2: Nekem volt szerencsém sok nagy emberrel találkozni már kamaszkoromban, és az volt a tapasztalatom, hogy elképesztően kiábrándító dolgokat is megtapasztalt az ember,

0: Jó, de engem kivéve nyilván.
1: Így van. És akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy mit jegyzünk meg ezekből a nagy emberekből. Lehet, hogy nekem az volt a nagy lecke, hogy minden nagy embernek vannak ilyen, főleg öregkorában ilyen kis stílű hülye dolgai.
0: Nagy fának nagy az árnyék.
2: Vagy minden nagy ember kis emberként kezdte, nem? Vagy minden nagy ember kis emberként kezdte.
1: És végzi.
2: Hát elképzelhető, vagy annál is kisebb.
1: De hogy ilyen legendákat is tudunk akár magyar órákra, hogy melyik nagy költőnek milyen gyengéje volt, és az a jó, hogy...
2: Ezt imádják a hallgatók
1: egyébként. Igen, de hogy nehogy
3: és
1: már...
3: És milyen fontos írólom szempontjából? Nem.
1: Egyik magyar költőről mesélték, hogy már nagyon öreg volt, ott volt a kórházban, kivitték a klotyóra, és közben ment a Bajnokok Ligája a mérkőzés, és ott felejtették szegény. És ha kimondanám, nem fogom kimondani, tehát ahhoz az emberhez nem, még azt se tudjuk elképzelni, hogy valahol viccére járt. Na mindegy, szóval, hogy de valószínűleg nem kell ezeket, és elítélem azokat a magyar tanárokat, akik ezekről sztoriznak, mert nem ez a feladata az emlékezetnek.
3: A szerző halott. Ami az, ami egyedül számít.
1: Lehet, és igen, érdekes.
2: És azok, akik dekódolják ezeket a történeteket. Ugye most teljesen más a 70-es években megnézni ezt a filmet, és teljesen más 50 évvel később akár.
1: Dúla! Vietnámi háború.
3: Így van. Tehát ez egy háború ellenes.
1: Zajlik a szexuális forradalom.
2: Hát az pláne a filmben is zajlik.
1: Hát igen, ez fontos, hogy a vietnámi háborúban elkövetett amerikai...
2: indiánokkal, ugye izgalmas...
1: Hippiskedünk a sátorban, már csak a fesztiváli hangulat jelzik, bár szerintem egy ilyen tábor az szintén.
3: Békepipázgatnak minden.
2: Hát az nagyon megy, igen.
1: Még az indián törzsfőnököt annyival zárnám le személyesen, hogy egy teológus ismerő sem azt mondta, hogy ez a csávó, ez maga az Isten. Nem, ezt én fogalmaztam meg, hogy ahogy a mindig szeretettel fogadja minden bűnét. Igen, visszafogadja. Tehát minden bűnét megbocsátja, és bölcseket mond, hát ilyennek képzeljük a jó Istent is. Legalábbis
2: hát, én. Igen, kedves nagyapa.
1: Igen. De amit mindenképpen még érdemes lenne megbeszélni, sok mindent engem egyébként...
3: Én ennek képzelem, hogy jó Isten, mint napsugár a felesége.
1: Ó!
3: Önzetlen, mosolygos, derűs, nem féltékeny.
1: Engem ez a rész foglalkoztatott nagyon, hogy mennyire irigylem az amerikaiakat szemben szegény magyarokkal, hogy ez a történelemnek ez a nem csak egy legizgalmasabb korszaka, bizonyos esetben lehet, hogy a 20. század volt a magyar történelem legizgalmasabb korszaka, de ez a kellemesen legizgalmasabb...
2: Kivéve azok szerint, hogy átélték, igen.
1: De ezt akarom mondani, hogy a magyar történelmek a utólag kellemesen legizgalmasabb korszaka, az mondjuk 1100 éve zajlott. Nyilván, hogyha az embernek mondjuk fájt a foga, vagy ellopták a lovát, a besenyők, akkor azért nem volt annyira kellemes ez a korszak, de hogy azt akarom ebből kihozni, hogy amikor még nem volt rendes rend, nincsenek írott törvények, csak a szokásjog, meg van az ellenség, a rohadt besenyők, vagy az indiánok, kár, hogy Európa számára ekkoriban mi voltunk a vademberek, és ott van ez a határvidék élmény, hogy civilizáció nincs, már vadon most itt kezdődik, és hogy ott van összezárva kint a prérin, akkor nem lehetnek összezárva, egy csomó kemény férfi. És gyakorlatilag nem az számít, hogy konfliktus van, akkor nem bírósági tárgyalásra megyünk, ami évekig húzódik, hanem előkapjuk a pisztolyt, vagy a lovat, és megvívjuk a csatáinkat.
2: Kivéve, ha félünk a vérlátványától, és igen. Inkább
1: összvérhajtságként. És hogy micsoda kalandok vannak, micsoda figurák, a Buffalo Bill, meg aki... Ki volt ez a pisztolyhős még egyszer?
3: Wild Bill Hickok.
1: És mennyien legendás alak. Nekünk az a bajunk, hogy nem, 1100 év régen volt, nem volt írásbeliség, és senki nem jegyezte meg. Az amerikaiaknak meg valahogy megmaradtak ezek a nagy történetei.
2: Meg a nagy kérdés, hogy milyen mítoszokat gyártunk mi magunkról. Aha. Tehát, hogy az amerikaiaknak meg volt ez a frontier szellemiség, és gyakorlatilag minden tekintetben ez jött vissza, akár a politikában, akár máshogy is, hogy gyakorlatilag Amerika ez egy ilyen self-made nation. Uh-huh. Tehát, hogy ők megcsinálták magukat, ők meghódították a terület. Tehát hát az indiánok nem különösebben örülnek ennek a ténynek, és gyakorlatilag ők így lettek nemzet ezáltal. Tehát nagyon sok felől jött nép, akinek lett egy közös története.
1: Ha visszagondolok a nagymamámra, feltéve, hogy ott élt, vagy a ők nagymamámra, és ő is ott élt, akkor éltek. Tehát, hogy szinte én így
2: Igen, csak ez a mondhatni, van az emlékezet tudományban.
1: A sztorikat.
2: Igen, az emlékezet tudományban ezt hívják mondjuk élő emléknek, vagy forró emléknek, aha, amikor még
3: ugye ezeket,
2: igen, amikor még neked vannak konkrétan családi legendáid, meg családi uh-huh történeteid, és akkor vannak az, amikor ez megszűnik, és amikor már csak mástól, idegentől, vagy pedig könyvből, uh-huh, tehát mondjuk az a hideg emlékezet, amikor már csak emlékművekről, vagy esetleg történelemkönyvekből ismersz egy-egy sztorit. Na és ez a különbség igazán, volt a Western, az az amerikai világnak mondjuk egy ilyen forró emlékezete, még mondjuk számunkra mondjuk az 1100 év, az egy hideg emlékezet, amit legjobb esetben is a hősök terének a központi szobor alakjáról ismerünk meg, vagy egy-egy, hát hogy is mondjam, nem a legerősebben elkészített filmről.
3: De abban az értelemben nagyon időszerű a film, így 55 évvel az elkészülte után, hogy 70 az az időpont, amikor véget ér a 60-as évek, és ez az összes forradalom, amit említettünk, ez mind arra jön rá, hogy félrekezeltünk dolgokat, tehát nem megfelelő módon bántunk a feketékkel, bántunk a nőkkel, bántunk a szexualitás szerepével,
1: az indiánokkal,
3: most a filmre térve.
2: És az indián nőkkel.
3: És akkor az amerikai történelemnek ez a újraírása, ez tulajdonképpen akkor töretlen 70 és 2026 között, tehát gondoljuk újra a történelmet az elnyomottak szemszögéből, és gondoljuk azt újra, hogy a nagy dicső hőseink, és akkor a vadnyugat mítosza, amit nagyrészt azért a Hollywood teremtett meg, valljuk be, hogy ez milyen van, de szerintem Hollywood nélkül nem lett volna.
1: A Buffalo Bill is már ment túrnézni Európában.
3: Ja, hogy önmaga, ezt erre utal a film, önmaga teremti meg a saját mítoszát, uh-huh, a vadnyugat, tehát ezek a nagy hősök először, nem tudom, skalpokat gyűjtenek, utána pedig ilyen vándorcirkuszban előadják az erről szóló történeteket.
1: És akkor még ott van a Mai Károly, aki szintén hozzá tesz meg az irodalom.
3: Hát, hogy Európa, igen, mert Golyko Miticset említettük, de hogy tehát hogy a vadnyugat mítoszához az európaiak nagyon jelentősen hozzátesznek.
2: Hát leginkább igen, és a legfontosabb ebben az, hogy hogyan válik ugye a fehér ember mondjuk a legyőzött népeknek a elmesélőjévé, mert itt gyakorlatilag ez történik, uh-huh, hogy az indián történelmet a fehér embereknek a szemszögén keresztül ismerjük, és ez a film, ez a kis nagy ember, ez próbál ebbe uh-huh belevinni minket, hogy tessék, hogy nagyon sok olyan film készül ugye a 70-es évektől, ami arról szól, hogy na, egy fehér gyermek az indiánok között nő föl, uh-huh, vagy pedig beházasodik, hát gondoljunk például a farkasokkal táncoló fantasztikus filmre, tehát
1: igen,
2: vagy nagyon sok más ilyen film is van, de innentől kezdve ez egy általános történetté válik, hogy a 70-es évektől nagyon gyakoriak lesznek az ilyen filmek, és mondhatni, hogy az indiánok és a fehéreknek egyfajta ugye kohabitációjáról és békés együttéléséről is felvetnek lehetőséget, amit aztán mindig ugye a hatalomvágy és mondjuk úgy, hogy a nagy politika tönkre tesz.
3: A farkasokkal táncoló, az hitelesen ábrázolja, és belülről az indiánokat, ez a film egyáltalán nem.
1: Igen, tehát én a párhuzamban nem értettem. Igen, de a farkasokkal táncoló, ugye, az meg egy ilyen szentimentális, ilyen igen, romantizáló
3: itt
1: film.
3: Itt meg egy 121 éves ember ilyen gagyi módon meséli el, ugye a híres jelenet az indián tábor az elején, amit sokan a paradicsomkerthez, vagy a mennyországhoz hasonlítanak. Én nem így láttam azt. Szerintem az egy nagyon gyermetek dolog, tehát ott bukfencezgetnek az indiánok, meg van a fordítva ülő ember, aki mindent fordítva csinál, meg ugye a két lelkű ember, aki egyszerre nő, egyszerre férfi, vagy mindenhova
1: nagyon
3: tartozik.
2: Tehát mindent beletettek igazándiból egy ilyen nagy katyvaszként.
3: Hát katyvasz, de antropológiailag egyáltalán nem stílus. Tehát ez egy paródia, az a rész.
2: Hát a fehér ember világa is egy paródia, amikor bekerül ugye hát a rendkívül, hogy is mondjam, vallásos családba, és ott hát olyan dolgok történnek az illetővel, Dustin Hoffman, amit még a legszebb álmaiban se képzelt el. Úgyhogy igen, tehát mind a két világot
1: parodizálja. Egyébként igen. Nekem most az jutott eszembe, hogyha elmesélnék nektek egy osztályomat, hogy milyen figurák vannak, nyilván azokat mesélném el, akik eltérnek az Furik átlagtól, és akkor nem hinnétek el, és azt hinnétek, hogy valami furcsa állatkertből.
3: Igen, bár én a hátteret is néztem, mint egy Bosch festményen, hogy mit csinál többi indián ott a lovakkal, és mindenki iszonyatos marhaságokat csinált. Mondom,
0: tudom, ez a bukfencezés, meg ott szaladgáltak körbe.
1: De mi a bukfencezés a világ egyik legjobb dolga?
0: Így van, igen. Jó. És biztos, hogy ezt csinálták a harcos indiánok. Még számomra egy kulcs, ez a visszatérés, körkörösség ebben a filmben. Egyrészt ugye a borzalmas a második bőr lehúzása, 1999-ben a kis nagy ember visszatérése címmel Thomas Berger megírta a második részt, hülyeség, marhaság, de a filmen belül szervező elv a körkörösség elve, minden szereplővel még egyszer találkozunk, és akkor mint egy beteljesedik, vagy ahogy mondjam, a logikus végkövetkezetéig jut el, például a lelkész felesége, aki fűvel, fával lefekszik, és el akarja csábítani a kis nagy embert, ő végül tényleg prostituált lesz, tehát egy logikai ívet
1: megtalálja azt a hivatást, amiben kiteljesedhet. Egyébként nagyon érdekes ez a Dunaway. Egyrészt az a mosdatás, az nekem már egy picit blaszfémikus volt, illetlen az alkotóktól, nem. Azért az too much, de zárójelesen azért említsük meg az érdekes.
0: Azért volt blaszfém, mert vallási...
1: Hát nem, hogy miközben Jézusról beszélek, aha, és közben meg a nemi szervénél matatok a szivacsal, azért ez nekem egy picit
0: de
1: sok.
0: De a fősnek ez ugyanígy blaszfém, sok a vallásból, jó, és el is fordul.
1: Jó, én elvárnám az amerikai filmgyártástól 70-es években is, meg most is, hogy...
0: Több tiszteletet.
1: Igen, tehát, hogy se a zsidókból, se a muszlimokból, se a keresztényekből ilyenfajta vicceket ne csinálj. Viszont ne legyek ennyire, hogy mondják ezt, egy jó idegen szó kéne, hitvédő, tehát itt van az egy utalás, melyik filmre? Azra a filmre, amivel Dusty Hoffman befutott pár éve, a Mrs. Robinsonra.
0: The Graduate.
1: Igen, tehát a diploma előttben is őt elcsábítják egyfajta idősebb hölgy csábításával avatják őt be a társadalomba. Hát,
2: igen, de ez a csábítás, ez egy jó gondolat, amit előhoztál, hogy gyakorlatilag amikor átkerül Dustin Hoffman a fehérek világába, akkor az egész egy káprázat. Tehát, hogy találkozik ezzel a nagyon furcsa, nagyon kedves hölgyel.
0: Gyönyörű hölgyel.
2: Utána pedig, utána megismerkedik a fagylaltal, mint csodával. Utána, és még ezerféle érdekességgel, és a végén ő maga is egy ilyen káprázat árulóvá válik, tehát ő is mit árul? Egy varázsszereket, olyan gyógyszereket árul, ami igazándiból csak egy dolgot hoz, pénzt az árusnak, tehát a gyógyszergyártásnak mondhatni, hogy a legelső fokára érkeztünk vissza, amikor igazándiból mindig el kellett játszani, na, én vagyok a nyomorék, és meggyógyulok, és a többi, tehát a gyors csoda megtörténése volt itt a lényeges, tehát igazából a fehérek világa egy káprázat, még a indiánok világa pedig egy ilyen olyan világ, amit igazándiból tényleg egy ilyen paradicsomi, de bugyut állapotnak lehet leginkább tekinteni, úgyhogy talán egyik világ sem igaz.
1: Nekem a nagy kérdésem, hogy mi kell a túléléshez, mert hogy mondtam, hogy a főhősnek a legnagyobb erénye a túlélés, de mi? A bátorság? Az esze? Hát nem sok van, mert a magassága nem, az ereje? Ügyessége? Ügyessége meg lenne, de nem az kell. Akiknek ez mind megvan, nagyon jót mondasz. Hát egyrészt a szerencse, az egyik tételem, csak ez, a vak szerencse. De lehet, hogy ezen túl az is kell, hogy ne legyél első vonalban, hát, és te mit mondtál az emlékezet?
2: Az emlékezet és a jámborság. Tehát
1: na jó, de azért van emlékezetem, mert élek, nem?
2: Igen, és miért él? És miért él? Azért, mert mindig jámbor volt. Nézd meg,
1: jó, de nem azért él, mert emlékezik.
2: Nem, de nézd, gondolj bele, mindenki, akivel találkozott, azzal vagy jót tett, vagy nem ártott neki.
1: Ez jó.
2: Tehát próbált ő mindenkihez úgy állni, hogy jó, nem ártok az illetőnek, én szerencsétlen vagyok, és magam szerencsétlenségét nem akarom máshoz ráerőltetni, és amikor ez történik, ugye hát a pisztoly, ugye párbajhős, aki sosem akar lelőni senkit, ugye a gyógyszerárus, aki igazándiból hát csak a megélhetésért küzd, de aztán a végén ugye azt is abba hagyja. Tehát, hogy az indián, aki igazából sosem akar megskalpolni senkit, csak együtt akar velük lenni és együtt lovagolni.
1: Igen, eredetű jó indulat?
2: Hát csak nem tudjuk, hogy ez a jó indulat a gyávaságból jön, vagy pedig abból, hogy tényleg jó-e.
0: Hát meg abból is, hogy két hazája van. Az előbb azt mondtam, hogy nem tartozik sehova.
2: Vagy nincs hazája.
0: Lehet, hogy igen, ez is igaz, de az is igaz, hogy kettő van, különösen 1970 Amerika, tehát a nemzetegyesítés, most akkor ez a film ez nem a feketékről és a fehérekről szól, ez az őslakosokról és a bevándorlókról szól, de egy olyan nemzetet akarunk építeni, ahol ez a kettő trauma, de főként az őslakosoknak a traumája, akiknek elrabolják a földjeit, meg kiirtották a népük nagy részét, ez ott van, és nekünk emlékeznünk kell, lehet, hogy ebben egy eszköz egy ilyen kettős identitású ember, meg lehet, hogy ebben egy eszköz a, hát a humorban feloldás és eltávolítás.
1: A humorral kapcsolatosan azért nekem ilyen nagyon vegyes érzéseim voltak. Tehát van ez a Mel Brooks-i, brooklyni humor, ami így előjött benne, és azért időnként ezt nekem így nehéz befogadni, és szerintem ezek Magyarországon annyira nem is nagyon mennek. Messze nincs ez a finomság, mint a Monty Pythonnál.
2: Én csak annyit mondok erre, hogy ez a kisember történelem szemléletének a tragédiája.
1: Én meg annyit zárásképp, hogy szerintem ez a film azért nem lett kultuszfilm, bár méltatták nagyon, mert hogy nem tud a nézők tömeg ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy aki ezt a műfajt szereti, az...
0: De ez nem egy műfaj, tehát vagy túl vegyes.
1: Nem, igen. Ezt mondom, hogy ha aki a vígjátékot szereti, az nem tudom, hanyadik percben igen. Csatlakozik le. Aki a kalandfilmet szeretné, az ott kerül le róla. Tehát, hogy nem lehet így...
0: Aki a népírtást szereti, az később csatlakozik be.
1: Igen. Tehát legfeljebb így lehetne ezt, így ajánljuk a nézőknek, szétvágni ilyen kis filmek.
2: Vagy azoknak, akik Dustin Hoffman szeretik.
1: Igen.
0: A mai nap szép nap a meghalásra. Kis nagy ember, Arthur Penn, 1970. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bátorító üzenet azoknak, akik békességre vágynak. Vannak szavak, amelyek sohasem kopnak el, sohasem veszítenek fényükből. Egy ilyen értékes, közös kincsünk a békesség, hiszen lényünk legmélyéből vágyakozunk utána, mert olyan számunkra, mint egy falat kenyér az éhezőnek, vagy egy pohár víz a szomjazónak. E rohanó, idegfeszültséggel, ezernyi gonddal megterhelt világunkban, különösen napjainkban, amikor a szomszédunkban és a világ más pontján is szörnyű háború dúl, koldusai vagyunk a békességnek. Fokozottabban sóvárgunk a megnyugvás elnyerésére. De mit is jelent a békesség? Erre a Bibliában kapjuk meg a legjobb választ. Az ószövetségi sálom kifejezés, amit békességnek fordítanak, az élet szinte minden területét átfogja. Ez nem egy elvont fogalom, hanem maga az élet, a legfőbb érték. Amikor ezzel a szóval köszöntötték egymást, akkor a lehető legjobbat kívánták. Jelenti a jólétet, a szerencsét, a boldogságot, az egyetértést, mert a békesség teszi a földet lakhatóvá, a fele barátot szeretetre méltóvá. Az életnek értelmet ad, hiszen magában hordozza a sikert, a fejlődést, az egészséget. Egy népnek a szókincse az idők folyamán sokat változik. Egyes szavak különböző jelentés árnyalatokkal gazdagodnak. Elmondhatjuk ezt az ószövetségi sálom szóval kapcsolatban is, ami tulajdonképpen az újszövetségi időben nyerte el teljes, igazi értelmét. Az újszövetségben az eiréné jelenti a békességet, de nem a klasszikus görög írók gondolkodás módjának megfelelő tartalma van, hanem a sálom szóhoz hasonló. A görög nyelvben a békesség alapjában véve egy nem kívánatos állapotot jelent. Ez a furcsa felfogás Hérakleitosztól származik, aki szerint a háború a világ normális állapota, mert minden jó küzdelemből születik. Ezzel szemben

a magában, ami korábban elvált egymástól. Tehát, ha valaki haragudott, de újra beszélni tud a másik emberrel, akkor az ellenséges viszony helyett a békesség lesz a jellemző kapcsolatukra. Kezdetben az egész világ mindenségben tökéletes békesség honolt. De ez a boldog állapot a szeretet törvényének áthágásával véget ért. A mindenható Isten célja, hogy az eredeti összhangot visszaállítsa a világegyetemben, és a gonosz munkájának véget vessen örökre. Ígéretét hamarosan beváltja, mert ha az Úr Jézus visszajön, új eget és új földet teremt majd, ahol a megváltottak békesség hajlékában, biztonságban lakoznak, és gondtalan nyugalomban. Egész életünknek csak Isten megváltási tervének ismeretében van értelme, reménysége és célja. Csak úgy tudjuk elviselni az élet viharait, különböző megpróbáltatásait, ha Jézusra nézünk, a békesség fejedelmére, és hitben előre tekintünk az eljövendő béke országára. Az ég és föld ura, aki mindnyájunk életét kezében tartja, a békét nem csak el fogja majd hozni valamikor, hanem már el is hozta az emberrel kötött szövetségében. Erről olvashatunk Ézsaiás prófétánál is. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad.

Az Isten és az ember közötti szövetség alapokmánya mindig a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény volt, a múltban és most is. Aki e szerint él, az megtapasztalhatja annak áldását, mert a szövetséghez való hűséges ragaszkodás oltalmat, biztonságot, védelmet jelent. Így tanácsol Dávid a zsoltáraiban: kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békességet azt. A te törvényeit kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk. Izsaiás prófétán keresztül pedig az Úr egy csodálatos ígéretet küldött számunkra: akinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert te benned bízik. Aki viszont megveti az Úr törvényét, annak viselnie kell következményeit. Ezért kiált fel Dávid fájdalmában: nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. Az igazi béke Jézusban jött el erre a világra, akinek minden megnyilatkozása a béke üzenetével volt átszőve, ami az evangélium örömhíre. Születésekor az angyalok sokasága így magasztalta az Urat: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ő a mi békességünk, aki nem csak Istennel békéltette meg az embereket, hanem egymással is. De miért lehet üdvözítőnk a béke fejedelme? Mert magatartása egyértelműen bizonyította, hogy az arculverés, a tövis korona, a megkorbácsolás, a gúnyolás nem tudta ingerültségbe hozni. A kereszten szenvedve is az igazi, tiszta békesség felzavarhatatlan forrása volt. Ő nem csak tanácsolta, hogy szeressük ellenségeinket, hanem úgy is cselekedett, hiszen imádkozott azokért, akik keresztre feszítették. Ha az a lelkület és gondolkodási mód van bennünk, amely Krisztusban volt, akkor mi is szeretni tudjuk ellenségeinket, áldjuk azokat, akik átkoznak, jót teszünk azokkal, akik gyűlölnek, és imádkozunk azokért, akik üldöznek minket. Megváltunk a hegyi beszédében arra tanított, hogy boldogok a békességre igyekezők. Pontosabb fordításban: boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiai.

Nak neveztetnek. Követői tehát arra hívattak el, hogy békét teremtsenek maguk körül. Pál apostol is tanácsolja a római gyülekezetnek. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. A gonoszt jóval győzd meg. Miért olyan fontos tulajdonság ez? Hiszen könnyű annak jónak lenni, aki alapjában véve szelíd természetű. Meg nyugodtnak lenni ott, ahol minden rendben van, és nem izgat senki. Nem nehéz szeretni azt, aki jó hozzánk, de a gyakorlatban hogyan tudjuk megvalósítani? Ez a fő kérdés. A békesség a Szentlélek gyümölcse. Csak is az ő segítségével tudjuk megteremni. Isten országa a békesség, a szeretet birodalma. Oda csak megváltozott jellemű emberek juthatnak be, mert erről a földről semmi mást nem viszünk magunkkal, csak a Krisztus által megtisztított jellemet. A zsidókhoz írt levélben egy nagyon komoly felhívás van számunkra. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Akinek jelleméből hiányzik ez a fontos tulajdonság, az a békesség birodalmában nem érezni jól magát. Ezért nélkülözhetetlenül fontos a Krisztussal való szoros kapcsolat, mert a magunk erejében nem bízhatunk. Ha üdvözítőnkbe kapaszkodunk, vele ima közösségben vagyunk, akkor senki és semmi nem veheti el szívünk békéjét. Erre azért van szükség, mert Sátán mindent megtesz, hogy elrabolja tőlünk lelkünk nyugalmát, és körülöttünk háborúságot támaszon. De az ígéret nekünk is szól. A békesség Istene megrontja a sátántati lábaitok alatt hamar.

A béke Isten ajándéka, ami minden értelmet felülhalad. Megőrzi szívünket és gondolatainkat a gonosztól, és hitáltal lehet a miénk, amint Pál apostol fogalmaz. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az Úr Jézus búcsú beszédében megígérte övéinek: békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. A világ békéjét félelem és aggodalom kíséri, de a Jézus által nyújtott békében öröm, biztonság van. A korunkban élő emberiséget szeretetlenség, nyugtalanság jellemzi. A külső és belső problémák miatt tele vannak rettegéssel. Ha Krisztussal járunk, akkor nem kell félnünk, és a körülmények ellenére is békességünk lesz. Jézus győzelmet aratott a Golgotán, és ezzel megteremtette a békesség reális alapját, amely véglegesen akkor valósul majd meg, amikor eljön. De ha életünkben a gyűlölet, a viszály, a harag helyét a békesség váltja fel, akkor már itt a földön is boldogok leszünk. Ezt az óhajunkat, leghőbb vágyunkat egy 13. századból való imádsággal fejezhetnénk ki legszebben, amely így hangzik: Ó Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölik egymást, hogy megbocsátást vigyek oda, ahol egymást bántalmazzák, hogy összekapcsoljam azokat, akik egymással cívódnak, hogy reménységet ébresszek azokban, akiket kétségbeesés gyötör, hogy világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet vigyek azoknak, akiket gondok terhelnek. Ó Uram, segíts arra törekednem, hogy ne engem vigasztaljanak, hanem én vigasztaljak másokat, hogy ne engem értsenek meg, hanem én értsek meg másokat, hogy ne engem szeressenek, hanem én tudjak szeretni másokat. Mert aki másoknak adja önmagát, az kap, aki önmagát elfelejti, az talál, aki megbocsát, annak megbocsátatik. Adja Isten, hogy ez valóság legyen életünkben. Amen.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áita címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54. negyedik vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az európai luteránus zsidó együttműködés elmúlt 50 éve, május 28-a és június 2-a között tartotta éves ülését a Luteránus Európai Bizottság az egyház és a zsidóság kapcsolatáért Strasbourgban, mely egyben az 50 éves fennállásának ünnepe is volt. A találkozóra összesen 13 országból érkeztek résztvevők. A luteránus egyházak képviselői, valamint zsidó küldöttek és rabbik következő ülését a bizottság jövőre Szlovákiában tartja. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. Szombaton a felhők mellett inkább napos, száraz lesz az idő. Nyugatira fordul a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A másik oldal. Ellenfeleinket soha nem lehet meggyőzni, kik és mifélék vagyunk. Eredményesebb nagy következetességgel megvárni a pillanatot, amikor ellenfeleinkről kiderül, kik és mifélék ők a valóságban. Márai Sándor.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Éted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében. Ismét itt vagyok Lórival, beszélgető társammal.
4: Nem csak beszélgető társad vagyok, hanem partnered is a podcaston és a barátod.
3: Igen, tehát Lóri, aki a szolgálótársam, mentorom, és a lista még folytathatna.
4: Jó, persze, nem mondjuk
3: ennek szóval. De vele beszélgetni, ezért ma is készültünk egy incsiklandozó témával, ami a következő, hogy hogyan álljak helyt keresztényként. És ugye a helytállást az különböző helyeken, különböző értelemben tudjuk értelmezni. Ezt jól megmondtam, de értik az emberek.
4: Értem.
3: Ugye érted podcast, mindenki ért mindent. Mit jelent az, hogy helytállni keresztényként? Ugye egy dolog helytállni a munkahelyen, egy dolog helytállni szülőként, gyerekként, de mit jelent konkrétan, hogy helytálljunk keresztényként?
4: Az én olvasatomban az, hogy helytállni, az azt jelenti, hogy valamilyen titulusban, valamilyen tisztségben helytállok, úgy, mint apa, úgy, mint munkás, úgy, mint iskolás, úgy, mint gyerek, úgy, mint óvodás, stb. Úgy, mint keresztény. Tehát aki Krisztus követem, Krisztus az én életemnek a meghatározója, ott él az életembe, vízbe az ő országába, megszabadított a bűneimtől, a világosságban járok, ezt árasztom, és akkor helytállok ebben a dologban, bármilyen élethelyzetben is vízbe letett. Én valahogy így értelmezném, hogy Krisztus képviselni azokban a szektorokban, ahol mozgolódok, és ez lehet az óvodám, lehet a sulim, lehet a munkahelyem, lehet a családom, lehet a közösségem, baráti köröm, stb.
3: Uh-huh. Ugye azért is tettük fel ezt a kérdést, mert helytállni keresztényként egyáltalán nem könnyű, pláne most, ameddig a világban vagyunk, és ameddig a világ megveti a keresztényeket, annál nagyobb szükség van a keresztényekre. Tehát ez azt is jelenti, hogy folyamatos támadások érnek minket, és azt a kérdést is feltehetjük, hogy megélje kereszténynek lenni. Mert manapság úgy veszük észre, hogy kereszténység az sokkal nagyobb teherrel jár, mint a jó dolgokkal, és szeretem, hogyha majd erről beszélnénk. És sokan azt is gondolják a keresztényekről, hogy a keresztények nem tudnak szórakozni, a keresztények nem érzik jól magukat.
4: Ilyen savanyú káposzta életet élnek.
3: De bebizonyítjuk, hogy ez nem így van. De hogy beszéljünk egy kicsit a támadásokról, hogy mégis miért aktuális ez a kérdés számunkra, miért nehéz keresztények lenni ma a 21. században?
4: Neked van erre válaszod? Aha, mondd csak te először is aztán. Hát ha teljesebb képet festesz, mint én, mert...
3: Tehát az én válaszom az,
4: a
3: te válaszod, amit múltkor mondtál Ifin, és az pedig az volt, hogy azért nehéz, mert a keresztényeket sok oldalról érik támadások, pontosabban három oldalról, hát ott figyeltem.
4: Nagyon jó volt.
3: Az egyik támadás jön a világ részéről, a másik saját magunk részéről, belülről, az óemberi emberünk folyamatosan támad, és próbál rávenni minket hülyeségekre, és végsősorban pedig a sátán részéről. És... Azért is nehéz kereszténynek lenni, mert hogy annak érdekében, hogy ezeket a támadásokat túlvészeljük, illetve kibírjuk, Isten a Biblián keresztül nekünk kerítéseket állított fel. És éppen ezért látják külsősök úgy, hogy a kereszténység azok csak kerítéseknek a egymás mellé felállított a sora, és hogy a kereszténységben nincsen szabadság egyáltalán. De ez pont az ellentétje. Mert... ugye a kereszténység nem arról szól, hogy ezt is ezt nem teheted, hanem hogy ennek és ennek ez a következménye. Igen, megteheted, de számolj azzal, hogy mi lesz ezután. És ebben is szó van arról, hogy mindenre van szabadságom, de nem éri meg mindent megtennem. És úgy gondolom, hogy ezért nehéz kereszténynek lenni, mert folyamatosan ott van ez a támadás, az a belső nyomás is, hogy hú, én ezt nem tehetem meg. Mi van, hogyha mégis megtettem? Mi van, hogyha nem vagyok elég jó? És folyamatosan jönnek ezek a kérdések, hogy van-e üdvösségem, meg tudom-e tenni, és természetesen a sátán és a világ kinyomások segítenek az egész dolgon.
4: Van ez az örök harc, ezt be kell ismernünk, és van nehézség a kereszténységben. Tehát semmiképpen nem egy ilyen luxus nyaralás, hogy hátradőlök, és megyek a luxus hajnal hullámokon át, és semmi. Tehát, hogy erőfeszítés. erről Pál is beszél, akkor az óember, újember harca, ugye nem anítetted, vagy az, hogy árral szembe megyünk. Tehát, hogy egyre inkább kifordultabb ez a világ, és manapság az a normális, ami az abnormális a keresztény gondolkodás szerint, meg Isten gondolkodása szerint, és ezzel szembe kell ússzunk, szembe kell menjünk, de ne feledjük, tehát ő ígérte meg, hogy tud segíteni, tehát aki hozzá, tud segíteni, ő is hasonlóan hozzánk kísértés szenvedett, nyilván nem bukott el, mehetünk hozzá, tehát hogy jöhetek én hozzá mindnyájan, akik meg vagytok fáradt, és meg vagytok terhelt. Tehát ez olyan jó, hogy valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy Isten nem csak elvár tőlünk dolgokat, most sarkítom, fogalmazok ismét, hanem elkezdi bennünk játszani az életnek a játékát. Tehát elmondja a játékszabályokat, azt mondja, na gyere, segítek is neked. Tehát ez annyira szép. És azon túl, hogy nehéz a kereszténység, az a jó benne, hogy nem egyedül vagy. Tehát, hogy nem ki kell izzadnod, el kell nyerned Isten elismerését, ott van, és jön, és segít, és veled van. Tehát, hogy wow, ez azért szuper. Meg ha arra gondolok, hogy ez az életem, még ha nehéz is, ezután teljesen megvigasztalódok, és arról szól, hogy derüljön ki rólam láthatók és láthatatlanok előtt, hogy én Krisztushoz tartozom, vagy sem, akkor azt mondom, hogy jöhetnek a nehézségek. Állítólag ez Horváth Levent mondta az egyik szolgáltam, hogy amikor szétbombáztak lágereket, akkor találtak olyan követ, olyan feliratot, hogy az egyik rab azt írta rá, hogy nagyon sok mindent megtettél annak érdekében, hogy ne higgyek benned, de nem sikerült. Tehát, hogy jó, ez egy nagyon, megint egy sarkított, meg egy extrém példa, de ki kell derüljön az rólunk, amikor nehézség van, amikor fájdalom van, amikor ütközöl, amikor nevetség tárgyává tesznek mások, hogy akkor is hozzátartozol. Meg tudod, Márk, mi nem azért vagyunk keresztények, hogy mások tapsikoljanak nekünk, vagy nem, hanem Isten elismerését nyerjük el. Én kaptam olyan vádakat, a Lóri mögötted kuncognak, kijelentnek téged. És akkor mi van? Nyilván ne a bukásaimmal nevessenek, meg kuncogjanak, hanem azon, hogy én hiteles ember vagyok.
3: Illetve döntsük már azokat a tévhiteket, hogy a keresztények nem tudnak szórakozni. Mert az egyik legnagyobb hülyeség. Tehát téged sem mondanak egy szomorú embernek, én se vagyok az, illetve ha végig gondolok, hogy a nyári táborokra, akkor nem volt olyan nyári tábor, ahol ne nevettem volna sírva, mert annyira jól éreztem magamat másokkal.
4: De... én sírni szoktam mostanában, de ki kell próbálni kettő kombinációját.
3: Jönni fog az is. Tehát, hogy annyira jól éreztem magam, hogy tényleg elsírtuk magunkat.
4: Így van, de tehát ez igaz is, tehát hogy attól, hogy nehéz, attól élvezzük az életet, meg ad ilyen oázisokat Isten, ahol szórakozol, ahol nevetsz, ahol felszabadult vagy, ahol jól érzed magad, ahol nem az, jaj, de ne, tehát nem így éljük a kereszténység, jaj, de nehéz a kereszténység, jaj, de nehéz a kereszténység, jaj, de nehéz ez a kereszténység, és most is itt görcsővel ülünk a podcasten, jaj, de nehéz ez. Megvan a nehézsége, megvan a harca, megvan a fájdalma, megvan a küszködése, de nem csak, hanem ott van Krisztus, aki segít, aki győzelmeket ad, aki progresszíven vezet, aki türelmes velem, aki szeret, aki bevisz az országot. Wow, egy csomó lelkesítő tényező van, ami a harcot könnyebbé teszi.
3: Abszolút. Illetve legyünk már komolyak, hogy azok a dolgok, amik a világ azt mondja, hogy igen, ez a boldogság, és mondanak arra, hogy buli, alkohol, pia, drog, stb. Ezek hol okoznak nekünk boldogságot? Igen, lehet, hogy fellazítanak, lehet, hogy nem gondolunk a problémáinkra egy óráig, kettőig, de utána sokkal rosszabb lesz, illetve hogyha közben is ne talán jó élményeket szereznénk, azokat másnapra elfelejtjük, és nem tekintjük azokat olyan jó élménynek, mint akkor voltak. És mondjátok.
4: Keresztényként már sokkal jobban tudunk szembesülni szerintem valósággal is, mint egy hitetlen ember, állítom.
3: Igen. Ez mondtál te egy helyzetet, amiben benne voltál te, illetve egy másik pásztor, ami régen volt, de nem annyira megmaradt, hogy voltatok missziózni egy munkáscsoportban, és egy egyszerű kérdést tettetek fel, hogy melyik a legboldogabb pillanat az életetekből, és semmit nem tudtak mondani.
4: Vagy nagyon banális dolgokat.
3: Igen, és erre az volt a következtetés, hogy végig nevetjük, végig mulatjuk az életünket, de amikor megkérdi valaki, hogy melyik a legboldogabb pillanat nem az életünkből, mondani, nem tudunk mondani semmit. És ez mennyire szomorú már. Holott egy keresztényt, hogyha még akkor is a sablon válaszokat mondanak, hiszük, hogy ezek aktuális válaszok, és tudnak mondani valamit, hogy melyik a legboldogabb pontja az életüknek, illetve hogyha megkérded, hogy mi a helyzet veled, akkor a keresztényeknek szerintem 90%-a azt fogja mondani, hogy igen, itt van ez, és nehéz helyzet vagyok, de, és mondja pozitív dolgokat, és nem hagyja, hogy ez a szomorúság, ez a komorság átvegye az uralmat fölötte, hanem a jóra koncentrál. És ezért is nem azt mondom, hogy nehéz kereszténynek lenni, hanem sokkal nehéz nem kereszténynek lenni. Nehéz, mert Jézusra sokkal nehezebb minden.
4: Sokkal több gubancot okoz szerintem, sokkal több életfájdalmat, sokkal több görcsölést kint, ha Isten nélkül élünk. Tehát ezt is szoktam mondani a szolgáltatom, hogy én el nem tudom képzelni az életemet Isten nélkül. Tehát az élet tényleg téboly, de Isten nélkül. Istennel, meg azt mondom, hogy wow, ez az élet kezdet, és majd jön az örök élet.
3: Uh-huh. De hogy ugye nyilván nem könnyű, azért, mert a keresztény élet egy harc, és felmondós harcba vagyunk, és nem minden harcot nyerünk meg. De szerinted az eddigi tapasztalataid alapján, mint ifjúsági vezető, mint keresztény ember, mik azok, amik, amikben a legkönnyebben elbukunk itt társadalmi szinten, mi keresztények?
4: Most tényleg nem kapás választ akarok adni, de mostanában ezen gondolkodtam, és én csak erre a klasszikus válaszra térnék vissza. Szoktuk ezt mondani, általában vezetőkre mondják, de én úgy gondolom nem csak, a 3G. Tehát a Girl, Gold, Glory. Tehát, hogy itt bukunk. És az a baj, ha ezeket tagadjuk. Tehát, oké, már ott kezdődik a baj, hogy nem ismerem be azt, hogy nekem ez gyengém, hogy kísérthető vagyok, bármikkel. Tehát nyilván a nők vagy a férfiak, tehát a testiesség, aztán az anyagiak, tehát hogy minél több pénz, és a másik, ez a talán a legleplezette meg a legádázabb, én szerint ez a büszkeség, a dicsőség vágy, az elismerés utáni vágy, annyira nagyon tudja leplezni magát, meg egész-egész titokzatos bűn. Tehát ott kezdik a probléma, amikor nem vallom ezt meg magamnak, hogy hopp, ez nekem gyengém, vagy Istennek, hogy Uram, kísértető vagyok ebben, sebezhető vagyok ebben a dologban. Tehát az a baj, ha ezeket leplezzük, ha előfordult, palástoljuk, ahelyett, hogy megvallanánk, elhagynánk, és igen, néha a publikum előtt is kellene vallanunk. Ha nem ítéljük meg magunkat, meg fog ítélni a világ. Biztos láttátok, vagy hallottátok, hogy a HBO-n van most egy sorozat a Hillsong-ból. Brutál. Nyilván sarkít, de vannak igazságok is, és az a sorozat nem azzal a céllal készült, hogy a kereszténységet hú, de hanem úgy nagyon brutálul odaüt a kereszténységnek, és egy övön alulit mér oda. Tehát ha nem ítéljük meg mi magunkat, és nem gyakorlunk fegyelmet, vagy nem valljuk be a bukásainkat, és ha kell, publikum előtt is bocsánatot kérünk, és ezekben nem térünk meg, akkor megtesz ezt a világ helyettünk. És az sokkal fájdalmasabb lesz. Sokkal fájdalmasabb lesz, és nyilván ő kiélezi valamire, vagy mocskolódni akar ezzel, hogy ki tudja, mit akartak elérni a szerkesztők, de erre nekünk kell figyelnünk, hogy nem úgy maradunk hitelesek, hogy tagadjuk ezeket, például ezt a 3G-s dolgot, hanem ha el is buktam, akkor ezt megvallom is igyekszem elhagyni. Tehát igyekszem elhagyni, vagy ne legyen tényleg ezekhez közöm, ahol sebezhető vagyok, ezt vallja meg. Én ezt látom, hogy ez az a buktató a kereszténységnek. Az anyagiak, a dicsőségvágy, a hatalomvágy, tehát itt borzasztó, hogy mennyire meg tud ez bújni. Például ilyen egyszerű dolgokban, hogy vizsgáld meg magad, hogy mindig te akarsz elő lenni, mint dicsőítésvezető, mint pásztor, mint tanító, mint vasárnapiskolai munkás, mint ifjúsági vezető. Ott már lehet, hogy kezdi felütni ez a fejét. Ha nem tudsz úgy elképzelni alkalmat, hogy téged ne vegyenek észre, bármi által, mert mit tudom, te vagy a hegedűs, vagy te vagy a pásztor, vagy az, ami, az is ott nagyon gyanús. Tehát ismerjük be, hogy megint kell neked bizonyságot tenni, hogy lássák már, hogy élsz. Vagy neked kell a leghosszabban imádkozni. Tudom is én, tehát ezek olyan kegyes dolgokat használunk, hogy ezt kiéljük.
3: És közben mások szolgálatát meg leminősítjük magunkba, igen. Vagy mások előtt is.
4: De a másik kettő meg az valamennyire nyilvánosabb, meg jobban rajta kapjuk. Az anyagiasságról beszéltünk egy előző podcastben, azt ott vizsgáltam meg magatokat, a testes dolgokról, az meg tavalyi évadban, tehát ezek valamennyire könnyebben azonosíthatók. De még egyszer mondom, nem az a baj, tehát értsd jól, hogy bukunk, hanem hogy nem valljuk ezt meg, és nem rendezzük a kegyelemmel. Tehát a pokolban nem azért fognak emberek kerülni, mert vétkeztek, hanem azért, mert nem rendezték a kegyelemmel. Tehát rendezzük a kegyelemmel, rendezzük a kegyelemmel.
3: Uh-huh. Én,
4: te hogy látod?
3: Mindaz, amit mondtál, teljesen megállja a helyét, és teljesen úgy is van, oda kell figyelni ezekre. Ami nekem hogy először eszembe jutott, az a lázadás. Ugye ez volt a legelső bűn is, még Ádám és Éva előtt így született Lucifer, hogy ő fellázadt Isten ellen. Neki nem volt elég az, hogy ő volt az egyik legszebb angyal, az egyik fő pozícióba, ő Isten akart lenni, ő többet akart ennél. És ez is megnyilvánulhat az életünkbe, sőt azokban a kategóriákban is, amit te mondtál, hogy pénzügyileg nekem nem elég az, hogy Isten gondoskodik rólam, majd én magamnak elvégzem. Nekem nem elég csak az a pozíció, amit kaptam, én ennél többet akarok. És ugyanígy szexualitásban is mindenben ez megnyilvánulhat, hogy nekem nem elég az a kerítés, amit nekem Isten felállított, nekem több kell.
4: Majd megmutatom, majd az én generációm, majd mi ügyesebben. Így van.
3: Igen.
4: Jól mondod.
3: És Mark Twainnek van egy mondása erre, hogy ha átmászol a kerítésen, akkor a gyümölcs íze finomabb. És mindazt gondoljuk, hogyha majd én a saját kezembe veszem az irányítást, akkor a gyümölcs finomabb lesz. Pedig ott van Ádám és Éva példája is, hogy mikor belekurtoltak abba a gyümölcsbe, ami ugye a kerítésen túl volt, akkor megütötték a bokájukat, és abból nem lett semmi jó. Tehát, hogyha nem hiszünk Istennek, és nem hiszük el azt, hogy amit ő kíván nekünk, amit ő szán nekünk, az jó, sőt, az a legjobb, akkor abból csak rossz lesz, és eltérünk az úttól, és ez a hitünket csorbítja. Mert ugye nem hisszük, nem bízunk meg benne, nem Istenben. És úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma, és ez megnyilvánulhat rengeteg módszerben. És ugye minden emberben benne van az, hogy vágyunk a tiltott gyümölcsre, vágyunk valami többre, de ezek csak megsebeznek minket, úgyhogy nem is vehetjük észre. És ha már szó volt ugye a Girls-ről is, ugye az egyik legszembetűnőbb megnyilvánulás, hogy ez a pornózás. És a pornózás se feltétlenül a szexnek a függősége, hanem annak a függősége, hogy, hogy te a diverzitást akarod. Te mindig választani akarsz, te mindig kényelembe akarsz élni, te mindig instant meg akarod kapni azt, amit szeretnél. És az ilyen embernek amúgy is nagyon nehéz lesz a monogámia. És hogyha folyamatosan átugorjuk a kerítéseket, és ha mi saját kis rövidítéseinket tesszük meg, akkor nem leszünk de nagyon nehezen leszünk képesek azokra a dolgokra, amikre Isten elhívott minket. Nehezen fogunk családapák lenni, nehezen leszünk szolgálók, és nagyon könnyen el tudunk bukni ezen a három területen is, amit te mondtál. De az a legfontosabb tényleg, amivel befejezted, hogy mindenre van megoldás, és a Krisztus lábánál új életre van lehetőségünk. Tehát bármennyi kerítést is átugrottunk, bárhányszor fellázadtunk, mindig van visszavút, mindig van reszet Istennél.
4: Ezzel húzzuk ezt a lányt, mondasz meg. Tehát ezek a bűnök, az ördög nem szórakozik velünk. Tehát nem nézzük már meg Márknak, hogy áll ez, hogy Lórinak. Tehát ő tervez a bukásunkat, és hát négy szem közt, vagy valamilyen hallgatót érdekli, tudnék mondani egy-két nagyon súlyos következményt, hogy akik például a pornóval értek, hogy milyen következmények lettek az életük. Nem egy esetet, sajnos. Tehát most, hogy így növök felfelé, és akkor jutnak el információk hozzám, vagy megosztják egyszerűen, hogy borzalom. Tehát borzalom, milyen romboló. Tehát hogy kifordítja az embert az emberségéből, és egy állattá teszi. Tehát brutál. És vigyázzunk, ugyanígy a dicsőségvágy is, vagy az anyagiasság is, tehát hogy embertelené tesz. De Krisztus meghalt ezekért, tehát ezek az áldáz mocsok bűnökért, amikor lehet, hogy a hallgató közül van olyan valaki, aki mikor magára ismer, hogy mit követtem el, akkor azt mondja, hogy én vagyok ez, és lehet gyűlöld ezért magad. Ezért is meghalt Krisztus, és menj a kereszthez, kérd, hogy megmosson téged, megtisztítson, és megfog. Ezen az ördögnek egy másik csavarja, hogy hát te már nem is vagy méltó rá, már hanyag gyere követted el. Nem baj, még benned van a 20. kell menni, mert Isten azért éltet, mert be akar vinni az országába téged.
3: Igen. És ugye az egészben a legfontosabb az, hogy hallgassunk Istennek a vezetésére, mert mint a pásztor is, és sokszor asszociáljuk Istent a pásztorral, nincs olyan, hogy ő nem menjen utána a kis elkullogó bárányoknak. És ugyanúgy, mint a nagy dolgokban, hogy most hol dolgozzunk ki, ez mondjuk feleségül, nagyon fontos az is, hogy a kis dolgokban hallgassunk rá. És ezek banális dolgok is lehetnek, hogy most csináljunk egy bűnt, vagy ne csináljunk egy bűnt, ahol a válasz egyértelmű. De szerinted hogyan lehet odafigyelni minden nap Isten vezetésére, akár a kis dolgokban is?
4: Valószínűleg személyiségük, de az elsődleges az a személyes kapcsolat Istennel. Tehát, hogy tényleg ápolják vele a személyes kapcsolatot, legyen köze az életemhez. Azt hiszem, Zsidókhoz írt levélben van egy ilyen ige, hogy azt mondja Isten, hogy elméjükbe adtam az én igémet, szívükbe írtam, Istenük leszek, ő pedig az én népemet. Tehát figyeld ezt a sorrendet, hogy elméjükbe adtam, a szívükbe írtam, Istenük leszek. Tehát, hogy én úgy kerül az elmémbe Istennek az ige, hogy hallgatom, olvasom. Érted? Üzenetet, igeverset, áhítatot, prédikációt, podcastet, stb. Így elműen keresztül beleíródik a szívembe, és aztán ő az én Istenem lesz, én pedig az ő népe leszek, az ő fia leszek, illetve lánya leszek. Én úgy alkalmazom, egyébként én hajlamos vagyok a feledésre, hogy felírom. Tehát régen a határidőnaplomba írtam fel, most már modernebb vagyok, és van ilyen képjegyzetem, és ez megvan azt, hogy egyébként a feleségemmel, és oda felírom, hogy én aznap milyen üzenetet kaptam, és szükséges tényleg, hogy újraolvassam, meg visszaolvassam. És én így próbálom alkalmazni, mert az volt a kérdés, hogy az apró dolgokban. És döbbenetes, hogy hányszor Isten beletrafál, most ezt érzi, tehát, hogy arról beszél, ami van velem. Tehát, hogy nem arról beszél, hogy nincs velem, hanem arról beszél, hogy vagy éppen megerülődik egy dolog, és este, amikor visszanézem, fú, uram, én elbuktam ebbe, pedig szóltál reggel, hogy vigyázzak ezzel a dologgal. Tehát én felírom, így alkalmazom, és így a kicsi dolgokban, illetve ott lehet a lelkiismeret is, tehát amikor megszólal a kicsi dolgokban, adódik egy élethelyzet, amire nem számítottál, nem volt kiszámítható, és akkor ott hogy cselekedj, és vagy hallgatsz rá, vagy nem hallgatsz rá. Uh-huh. Nem tudom, te hogy szoktad ezeket a kicsiket alkalmazni.
3: És itt a progresszivitásra tudnék visszatérni csak, amit már korábban is említettünk. Tehát, hogyha először a kicsi dolgokban kell helytállni, hogy utána a nagy dolgokban is megtaláljuk a helyünket. Tehát,
4: de ez egy alapelv.
3: Tehát egy gyülekezetben azt várod mindig, hogy mikor kérnek téged bibliórát tartani, mikor kérnek téged meg tanítani, vagy egy nagy dologra, amíg mindenki előtt van, de amikor megkérnek arra, hogy te vidd már ezt a testvérnőt, gyere már segítséget akarítani nekünk, gyere segíts barkácsolni, akkor mindenki azt mondja, á, nem, ez nem nekem
4: való. Az, formán, ez,
3: az Úr nem engem, erre, nem engem, engem nem erre hívott el, hogyha folyamatosan ezt mondjuk, akkor szerintem nincs helye annak, hogy te most nagy dolgokat várj az Úrtól. Tehát figyeljünk oda a kicsi dolgokra, és ugye napi állítatban is rengeteget üzenet nekünk Isten, ahogy te is mondtad. Illetve, hogy
4: bocs, már nem akarok a szabad vágni. Megjegyezem azt, hogy nem csak az a fontos, hogy figyeljünk a kicsi dolgokra, hanem azáltal, ahogy mondtad te, megedződünk. Tehát ha kicsiben engedem, hogy Isten vezessen, akkor nem kell azon parázzak, hogy majd a nagyon nem fog, tutira fog. Tehát engem sokat vádoltak azon, mit gondolsz, hogy mutatja meg Isten neked, hogy ki lesz a feleséged? És azt mondtam, figyeljetek, ha én kicsi dolgokban hallgatok rá, például miért kicsi dolog? Hogy nem járok más lányokkal, hanem igenis megvárom Istennek az időt. Ez kicsi dolgok? Ez egy kicsi dolog a házassághoz képest. Vezetett Isten házasságban vezetett. Tehát, hogy megtanít figyelni a hangjára, hallani a hangját, ismerni az ő hangját, ahogyan mondja ezt a példázat, vagyis hogy ő a jó pásztor, és hogy nem megyünk idegen pásztor. Tehát ennyire megismerni. És a kicsiben, akkor amikor nagyot kiált az Úr, azt is meg fogom hallani, vagy nagy dologban vezet. Tehát, hogy erre nevel Isten a kicsi dolgokat, olyan nagyban is. Egyértelmű legyen számomra az ő.
3: Igen, tehát megismerjük a pásztornak a hangját, és meg tudjuk különböztetni, mi az, amit Isten mond, és mi az, amit a világ mond.
4: Így van. Bocs, hogy a szabadba vágtam.
3: Nem, nagyon jó, jó, hogy mondtad. És az utolsó kérdés pedig, hogy ugye nehéz a világban élni, de mégis miért küldött minket Isten a világban? Miért nem azt mondja, hogy igen, ti keresztények éltek külön a hegy tetején, és akkor ott szépen elleztek, csináltak egy gyülekezetet magatoknak? Nem, azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Szerinted miért nem élhetünk csak egy buborékba zárva? Miért nem élhetünk elzárva, elkülönítve a világtól?
4: Miért válaszolunk a kérdésre, azért be kell azt vallanunk már, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy buborékba éljünk.
3: Igen.
4: Tehát sokkal kényelmesebb nekünk körülvenni Márkokkal magam, akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanabban a gyülekezetben járnak, ugyanúgy szeretik Krisztust, ugyanazok a erkölcsi etika elveik vannak, stb. Stb. És úgy nekem voltak ilyen időszakai, még most is van, azt hiszük. Tehát, hogy ha megnézed a hétköznapodat, vagy nézd át egy heti programodat, hogy miről szól. Itt is keresztényeket találkozol, ott is keresztényeket találkozol, megint keresztényekkel vagyunk, énekóra, bibliaóra, vasárnapiskola, bibliaiskola, mit tudom, milyen ifikör. Jó, ez, tehát nem ezzel nem beszélek, csak hajlamosak vagyunk, hogy beburkolózzunk, vagy buborékban éljünk, ahogyan mondtad, de nem erre hívott el Isten. Tehát ő azt mondja, ne vedd ki, nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól. Tehát, hogy ott kell lennünk, erre hívott el Isten, hogy ragyogjunk, tápláljuk a lelkeket. Nekem vannak ilyen tapasztalatok mostanában, hogy amikor úgy igazán kimozdulok, és a világgal vagyok együtt, na most mindenki értse, hogy kell, és remélem nem érti senki félre. Például volt egy osztálytalálkozom nemrégiben, akkor na azt tapasztalom, hogy az megérzi a világ, hogy te szívesen vagy velük. Anélkül, hogy azonosulnál bizonyos dolgokban velük, de nem is, hogy ilyen prűd, jaj, én nem fogok rágyújtani, mint ti. Jaj, én nem fogok kocintani veletek, mint ti. Tehát, hogy néha úgy viselkedünk ennyire én bántóan, én lekezelően. Erre nem fogékony a világ. És lehet úgy viselkedni, hogy ott vagy közöttük. Például most engedtessék meg, hogy megemlítsem az osztálytársamat. Nagyon jól éreztem magam velük, nemrégében volt a 25 éves érettségi találkozom, és képzeld el, abban a tapasztalatban volt részem ismételten, hogy engem kértek meg pohárköszöntőre. Tehát mikor, és mondta neki, figyeltek, már kértetek meg, emlékeztek, mi lett a vége? Tehát a legelső, mikor megkértek, az lett a vége, hogy imádkoztunk, és elfelejtettünk inni. És most mondtam neki, szembesítettem velük, hogy én oké, én vállalom, de tudjátok, hogy mi lesz? Mondom, imádkozni fogunk? Akkor is én tartsam parkot? Azt mondták, igen. És belementem. De most kereton szagasson ruháimat, figyeljetek, ha arra kértetek volna, hogy imára buzdítsak, akkor azt vállalom, de én pohárköszöntőt nem vállalok. Főleg hívjátok, aminek akarjátok, de én imára buzdítottam őket, érted? És aztán imádkoztam értük. Jó, nem mindig adódnak ilyen ennyire jó helyzetek, ahol ennyire fogékonyak, de hogy belépni az életükbe, ragyogni nekik Krisztust, vagy egy másik dolog, Chambers mondja azt, hogy engedni, hogy táplálkozzanak belőlünk a lelkek. Ő úgy fogalmaz, hogy ameddig nem tanulják meg a lelkek, hogy Istenből kell táplálkozzanak, belőlünk fognak táplálkozni. És tényleg belőlünk fognak táplálkozni. Voltak helyzetek, más élethelyzetek is, ahol ott vagy a világban, és kapaszkodik beléd a világ, akar tőled valamit. És nem arra gondolok, hogy segíteni fogsz rajta anyagilag, hanem kíváncsi a tanácsodra, kíváncsi az életüted. Volt, amikor valaki megállt, és azt mondta, te hogy csinálod ezt, hogy miért vagy ilyen, miért gondolkodol így? Ragyognunk kell Krisztus, és az a nagy kihívás, ez a nehéz, hogy úgy mozgolódjunk a világba, és mozgolódjunk, ne buborékba éljünk, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk, meg úgy lássák a jó cselekedeteket, hogy közben rámutassunk. Na, ez nehéz, mert úgy szeretünk kirakati keresztények lenni, hogy na, Márk azért, az egy ütős csávó. De nem ide kerüljünk, hanem Isten, aki Márkban él. Na, ő az Isten. Ő az Isten. Na, én így látom, és én tudatosan kell erre figyeljek. Tehát, hogy ne éljek burokba. Őszintén mondom, tudatosan kell erre figyeljek, és mindannyian meg erre időt kellene szálljunk, harcolunk is ezzel a feleségem, mert van ilyen listánk, hogy kivel, mikor kellene találkozni, jobban is meg kellene ezt éljük. Nagyon nehéz. Én még abban is benne lennék, és ezzel nem provokálni akarok, de legyünk őszintén, tele van az életünk, tele vagyunk programozva. Tehát már hiszem azt, hogy most végeztem a podcast felvételnek, nem azon fogunk gozgolni, hogy másfél órát, hogy mit csinálják a következő 2,5 órában, amire le fogsz feküdni. Hanem en dolog van, amit meg kellene tegyél, és usdji, és teszed is megfelel ezeket a dolgokat, hogy mi lenne, ha lenne olyan rugalmasság bennünk, hogy úgy felnénk mi készülve ifjúsági tagok, vagy gyülekezeti tagok, hogy például minden 5. vasárnap délutánja, én csak egy példát mondok, én simán meg tudnám ezt lépni, arról szól, hogy rokonlátogatás, arról szól, hogy árvalátogatás, arról szól, hogy kitalálnánk azt, hogy mit, és tudatosan arra figyeljünk, nem tartanánk összejetet, cuk, menjetek a dédi mamához, a nagymamához, a rokonokhoz, akinek jó lesne az, hogy te kimozdulsz és belépsz az ő világába. Tehát kell erre tudatosan, mi kell Angival figyeljünk erre tudatosan, és van még mit fejlődjünk. Kíváncsi vagyok, te ifjúként, fiatalabb vagy, mint én, hogy látod ezt?
3: Mint így mondtál, így, amiket mondtál, azok után így, és azok közben a fejembe kialakult egy kép, ez pedig az, hogy vannak még mi keresztények, mint egy hajón a mentőcsónak. Tehát ameddig megy a hajó előre, és szépen, addig senkit sem érdekel, hogy mi van ezzel a mentőcsónakkal.
4: Correct.
3: Le is van takarva, félre van téve. Na de, mikor a hajó elsüllyed, mikor az életünkbe jönnek a hullámok, mikor úgy érzik, hogy ha már nem bírjuk tovább, akkor mindenki kapkodna azután a mentőcsónak után. És lehet, hogy az egész hajón csak egy mentőcsónak van, és vannak 100-an. Mind a 100 ember meg fog küzdeni azért a mentőcsónakért. És ki tudja, te egyedülű személyként hány embernek vagy a mentőcsónakja? Hány ember van olyan helyzet, hány embernek te lesz az első gondolat, amikor nehéz helyzetbe leszel? És lehet, hogy nem is foglalkoznak veled, le is szidnak, de amikor nehéz helyzetbe kerülnek, nem tudom, egy bármilyen betegség, abortusz, csalódáson átmennek, akkor meg már imádkozz már értem. Lóri, mit tennél a helyzetem? Vagy te is mondtad, hogy csak látják, hogy mások vagyunk, és máshogy kezeljük a problémákat is. És ezért is nagyon fontos másképp kezelni a problémákat, mert másképp nem fogják észrevenni, hogy feltétlen keresztények vagyunk.
4: És ahogy telik velünk az idő, most nem azért, hogy megint a magamat igazoljam, hogy ez egyre inkább kristálytisztább lesz előttük. Hogy ez az ember, ez érdemes forrulni. Ettől érdemes megkérdezni. Tudom, hogy szeret, tudom, hogy imádkozik értem. Tudom, hogy nem fog kinevetni. Tudom, hogy nem pletyótárgya leszek, ha én ezt megosztom vele. Uh-huh. Folytasd.
3: És ennyi az egész gondolatom, amivel így az egészet összegezném, az, hogy ne irigyeljük, akik a világban vannak, mert nekik sokszor sokkal nehezebb tud lenni, és mi keresztények nagyon jó helyzetben vagyunk, mert van valaki, akibe kapaszkodhatunk, és pont ma hallottam egy Zsoltárt erről, ahogy keresgéltem a témákba, és ott van az, hogy eljutottam abba a pontba, hogy irigylem az embereket, és azokat, akik a világban vannak, akik nem Krisztuséi. És ahogy így gondolkodtam, hogy elmentem Krisztus házába, és ott más perspektívából láttam a dolgokat. Ott észrevettem azt, hogy igen, lehet, hogy az ember 70 évig tegyük fel, boldog, és nem kell szabályokat betartson, de utána mi vár rá? Egy örök károsztatást. Nekünk meg, hogyha 70 évünk mondjuk szegénységbe, szenvedésbe megy végig, de utána egy örök valóságban a mennyországban leszünk Istennel. És hogyha ilyen perspektívából nézzük a dolgokat, akkor végső soron, amikor meghúzzák a vonalat, akkor nekünk sokkal jobban megéri.
4: Abszolút. Nekünk ez kell, hogy mi meg a világban legyünk, és vonzzuk az embereket Isten ország felé, meg az ő elképzelése felé.
3: Így van.
4: Segítsen ebben Isten bennünket, hogy hitelesek legyünk, meg ne adjuk fel a harcot, mert a mi atyánk sokkal jobban szeret bennünket, mint hogy ezt mi megérdemeljük, még ha ezt mi nem is úgy érezzük néha, vagy nem is úgy értjük, vagy kicsit másképp alakítanánk az életünket, mint hogy ő elképzeli. De én úgy gondolom, Isten ország, amikor visszatekintünk, egyik se fogja azt mondani, hogy uram, itt azért lehetett volna más nevelési eszközöt, hanem azt mondom, na, itt kaphattam volna egy taslit. Vagy itt magatot szólítottál volna, mert tettem, és mégse tette, hanem megkegyelmezett, úgyhogy hálásak lehetünk meg. Mutassuk be ezt az isteni szeretetet valóban a többieknek is, és így kalandosan az Istennel való életünket ebben a földjelenben.
3: Így van, legyen így. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a részt is. Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne habozz átvenni az örömöt tőlem, mert én bőséggel árasztom rád. Minél többet pihensz a jelenlétemben, az áldásaim annál szabadabban tudnak áradni beléd. Szeretetem világosságában fokozatosan átformálódsz dicsőségről dicsőségre. Időt kell töltened velem ahhoz, hogy felismerd, milyen széles és hosszú és magas és mély az én szeretetem irántad. A kapcsolat, amit kínálok neked, időnként túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen. A saját életemet árasztom beléd. Neked csak annyi a teendőd, hogy engem elfogadj. Ebben a világban, amelyet a munka és a jövedelemszerzés jellemez, túlságosan könnyűnek tűnik a pihenésre és az elfogadásra való intés. Az elfogadás és a hit szövevényes módon kapcsolódik egymáshoz. Ahogy egyre jobban és jobban bízol bennem, képes vagy elfogadni engem és az áldásaimat bőséggel. Csendesedj, és ismerd el, hogy én vagyok az Isten.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írt második levél 3.18, Efézus 3.17-19, 46. Zsoltár 11. verse.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban, melyet az Evangéliumi Kiadó hasonló című könyvét felhasználva készítünk, ma a jól működő házasságok egyik fontos és ebben nagyon magától értetődő tulajdonságáról, az őszinte beszélgetések szükségességéről gondolkodhatunk. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: A véleménykülönbségek annyira hozzátartoznak a házassághoz, mint a víz a leveshez. Az, hogy máshogy látjuk a dolgokat, természetes. A véleménykülönbségeket meg kell hallgatni, végig kell gondolni és mérlegelni. Ez akkor lehetséges, ha betartjuk az isteni játékszabályokat, és ha a másikra kimondtuk az alapvető igent. Ha mindez fennáll, akkor tudjuk egymást szeretni. Még ha a másiknak más is a véleménye, akkor el tudjuk viselni a különbözőségeket, tudunk azzal úgyszólván várandósan járni, míg el nem jön a megszabadító óra, és meg nem születik a megoldás. Az isteni játékszabályokhoz mindenekelőtt hozzátartozik a beszélgetés hogyanja és a beszélgetés mikorja. Erről később még részletesebben fogok beszélni. Nem lehet ragaszkodni anélkül, hogy ne beszélgetnénk. Ha a házasságban elhal a beszélgetés, a házasság üressé válik. Akkor meghal a szeretet is. Különböző okok léteznek, amelyek a beszélgetést elhallgattatják. Az egyik széles körben elterjedt ok, nem tudunk vagy nem akarunk odafigyelni a másikra. A beszélgetésnek alapfeltétele, hogy figyeljünk, amíg a másik valódi kívánságát meg nem halljuk, amely talán megbújik a sok szó mögött, olykor maga a beszélő sincs annak tudatában. Legyünk képesek odafigyelni, akarjunk odafigyelni, és hagyjuk a másikat, hogy kibeszélje magát. Ragaszkodni azt jelenti, szabad világosságban járnom, mindent elmondhatok, mert a társam mellettem áll, hiszen szeret engem. A szeretet az a köntös, amely alatt mezítelen a lélek. Egyetlen más köntös sem teszi lehetővé ezt a nyíltságot és a teljes igazságot. Mindent elmondhatok a feleségemnek, a gyöngességeimet, a kísértéseimet, a félelmeimet, mert tudom, hogy velem van. Ehhez természetesen érett, felnőtt, megpróbált és erős szeretet tartozik. Meg kell tanulnunk szeretetünk tűrőképességéhez mérten világosságra jönni, fanatikus igazságkeresés nélkül. Krisztusnál az igazsághoz mindig a szeretet társul, és az egyik lépést tart a másikkal. Időre van szükségünk, de a célt nem akarjuk szem elől téveszteni, a szeretet köntöse alatt, az isteni világosság ruhájában igazivá válhatunk. Hogyan segíthetné föl az egyik a másikat, és hogyan állhatnánk ketten együtt ellent, ahogyan azt előzőleg a Prédikátor könyvében olvastam, ha nem tudnak egymással beszélgetni, melengető szavakkal világosságban és igazságban járni,

0: bátorság, amelyet hűségben és komoly küzdelemben mondunk ki. Egy idős asszony azt mondta nekem egyszer, hogy csak egy kisbabának van joga ahhoz, hogy szavak nélkül megértsék. A felnőtteknek szavakban kell kifejezni érzelmeiket. Hogyan értse meg a feleség a férje ajtócsapkodását? És hogyan fogja fel egy férj, amikor a felesége a hálószobában a párnába zokog? És ha nem mondják ki, ha nem engedik ki a bennük lévő nyomást, de nem ám érthetetlen érzelmi kitörésekben, vagy éppen agresszióban, hanem érthető szavakban. Miért nem értenek meg minket? Mert nem tudjuk azt elmondani, hiszen beszélnünk kell, nem várni meg, amíg egymás idegeire megyünk, amikor már vészjelzéseket adunk, hanem azonnal, amikor valami bosszant bennünket. Ki kell mondanunk, hogy mi az, ami megbántott minket. A másik fél gyakran meglepődik, hogy valami bántót mondott vagy tett volna, egyáltalán nem is volt a tudatában. A férjek gyakran tréfálkoznak olyan dolgokon, amin az asszonyok megsértődnek, pedig nem is akarták őket megbántani. Hogyan találja ki, hogyan fejtse meg a felesége szúrós tekintetét egy ilyen férj? Ki kell fejeznünk magunkat ahhoz, hogy megértsük egymást, hogy rá tudjunk egymásra hangolódni. Hiszen ki akar a másiknak szánt szándékkal fájdalmat okozni egy házasságban? A feleségnek szabad férjét kézen fognia, és bevezetni őt érzelmeinek rejtett ösvényeine, a lelkének a bánataiba, de a hétköznapok gondjaiba is, másrészt a férfi is bevezetheti a feleségét a tépelődéseibe, a terveibe, mindannak a bosszúságába és örömébe is, amibe belefog. Az előbb mondtam, hogy csak egy kisbabának van joga ahhoz, hogy szavak nélkül megértsék. Mi mindent meg tudunk beszélni egymással, amikor még csak udvarlunk egymásnak, a házasságkötés előtt. Nem voltak elegendők a nappalok, a beszélgetések belenyúlhattak az éjszakába. És hány oldalnyi levelet vagy e-mailt írtunk egymásnak? Hogyan buzgott a beszélgetés, frissen és üdítően, mint a forrás? És most? Mi temette be ezt a forrást? A gyerekek? A munka? Az anyagi gondok? Félreértések? Időt kell szánnunk a beszélgetésre, érzelmeink, csalódásaink, harcaink és kudarcaink megfogalmazására. A felgyülemlett dolgokat elhordhatjuk, a görcsöket feloldhatjuk, a merevségeket ellazíthatjuk. Erre nem szabad időnket túl drágának tartani. Ellenkezőleg, a házasságban jól működő párbeszéd rugalmasabbá tesz bennünket, a hétköznapi munkában is könnyebben dolgozunk majd. Még egyszer összefoglalom tehát. A ragaszkodás, ez a házasság szíve. Az egymást szeretők a megbocsátásból élnek. Az egymást szeretők egymás kölcsönös elfogadásából élnek. És az utolsó gondolatom, hogy az egymást szeretők a beszélgetésből élnek.
1: Egy idős lelkipásztor mesélte a következő történetet. Gyülekezetének egyik asszonytagja nagyon elkeseredetten kereste fel. Őszintén kiöntötte a szívét előtte, és segítséget kért tőle, mert úgymond a házassága minden bizonnyal zátonyra futott. Ahogy az elkeseredett szóáradatból megértette, benne is rossz érzések fogalmazódtak meg, kihűlt szeretet, megszakadt beszélgetés, stb. Mit volt mit tennie, bár nehéz szívvel, de felkereste a férjet. Nagy nehezen előadta jövetelének célját, ám ami ezután következett, arra nem számított, ugyanis a férj meglehetősen értetlenül és kissé felháborodva válaszolt. Nincs náluk semmi gond. Amikor megkértem a kezét, mondtam neki, hogy szeretem. Ha majd valami változik, akkor újra szólok neki. Hát igen, ebben még igaza is van kedves férjuramnak, hiszen az volt az utolsó állítása, ami szerint szereti asszonyát. De azért ennél többre lenne szükség. Milyen egyszerű is lenne a helyzetünk, ha igaz lenne, hogyha egyszer kitakarítottunk, akkor innentől kezdve csak tisztaság van a lakásban. Sajnos ez csak a mesé.

Mennyiségben lehetséges. A valóság ennél sokkal kiábrándítóbb, hiszen a takarítás befejezése után sok esetben már fél órával is lehetne újra kezdeni, ha nem is az egészet, de egy-egy területet biztosan. Ilyen az emberi kapcsolat is. Ha nem poroljuk le újra és újra a rászállt port, ami sokszor csak abból adódik, hogy a férj is, feleség is végzi a maga munkáját, akkor bekoszolódik, és a végén már egészen eltemetődik a sok rárakodott szennyeződéstől a kezdeti fényesen ragyogó szeretet. Nem szeretnék véletlenül se igazságtalan lenni a történetben említett férjel szemben, ezért azt is le kell szögezni, hogy nagyon sokáig férfiatlan tulajdonságnak tekintették az érzelmek kifejezését. Egy fiú, pláne egy férfi nem sír, szólt a hivatalos nevelési irányelv. Az olyan asszonyos dolog, nem is érzeleg, az is a gyengeség jele. Már az egészen kicsi gyerekektől, és valljuk be, sokszor még a lányoktól is kemény magatartást követeltek meg, hiszen az élet is kemény, edződjenek hozzá. Ez sajnos sok esetben azt eredményezte, hogy az így nevelt emberkék nem tanultak meg szeretni, és szeretetet elfogadni sem. Nem is beszéltek róla, mert megszokták, hogy el kell ásni érzéseiket. És még valamivel tisztában kell lennünk. Vannak könnyebben megnyíló emberek, és olyanok is, akik nagyon nehezen fogalmazzák meg érzéseiket, gondolataikat. Ez adottság, és nem biztos, hogy egyiket jobbnak, a másikat meg rosszabbnak kell tekinteni. De jó, ha tudjuk magunkról is, meg a társunkról is, hogy melyik csoporthoz tartozunk. Ha én beszédesebb vagyok, a társam meghallgatak, ez még nem jogosít fel arra, hogy mindig én mondjam a magamét. Meg kell tanulnom hallgatni és figyelni. És ez viszont is igaz. A pszichológia szerint ezek a tulajdonságok a korai gyermekkor kötődési mintázataiból alakulnak ki, és ebben sok igazság is van. De nem csak az anya-gyermek közötti kötődés miensége határozza meg a felnőttkori kapcsolódási mintázatokat, hiszen az is kihatással van a későbbi párkapcsolaton belüli kommunikációra, hogy gyerekként mit tapasztaltunk. Egymásra figyelést, őszinte beszélgetéseket, vagy csak el voltunk egymás mellett, mindenki élte a saját életét. Ezzel együtt tény, hogy mindenki hoz egy alapvető lelki felépítést is. Saját lányaim se voltak egyformák. Az egyik még be se ért a lakásba, már folyt is belőle a szó. A másik meg alig-alig nyitotta ki a száját. Mi volt az iskolában? Kérdeztem. Semmi különös, jött a válasz, s csak nagy sokára, mondjuk biciklizés vagy pogácsa szagatás közben nyílt meg szép lassan, s mondta el esetleges kérdéseit, fájdalmait. Unokáimnál ugyanezt tapasztalom, pedig ők fiúk, ők se egyformák. És ez a párkapcsolatban is igaz. Nem lehet erőltetni vagy kicsikarni a beszélgetést addig, míg mindkét fél kész nincs rá. Ez különösen igaz azokra, akik nehezen beszélnek belső vívódásaikról. A társnak viszont fel kell ismernie a kedvező pillanatot, s késznek kell lennie a beszélgetésre, ugyanis sokszor ezek az értékes pillanatok törékenyek és tova tűnhetnek, ha nincs halló fül és értő szív a másik oldalon. Bezáródik a megnyílt szív, mégpedig végérvényesen. A beszélgetés túlzott erőltetését se javaslom, ugyanis lehet, hogy kicsikartam egy-két mondatot a társamtól, de hosszú távon többet ártottam, mint használtam. Összetörtem a kapcsolatot bölcstelenségemmel. A gyöngykagylót se lehet sérülés nélkül szétfeszíteni, de ha magától kinyílik, akkor még igazi drága kő is rejtőzhet benne. Így van ez az emberi szívvel is. Jakab apostol szavaival búcsúzom. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Kulcsár Anikót hallották,
Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54. negyedik vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Közös imádságra hív az Egyházak Világtanácsa Ukrajna békéért. Világszerte közös online imádságra hívja a keresztény közösségeket az Egyházak Világtanácsa ma, június 11-én csütörtökön. Az Ukrajna békéért meghirdetett alkalomhoz előzetes regisztráció után lehet csatlakozni. Az Egyházak Világtanácsa a békéért meghirdetett globális imádságok sorozatának részleként hívja közös könyörgésre az egyházakat és a híveket. A kezdeményezés célja, hogy a világ ökumenikus közössége a szolidaritás, a közbenjárás és a reménység közös ritmusában kapcsolódjon össze azokkal, akik a háború, erőszak és a szenvedés terheit hordozzák. A szervezők hangsúlyozzák, az imádság egyszerre tanúságtétel és cselekvés. A kezdeményezés annak az egyházi küldetésnek a kifejezése, amely a szenvedők melletti kiállásra és minden ember méltóságának védelmére hív. Az Európai Luteránus Zsidó Együttműködés elmúlt 50 éve, május 28-a és június 2-a között tartotta éves ülését a Luteránus Európai Bizottság az egyház és a zsidóság kapcsolatáért Strasbourgban, mely egyben az 50 éves fennállásának ünnepe is volt. A találkozóra összesen 13 országból érkeztek résztvevők. A luteránus egyházak képviselői, valamint zsidó küldöttek és rabbik következő ülését a bizottság jövőre Szlovákiában tartja. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg! És előtt a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata.
0: Kulturális programajánló.
1: Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23 óra 59 percig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotó tárlatvezetésével várják. A Múzeumok éjszakája rendezvény ideje alatt elérhető lesz a múzeumi kvízjáték és az eltévedt tárgyak program is. A rendezvény minden korosztály számára különleges lehetőséget kínál az Evangélikus Országos Múzeum gyűjteményeinek és kiállításainak felfedezésére is. A helyszín tehát az Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 5. kerület, Deák tér 4. Nyitott templomok napja, felhívás 2026. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit, nyissák meg templomaik kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény idén szeptember 12-én lesz. A mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Jelentkezni online program feltöltésével lehet július 15-éig. A nyitott templomok napján meghívják a környék embereit, hogy betérjenek a templomokba. Bemutatják a hit szemével a templom művészeti értékeit, vendégművészeket, iskolai kórusokat hívhatnak. A programok egész nap tarthatnak majd, akár késő éjszakáig is.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta. Csinálnak fegyverekből kapákat, és dárdákból metszőkéseket. Ézsaiás 2.4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt. Ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Megváltoztatja az életet. Elindult a szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott arra, mik azok a fontos dolgok, amelyekre az arándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, és ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Változékony és kellemes marad az időnk. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. Szombaton a felhők mellett inkább napos, száraz lesz az idő, nyugatira fordul a szél, és 22-28 fok várható. A hétvégén a felhősebb vagy esős helyeken 20-25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, de vasárnap és hétfőn kissé melegebbre fordulhat az idő.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon követik ezt a Biblia tanulmányt, emlékezhetnek rá, hogy legutóbb már nem csak visszaért Pál és Barnabás Antiochiába, azzal az apostoli gyűlési határozattal, hogy mi is vonatkozik a pogány testvérekre, hanem már azt is elhatározták, hogy újra meg kéne látogatni azokat a testvéreket, ahol gyülekezetek alapultak az első misszióúton. Ám akkor egy komoly vita robbant ki. Azért engedjék meg, hogy ezt a vitakirobbanást most újra elolvassam, de utána Pál apostol második misszióútjának az elejéről fogunk ma beszélgetni. Az apostolok cselekedetei 15. fejezete így számol be a 36. verstől. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlást támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Kilíkiát, és erősítette a gyülekezeteket. Az elmúlt alkalommal világosan beszéltünk arról, hogy ez a meghasonlás igazából arra nyitott kaput, hogy most két területen kezdjenek szolgálni. Ha együtt indulnak Barnabással Pál, akkor egészen biztos, hogy újra Ciprus felé veszik az irányt, hiszen az első misszió út nyomvonalát járták volna le. Ám mivel Barnabás és János Márk elindultak Ciprusra, Pál előtt Isten kinyitott egy másik utat, elindult fölfele, nyilván gyalogosan északra, és ahogy elindult északra, elérte azokat a településeket, ahol még abban az időben végezhetett misszió munkát, amikor az antiochiai szolgálat előtt otthon várakozott, hogy mit is akar vele az Úr majd tenni. Ugye emlékszünk, hogy Jeruzsálemből ő hazautazott eredetileg Tarsusba, ahol született, ami egyébként egy híres egyetemi város volt, ahogy ma mondanánk, nagyon-nagyon sok ifjúsággal, rendkívül nevezetes tudományos élettel, és a környező településeket is nyilván bejárta a tarsusi Pál. Most ezeket is végigjárhatta, ezeket a részeket, hiszen amikor azt írja a Szentírás nekünk, hogy bejárta Szíriát, akkor nem gondolhatunk másra, és mindenütt erősítették a gyülekezeteket. És aztán eljutottak ezen a kerülő úton, gyalogos módon arra a részre is, ahol korábban gyülekezeteket alapítottak. Innen folytatja Lukács a beszámolót, tessenek csak hallgatni. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Itt most muszáj, hogy megálljunk. Már csak azért is, mert ebből a megjegyzésből, hogy volt ott egy tanítvány, akiről jó bizonyságot tettek, teljesen világosan kiderül, hogy itt közben azért alaposan ment az idő. Nem egy-két hét telt el, vagy egy-két hónap, hanem itt évek teltek el a két misszió út között, és a testvérek közben fejlődtek, növekedtek. Pál megismerhette annak idején, amikor Lisztrában járt Timóteusnak a nagymamáját. Amikor valaki kinyitja a Szentírást azon a részen, ahol az apostolai levelek vannak, és hogyha valaki megteheti, akkor kérem, hogy velem együtt lapozzon az apostoli levelekhez, ott is a Timóteushoz írt második levélhez. Ott azt fogja írni az első fejezetben Timóteusnak Pál. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loiszban és anyádban Eunikében lakott. De meg vagyok győződve, hogy benned is benne van. Pál azon a bizonyos elhíresült risztrai találkozáson ezzel a két nőtestvérrel, lehet, hogy csak az elsővel, a nagymamával találkozhatott, akinek egyébként nagyon különleges élete kellett, hogy legyen. Hogy miből gondolom? Hát ez a kedves nőtestvér héber származású volt. Természetesen a leánya is héber származású, bár amikor meghallja valaki a nevét, akkor elkezd gyanakodni, hiszen a görög nevet használja Pál apostol a bemutatásnál. Lois, ennek a hangzása is görögös már, de az Eunike jó győzelmet jelent, és ez az Eunike már arra utal, hogy a család valami miatt úgy döntött, hogy megpróbál beilleszkedni abba a társadalomba, abba a közegbe, ahol élnek. Ez nem egy szokatlan törekvés, és hogyha valaki végig gondolja, sajnos a közvetlen környezetünkben is átéljük azt, hogy egy-két generációig kitarthat valaki egy idegen környezetben, de aztán ahogy telnek, múlnak az évek, jön a gyermek, aztán pláne jön az unoka, és ott már, ez a csúnya idegen szó, hadd kerüljön szóba, az asszimiláció természetessé válik, és természetesnek tűnik. És nagyon-nagyon nagy szívfájdalommal mondom, hogyha például az elszakított országrészekben élő magyarokra gondolunk, ők most éppen ebben az időszakban vannak, amikor egy súlyos döntés előtt állnak, hogy vajon ők most hova tartoznak szív szerint, és hova tartoznak állampolgárság szerint, és hova tartoznak egyébként identitás, azaz önazonosság szerint. Ez egy súlyos, nehéz harc. Annyira, hogy Eunike, amikor úgy döntött, hogy férjhez megy, akkor egy nagyon nehéz kérdés vetődött fel a családban. Mégpedig az az egyszerű, világos kérdés, hogy bevállalja-e a család, hogy nem héber származású lesz Eunikének a férje. Tessék csak nézni a folytatást! Pál magával akarta vinni Timóteust, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Nem szeretném, hogyha bárkinek a gondolkozása most elcsúszna ebbe az irányba. Nem gondolom, hogy ezen kéne elboronganunk, hogy milyen szörnyű dolgok történnek a világban, de nem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként ez a megpróbáltatás, ez nem akkor jelent meg és a zsidókat érintette, hanem ahol emberek élnek és ahol népcsoportok találkoznak, vagy valami miatt keverednek, ott ez mindenütt kérdés lesz. Lois megtért. Ez egyértelmű a Timóteushoz írt második levél beszámolója alapján, és utána megtért Eunike is. És Timóteus, Eunikének a gyermeke, már úgy jelenik meg a visszatérő Pál apostol előtt, hogy, bocsánat a szóért, ez talán nagyon idegenül hangozhat némelyeknek, hogy dicsekszenek vele a testvérek. Azt mondják, hogy nézd, Pál, itt van egy fiatal ember. És ez a fiatal ember rendkívüli az ige ismeretben, rendkívüli a hit dolgainak megtartásában, rendkívüli azokban a dolgokban, amiben egy keresztény rendkívüli lehet, és Pál, amikor megismeri őt, nem tudom, hogy mennyi időt kellett ahhoz, hogy Pál megismerje vagy kiismerje, úgy dönt, hogy magával viszi a misszióba. Ez egészen melbevágó. Néha kicsit sajnálom, hogy Lukács olyan lakonikus tömörséggel számol be dolgokról, mert miközben egy másik fiatal emberről most azt mondta Pál, alig egy néhány héttel korábban, vagy néhány hónappal korábban beleszámítva az útra szükséges időt is, hogy nem viszem magammal, mert a szolgálatban nem bizonyult hűségesnek, ez a fiatal ember annyira megdobogtatja Pálnak a szívét, hogy azt mondja, hogy magammal viszem őt a szolgálatba. Milyenné kellett érlelődni Timóteusnak? A következő kérdés, ami bennem megfogant, az, hogy és mit tette Timóteust ilyenni? Ugye nem tetszenek elfelejteni, nem volt lehetősége elolvasni a 4 evangéliumot. Mert hogy abban az időben pont a 4-ből egy sem volt még papíruszra vetve. Nem ismerhette Pál apostolnak a leveleit. De még csak azt se tudta, hogy ha belelapozna az apostolok cselekedeteibe, mi jünk ki ebből, ahogy szokták mondani, mert hogy ezek mind majd a jövőben fognak papírra vetődni. Hát akkor egészen bizonyos, hogy előkerült a talán lassan háttérbe szoruló ószövetségi szent iratok tekercs sorozata, és ez a fiatal ember elkezdte kiismerni magát Isten igéjében, és elkezdte odaszentelni az életét Krisztusnak. Tudják, én nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy mi lesz ezzel a világgal, hogyha a következő generáció, az ifjak nem szentelik oda magukat Krisztusnak. Mert hogy Timóteusnak, bocsánat, hogy így mondom, nehéz gyerekkora volt. Nem valószínű, hogy az édesapja minden eszközzel támogatta volna, hogy ő hívővé növekedjen majd. A görög származású ember nagy valószínűséggel olyan nagy egyetértését akkor sem mutatta, amikor megtért az anyósa, megtért a felesége, és aztán megtért a fia. Ez egy harc. Ezeket föl kellett vállalni. Ezekkel valamilyen módon nem csak azonosulni kellett, hanem elfogadni azt, hogy a kereszténység az olyan értelemben nem leányálom, hogy nem biztos, hogy rózsákkal kikövezett úton fogunk járni. És Timóteus ezt mind fölvállalta, és a testvérek jó bizonyságot tesznek róla. Azt mondják el Pál apostolnak, hogy ez a fiatal ember megállt a hitben eddig, hogy fejlődik, hogy növekszik, olyan valaki, akire föl lehet nézni. És itt még egyszer föl kell, hogy tegyem azt a kérdést, hogy mi lesz a kereszténységünkkel, ha a következő generáció nem neveli ki azokat az ifjakat, akik állnak a hitben, erősek a hitben, és akikre föl lehet majd nézni. Mert egyébként bármilyen hihetetlen, akkor is föl fognak rájuk nézni az utánuk jövők, hogyha nem lehet rájuk fölnézni, mert hova néznének, akkor is minták lesznek, hogyha egyébként semmit érő mintát adnak, mert akkor is mintát adnak, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mindenképpen mintát fogunk adni a utánunk jövőknek, ha léhaságból, akkor abból, ha Krisztus követésből, akkor abból. És Timóteus áll a hitben. És Pál apostol úgy tűnt, hogy magával viszi, és tessék csak hallgatni. Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. De hát ez szemben van a zsinati határozattal, álljunk már meg egy pillanatra. Hát éppen ott van nála az a tekercs, amit minden gyülekezetbe fölolvas, meg nyilván a másolat ott is marad, hogy azt üzeni a jeruzsálemi apostoli gyűlés mindenütt a pogány testvéreknek, hogy nem kell Mózes törvényéhez alkalmazkodni. Ugye tetszenek emlékezni, hogy éppen Pál apostolékkal fordul szembe egy farizeusi hátterű sokaság Jeruzsálemben, és mondja azt, hogy körül kell metélni őket, mert hogyha nem tartják meg a törvényt, akkor mi is lesz a kereszténység? És ebben a helyzetben Pál, mint hogyha nem ismerné az apostoli határozatot, azt mondja, hogy körülmetéli Timóteust. Na, álljunk meg egy pillanatra, mert az a probléma, hogy mi megpróbálunk görög gondolkozás szerint evangéliumot megélni, és a görög gondolkozás alapja a logika. Az Isten igéjének nem a logika a felépítése és az alapja. Ez nem azt jelenti, hogy minden logikátlan, még mielőtt bárki majd küld egy üzenetet, vagy fölhív telefonon, hogy én most éppen azt mondtam, hogy Isten munkája logikátlan. Nem. De az Isten munkája élő. Ami azt jelenti, hogy bizonyos élethelyzetek szükségessé tehetnek egy másfajta megközelítést. És Isten rendkívüli bölcsességet adott a tarzuszi Pálnak ebben a helyzetben, mert tudta nagyon jól, hogy akár merre fognak menni a misszió úton, és még fogalmuk nem volt, hogy merre fognak menni, akár merre fognak menni, az első út mindenütt a zsinagógába vezet, és ezt a fiatal embert fogja kísérni a hír, hogy ő nem pogányból megtért zsidó hitű ember, akikre azért a prozelitákra mindig egy kicsit másképp néztek, olyan persze, hogy ne közénk tartozik majdnem hozzáállással, hanem őre úgy fognak nézni, mint akinek a családja kiugrott a hitből, mint aki jogtalanul van jelen a zsinagógában, hiszen az apja görög volt, mit keres itt? Ha egyszer kiugrott, akkor mi van itt? És Pál apostol azt akarta, hogy Timóteussal kapcsolatban senki még csak egy fél kérdésre vethessen föl. És ennek az útja módja ebben az esetben a körülmetélés. Hogy ott legyen rajta Izrael gyermekeinek a bélyege. Milyen különleges Isten útja, és én biztos vagyok benne, hogy nem Isten ellenére tette Pál azt, amit tett. Miért is? Azért, mert azt akarta, hogy a szolgálatban ez a fiatalember a felesleges kérdések megvitatása helyett azzal foglalkozhasson majd, ami a dolga. És akkor még nem tudhatta Pál, ennyit nyugodtan megelőlegezhetünk, hogy ez a Timóteus lesz majd, akit oda fog állítani, hogy állítson presbitereket, diakónusokat, egyházszervezetet hozzon létre, ahogy ma mondanánk, hogy a gyülekezeteket építse nem csak egy-két helyen, hanem mindjárt ezen a misszió úton, majd őt fogja visszaküldeni Filippibe, őt fogja otthagyni Tesszalonikában, őt fogja otthagyni Béreában, ő érte fog majd Athénból üzenni, és Korintusban rendkívül fontos szerepe lesz Timóteusnak, és egyébként innentől kezdve egészen addig, amíg Timóteus él, mindenütt. De ez innen indul el. És ez rendkívül fontosnak tartom, hogy rögzítsük, hogy Istennek az országában nem lehet mereven élni. Ez a nem lehet mereven élni, ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy nem mondhatjuk azt, hogy mindenkire minden szabály egyformán kötelező minden élethelyzetben, csak azért, hogy ezt az adminisztratív erőt bemutathassuk. Ezt azért szeretném elmondani, mert ha észre tetszenek venni, hányszor van olyan probléma, hogy ebbe belesétálunk. Jó pár évvel ezelőtt, amikor tönkrementek a nagy vállalatok, akkor azon törték sokan a fejüket, hogy hogy lehet kivédeni a nagy űrt, ami támadt, és akkor valaki kimondta, hogy hát a gyerekmunkát azt abba kéne hagyni. És megszüntették a tanoncrendszert, pillanatnyilag Magyarországon 18 éven aluli nem dolgozhat, tehát nem vehet igazából normálisan senki a kezébe egy szerszámot se, mert az gyerekmunkának számít. És amit például a nyugati iskolákban megtanulnak 13-14-15 éves gyerekek, az nálunk 18 után próbálják tanulni, amihez már nincs meg a manuális készség sokszor. Vagy nem ülhet buszra 14 éven aluli gyerek önmagában, mert szülői felügyeletet kell biztosítani. Tessék megkérdezni az anyukáktól ma, hogy ez milyen nagyszerű, hogy minden anyuka meg apuka törheti a fejét, hogy ha 2-3-4 gyereke van, hogy tudja eljuttatni az egyik délutáni foglalkozástól a másikig. És én most azért ezt a két életből vett példát hoztam, hogy ehhez képest mi nagyon sokszor a kereszténységnél is efféle dolgokat szeretnénk keresztül vinni. Mindent, szabályt mindenkin leverni. És aztán lesz belőle sokszor olyan törvénykezés, amiből alig tudunk kigyógyulni, vagy szinte lehetetlen lesz kigyógyulni. Pál mérlegre tette az Isten színe előtt a dolgokat. Visszavonta a hatályát az apostoli gyűlés határozatának? Távolról sem. Van egy szép régi latin mondás, ami nálunk valami különös fordításban terjedt el, miszerint a kivétel erősíti a szabályt. Hát, ha jól emlékszem, igazából talán inkább jobb lenne úgy fordítani, hogy a kivétel megvilágítja a szabályt, rávilágít a szabályra. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most innentől kezdve nem kell valamit tenni, vagy kell valamit tenni, hanem azt jelenti, hogy ebben az különleges esetben most talán mást kell tenni első lépésben. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy Timóteus akkor olyan fél keresztény, fél héber, mindenféle neveket mondanak ma, egyiket se szeretném szóba hozni, mert semmi értelmét nem látom, hanem Timóteus a keresztény missziónak lesz majd ennek a segítségével egy pillére. Így indultak tovább, és azt olvassuk, hogy amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. Tehát továbbra se azt mondta Pál, hogy kivéve, hanem azt mondta, hogy ez a határozat, a pogány testvéreknek ezek szerint kell gondolkozni, viszont nem volt vita, és ez egy nagy áldás lehetett. És ha megfigyelte valaki, akkor itt is Lukács még erre is nagyon odafigyelt, hogy jó sorrendet mondjon, tehát itt Derbe, ami az első misszióút utolsó állomása volt, észak felé lesz az első belépési pont a kilikiai vagy cilíciai területre, és onnan mennek Lisztrába, és nyilván akkor Ikóniumba, és Pergébe, és a pizidiai Antiókiába, egészen le a tengerpartig. De van itt egy olyan megjegyzés, hogy amikor átadták, mindenütt azt találták, amire eredetileg nagyon kíváncsiak voltak, hogy hogy vannak a testvérek, hogy a gyülekezetek erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Most kénytelen vagyok egy olyan mondatot is elmondani itt ennek a résznek a végén, ami nincs benne a Bibliában. De bizonyára okkal nincs benne. Tetszett valakinek olvasni azt, hogy és egyszer csak szembe jött velük Barnabás és Márk, akik erre az útvonalra indultak el. Úgy tűnik, hogy nem keresztezték egymás útját, és nyilván Lukács beszámolt volna annyival, hogy és egyébként találkoztak Pergében, Antiókhiában, valahol összefutott ez a két missziós csapat, amelyik harapófogószerűen indult el erre a misszióútra, de valami miatt Barnabásék úgy tűnik, hogy elakadtak Ciprus szigetén. Ezzel semmi probléma nincs, Isten lelke úgy vezette őket. Pálékat pedig megengedte Isten lelke, hogy végigjárják azokat a gyülekezeteket, amelyek alapultak. Itt most úgy tűnik, hogy elmaradtak ezek a nagy, hatalmas események, mint megkövezés, meg nagy lázadások ellenük, meg egyebek. Itt a gyülekezetek már közben valamilyen módon részévé váltak a társadalomnak, és erősödtek a gyülekezetek. Ez egy óriási örömhír, és nem csak az van írva, hogy erősödtek a hitben, hanem hogy gyarapodtak lélekszámban. Úgy tűnik, hogy az az áldozat, amit Pál hozott annak idején, meg Barnabás hozott a misszió munkáért, abban mindenképpen visszaköszönt, hogy a testvérek most békében élhettek. Ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy Isten néha megenged üldöztetést, támadást, még azt is megengedi, hogy egyik-másik szolgája az átlag fölötti szenvedést éljen át, és sokszor pontosan ez nyit teret arra, hogy a mögöttük levők, a mögöttük jövők utána békében, nyugodtabb körülmények között élhessenek. Bárcsak ma is el lehetne mondani rólunk, hogy tudjuk érteni Isten igéjét a megfelelő helyzetben. Meg azt is el lehetne mondani a gyülekezeteinkről, hogy erősödnek a hitben, és gyarapodnak lélekszámban. Mert egyébként, ahogy akkor is, a világ ma is sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szegedi Mizsér Gergely énekszerző, prédikátor, szónok. Wittenbergben tanult, és 1567 nyarától már Debrecenben prédikátor. Híres énekeskönyvét 1569-ben adta ki Debrecenben. Ebben közölte 10 zsoltár fordítását és 4 eredeti szerzeményét is. Versei mellett egy Petrovics Péterhez intézett latin episztolája maradt fenn. Az adventista énekeskönyv 2 a református 4 énekét őrzi. Közülük a 387-esből idézünk. Úristen, légy most mi velünk, mert sokan támadtanak ellenünk. Nincsen kihez a mi fejünket szükségünkben hajtanunk. Reménységünk, bizodalmunk, mindenkor te voltál mi oltalmunk. Azért most is te felségednek, bátorsággal könyörgünk.
2: Gönczi Kovács Fabricius György, református lelkész. 1559-ben Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, ezután még 8 évet töltött olasz, német és francia egyetemeken. Visszatérve 1575-től Debrecenben lelkészkedett. Előbb esperesévé választotta a Debreceni Egyházmegye, míg 1576 nyarán püspöke lett a tiszántúli egyházkerületnek. A De Disciplina Ecclesiastica című több kiadást ért fontos műve 1577-ben Wittenbergben jelent meg első ízben. A félegyházi féle új szövetség fordítás kiegészítése és közrebocsátása ugyancsak neki köszönhető. Az ő idejében kezdték vezetni a tiszántúli egyházkerület jegyzőkönyvét, és nyitottak anyakönyvet a debreceni iskola felsőbb osztályaiba lépők számára. A különböző zsinatok alkalmával megvitatandó tételeket is kinyomtatta. Sokszor megjelent énekeskönyvét először 1592-ben adta ki Debrecenben.
1: A debreceni nagy templom és a város jelentős része leégett 1802-ben. Szükség lett volna a megmaradt elemek lebontására, új templom építésére. Pécsi Mihály terveit sokáig vitatták, a hosszas húzavona után az első istentiszteletet 1819-ben tartották az új épületben. A végső munkálatok azonban csak 1846-ban fejeződtek be.
2: Bojki János 1931-ben született református lelkész, teológus. Rövidebb időn át szolgált lelkipásztorként Gyöngyösön, Sárbogárdon és Budapesten, majd 1962-től Egyeken, 1970-től pedig Szentendrén. Teológiai doktorátust szerzett, így 1983-tól 1996-ig a Budapesti Református Teológiai Akadémián, majd annak jogutódján, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán tanított, illetve párhuzamosan 8 éven át a komáromi Calvin teológián. Integratív személyiség volt, számára a tudomány mindig a megélt hit és a továbbadásra váró hit szolgálatában állt. Ezt sugározzák művei, néhány közülük, új szövetségi etika, az új szövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, teremtésvédelem, ökológiai krízisünk teológiai megközelítése, János evangéliuma a görög tragédiák tükrében, teológia a szószéken és a katedrán, igaz tanúvallomás, kommentár János evangéliumához.
1: 1910-től 97-ig élt Jacques-Yves Cousteau, közismert francia tengerkutató, felfedező, természettudós, óceánográfus, aki életét a tenger védelmének és rejtelmei fölfedezésének szentelte. Nevéhez kötődik a könnyű búvár légzőkészülék kifejlesztése. A víz és nyomásálló fényképezőgépek, valamint kameratokok kidolgozása a természetfilmezés úttörőjévé avatta. Szerzőként közel 50 kötetet jegyzett, mint például a Csendvilága, a Sötétség birodalma, a Vízi barátaink, az Élő tenger és a Nap nélküli világ címűeket. Dokumentum és természetfilmek készítésében is igen sikeres volt. Mintegy 120 filmjéből 3 Oscar-díjra is érdemes volt. Kirobbanó figyelmet kapott a Cousteau kapitány Víz alatti Odüsszeája című sorozat. Mondhatni, a Föld minden tengerén nagy folyamán megfordult. Legtöbbször a Calypso nevű legendás hajójával. 1992-ben a Duna ökológiai expedícióval Magyarországra is eljutott.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.
3: Csendes percek.
4: A mai állítatot Sister Confianza del Señor írta Colomból, Hondurasból. Életadó lélek. Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté

0: tudtam járni. De ez már javulás volt a betegség első heteihez képest, amikor állandóan szorított a mellkasom, és minden egyes lélegzetvételért meg kellett küzdenem. Hálás vagyok, hogy ma már képes vagyok szabadon lélegezni. A Biblia eredeti nyelvein a levegő vagy légzés szavakat a lélekre is használják, héberül ruach, görögül pedig pneuma. Rájöttem, hogy ahogyan a levegővételre szükségem van az élethez, ugyanúgy szükségem van az Isten lelkére is. Néha küzdök azzal, hogy Istennek tetsző módon éljek, és nem látom az életemben a lélek gyümölcseit, például az örömöt, a türelmet vagy a szívességet. Amikor nem bírok levegőt venni, vagy fájdalmat okoz a nehéz légzés, meg kell állnom és meg kell pihennem. Ugyanígy, amikor elhatalmasodik rajtam a türelmetlenség, a magány vagy az önzés, meg kell állnom a mindennapok forgatagában, és meg kell újulnom a megtartó Istennel való közösségben. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy teljessé teszel minket a lélegzés és szent lelked ajándéka által. Amen. Napi gondolat. Isten lelke ad nekem életet. Imádkozzunk a légzési nehézségekkel küzdőkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Jézus pedig felelvén mondanéki: engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedenéki. Máté 3.15.
1: A mindennapokban számtalan esetben feszülnek egymásnak különböző nézetek. Abból fakad ez, hogy mindenki mást akar véghez vinni az életében. Mindenkinek vannak tervei, elgondolásai, és bizony előfordul, amikor akaratunk, törekvésünk sérti a másik ember vagy a közösség érdekeit. Ilyenkor az a kérdés, hogy vajon ki enged? Az engedés néha jelentéktelen, máskor pedig kockázatos és komoly következményekkel járhat, tehát felelősséget jelent. Sokak számára épp ez nem egyértelmű. Mit jelent Istennek engedni? Szándékunk szerint teret adni Istennek, akaratának, elfogadni tervét belső odaadással. Milyen ritka ez még a Szentírásban is. Ádám és Éva nem engedett Istennek. Káin sem Ábelnek. A fáraó is inkább csapásokkal nézett szembe, vagy

0: Emlékezzünk akár Mózesre. Jézus élettörténetében számos farizeust látunk. Pál apostol az egykori farizeus életében szemlélhető leginkább, hogy mennyire a saját szándéka szerint akarta Istent szolgálni. És a damaszkuszi úton kellett rádöbbennie, hogy azzal nyitja ki az áldások kapuját, ha enged Jézusnak, és kimondja a szót: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Milyen egyszerű, és mennyire felszabadító lenne számunkra is a helyzet. Engedj most, és engedené ki. Itt kezdene kinyílni a mi életünk is. Ma újra szólít az ige: bízzuk magunkat Istenre, az ő kegyelmére, szeretetére és ígéreteire. Higgyük és tudjuk, Isten jót akar nekünk.
1: Én jó Istenem, a 119. Zsoltárral kérlek, vaj, ha én oly boldoggá lehetnék, hogy járhatnék a te szent utadban, és engedhetnék szent törvényednek. Ha parancsodat nézhetném valóban, és azt szívemben bizonnyal hinném, te törvényedet szívemben foglalván azt megtartom, én minden módon. Hálás vagyok, hogy tudhatom, te mindenkor felelősen gondolsz majd rám, és felelősen cselekszel értem. Ha igazán engedek neked, megtapasztalom hordozó szereteted hatalmát. S nap mint nap átélhetem, hogy a legnagyszerűbb döntést hoztam meg azzal, hogy engedtem hívásodnak és útmutatásodnak. Add meg, Istenem, hogy tudván tudjam, mit cselekszel az életemmel, hogy szívből teret adtam néked. Hiszem, eljuttad szolgálatom csúcsára, betölthetem segítséged által küldetésemet kételj nélkül. Köszönöm neked annak a csodáját, amit ajándékozhatsz nekem, Istenem, ha engedek el lelki küzdelemben a te ígédnek. Köszönöm, hogy reád bízhatom az életemet, mert a legjobb kezekben lesz az. Így tudok majd másokat is erre biztatni, hogy minél több ember, család és hiszem, népem is megláthatja, beláthatja, hogy abban van az igazi erőforrás, amikor te néked adja szívét az ember. Ott nyílnak ki a lehetőségek, ekkor áradhat reánk áldás, így nyerhetjük vissza békességünket. Kérlek, add, hogy így történjen ez velünk is, hogy minél inkább engedve néked, keressük életünkkel a kedvedet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Barnabás napja. Barnabás apostol, a katolikusok szerint Szent Barnabás, ciprusi származású, Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa, a ciprusi ortodox egyház megalapítója. Barnabás nem Jézus közvetlenül választott tanítványa volt, hanem a 12 választott tanítványhoz csatlakozott, és missziós tevékenysége alapján minősül apostolnak. Keveset tudunk róla, noha az Új Szövetségben viszonylag sok szó esik róla. Az első, amit Barnabásról hallunk, hogy szántóföldjét eladta, és annak árát az apostolokhoz vitte, az egyházközség szegényeinek szánt adományaként. Derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, ahogy azt is, hogy József, a ciprusi származású lévita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el, ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. Pál és Barnabás fölvette az egyházba a pogányokat, de nem kényszerítették rájuk az ószövetségi törvényeket. Barnabás ünnepét a bizánci és a szír egyház június 11-én üli. Róma a 11. században fogadta be az ünnepet. Közös imádságra hív az egyházak világtanácsa Ukrajna békéért. Világszerte közös online imádságra hívja a keresztény közösségeket az egyházak világtanácsa ma, június 11-én csütörtökön. Az Ukrajna békéért meghirdetett alkalomhoz előzetes regisztráció után lehet csatlakozni. Az Egyházak Világtanácsa a békéért meghirdetett globális imádságok sorozatának részleként hívja közös könyörgésre az egyházakat és a híveket. A kezdeményezés célja, hogy a világ ökumenikus közössége a szolidaritás, a közbenjárás és a reménység közös ritmusában kapcsolódjon össze azokkal, akik a háború, erőszak és a szenvedés terheit hordozzák. A szervezők hangsúlyozzák, az imádság egyszerre tanúságtétel és cselekvés. A kezdeményezés annak az egyházi küldetésnek a kifejezése, amely a szenvedők melletti kiállásra és minden ember méltóságának védelmére hív. Feltöltődni, elcsendesedni és szót váltani egymással. Szó és csend. Ez a mottója az idei református egyházi napok Dunántúl fesztiválnak, amelynek Veszprém ad otthont június 26-a és 28-a között. Kulturális programok, előadások, beszélgetések, koncertek és különleges találkozások várják az érdeklődőket a belváros több pontján. A Református utcában egyházi intézmények, szervezetek mutatkozhatnak be. A szervező bizottság célja, hogy a rend egyszerre jelképezze a nyitottságot, a derűt és a vendégszeretetet. A fesztivál fő igéje Márk evangéliuma 4. fejezetének 39. verse. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ebből alakult ki az idei rend mottója, a szó és a csend kapcsolata. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. Szombaton a felhők mellett inkább napos, száraz lesz az idő. Nyugatira fordul a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadás sorozatot hallják. Jézus eljövetelének jelei. Szilvási József előadása.

Lukácsi Vilma, még hull a mag. Még nincs vége, még egyre hull a mag, a gigászi kéz még egyre szórja. A nagy példázat még nem vált múltá, mert még nem jött el a számadója. A magvető még egyre szórja. Szántóföldek, ekétlen vad utak, kősziklás, bogáncsos tüskés helyek, esőre szomjas, kiszáradt rögök, fájó ugarok, terméketlenek. A példa nektek szól, ti emberek. A magvető az Isten. A magot, az életigét még egyre szórja. Hirdettetik az egész világon, hogy a bűnösnek van megváltója, aki a váltságot már lerúgta. Oda került világ közepére az Isten oltára, a Golgota, ahol megbékélt veled az Isten, ahol érted halt az Isten fia, a kegyelem nagy inspirátora, aki, ha eljő majd az ítélet, odaáll közéd s az Isten közé, vérző testével betakar téged, és kezét nyújtja a bíró felé. Őt már ne, Uram, már ne sújts felé, ő érte én a váltságot letettem, az ő bűneiért szenvedtem én. Ő érte te már elhagytál engem, ígéreted szerint ő az enyém, szerető szívedre hadd hozzam én. Halld, ó világ, neked szól az ige, békét kínáló drága üzenet, esőre szomjas kiszáradt rögök, fájó ugarok, köves vadhelyek, szántatlan földek, szívek, emberek.

Lapozzuk föl Istenek igéjét Máté evangéliuma 16. fejezeténél, és olvassuk az első verstől kezdve a következőképpen, majd pedig a 24. fejezet 3. versét. És hozzámenvén a farizeusok és a szaduceusok, kísértvén kérik őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Ő pedig felelvén mondta nékik, mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik néki jel, hanem ha Jónás próféta jele, és otthagyván őket elméne. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzámennének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Máté evangéliumának ebben a két szakaszában két egymással szemben teljesen idegen embercsoport látszólag egy azonos kérdéssel fordul Jézus Krisztushoz. Ez a kérdés így hangzik, mondd meg nékünk az időknek jeleit. A farizeusok is, a szaduceusok is, a tanítványok is jelt kívánnak. Jelt kívánnak azért, mert mindnyájan tudják, hogy a jel biztonságérzetet, reménységet ad az ember számára. Mindnyájan tudják, hogy ezekre a jelekre szükségük van azért, hogy bizonyítékokat, biztosítékokat szerezzenek az ő hitüknek és reménységüknek a helyes alapjaira és a valóságaira nézve. Jézus alapvetően nem utasítja el az embernek ezt a biztonság igényét. Nem utasítja el, sőt, mond jeleket és hozzáteszi, amikor ezeket látjátok, emeljétek fel a ti fejeteket, mert közel van a ti váltságtok. Jézus Krisztus tudja, hogy nékünk embereknek szükségünk van ilyen jelekre, amelyekkel hitünket erősíthetjük. Szükségünk van ilyen jelekre, amelyek biztonságot és reménységet adnak a mi számunkra. A mindennapi életben is úgy van, hogy az emberek próbára teszik az embereket, mielőtt vállalkozásokba kezdenének, megvizsgálják ezeknek a vállalkozásoknak várható sikereit, felelőtlenül, könnyelműen a hétköznapi élet dolgaiban sem döntünk. Miért is kívánná Isten tőlünk azt, hogy a mi egész életünket, emberi egzisztenciánkat valami olyasmire helyezzük rá, aminek kimenetelére, jövőjére nézve bizonytalanságban vagyunk? Ad tehát jelt. Ad jelt azért, mert szeretné, hogy azok, akik őt követik, akik az ő gyermekei, azok erős hittel, bizalommal, azzal a reménységgel járnának az ő útján, hogy jó helyre vetették reménységüknek, hitüknek horgonyát. Nagy prófétai beszédében, amiből idéztük Máté evangéliuma a 24. fejezetének ezt a rövid versét, azzal kezdi az ő mondani valóját, hogy szeretné eloszlatni mind a tanítványoknak, mind pedig a jövendő nemzedékeknek félelmét, bizonytalanságát, reménytelenségét. Jézus tudja, hogy a bizonytalanság, a félelem nem jó tanácsadó. Ezért azt mondja, mielőtt bármit mondana a jelekre vonatkozólag,
Mielőtt bármit válaszolna a tanítványok konkrét kérdésére, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen benneteket. Majd így folytatja, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a vég. Ez csak a sok nyomorúságnak a kezdete. Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Jézus mindenek előtt szeretné oszlatni azt a félelmet és azt a pánik hangulatot, ami oly sokszor tört fel az emberi történelem folyamán, és amely oly sokszor kísértette meg a hívő embereket is, a vallásos embereket is. A történelem különböző kataklizmái, súlyos fordulópontjai közepette, gyakran terjedt el a hír, most lesz vége a mi világunknak, valami rettenetes, valami kilátástalan jövő vár reánk, és ez a félelem, ez a rettegés, ez a bizonytalanság mindig megmérgezte, megrontotta az emberek életét, és olyan cselekményeket, olyan emberi döntéseket és lépéseket szült, amelyek sem Isten szempontjából, Isten eljövendő országa szempontjából, sem a földi életnek értelmes, komoly megtervezése és élése szempontjából nem voltak üdvösek és nem voltak hasznosak. Jézus tehát olyan jeleket kíván adni az ő tanítványainak, amely nem félelmet, nem kétségbeesés szül, hanem valóságos reménységet, valódi bizodalmat, biztonság érzetet. A farizeusok és a szaduceusok kérését mégis elutasítja. Azt mondja, ez a gonosz és parázna nemzetség jelt kíván, és nem adatik nékik jel. Majd a mindennapi életből vesz két példát, és azt mondja nékik, ti, akik ismeritek a természet világának törvényszerűségeit, felnéztek este az égre, és megmondjátok az ég ábrázatából, hogy holnap milyen idő lesz. Felnéztek reggel is az égre, és a reggeli látottak alapján is megmondjátok, hogy aznap milyen idő lesz. De az idők jeleit nem tudjátok megítélni. Vajon miért mondotta Jézus ezeket a kemény szavakat? Azért, mert itt is érvényesült egy sajátos tétel, amit a Bibliára, Isten ígére vonatkozólag szoktunk gyakran idézni. Ha valaki kételkedni akar, akkor talál elég okot a kételkedésre. Ha viszont valaki hinni kíván, akkor talál elég bizonyítékot a hitének megerősítésére nézve. Amikor a farizeusok és a szaduceusok Jézus Krisztushoz jöttek ezzel a kéréssel, hogy mutasson nékik messiási jelt, amiből felismerhetik, hogy ő nem csaló, és nem akarja félrevezetni a népet, hanem valóban ő a messiás, valóban ő az Istentől küldött szabadító. Ezt nem Jézus szolgálatának az elején tették, hanem egy olyan időpontban, amikor Jézus már számtalan messiási jelt tett, betegeket gyógyított, poklosokat tisztított, épp az imént szaporította meg azt a néhány kenyeret, amellyel az 5000 után most 4000 embert vendégelt meg. Olyan jeleket adott tehát, amelyekből felismerhették volna Jézus messiás voltát. Sőt, sokan felismerték már ekkor Jézus Krisztusban a messiást. Gondoljunk a napkeleti bölcsekre,
aki a betlehemi csillagot követve felismerték a jászolban lévő kisdedben az Isten fiát. Gondoljunk Simeonra és Annára a templomban, akik nem látnak többet, mint egyszerű, szegényes, külsejű szülőket, akik már többre nem tellett, csupán két galambfiat hoznak, amikor gyermeküket bemutatják és odaszentelik az Úrnak. A szerény külső ellenére mégis felismerik ezekben a szülőkben a Messiás szüleit, és ebben a gyermekben a Messiást, a világ szabadítóját. Gondoljunk a tanítványokra, akik oly markánsan fogalmazzák meg, kihez mehetnénk, hiszen mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Sokan felismerték már ekkor Jézus Krisztusban a Messiást. Ha ezek a tanítók nem ismerték még fel, ha ezek a jelkérők még nem látták be, hogy Jézus Krisztus a Messiás, az nem azért van, mert ő túl kevés jelt mutatott, vagy ezek a jelek nem voltak elég látványosak, elég meggyőzőek, hanem azért, mert vakká váltak ezeknek a jeleknek a felismerésére. És ez nem csak a messiási jelekre vonatkozik. Péter apostol második levelének harmadik fejezetében beszél csúfolódókról, akik azt kérdezik, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. És azt mondja az apostol ezekről a csúfolódókról, ezek láthatnák az idők jeleit, ezek láthatnák azokat az eseményeket, amelyek Jézus eljövetelének közelségét mutatják, de kész akarva nem tudják azt, amit tudniuk kellene. Jézus eljövetelének jelei és a messiási jelek tehát sajátos értelemben jelek. Olyan jelek ezek, amelyek felismeréséhez és megértéséhez hitre van szükség, és pedig a Krisztusba és az ő igéjébe vetett hitre. Ahogy a zsidókhoz írott levél mondja, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, úgy ide is vonatkoztathatjuk ez igének gondolatait, hit nélkül lehetetlen megérteni a Jézus eljövetelének közelségéről szóló bibliai tanításokat. Hit nélkül lehetetlen felismerni napjaink eseményeiben az idők jeleit, azokat a jeleket, amelyek nyilván és láthatóan hirdetik nékünk Jézus Krisztus eljövetelének közelségét. Amikor e jelekről szólunk, hitből tesszük, és amikor e jelekről szólunk, a hallgató hitére appellálunk, hitére hivatkozunk, mert enélkül a hit nélkül, ahogy Jézus kortársai nem ismerték fel a leglátványosabb messiási jelekben sem azt, hogy Jézus Krisztus az Istentől küldött szabadító, úgy napjaink eseményeiben sem ismeri föl az ember Jézus eljövetelének jelét. Jézus eljövetelének közelségét. De mielőtt bármit mondanánk a jelekről, még egy kérdésre válaszolnunk kell. Vajon van-e a megváltás tervében időszámítás? Vajon beszélhetünk-e Jézus eljövetelének közelségéről és távolságáról? Kell-e és szabad-e nékünk a megváltás tervében valamilyen folyamatosságot látnunk, valamilyen időbeli közelséget feltételeznünk, ami életünk, ami korunk és Jézus Krisztus második eljövetele között? Sok keresztény idézi Péter apostol második leveléből ezeket a gondolatokat, egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. És ennek alapján azt mondja,
hogy Jézus eljövetelének közelségéről és távolságáról szólni helytelen dolog. Helytelen dolog azt állítani, hogy bármely korban mi közelebb vagyunk Jézus Krisztus eljöveteléhez, mint az előttünk élő korok. És hogy az utánunk jövők még közelebb lesznek Jézus eljöveteléhez, mint mi. Ez az állítás azonban ennek az igének a végzetes félreértésére épül, mert Péter itt nem azt mondja, hogy a megváltás tervében nincs időszámítás, nem azt mondja, hogy a megváltás terve nem történeti jellegű események sorozata, hanem csupán azt mondja, hogy a megváltás tervében alkalmazott mennyei időszámítás különbözik az emberi időszámítástól. A megváltás tervének időszámítása nem azonos az emberi időszámítással. Nem a mi természetes időérzékelésünknek a függvénye, hanem egy másfajta időszámítást, egy mennyei, egy bibliai időszámítást kell ahhoz megtartanunk, megtanulnunk, hogy ez időszámítás fényénél valóban érzékelni tudjuk a megváltás történetének előhaladását, folyamatosságát. Hogy mennyire tud a Biblia a megváltás tervében időpontokról, időszakokról, gondoljunk csak Jézus eljövetelének, első eljövetelének néhány kimagasló eseményére, mindjárt a születésre. Pál azt írja a Galácia beliekhez írott levélben, hogy Jézus nem előbb és nem később született, mint akkor, amikor eljött az időknek teljesség. Jézus testetöltésének tehát volt Istentől rendelt ideje, és ezt az időt felismerték Jézus kortársai. Pál erre utal, amikor azt mondja, hogy Jézus az idők teljességében jött el, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Jézus földi szolgálatán belül is voltak az egyes eseményeknek meghatározott idei. Gondoljunk csak János evangélium a második fejezetének negyedik versében arra kijelentésre, amikor ott a kánai menyegzőn Jézus úgy válaszol Máriának, az ő édesanyjának, nem jött még el az én órám. A samáriai asszonynak azt mondja, eljön az óra. A görögök kapcsán ugyancsak János jegyzi fel a 12. fejezetben, azt mondja, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Jézus egész szolgálatát órák veszik körül. Olyan órák, amelyeket Jézus felismert, és amelyeket felismerve mindig időszerűen cselekedett, időszerűen járt el. Jézus egész földi szolgálatánál az evangéliumok érzékeltetik, hogy ez a szolgálat menetrendszerű pontossággal az isteni tervnek megfelelően alakult. Ha ez így van Jézus első eljövetelekor, miért is ne lenne így a megváltás történetének minden eseményével, nevezetesen az ő második eljövetelével kapcsolatban is? Ha Jézus földi élete az isteni tervnek a végrehajtása volt, és pedig részleteiben, miért is ne lenne az ő második eljövetele is ennek a tervnek a végrehajtása ugyanilyen részletesen? Isten igéje azonban erről az időszerűségről feltétlenül tanít nékünk két dolgot. Egyrészt, azt mondja erről az időről, hogy ez az idő váratlan, tolvajmódra lepi meg az embert. Nem esik tehát egybe az emberi elgondolásokkal. Azt mondja Pál a tesalonikai első levélben, az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úr napja úgy jö el, mint a tolvaj éjjel.
Jézus a nagy profétai beszédben, Máté evangélium a 24. fejezetében szintén arról ír, arról beszél, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házba törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Isten ígében van egy világos tanítás, amit körülbelül így lehetne összefoglalni. Jézus Krisztus eljövetelének ideje az ember számára ismeretlen, annyira ismeretlen, hogy tolvajmódra váratlanul lepi meg az ember. Egy nagyon szép példát mond Isten ígéje erre nézve, a várandós asszony példáját. Manapság aránylag elég pontosan kiszámítják a szüléseknek az idejét. Hogy mondjam el azonban, hogy nekem, akinek 3 gyerekem van, mind a 3 születés alkalmával éjszaka kellett a taxiért rohanni, mert pontosan akkor jöttek a szülési fájdalmak, amikor éppen nem gondoltunk rá. Noha tudtuk az időnek a lejártát, noha tudtuk, és orvosilag kimutatták, hogy mindennek mikor kell bekövetkeznie, mégis az óra, a perc váratlanul ért bennünket. Ilyen Jézus eljövetele is, még a keresztény ember is váratlanul éri. De van egy másik, ezzel párhuzamos és ezzel szemben ki nem játszható bibliai tanítás, amiről ugyancsak Pál apostol beszél, ugyanitt a Tesalonikai levélben, az első levél 5. fejezetében, a 4. versben, amikor azt mondja, de ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lepne meg titeket. Még az egyik oldalról azt mondja Isten igéje, hogy Jézus eljövetelének ideje ismeretlen az ember számára, a másik oldalról ugyanilyen világosan beszél arról, hogy Jézus eljövetelének közelsége a jelekből, az eseményekből felismerhető. Mely jelekből? Rendkívül sok ilyen bibliai jelről beszél Isten ígéje nékünk. Talán idézzük az egyik legmarkánsabbat, és talán legaktuálisabbat Jakab apostol levelének 5. fejezetéből, azokat a gondolatokat, amelyeket így fogalmazott meg az apostol. Nosza immár ti gazdagok sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságtok megrothat, és ruháitokat molyette meg. Aranyotok és ezüstötök rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Imi a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dörzsöltetek-e földön, és dobzódtatok, szíveteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem áll ellent néktek. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrőek az Úrnak eljöveteléig. Ime a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét. Béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel. Jakab apostol azzal zárja ennek a szakasznak a gondolatait, legyetek atyám fiai béketűrőek az Úrnak eljöveteléig, és pedig azért, mert az Úrnak eljövetele közel van. De honnan tudja Jakab, hogy az Úr eljövetele közel van? Azokból, amiről a korábbi versekben, a korábbi gondolatokban ír.
azokból, hogy e föld gazdagjainak, azoknak az embereknek, akik bizodalmukat, reménységüket a földi vagyonba, a földi értékekbe helyezték, gazdagságuk semmivé vált, vagyoni biztonságuk megingott, és egyik pillanatról a másikra kiderült az, hogy ez a biztonság, amit az arany, az ezüst, a pénz, a földi javak jelentenek az ember számára, rendkívül kicsi és rendkívül vékony. És hadd emlékeztessem az én kedves testvéreimet arra, hogy ennek a bibliai jövendőlésnek a beteljesedését én is, önök is, mindnyájan a pénztárcánkon érzékeljük. Egy olyan világban élünk, amelynek gazdagsága, értékei egyik óráról a másikra devalválódnak, egyik óráról a másikra veszítik el nem csak emberek, egyének, néptömegek, nemzetek, országok azt a biztonságot, amit a pénz, a földi érték jelentett az emberiség számára. Természetesen e világ történelmének végére nem valamiféle gazdasági válság helyezi a pontot. A világ sorsa nem valamiféle gazdasági válságba és ennek a kilátástalanságaiba torkolik. Ezek az események azonban arra figyelmeztetnek bennünket, hogy legyünk béketűrőek az Úrnak eljöveteléig, mert az Úr eljövetele közel van. Egy másik gondolatkör. Lukács evangélium a 21. fejezetében arról olvasunk, hogy lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, a földön a pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Lukács azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik e föld kerekségére következnek. Nem kell messzire menni, és nem kell hosszan bizonygatni azt, hogy milyen katasztrofális félelem nehezedik ma erre a világra. Olyan félelem, ami természetesen nem ok nélküli félelem. Megvan ezeknek a félelmeknek a nagyon szomorú és nagyon reális alapja. Félelem nem csak a gazdasági bajoktól, félelem a háborúságtól, a fegyverektől, rettegés attól, hogy milyen újabb és borzasztóbbnál borzasztóbb, tömegpusztító, emberpusztító eszközöket halmoz fel az ember ezen a földön. Félnek ettől a nemzetek, félnek ettől az emberek. Félünk ettől mindnyájan. Sokszor talán még erősítik is bennünk ezt a félelmet. De bármennyire erősítik, megvan az alapja, megvannak a gyökerei. Jézus azonban azt mondja, ahogy nagyon találóan fogalmazta meg valaki a közelmúltban, az emberiség fél, de mi keresztények reménykedünk, mert tudjuk, hogy világunk történelmét, ahogy nem a gazdasági bajok, úgy nem is a háborúnak az eszközei fejezik majd be. Mert ha azok fejeznék be, jaj volna nékünk. Ezek a fegyverek tudnélik nem válogatnak jók és gonoszok,
ártók és ártatlanok között egyformán érintenek minden ember. E föld történelmének azonban Isten olyan végsorsot szánt, amelyben ő igenis válogat ember és ember között. Igenis különbséget tesz jók és gonoszok között. Igenis különbséget tesz ember és ember között abban, hogy milyen sorsot szán és milyen sorsot ad ezeknek az embereknek. De bár tudjuk, hogy világunkat nem az atomháború fejezi majd be, mégis látnunk kell ezekben az eszközökben is az idők jelét, azokat az eseményeket, amelyek Jézus Krisztus eljövetelének közelségére figyelmeztetnek bennünket. Aztán Pál apostol beszél a Timóteusi második levélben arról, hogy az utolsó időben nehéz idők állanak be, és felsorolja az okokat, amit körülbelül így lehetne összegezni, a mérhetetlen emberi önzés és a durva erőszak következtében az ember élete egyre terhesebbé és egyre félelmetesebbé válik ebben a világban. És gondoljunk csak arra, hogy nincs nap, nincs óra talán, ahol a vad emberi erőszakkal ne találkoznánk. Egy-egy eltérített repülőgép, egy-egy felrobbantott, megszállt követség, formájában, egy-egy túszulejtett ember formájában, és látjuk, hogy nemzetek, országok, kormányok bizonyulnak tehetetlennek az emberi erőszaknak egy durva megnyilatkozásával szemben. Aztán, ami korunk, a hit elvesztésének ideje is. Úgy olvassuk, Jézus Krisztus jövendőlését erről a korról, az ő eljövetelét megelőző korról, hogy olyan lesz ez a kor, mint Noé napjai voltak, amikor az emberek nem vettek észre semmit, mert nem kívántak észrevenni semmit. Olyan lesz ez a kor, amelyben megnehezedik az emberek szíve, a részegség, a dobzódás, az élet gondjai miatt. Olyan ez a kor, amelyről Jézusnak azt kellett mondani, hogy annak okáért, amikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet ezen a földön. És itt nem azokra gondolunk, akik nyíltan vallják azt, hogy ők nem hisznek Istenben. Ennél súlyosabb problémája van ennek a világnak. Azokban a tömegekben, akik azt vallják, hogy ez az egész dolog őket nem érdekli. Hogy ők nem is kívánnak ezzel foglalkozni. Hogy van, vagy hogy nincs. Ők nem is kívánnak állást foglalni, ők nem törődnek ezzel az egésszel. És aki nem törődik életének végső kérdéseivel, az előbb-utóbb oda jut, hogy nem törődik életének mindennapi dolgaival sem, és olyan emberré válik, akire soha és sehol nem lehet számítani igazán. És végül, ami korunk, a világ evangelizálásának kora, az az idő, amikor teljesednek Jézus szavai, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Amikor áttekintjük-e jeleket, és ezekben felismerjük Jézus Krisztus eljövetelének a közelségét, akkor csupán már csak egy kérdés marad nékünk. Mi szükség mindezekről szólni? Mi szükség mindezekkel foglalkozni? Milyen gyakorlati haszna, jelentősége van ennek a hívő ember életének szempontjában? János így válaszol erre a kérdésre. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Péter pedig azt mondja a már sokat idézett második levél harmadik fejezetében, mivel hogy mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben,
akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, mert új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Jézus eljövetelének közelsége szent életre sarkal bennünket. Bár adná a mi Istenünk, hogy mi, akik várjuk és sóvárogjuk az ő napjának megjelenését, törekednénk is erre a szent életre, erre az odaszentelt életre az ő kegyelméből.

Várlak. Talán nem azért, amiért mások is várnak, mert nőnek az árnyak, s valahol benn lappang a félelem. Várlak. De nem csak azért, mert hinni kell sok minden egyébbe. Azt is, hogy visszajössz. Nem csak azért, hogy fölvásd szegénységem mennyek országával, hiszen tudod, mennyire otthon érzem magam e földön. Hozzátapadtam a földhöz, a földiekhez. Van házam, ruhám, kenyerem. Nem az, ami epesztve epeszt, ha mondom, vallom, imádkozom mind sürgetőbben, ahogy az évek szállnak, hogy várlak. Várlak. Nem csak értelemmel, mert a problémákkal súlyos jelen kényszerít belátni ígéd igazát, vagy mert nyilván szólnak jöttödről feltört pecsétű, betelt proféciák. Én téged várlak, Uram, üdvösségem, csodálatos Isten, felettébb való lény. Téged várlak én. Éretted várom nyílni az egeket, és várlak, mert szeretlek.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozata segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Múzeumok éjszakája az Evangélikus Országos Múzeumban. Idén is színes programokkal, időszaki kiállítással és előadásokkal várja az érdeklődőket az Evangélikus Országos Múzeum június 20-án szombaton 17 órától 23 óra 59 percig. A látogatókat kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, krédó estel, az Amor Fati együttes koncertjével, zseblámpás éjszakai kalandozással, valamint Kondor Attila alkotó tárlatvezetésével várják. Ifjúság vasárnapja 2026-ban. A múlt évhez hasonlóan idén is közös ünnepi alkalomra hívják a református gyülekezeteket az Ifjúság vasárnapján. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 20-án, vasárnap, országszerte hangsúlyt kapjon a gyülekezetekben minden generáció, köztük a fiatalok is együtt gyűlnek össze Isten dicséretére. Az Ifjúság vasárnapja közös ünnep a Kárpát-medence református gyülekezeteiben. Egyszerre közös és helyi alkalom, hiszen ugyanazon a vasárnapon mégis az adott közösség életéhez illeszkedve valósul meg. Ezen a napon különösen is hangsúlyos, hogy a fiatalok az ajándékaikkal szolgálhassanak a gyülekezetekben, bizonyságtétellel, énekléssel, vendéglátással, házigazdai szolgálattal, vagy más módon. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a közösségek megáldják és szolgálatba küldjék azokat a tanárokat és ifi vezetőket, akik évközben a fiatalok között végeznek szolgálatot. A szervezők idén is szeretnének segítséget nyújtani a gyülekezeteknek a készülésben. Közzétették a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatának dikasztériuma bejelentette azt a témát, amelyet Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. Leó pápa az Ézsaiás könyvéből vett idézetet választotta. Csinálnak fegyverekből kapákat, és dárdákból metszőkéseket. Ézsaiás 2.4. A 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. A közlemény rámutat arra is, hogy a háború a természeti erőforrásokra gyakorolt hatásának ma már széles körben elterjedt. Ismerete nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, sem a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. A nyilatkozat végül arra hívja fel a figyelmet, hogy a Teremtésvédelmi Világnap témájául választott szentírási részben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, ami kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. Szombaton a felhők mellett inkább napos, száraz lesz az idő. Nyugatira fordul a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

0: Vörös Sándor költő, drámaíró, Szombathelyen 1913. június 22-én látta meg a napvilágot, és Budapesten 1989. január 22-én adta vissza lelkét teremtőjének. Csoda gyereknek tartották. 6 évesen verseket írt, 10 évesen Shakespeare-t olvasott. Ennek ellenére a gyötrelmekre is emlékezett.
1: Azt hiszem, kevés ember van, aki többet szenvedett volna, mint én. Olyan üldözött gyerekkorom volt, hogy 10 éves fejjel fölakasztottam magamat, úgy szedtek le. 15 éves időmig falun éltem, fizikai munkát végeztettek velem, és üldöztek, rúgtak, kínoztak. Az osztálytársaim csúfoltak, a lányok kinevettek, önnevelés és akaraterő árán mégiscsak ember lett belőlem. Engem a poklok minden ördöge kalapált emberré.
0: Vörös felnőttként is alacsony termetű és törékeny alkatú volt, jellegzetes hanggal. 15 éves korában a Szombathelyi Hír közölte első novelláját, és 4 verse jelent meg az Erőben. Elküldte első verseit Osváth Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is, aki kedvezően fogadta őket. 1931 végén néhány versét eljuttatta Babicshoz, aki a Hajnal címűt a Nyugat 15-16-os számában kinyomatta, majd 1941-ig, a folyóirat fennállásáig összesen 64-et. Vörös így tekintett vissza.
1: Írni inkább csak akarok, mint tudok. Munkáimra hatott a Tao Te King, a Gilgames eposz, a Biblia, az újabbak közül Mallarmé, Babics, továbbá a matematika, a zene, az ablaküvegen mászkáló légy.
0: Még középiskolás korában ismerkedett meg Illés Árpád festőművésszel, akivel életre szóló barátságot kötött. Erről így emlékezett a költő. Ő vezetett be a képzőművészetbe, és győri kollégái, Borsos Miklós, Endrédi György, mindegyiktől sokat tanultam, de legtöbbet Illés Árpádtól. Lassanként rányílt a szemem a korai festményeinek érzékeny színharmóniáira. Több verskötetem címlapja tőle való, mint az Elízium, Tűzkút, Merülő Szaturnusz. A Teljesség felé című prózavázlatkönyvemet rajzokkal ő illusztrálta. Ebben a kötetben arra buzdít, hogy életünk során mindennek a javára tegyünk. Milyen módon? Az utunk egészére, a dolgok mintázatára és iramára való figyeléssel. Utunk célja azonban a kiinduló pontjával azonos. Nem a cél tehát a fontos, hanem a minket megnemesítő út maga. A helyes utat megjárt, irányát és mértékét végleg megtalált utazó a szeretet végtelenségét éri el. Ahhoz, hogy az út végére nem esetbe jussunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy földi valónk csak utitárs, amelyet magunkkal viszünk. Csak így vonhatjuk le azokat a következtetéseket, amelyek életünk egészének igazi értelmét, igazi célját képezik. Az út végén
1: az embernek nem a léte, hanem a külön léte szűnik meg.
0: Ez az a pillanat, amikor a szeretet végtelenségét éljük át. Vörös Sándor megfogalmazása ezt a végtelenséget ragadja meg.
1: Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség az Isten.
0: A teljesség felé című opusz részleteit Rátóti Zoltán adja elő.
2: Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad. Nyűd szét díszeid, a szépség legyél te magad. Feledd el mulatságaid, a vígság legyél te magad. Égesd el könyveid, a bölcsesség legyél te magad. Pazarold el izmaid, az erő legyél te magad. Olsd ki lángjaid, a szerelem legyél te magad. Üzd el szánalmaid, a jóság legyél te magad. Dúld fel hiedelmeid, a hit legyél te magad. Törd át gátjaid, a világ legyél te magad. Vedd egybe életet halálod, a teljesség legyél te magad. Szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács. Igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Az életrajzhoz visszatérve, 1933 őszén Pécsre utazott, és beiratkozott az Erzsébet Tudományegyetem jogi karára, majd átment a földrajztörténelem szakra, végül filozófia-esztétika szakon szerzett diplomát. Doktori disszertációját a Vers születése címen írta meg. Egyetemi évei alatt a Batsányi kör és a Janus Pannonius társaság munkájába is bekapcsolódott. Ekkoriban kötött barátságot számos költőtársával. 1935-ben Vörös Baumgarten jutalomban, egy évvel később Baumgarten díjban részesült. Ezekből későbbi utazásait fizette. 35 nyarán észak-európai, 37 elején pedig hosszú, távol-keleti utazást tett. A genovai kikötőben szállt hajóra, onnan Nápolyon keresztül Egyiptomba vezetett az útja, majd az arab és az indiai vizeken át Bombay következett. India után Ceylon érintésével eljutott Szingapurba, Manilába és Shanghaiba is. 1947-ben feleségül vette a nála 4 évvel idősebb költőnőt, Károlyi Amit. Ő így jellemezte röviden a házasságukat. Régi módi házasság. Mind a ketten komolyan vettük. Gyermekük nem született, de Károlyi Ami így is teljesnek vélte az életüket. 1959-ben 2 hosszabb utazást is tettek együtt. Májusban Kínába, ősszel pedig Görögországba látogattak. 1965-ben eljutottak New Yorkba. 1966. júliusában a házaspár Londonba utazott, ahol Vörös felolvasást tartott a Szepsi Csombor kör estjén. Az 50-es, 60-as években csupán az irodalmunkban új minőséget jelentő gyermekversei, Bóbita, Ha a világ rigó lenne kötetekben, és mi fordításai jelentek meg.

0: 1956-ban kiadták ugyan a Hallgatás tornya című válogatás köthetét, de 1964-ig ismét nehezen tudta írásait megjelentetni. Vörös a sorozatos támadások után kerülte a direkt politikai kijelentéseket. A társadalmi változások amúgy is ritkán késztették, ekkor is többnyire áttételesen megnyilatkozásra. Ilyen az elesett katonák, a relációk, a közvetettséget néha az általános létélmények vagy a létből cselet kifejezéséig fokozza, mint a reménytelenség könyve, a makruk veszése, a nehéz óra. Számára az átélt rettenetek az egyetemes értékvesztés részei, és alkalmat teremtenek neki a lemondáshoz, a megoldást hozni nem tudó cselekvésről. Egyre árnyaltabban, nagyobb ívekben fogalmazott, amúgy is lényegesen szélesebb történelmi, irodalmi horizonton gondolkodott, mint sok kortársa. Ezt tükrözi a politikáról alkotott véleménye. Az igazság az, hogyha az ember sokat foglalkozik művészeti, metafizikai, poétikai, történelmi kérdésekkel, akkor megérti, hogy a mindent megmérgező politikai attitűd valójában sokszor nem több, merő hisztéria. Tudatmódosult állapot, amely olyasmire készteti az embereket, akár pro, akár kontra, amit normálisan nem cselekednének. Mindez pedig valójában nem a politika szó nemes jelentése, hanem annak teljes félreértése. Nem a közügyekkel való foglalkozást jelenti, hanem a hatalom akarását. Vagy éppen a mániákus lázadozást az ellen, amin nem tudunk változtatni, s ami éppen a mi cselekedeteink következtében, vagy azok ellenére jött létre. Ennek lehelet finom tükre az ima.
1: Úristen, oltalmazd népünket attól, hogy gyötörjék, de még inkább oltalmazd attól, hogy ő gyötörjön másokat, vagy övéit és önmagát.

0: Írói pályája fölívelt, végtelenül gazdag életművet alkotott. 1964-ben Tűzkú című kötete előbb Párizsban, majd itthon jelent meg. Pályája egyik csúcsát 1968-as Merülő Szaturnusz című kötete jelenti. 1970-ben és 71-ben is irodalmi Nobel-díjra jelölték. Őt azonban egyre súlyosabb depresszió gyötörte.
1: Teljes életemben vígan éltem, és most öregkoromban riadtan nézek szerte a pokolban. Elég volt a világból, a négy falból, a túl közeli csillagokból, a nyúzott disznóhúsból, a másikat ért méltatlanságból. Hazamegyek apámhoz, anyámhoz, a koporsóba.
0: Megkapta a Kossuth díjat is, a vele járó pénzből Pásztor Béla emlékére díjat alapított fiatal költők támogatására. Ugyancsak 70-ben jelent meg első angol nyelvű versválogatása, amelyet egy évvel később a német követett. Vörös általában éjjel írt, rengeteget dolgozott reggelig, napközben csupán néhány órát aludt. Egészségét nemigen kímélte, már tizenéves korában erősen dohányzott és ivott is, főleg bort. A szavakkal hihetetlen virtuózitással bánt. A ritmus is lételeme volt, így szólít föl.
1: Olvas verseket olyan nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sort, de többször egymás után. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zenéjét, s az alkotó lelkek belső zenéjét, s eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is. A vers belső igazi szépségét, testtelen táncát csak így élheted át.
0: Korán megmutatkozott a primitív és az ősi megnyilatkozási formákhoz való vonzódása, mint a maláji ábrándok, első emberpár, vagy a kő és az ember.
1: Vörös Sándor. A kő és az ember. Rejtőzködnöm nem lehet, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet, szólt a szikla, megindulok. Eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok. Eltiporlak. Tágulj tőlem, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla. Én is mennybe mennék, mint te. Én is égek. Én is mennybe mennék, mint te. Én is égek. Szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet.
0: Az egyetemesség dalnokának is nevezett költőt, különösen az antik kultúra és a keleti irodalom vonzotta. Felfogására a keresztény és a platoni szemlélet egyaránt hatott. A mítikus, asszír és ókörök költői művek hatására átírásra is több ízben vállalkozott, ilyenek az Istár pokoljárása, Gilgames, a Teumachia. Tudatosan vállalta, hogy különböző stílusokat asszimiláljon. Mítoszaiban és más hagyományos verseiben a világgal való ősegység helyreállításának, a férfi-nő viszonylatoknak, az anyag és a szellem ellentétei és a művészlét kérdéseit dolgozta föl. 6. szimfónia, Elveszített napernyő, Médeia, Orpheus. Bárdos László szerint költészete már kezdetben is igyekszik eltávolodni a vallomásos énlírától. Eleinte a forma, a műfaj, a ritmus szervezet szabad válogatásával adja ki a versbeszédet az élmény hatalma alól. Sokféle mintára visszanéző stilizációiban azonban még nem hangolódik össze eléggé szólam és gondolat. Az utóbbi még nem érte el az előbbi átételességét, fogalmi kifejezés logikáján belül marad.

0: A Medúza 1944 című kötetében már saját világát építette. Felfogására Hamvas Béla is hatott, akár a keresztény és a plátóni szemlélet. Az emberi érzékek szerinte csak a jelenségek felszínét közvetítik, de a praktikumra irányuló értelem sem jut mélyebbre, igazabb látásig. Ezzel csak egy magasabb rendű, az ősit meg nem tagadó szellemiség tud élő kapcsolatot teremteni. Célja az volt, hogy versei révén az olvasók közelebb kerüljön a jézusi eszményhez.
1: Jézus tanítása rendkívül egyszerű és szabad volt. Érthetetlen előttem, hogy miképpen épült fel erre az egyszerű, világos alapra a keresztjének sokszor rideg erkölcstana és életstílusa.
0: Számára alacsonyabb szinten az alkotása játékosság és a naív, nyitottságát el nem veszítő szemlélődés. Magasabban a harmóniák, ritmusok törvényeihez igazodó művészi tevékenység. A szürrealistáktól tanult laza képzettársítás vörössoraiban épp úgy találkozik a primitív szemlélet titokzatosságával, mint a gyermekversek friss játékosságával, a zenei motivum szerkesztéssel, vagy a modern szabad versépítés eljárásaival. Bravúros verselésének köszönhetően rendkívül sok versváltozatot alakított ki. Fugetta, fúga, változat egy népdarra, grádicsok éneke, dob és tánc, ablak az éjbe, négy korál. Következzék az őszi éjjel izzik a galagonya, a Sebő együttes földolgozásában.

0: gyakran juttatta jelentős szerephez az írásképet. Kalligramma közeli műveiben kínai templom, keresztültés, tapéta és árnyék, egérrágta mese, szerinte a közvetlen tapasztalással észlelhető, vagy a tudományos kategóriákkal rendbe foglalható történelem sem több, kicsinyes részérdekektől meghatározott, zavaros történés halmaznál. Az igazi a szellem alakváltásaiban ragadható meg. Egy másik világ, őrültek háza. Örök sötétség tapad. 20. századi freskó. Ez utóbbi megvalósítására törekedett életművének sokféleségével. Képi, érzelmi, gondolati és hangzás elemeket hordozó anyagának zenei megszerkesztésével. Nagyobb kompozícióiban 3 részes ének, 3. szimfónia, kisebb változatokban magyar etűdök, Ronyszőnyeg kötet.
1: Vörös Sándor, Ronyszőnyeg, részlet. Ki minek gondol, az vagyok annak. Miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra, te vagy magad, ki e jelet vonja. S vigyázz, hogy fénybe vagy ányba játszik, mert fénye árnya te rád sugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról, rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel? Hát bízd magad rám! Bolondnak nézel? Csörög a sapkám! Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz, ha oroszlánnak nem menekülhetsz. Szemem tavában magadat látod, mint tükröd vagyok leghűbb barátod.
0: Verspotréinak egy része is fontos. 3 emlékmű József Attila utolsó fényképére. Lényegesen nagyobb azonban a súlya az Ovidiusra átjátszó 40 darabból épített szonetciklusának, az átváltozásoknak. Ebben az örök alakváltás, az átszellemült vándorlás eszményeit sugalva talán legteljesebb kifejtését adta a harmónia eszményének és a változás változatlanság egységéről kialakított felfogásának. E ciklus kiemelkedő darabjai Proteus, Marsyas és Apollón, a nyüzsgés, autofágia, a belső végtelen, animus, anima, in aeternum.
1: Vörös Sándor, a kiukat világ, részlet. Külön árkaink s gátjaink miatt az áldás tengerét fövény elissza. Világunk, mint sutba dobott kulissza. Tekints rá, itt is, ott is átjukad.

0: szerepjátszó készségét és stílus virtuozitását Psziché című verses regényében bontakoztatta ki a legszabadabban. Ez a kitalált időrendjéből következő fejlődésen túl motivikusan is megszerkesztett versgyűjtemény a másfél száz évvel korábbi időbe képzelt költőnőnek ellentétek közt őrlődő életéről, különös lelki világáról vall. Keletkezéséről ő maga a következőket mondta.
1: 20 éves korom óta majdnem 40 esztendőn keresztül sokat foglalkoztam az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején élt magyar poétákkal. Csokonai, Kazinci, Berzsenyi érdekelt, s a kevésbé híresek, sőt nagyrészt elfeledettek. Ungvár németi Tóth László, Vályi Nagy Ferenc, a Rímkovács Kovács József és sok más. A korszak költőnői, Dukai Takács Judit, Újfalvi Krisztina, Molnár Borbála, s a névsort hosszan folytathatnám. A magyar múlt tele van méltatlanul elfeledett érdekes költő és költőnő egyéniségekkel. Ezektől tanultam én nyelvet, fűszeres zamatokat, ijesztő bolondériákat, merészséget. És amikor saját költői ereim ellanyhultak, arra kényszerültem, hogy az ő hajdani nyelvükön és minden szokványra fittyet hányó bátorsággal megszólaljak. Vagyis megszólalt bennem egy idegen, könnyűvérű, szép hajdani hölgy, Psziché, Lónyai Erzsébet, aki nem én vagyok, rám még csak nem is hasonlít. Először csak 10 versét írtam meg az egykori poetriának, de annyira élt, lélegzett, cselekedett bennem, hogy évek múlva megint az ő költészetét és prózanaplóit írtam, meddő időszakomban, mégis valószínűtlen termékenységgel.
0: A Psziché egyszerre tekinthető úgy, mint egy 18. század végi magyar arisztokrata család, klasszicista, preromantikus affektációja, de úgy is, mint az antik mitológia szerinti szerelem női, sőt Szűzi principiumának képe. Ezen túl azonban a legáltalánosabban elfogadott emberi lényeg a lélek jele is, írja róla Somlyó György. A műből Bódi Gábor rendezett filmet. A hősnő egy fontos mondata: magyar századok kohójában forrott, s ájult a vérem. Hazámat, mint természetes leget érzem, s róla hallgatok. Vörös Kései lirájában nagyobb szerepet kapnak a személyes tényezők. Kiemelkedő költői műve még a 7., a 8., a 9. szimfónia. Ezeket részben korábban külön megjelent darabokból állította össze több tételes alkotásokká.
1: Vörös Sándor, Hódolat Arany Jánosnak. Részlet. Izzik a menny, izzik a medence, a temető 100 égő kemence, vérző tetem a kereszten, rög a dunna, sár a párna, mégis minnek örök álma a jóságos Isten.
0: 1977-ben jelent meg először a 3 veréb 6 szemmel című összeállítás, amely Kovács Sándor Iván tudósi támogatásával a kezdetektől a 19. század végéig terjedő magyar költészet évszázadaiból állított össze sajátos antológiát, amelyben a versekhez fűzött jegyzetek egyfajta poétika történeti vázlatként is olvashatók. Vörös Sándor irodalomtörténete immár valóságos látomása a magyar költészet múltjának. Nem győzöm hangsúlyozni a vállalkozás költői természetét. A versekre, az olykor még oly kis költők verseire szabdaló módszer lehetségességét. Fogalmaz Kovács Sándor Iván. Színművei nem érik el a költői művei szintjét. Írt mesejátékokat, a Holdbéli csónakos, drámát, a kétfejű fenevad, oratórium drámát, Teumachia, és egy felvonásos drámai költeményt. Megszokottabb drámatípusokhoz közelebb álló műveiben leginkább a hatalomváltás problémái foglalkoztatják. Műfordítóként is kivételes teljesítmény nyújtott. Angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin szerzőktől többnyire közvetlenül, közvetítéssel más nyelvekből is, tolmácsolt művekkel a magyar fordítás irodalom élvonalába emelkedett. Különös figyelmet érdemelnek a szemléletében rokon kínai versek átültetései. Élete végén Vörös már tudatosan barátkozott a halál gondolatával. Életemben kétszer voltam a klinikai halál csodálatos állapotában, lélegzet és szívműködés nélkül. Mégsem tudom, milyen a halál. Csak azt tudom, nem kell félni tőle. Nyugalmat és hatalmat hoztam onnan.
1: Vörös Sándor, Maru veszése. Legelőbb a part fogy el, később minden sziget és zátony, aztán a tenger, aztán az égbolt, aztán a fény, aztán a sötétség, végül semmi sem lesz. Ott megtörténik szabadulásunk, mert szent és örök az üresség, s az emberben fészkel, és az ürességben fészkel az ember.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az összetartozás jegyében 4 hét múlva kezdődik a Csángó Magyarok zarándoklata. Szemerei Jánosnak, az evangélikus egyház elnök püspökének üzenete a Nemzeti Összetartozás napján. Az emléknap nem csak emlékeztetni akar a traumára, hanem felelősséget is ébreszteni egymás iránt, és arra buzdítani, hogy ápoljuk nemzettársainkkal a kapcsolatot. A mai Románia területén élő, az egyetlen külhoni magyar nyelvű evangélikus püspökséghez tartozó hittestvéreink, a szervezői és a házigazdái a június 2-án Brassóban kezdődő 3. Csángó magyar zarándoklatnak, amely színes programokkal várja az egész Kárpát-medencéből az összetartozást megélni kívánó evangélikusokat, és vár minden érdeklődőt. Nyitott templomok napja, felhívás. Meghívják a 20. Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok napjára a történelmi egyházak képviselőit, nyissák meg templomaik kapuit, mutassák be a hit szemével a templom építészeti, művészeti értékeit, azok mai üzenetét ingyenes előadásokkal, beszélgetésekkel, gyerekprogramokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, koncertekkel mutassák fel a hitből kinőtt európai kultúra örök értékeit. A rendezvény idén szeptember 12-én lesz. A mottója: reményt és jövőt adok nektek. Jeremiás 29:11. Jelentkezni online program feltöltésével lehet július 15-éig. A nyitott templomok napján meghívják a környék embereit, hogy betérjenek a templomokba. Bemutatják a hit szemével a templom művészeti értékeit, vendégművészeket, iskolai kórusokat hívhatnak. A programok egész nap tarthatnak majd, akár késő éjszakáig is. Megváltoztatja az életet. Elindult a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat Szombathelyről. Június 4-én kezdetét vette a Szentek nyomában ifjúsági zarándoklat, amelyen közel 80 fiatal vesz részt. Az idei esztendőben is Szombathelyről indultak a zarándokok, balogunyom érintésével jutottak el Jákra. A Szent György templomban Székely János, szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét. Székely János szentbeszédében rámutatott arra, mik azok a fontos dolgok, amelyekre az zarándoklat megtanít. A fiatalok kiszakadva a hétköznapokból észrevehetik a valóságot, gyönyörködhetnek a természetben. Megtanulhatják, hogy a zarándoklaton, ahogy az életben is, vannak nehézségek, és ami igazán fontos, értékes, annak ára van, megéri érte küzdeni. A zarándoklat arra is elvezetheti őket, hogyha a szívük nyitott, találkozhatnak Istennel, és ez megváltoztathatja az életüket. Székely János hangsúlyozta, figyeljenek arra, ami igazán fontos az életben. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél, és a 22-27 fok. Szombaton a felhők mellett inkább napos, száraz lesz az idő, nyugatira fordul a szél, és 22-28 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A másik oldal. Ellenfeleinket soha nem lehet meggyőzni, kik és mifélék vagyunk. Eredményesebb nagy következetességgel megvárni a pillanatot, amikor ellenfeleinkről kiderül, kik és mifélék ők a valóságban. Márai Sándor.

0: Jézus pedig felelvén mondanéki: engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedenéki. Máté 3.15.
1: A mindennapokban számtalan esetben feszülnek egymásnak különböző nézetek. Abból fakad ez, hogy mindenki mást akar véghez vinni az életében. Mindenkinek vannak tervei, elgondolásai, és bizony előfordul, amikor akaratunk, törekvésünk sérti a másik ember vagy a közösség érdekeit. Ilyenkor az a kérdés, hogy vajon ki enged? Az engedés néha jelentéktelen, máskor pedig kockázatos és komoly következményekkel járhat, tehát felelősséget jelent. Sokak számára épp ez nem egyértelmű. Mit jelent Istennek engedni? Szándékunk szerint teret adni Istennek, akaratának, elfogadni tervét belső odaadással. Milyen ritka ez még a Szentírásban is. Ádám és Éva nem engedett Istennek. Káin sem Ábelnek. A fáraó is inkább csapásokkal nézett szembe, vagy emlékezzünk akár Mózesre. Jézus élettörténetében számos farizeust látunk. Pál apostol az egykori farizeus életében szemlélhető leginkább, hogy mennyire a saját szándéka szerint akarta Istent szolgálni, és a damaszkuszi úton kellett rádöbbennie, hogy azzal nyitja ki az áldások kapuját, ha enged Jézusnak, és kimondja a szót: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Milyen egyszerű, és mennyire felszabadító lenne számunkra is a helyzet. Engedj most, és engedenéki. Itt kezdene kinyílni a mi életünk is. Ma újra szólít az ige: bízzuk magunkat Istenre, az ő kegyelmére, szeretetére és ígéreteire. Higgyük és tudjuk, Isten jót akar nekünk.
0: Én jó Istenem, a 119. Zsoltárral kérlek, vaj, ha én oly boldoggá lehetnék, hogy járhatnék a te szent utadban, és engedhetnék szent törvényednek. Ha parancsodat nézhetném valóban, és azt szívemben bizonnyal hinném, te törvényedet szívemben foglalván azt megtartom, én minden módon. Hálás vagyok, hogy tudhatom, te mindenkor felelősen gondolsz majd rám, és felelősen cselekszel értem. Ha igazán engedek neked, megtapasztalom hordozó szereteted hatalmát. S nap mint nap átélhetem, hogy a legnagyszerűbb döntést hoztam meg azzal, hogy engedtem hívásodnak és útmutatásodnak. Add meg, Istenem, hogy tudván tudjam, mit cselekszel az életemmel, hogy szívből teret adtam néked. Hiszem, eljuttad szolgálatom csúcsára, betölthetem segítséged által küldetésemet kételj nélkül. Köszönöm neked annak a csodáját, amit ajándékozhatsz nekem, Istenem, ha engedek el lelki küzdelemben a te ígédnek. Köszönöm, hogy reád bízhatom az életemet, mert a legjobb kezekben lesz az. Így tudok majd másokat is erre biztatni, hogy minél több ember, család, és hiszem, népem is megláthatja, beláthatja, hogy abban van az igazi erőforrás, amikor te néked adja szívét az ember. Ott nyílnak ki a lehetőségek, ekkor áradhat reánk áldás, így nyerhetjük vissza békességünket. Kérlek, add, hogy így történjen ez velünk is, hogy minél inkább engedve néked, keressük életünkkel a kedvedet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A hetedik pecséttel foglalkozunk, de mielőtt ezt felolvasnánk a Jelenések könyve 8. fejezetéből, szeretném, ha visszatekintenénk az elmúlt 3 előadásra, hiszen egy szorosan egybe kapcsolódó egységről van itt szó. A 6. fejezet a 6. pecsét drámai eseményeinek a leírásával fejeződik be. Maga az üzenet, a 6. pecsét üzenete 2 részből áll. Az első és második versben olyan természeti jelenségekről van szó, amelyek már a múltéi, a mi helyzetünkből nézve, és az üzenet második része pedig olyan eseményeket mutat be, amelyek majd ezután következnek be. Számunkra különösen ünnepélyes pillanat visszatekinteni és tanulmányozni ezt az üzenetet, a 6. pecsét üzenetét. Miről is volt itt szó? Láttunk természeti jelenségeket, tüneményeket, ilyen volt a lisszaboni földrengés 1755-ben, majd 25 évvel később, 1780-ban a nap elsötétedés és a hold elsötétedése, 1833-ban csillaghullás. Mi volt ezekben a rendkívüli? Vannak, akik azt mondják, hogy hát földrengések voltak korábban is, és azután is, tehát mi magyarázza azt, hogy ezek Jézus második eljövetelének jelei voltak. Ha az akkori vallásos kort vizsgáljuk, akkor néhány dologra oda kell figyelni. Először is arra, hogy az emberek kezében volt már a Biblia. A Gutenberg Biblia elkészült, jött a reformáció, ami az emberek kezébe adta a Bibliát. A reformáció üzenete az emberek figyelmét Isten dolgaira irányította, majd ezt követően Európában vallásos mozgalmak, Krisztusváró mozgalmak jöttek létre, és egymástól függetlenül különböző közösségekben, egyházakban emberek, lelkészek kezdték hirdetni Jézus második eljövetelének üzenetét. Az emberek tehát elő voltak készítve valamilyen különös dologra, és ebben az állapotban, egy ilyen vallásos légkörben jönnek ezek az események. Az 1755-ös lisszaboni földrengés. Maga Voltaire azt mondta, hogy a végítélet volt ez ezeknek az embereknek a számára. Azután jön a nap elsötétedés, hold elsötétedése, amiről beszél Jézus Máté evangélium 24. fejezetében, és Jóel próféta is jövendőlt, majd jön a csillaghullás, ami szintén ott volt a jövendőlésekben, és ezek a jelek az emberek figyelmét a Bibliára irányították, és Jézus eljövetelének, a közelségének az üzenete lett erősen kihangsúlyozva. Ez volt tehát a hatodik pecsét üzenetének az első része. A 12. és 13. vers, majd a 14. verstől a 17. versig, ezt úgy gondolom, hogy jó, ha felolvassuk, mert itt különösen drámai eseményekről van szó. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. Ráismerünk erre a jelre valahol. Bekövetkezett ez már? Vagy a következés a földnek királya és a fejedelmek, és gazdagok és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja. Ugye erre a jövendőlésre még nem ismerünk rá, mert ez nem következett be. A hatodik pecsét üzenetének az első része mögöttünk van, és előttünk van ez a drámai esemény, aminek a leírása is megrázó. És itt vagyunk ebben az ünnepélyes, így mondhatnám, ünnepélyes időben, proféciai időben. Mögöttünk egy beteljesedett jelsorozattal, és előttünk egy megrendítő, egy drámai esemény sorral. Mindez egy egységes üzenet, a hatodik pecsétnek az üzenete. És indokolt a kérdés, amikor az üzenet második részét olvassák az emberek, hogy ki állhat meg, és különösen azok részéről indokolt, akik akkor fogják megfogalmazni ezt a kérdést, amikor a leírt eseményeket látják, amikor benne vannak a leírt eseményekben, hogy a szigetek elmozdítatnak a helyükről, hogy minden hegyi sziget megmozdul, és azt kiabálják majd a hegyeknek és kősziklákoknak, hogy esetek ránk. És ott van a nagy kérdés, hogy kicsoda állhat meg, ki az, aki túlélheti ezeket a válságos helyzeteket.

Az események itt már az egész emberiséget érintik, nem csak a Föld lakosainak egy részét. Úgy gondolom, hogy elképzelni sem tudjuk azt, amiről a 14. és a 15. vers ír, és általában amiről a fejezet végéig szó van. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az. És én úgy gondolom, talán ezért tapasztalható az ennek az üzenet sornak a tanulmányozásánál, leírásánál, hogy az elmúlt alkalommal hallottuk, van egy közjáték, hogy mintha Isten egy szünetet tartana, mert elviselni is nehéz azt, ami ezután következhet. És ezután jön a 7. fejezet, amiben egészen másról van szó, mintha Isten feloldaná egy kicsit azt a feszültséget, ami reán nehezedik az üzenet közvetítőjére is, és az üzenet hallgatóira is. Az elmúlt alkalommal említettem azt, hogy tanúi vagyunk sok esetben olyan megjegyzésnek, hogy nekünk nem kell beszélni a borzalmakról, a szenvedésekről, hanem az örömről, mert Jézus eljövetele megváltás és örömöt jelent. Igen, de akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon miért mondta el ezeket az üzeneteket János apostolnak az Úr, és miért mondta János apostolnak, hogy írd meg ezeket, és miért mondja azt, hogy boldog, aki olvassa ezeket az üzeneteket. Vajon milyen boldogságban olvasni, tanulmányozni egy ilyen üzenetet, amiről itt szó van, aminek a végén azt a kérdést teszik fel, hogy ki állhat meg, ki élheti túl ezeket a borzalmakat. És Isten választ ad a 7. fejezetben, amiről szó volt az elmúlt alkalommal, egy ilyen közjátékkal, így hallottuk, hogy választ ad a kérdésre, hogy ki állhat meg az, akit Isten elpecsétel, akinek része van a 7. fejezet tapasztalatában. Ugye miről volt itt szó? Az első részben angyalok, akik tartják a világ négy szelét, visszatartják azokat a borzalmakat, amelyek világra várnak, és utána bemutatja azokat, akik engedik, hogy Isten elpecsételje őket, majd az elpecsételtek seregét mutatja be, az 144 ezeret és a nagy sokaságot, akik már ott vannak Isten színe előtt. Tehát a 6. fejezet drámai befejezése után egy csodálatos panoráma tárul elénk. Isten megváltó műve az elpecsételés, az az erőfeszítés, amit Isten tesz azért, hogy megmentse azokat az embereket, akik kinyújtják, megfogják, megragadják az ő kinyújtott kezét. Isten tehát nem csak figyelmeztet, nem csak elmondja a várható dolgokat, hanem megmutatja a kivezető utat is. Isten rámutat a megoldásra is. Rámutat arra, hogy nem kell az embernek elveszni. Nem kell majd akkor kétségbe esetten kiabálni, hanem megelőzheti ezt. Isten csodálatos kegyelmének látom ezt. És a 6. fejezetnek a felépítése számomra egy csoda. Isten különös módszere, hogy bemutatja a természeti tüneményeket, azután megvilágítja azt, hogy milyen lesz az a nap, amikor eljön Jézus ennek a napnak a drámai voltát, és tart egy szünetet felsorolásban, és egy egész más képet mutat be, egy más képsort, Isten csodálatos mentő munkáját. Csodálatos a 7. fejezet, annak a tanulmányozása is, hogy Isten milyen erőfeszítést tesz, és mi ebben az időben élünk. Ez az ünnepélyessége ennek az üzenetnek számunkra, hogy mögöttünk van ennek a pecsét sorozatnak, a pecséthez kapcsolódó eseménysornak egy része.
a drámai része előttünk van, és közben benne vagyunk egy olyan időszakban, és egy olyan sorozatban, amelynek a célja Isten megmentő munkája, érettünk az egész emberiség érdekében. Ez egy különös dolog, különösen ünnepélyes időben élünk. Nem arról van szó tehát, hogy amikor az Úr ezeket az üzeneteket az emberek elé tárja, és felhatalmazást, megbízást ad az ő gyermekeinek, hogy ezt hirdessék, hogy ijeszgetni akarná az emberiséget. Nem. Hanem elmondja, hogy mi következik be, mi lesz. És elmondja a menekülésnek az útját. Elmondja azt, hogy milyen lehetőség van arra, hogy elkerüljük. Választ ad az ember kérdésére, hogy ki állhat meg. Az, aki engedi, hogy Isten angyalai elpecsételjék, az állhat meg ezekben a borzalmas időkben, aki engedi, hogy Isten az ő angyalai által kimentse őket, mint ahogy Sodoma és Gomora lakói közül kimentette Lótot és családját.

0: Isten tehát egy mentőüzenetet is készít az ember számára. Jézus maga is utal az emberek megmentésének nagy munkájára, ami második eljövetele előtt történik. Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében beszél arról, hogy Isten országának ez az evangéliuma, ez a mente evangéliuma hirdettetik az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Azután Jelenések könyve 14. fejezet szintén egy ilyen mentő üzenet. Féljétek az Istent is, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És ezzel a mentő üzenettel is felszólítja az embereket, felszólít bennünket, hogy ragadjuk meg az Istentől számunkra adott lehetőséget. Vagy Jóel prófétánál, amikor beszél a végidők jeleiről. A hatodik pecsét után tehát Isten egy mentőüzenetet közvetít a világ számára. És ezután jön a 8. fejezetben a 7. pecsét. Valamilyen különösen szokatlan dologgal találkozunk. Nem tudom, hogy gondolkodtunk már azon, hogy mi az, ami a mai embernek leginkább hiányzik. Ha csak egy ilyen nagyvárosra gondolunk, mint Budapest, a ország lakosságának körülbelül egy ötöde itt él ebben a városban. Mi az, amit nem lehet ebben a városban élvezni? A csend. A csend. De Budapest mellé még felsorolhatnánk a többi nagyváros, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Győr, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és a tanya világban élvezik az emberek a csendet. Az autók zaja a legtávolibb tanyákra is beszűrődik. Valahogy úgy élünk, mintha malomban lennénk, ami állandóan duruzsol. A csend hiányzik. Visszaemlékszem gyerekkoromra, sokszor el szoktam mondani, mert nagyon szerettem nagyszüleimhez menni Nagykállóba. Voltak hosszabb időszakok, hogy ott voltam kisgyerekkoromban. Egy nagy község volt, hát abban az időben még úgy emlékszem, hogy talán két autó volt az egész nagy községben, és az egyik egy tanítójai volt, és amikor jött haza, kintről valahonnan, akkor mi gyerekek szaladtunk utána. Ez egy külön passzió volt, de lakástól körülbelül egy kilométerre, ha kimentünk a város szélére, akkor már a úgynevezett vadkert kellős közepében voltunk. Mi volt ennek a vadkertnek a vonzó ereje? A csend. Fogni lehetett a csendet. Hallani lehetett a csendet, a síri csendet. Ma már nincs ez. Nincs, zajban élünk, feszültségben élünk. És elérkezünk a 7. pecséthez. Egy különös dolog történik a mennyben. De először hallgassunk meg egy verset.
1: Erdélyi László verse, a 7. pecsét. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Jelenések könyve 8. fejezet, 1. vers. Hallod a csendet? Az univerzum csendjét. Érted-e nyelvét a csendnek? A menny néked üzen. Isten új nyelven szól most, a csend nyelvén. Ez nem az a néma csend, amelyből kifogyott a szó. Ez a csend beszél. Ne szólj bele. E csend párbeszéd nyelve az odafigyelő hallgatás. Figyeld, amint a csend takarója ráborul a mindenségre. Halld a sokat mondó prófécai félóra ünnepélyes, halálos csendjét. Most hallgat az univerzum. Nem szól az angyalok kórusa, elnémulnak a hárfák, nem hangzik a 24 vén és a 4 lelkes lény dicsőítő éneke. Hallgatásba burkolózott az élő és élettelen világ. Hallgatnak az el nem bukott világok ámuló lakói, és hallgat az örökké való, mindenható Nagyisten. A proféták hangján már elmondta üzenetét az Úr. Efézustól Laodíceáig üzent minden gyülekezet angyalának nyelvén, írásban és élő szóban. Most új nyelven szól a csend hangján. Mindenki hallani fogja. Csak egy fél óráig. Aztán leszakad az ég. Belezendül a mindenség, a süketek is, akik nem hallották meg sem a szót, sem a csendet, mert nem akartak hallani, most kétségbe esetten kiáltanak a hegyeknek és a szikláknak. Rejtsetek el annak színe elől, aki a király székében ül. Megrendülnek a föld oszlopai, belecsendülnek az elemek az iszonyatos csattogásba, a villámok, szózatok és mennydörgések félelmetes háborújába. Elhal a szentek imája is, a tömjénező a földön hever. Az ég peremén felszálló füst jelzi a közbenjárás végét. Hallod az Isten hallgatását? Néked üzen, azt üzeni, hogy ebben a félórás nagy csendben még felszáll az utolsó tömjén füst. Érted és értem.

Olvassuk el a 7. pecsét leírását, Jelenések könyve 8. fejezetében, az első verstől. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten előtt áll, és adaték nékik 7 trombita. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál arany tömjénezők tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt vala. És felmén a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel, az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevi az angyal a tömjénezőt, és megtölti azt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. Ha visszaemlékszünk az első 5 pecsétre, azoknak felnyitására, akkor azt látjuk, hogy bizonyos földi események folyamatát indította el. A kérdés az volt a mennyben, hogy kicsoda méltó a pecsétek felbontására. A 6. pecsét felnyitása az utolsó idők jeleit mutatja be, és a nagy kérdés, ami elhangzik az üzenet végén, hogy ki állhat meg. És most jön a 8. pecsét, amely egy különös megnyilatkozással kezdődik. Csend a mennyben. Az Ószövetségben olvasunk egy másik helyen hasonló kijelentést. Ugyanúgy az Ószövetség utolsó könyvében, Malakiás próféta könyvében, amikor azt mondja a próféta, hogy az Úr pedig hallgatott és figyelt. Isten figyel arra, ami itt történik, és hallgat. Sokszor úgy gondoljuk, hogy amikor valaki hallgat, az semmit tevés. Itt azt láthatjuk a 8. fejezetnél és a 7. pecsétnél, amikor Isten hallgat, és ezt látjuk Malakiás próféta könyvében, amikor Isten hallgat, akkor Istennek ez egy különös megszólítása az ember felé. Isten elmondta már az üzenetét itt a 7. pecsétben előzőleg, és most egy másféle nyelven beszél. Elmondta szavakkal az üzenetét, elmondta azokkal a jelekkel, égi jelekkel, amelyek az ő eljövetelének a közelségét hirdetik, elmondta azokkal a drámai eseményekkel, amelyek Jézus második eljövetelét kísérik, és most egy különös nyelven szól az emberhez, a hallgatás nyelvén. Halljuk ezt az üzenetet? Halljuk ezt a csendet? Vajon ez azt jelenti, hogy Isten kifogyott a szóból? Hogy a mennyben és az univerzumban, az egész univerzumban csend van. Félórás csend.

Többféle magyarázat van erre az igére, azzal kapcsolatban, hogy ez egy profétikus idő, jelképes idő, vagy valóban egy meghatározott idő. Általában az adventista magyarázók azt fogadják el, hogy ez egy profétikus idő, ami egy hetet jelent. A mennyben egy hetes csend van. Miért? Ismét kérdem, Istennek nincs már mondani valója? Amikor Isten hallgat és figyel, ennek nagyon komoly üzenete van. És ezt a komoly üzenetet kell meghallani. Isten azt akarja, hogy most mi odafigyeljünk. Miután ezek az események történtek, Isten azt akarja, hogy egyszer odafigyeljen az ember arra, amit mond. Mert nagyon fontos dolgok következnek a nagy csend után. Isten még egy utolsó figyelmeztetést küld. Nem lehet kifejezni az emberi és az egyéni döntésnek a jelentőségét. A világ és az üdvösségtörténet csodás jeleneteit éljük. Minden döntésünknek jelentősége van az örök életre. Ez az, amit meg kell értenünk ezeknek a pecséteknek a tanulmányozásánál. Tanulmányoztuk sorba az első, második és ötödik pecsétig, mind a múlté, a múltban történtek. A hatodik pecsétnél már beleléptünk egy olyan időszakaszba, ami nagyon közel van hozzánk. Egy része közeli múltban, másik része pedig a közeli jövőben. Itt vagyunk rendkívüli drámai események közepette. Isten üzen, szól hozzánk. A proféták által már elmondta az üzenetét. Mi lenne, ha egyszer, amikor eljövünk a gyülekezetbe, szombaton, beülnénk és várnánk a prédikációt, és felmenne a lelkész a szószékre, és 45 percen keresztül nem szólna semmit. És a gyülekezet várna, mikor szólal meg. És a 45 perc után elmondaná, hogy elmondtam az üzenetet. Na de ki hallotta? Vajon meghalljuk-e Isten üzenetét, amit a csendben küld számunkra? Vajon valóban érezzük a jelentőségét annak, hogy most vegyük a proféciai időszámítást, hogy egy hétig nem történik semmi, mert Istennek nincs mondani valója. Csak nem tudjuk, hogy mikor kezdődik és mikor fejeződik az a csend. És amikor befejeződik a csend, akkor leszakad az ég. Itt is olvastunk, akkor lesznek földindulások, mennydörgések, szózatok és villámlások, és földindulás. Mihez hasonlít ez az eseménysor, amit a hatodik fejezet végén olvastunk? Figyeljük meg, hogy a hatodik és a hetedik fejezet eseményei össze vannak kapcsolva. Egy folyamatról van szó. Mi benne élünk a hatodik pecsét idejében, és benne élünk a hetedik pecsét idejében. Benne élünk abban az időben, amikor a közelmúltban történtek látványos események, amelyek által Isten felhívta az emberiség figyelmét Jézus eljövetelének közelségére, és benne élünk abban az esemény sorban, amelynek a végén ezek a drámai események fognak bekövetkezni, és benne élünk abban az esemény sorban, amelyben valahol ott van, azaz egyhetes csend. Meghalljuk-e a csendet? Vagy megyünk a magunk útján? Mintha semmi nem történne. De
a csend utáni eseményt mindenki meg fogja hallani. Azt mindenki meghallja. És Isten megint nem fenyegetni akar bennünket, hanem fel akarja hívni a mi figyelmünket arra, hogy fontos időben élünk, és készüljünk fel a vele való találkozásra. Úgy tűnik, hogy a 6. és 7. fejezet eseményeit szinte nem lehet külön-külön szemlélni, egybefolynak. Már a 6. pecsét felnyitásakor is bele lehet tekinteni a Jézus visszajövetelének drámai eseményeibe. És az események végén már nem lehet változtatni az ember álláspontján, magatartásán. Különös hatással volt rám ez a gondolat akkor, amikor éppen erre az előadásra készültem, és a számítógépembe 3 üzenet jött egész rövid időn belül. 3 halálesetről. 3 olyan testvérről, akit jól ismertem egész fiatal korom óta. A 4. üzenet szóban jött szintén egy régi testvér haláláról. Higgyük el, hogy mindennek óriási jelentősége van. Figyeljük, hogy az emberi erőfeszítések a világban hogyan válnak semmivé. És hogyan válik mindennek, ami történik a mi életünkben, nagyon fontos szerepe és óriási jelentősége. Drámai jelenetekben lesz része a világnak. Már most is sokasodnak a jelek. Kiugadt a föld. Nem? Kiugadt. Én ezt így nevezem, mint hogy egy labda kiugad ott Izlandban. És azóta is

máshol kiukasztották a földet, mexikai öbölben, és még mindeddig nem tudják az olajat elállítani. Kikerestem a Jelenések könyvéből, a 16. fejezetből a 7 utolsó csapás fejezetét. A másik angyal is kitörte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. Ez még csak egy kis rész, de az ember csodálatos dolgokat tud produkálni. Az ember is produkálni tudja ezeket a természeti katasztrófákat. Már nem tudjuk, hogy hogyan jelentkeznek majd ezek a valóságban. De beszélhetünk gazdasági csődről, államcsődről. A bankok ugrásra készen vannak, hogyha egy állam gazdasági csődöt jelent be, akkor egy jó néhány bank is csődöt jelent be, aminek következtében emberek milliói nem kapják meg a fizetésüket, vállalatok mennek tönkre. Nézzük meg, Magyarországon is már néhány félig elkészült utat bontanak fel, mert a generál vállalkozó nem tud fizetni. És sorolhatnánk még, tüntetnek a drogfogyasztás liberalizálása mellett. Nem elég a fogyatékos gyermekek száma, több kell. Nem elég a bűnözés, a közbiztonság romlása.

A hetedik pecsét így kezdődik, hogy csend van a mennyben. Isten nem azért nem avatkozik bele, mert nem tudna. Isten figyel és hallgat. És azt olvassuk itt, hogy vannak csodálatos jelenetek, miközben a menny figyel, egy angyal jön az aranyoltárhoz tömjénezővel, és adatik annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéséhez az aranyoltárra, amely a királyi szék előtt van. És felmén a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elé. Úgy tűnik, hogy Jézus figyel azoknak a szenteknek az imáira és könyörgéseire, akikről az ötödik fejezetben, az ötödik pecsétnél szó van, akik az oltár alatt vannak, és azt kérdezik, hogy meddig még. Valahogy ezeknek az imája is ott van a hetedik pecsét idején, fent a mennyben, az aranyoltár előtt, és az ő tömjénezőjükből is a füstöt viszi az aranyoltárhoz, az Úr figyelembe veszi ezeket az imákat is. És amikor ennek vége van, akkor azt olvassuk, elfogy a tömjénező füstje. Csak parázssal tölti meg az angyal a tömjénezőt, és ledobja a földre. Valami különös jelen jelentősége lehet annak, amikor a tömjénezőt ledobja a földre. Ami nyilván azt jelenti, hogy az utolsó tömjén füst is felszállt. Érted? Értem. Mindannyiunkért. Benne élünk egy csodálatos üdvösségtörténelmi időben, és bárcsak meghallanánk az Úr hangját, meghallanánk a csend hangját, meghallanánk a mennydörgések és a villámlások hangját, mert Isten különböző módon szól hozzánk. De lehet, hogy

mondhatjuk azt is, hogy az üdvösség történelemnek egyetlen egy korszaka sem volt, amelyben Isten olyan sokféleképpen, olyan különböző módon, olyan drámai módon, olyan meggyőző módon kereste az emberrel a kommunikációt, mint napjainkban. Az Úr segítsen bennünket, hogy meghalljuk az Úr hangját, és helyes választ adjunk az ő kérdésére. Amen.

Puszta Sándor, csend az ő neve. Hallgass rám közelítő mennyboltom, öregség. Ideje már, s illő, hogy rólad is szóljak. Szent az Úr, s háromszor nagy zengik a kérubok. Szavától elolvadt a hegyek, s kiszáradt a tenger. Mégis, csend az ő neve, s magasztos. Hallgass meg, számlálhatatlan fülű, tekints rám millió szemű, fogadj be végtelen ölű öröklét. Oda képzellek, felej, ha nem így van, a végtelen égszél egy végtelen csillag tágas nikkel közepébe. A többit rád bízom, s hogy mi vagy még, a többit bízd a szívemre. Itt vagyok. Látod, állok előtted, aki tegnap még nem voltam, s holnap nem leszek. Ez volt ragyogásom, sötétségem is egyben. Ez volt mosolyom, ez volt a könnyem. Tölts, tölts tele, s míg töltesz, ne nézz oda, fejedet hajtsd le. Még mindig folyton koldulok, könyörgök, esdeklek, kérek, mikor foglak már dicsérni? Kuporgatok, mikor fogok tékozolni merni? Féltem magam, mikor fogok életem odaadni? Az öregség kupori, látod? Igen, ez az öregség. Lángol a menny, az apokalipszis hófehér, szürkes, húgyszínű sárga lova vágtat vadirammal, hogy földújja a földem, mint égő pergamen kunkorul a távol, s közelít, közeleg, mohón fehéren, belezúgnak a szélbe a fák, s a sepphelyes ég is. Valaki állt a kút előtt, mandula virágzott, aztán lehajtva fejét erre ment. Ó, vedd fel arany koszorúd, arany abroncsod jegenyém, szent fám, mint az ősz elé hajítottál. Illik, így állj királyi díszben előttem, ki rossz napokban éltem, s ezer poklon át is, lásd, hazaért.

Viva Musica! Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítás következik Kodály Zoltán kórus műveiből.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Kodály Zoltán kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 11-én így szól Isten igéje. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Józsué könyve 1. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Pál írja. Mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Korintusbeliekhez írt 2. levél, 1. fejezet, 9. verse. Volt egy kisfiú a gyülekezetben, aki nagyobb termete ellenére félős volt. Kicsit olyan, mint Ferdinánd a bika. Ő soha senkit nem akart bántani. Tele volt kedvességgel, de egyúttal szorongással is. Bántották is ezért sokan. Mindig mondtuk neki, Karcsi, légy férfi, légy erős és bátor. Ő pedig kedves kis hangján kétségbe esve azt válaszolta, jaj ne, azt hogyan kell csinálni? Parancsszóra senki nem tudott még soha erős és bátor lenni. Bármennyire is igyekszünk összeszedni magunkat, csak ideig óráig sikerül esetleg. Fölénk magasodnak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. A félelem nagyobbra nő az erőnknél. Egyedüli megoldásként semmi más nem tudok én sem mondani, mint amit Pál apostol. Ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki meg is fog szabadítani. Jézus is félt a Gecsemáné kertben. A gyűlölet megölte, de Isten ereje feltámasztotta őt. Mert Isten mindennél erősebb, még a gyűlöletnél, a halálnál is. Minket is egyedül ő tehet erőssé. Elég erőssé, hogy meg tudjuk harcolni a mindennapok harcát. Aki egyszer is megtapasztalta már Isten erejét, szabadítását, az nem tud más tenni, mint ezt énekelni. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Egyedül Istenben lehetünk erősek és bátrak. Imádkozzunk! Uram, sokszor erőt kellene vennem magamon, de nem megy. Neked bevallom, nem vagyok elég.

Hallottuk. A nap igéi voltak. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Pál írja, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat, aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áítat címe: Nincs szégyenre okunk. A mai ige: Ézsaiás 54. negyedik vers. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. Gondolatok az igéről. Nem szégyenülhetünk meg hitünkben. A szőrszál hasogatók és kritikusok támadhatják a Szentírást, hitünk alapját, az Úr azonban egyre világosabbá teszi, hogy ebben a könyvben nincs tévedés, sem túlzás, sem hiányosság. Nem szégyen egyszerű hívőnek lenni. Az egyszerű hit, amely csak Krisztusra néz, a dicsőség koszorúja a hívő fején, és többet ér, mintha bármilyen rendjelet viselne a mellén. Nem szégyenülhetünk meg reménységünkben. Minden pontosan úgy lesz, ahogyan az Úr megmondta. Ő táplál minket, vezet, megáld és megnyugtat. Urunk eljön egyszer újra, és akkor vége lesz a síralom napjainak. Hogy dicsőítjük majd akkor az Urat, aki először élő reménységet adott nekünk, azután beteljesítette reménységünket. Nem szégyenülhetünk meg szeretetünkben sem. Jézus Krisztust mindenek felett szeretjük, és soha nem kell szégyenkeznünk azért, amiért szívünket neki szenteltük. A dicsőséges szeretet meglátása majd igazolja az iránta való leglelkesebb ragaszkodást is. Senki nem kárhoztatja majd a mártírokat, mert meghaltak érte. Ha majd Krisztus ellenségeit az ítélet sújtja, az Úr Jézus szeretteit magasztalni fogják a megdicsőültek, mert nagyobb gazdagságnak tartották Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Kelenföldi barokesték júniusban is. A Kelenföldi barokesték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték. A következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án szombaton 17 órakor a Kelenföldi református templomban lesz. Finta Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos, lelkipásztor. A sorozat következő

0: Alkalma a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában a katolikus templom orgonistája. Az európai luteránus zsidó együttműködés elmúlt 50 éve, május 28-a és június 2-a között tartotta éves ülését a Luteránus Európai Bizottság az egyház és a zsidóság kapcsolatáért Strasbourgban, mely egyben az 50 éves fennállásának ünnepe is volt. A találkozóra összesen 13 országból érkeztek résztvevők, a luteránus egyházak képviselői, valamint zsidó küldöttek és rabbik következő ülését a bizottság jövőre Szlovákiában tartja. Az időjárásról. Ingadozó nyári napok. Pénteken a felhők mellett sok lesz a napsütés, és eső nem valószínű. Marad az északi szél és a 22-27 fok. Szombaton a felhők mellett inkább napos, száraz lesz az idő. Nyugatira fordul a szél, és 22-28 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk. A testi, szellemi gyarapodás mellett és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolunkban Váróczi Aranka lesz a vendégünk. Ő az Isten által a szívébe ültetett álmokat követi, amelyek erdélyi gyermekkora templomától egészen máig meghatározóak számára. A közeljövőben végzi el 3 gyermekes édesanyaként az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomásoknak indított lelkészképzését. Hite erősödéséről, keresztény önismeretről is szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk! Mi az első emléked arról, hogy Isten szól hozzád, vagy Istenről olyat megtudsz, ami téged megérint?
2: A legelső emlékem nem is az, hogy Isten szól hozzám, hanem az, hogy Isten átölel, megérint. Valószínűleg szólt hozzám, gyerekkorom emléke ez igazából, mert jártam hittanórára, vallásórára, ugye Erdélyből származom, és konfirmáció előtti időszakban jártunk nagy csapattal, körülbelül 30-an voltunk, és hát szólt az Isten igéje és tanítása, de az valahogy nem jutott el hozzám, vagy nem értettem, még nem egyszer, csak azt éreztem meg a templom falai között, hogy az Isten átölel. És ez egy olyan csodálatos érzés és élmény volt, hogy erre nagyon jó szívvel emlékszem vissza, mert ez egy olyan, hát ő tényleg szívmelengető élmény, amikor egy gyermeket átölelnek a szülei. Ez annál hatalmasabb volt, ez annál sokkal több vagy melegebb volt. Körül is néztem akkor a templomban, hogy mi történik itt, mert hogy ott érzek valamit, amit nem látok, nem tudom, hogy mi ez, de azt hiszem, hogy akkor értettem meg, hogy az Isten ott van, létezik, és hogy érezhetem őt. Ez az első ilyen emlékem és élményem az Isten közelségéről.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: 12 éves voltam, és konfirmációra készültem. Az előtte lévő időszakban jártunk templomba, de csak nagyobb ünnepeken. A vallási életnek volt egy hagyománya Erdélyben, és ezt a szüleim is tartották. És ez egy közösségi dolog is volt, hiszen az osztálytársakkal együtt, testvérekkel, tehát akik közel voltak testvérek, én például fiatalabb voltam, a nővéremmel konfirmáltam, hát úgy nagyon összekovácsolta a gyerekeket, meg hát a felnőtteket is, mert a szülők is ismerték egymást, és ez az az időszak volt, amikor így 12 évesen ugye mindenki konfirmált tulajdonképpen.
1: Akkor lett egy olyan megtapasztalásod a gyülekezetről is, hogy ez egy olyan közösség, ahol Isten ott van? És mennyire hatott ez a későbbi életed gyülekezeti közösségeivel kapcsolatos élményeidre, vagy a vágyadra, hogy tartozz keresztény közösségbe ezután is? Később aztán, ahogy Magyarországra kerültetek?
2: Ez az élmény, és mindaz, ami ott történt, teljes mértékkel hatással volt a későbbi életemre. Egyrészt közösség szempontjából azt tapasztaltam meg, hogy jó itt lenni, jó együtt lenni másokkal, és jó tenni valamit. Ugyanis, ami még egy meghatározó élmény, a konfirmáció előtti napokban mi konfirmandusok takarítottuk ki a templomot. És ez egy nagyon jó élmény volt, hogy ezt mi tesszük, hogy ez szolgálat, és hogy ezt örömmel tettük. Nyilván ez akkor egy játékos dolog is volt, de hogy ott a templomban lehetünk máskor is, nem csak amikor Isten tiszteletre megyünk, ez olyan felszabadító élmény is volt. Számomra ez egy ilyen nagyon meghatározó közösségi élmény volt, és hogy én ott jól éreztem magam. És ugye később ez olyan hatással volt, hogy amikor ugyanúgy itt Magyarországon gyülekezetbe kerültem, akkor mindig kerestem azt, hogy mit lehet tenni. És a másik, ami miatt nagyon meghatározó volt, az, hogy ez az élmény tulajdonképpen ez segített át későbbiekben olyan mély megéléseken, amik hát gyerekként nekem akár traumatikus élmények voltak, mert egy évvel később történt meg az, hogy mi Magyarországra költöztünk. Úgy, hogy ezt lényegében nem terveztük, mindenféle politikai, gazdasági változások hozták ezt. Erre nem vágytam, tehát nyilván a szüleim így döntöttek, viszont ez az élmény, és még egy másik élmény, amiről ugyanúgy fogok még beszélni, ez segített át azon, hogy később azzal megküzdjek, hogy ki is vagyok igazán egyik országból a másikban, hogy így találhattam egy gyülekezeti közösségre, és hogy ott új, úgymond családot kaphattam.
1: Akkor mi történt, mit éltél át, amire céloztál itt?
2: Ugye az első az, hogy Isten átölel és szeret, és volt egy másik nagyon érdekes élmény, ugye a takarításnál mindent takaríthattunk, és mindenki számára a szószék volt a legizgalmasabb, és mindenki oda föl akart menni, kipróbálni, hogy milyen a lelkésznek ott állni, és persze hát ott takarítgatni, és hát az én szívemben is ott volt a vágy, hogy oda fölmenjek, de nem tudtam fölmenni. Megjelent előttem egy olyan kép, hogy én ott állok, és hirdetem az Isten igéjét. És ez annyira döbbenetes volt, hogy ez így, hát el is érzékenyülök, hogy erről beszélek, mert én akkor nem mentem föl erre a szószékre, de én azt mondtam, hogy én akkor megyek föl erre a szószékre, hogyha az Isten igéjét onnan hirdethetem. Ez egy olyan kép volt, ami úgy beégett a tudatomba, az egész látásmódomba, hogy aztán sokáig ez vezette az utamat, és a későbbi Magyarországra költözésünkkor már nagyon tudatosan afelé mentem, hogy nekem van egy elhívásom, én ezt láttam, és hogy ez meg fog valósulni. És én így jelentkeztem a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumba, ott ezt ugyanilyen meggyőződéssel mondtam el, azt láttam, hogy nagyon örültek neki. Tehát konkrét célom volt az, hogy elvégezzem a teológiát, és én utána visszamenjek Erdélybe, és ott szolgáljak lelkészként. Így kerültem gyülekezeti közösségbe is, ugye a gimnáziumban való jelentkezéskor lelkészi ajánlásra volt szükség, és akkor a lakóhelyünkhöz közel Pesterzsébeten találtuk meg a gyülekezetet. A szüleim mindig támogattak ebben, de ők viszont nem csatlakoztak, tehát hogy nem együtt mentünk a családdal, ők ugyanúgy nagy ünnepeken vagy alkalmakkor eljöttek, de attól nem tiltottak el soha, hogy én menjek, és ott végezzem azt, ami nekem a szívügyem. Az egy áldás volt, hogy ott megtaláltam a helyem nagyon jó emberek között, ugye Győri János Samuel volt a lelkipásztor, ő akkor nemrég került oda frissen, és fantasztikus volt az a munka, amit ő ott végzett, hogy a fiatalokat nagyon összefogta, és olyan közösségi élet alakult, amit meghatározó volt a későbbiekre nézve is.

0: Váróczi Aranka, kócs, az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészképzésének hallgatója, a lélekhangoló vendége. Mégsem mentél az evangélikus teológiára, ezt elmondhatjuk a hallgatóknak, akkor 18-9 éves korodban. Ezzel szemben most végzed a másoddiplomás lelkészképzést. Mi történt? Mi tartott vissza attól, hogy mégis a lelkészi pályát válaszd?
1: Volt egy erőteljes látás, egy hívás, viszont hát tudjuk azt, hogy az Isten ad szabad akaratot is, és visszatekintve azt látom, hogy a lehetőség mindig ott volt. Az én döntésem valahogyan mindig félelemmel teli volt, talán merem kimondani. Olyan életkörülmények voltak, akár családi, akár az én belső nehézségeim, amiket megéltem, amiktől megijedtem. És azt gondoltam, hogy így nem mehetek a lelkészi pályára, hogy nem vagyok rendben magammal, zűrösek az otthoni körülmények, és valamiért nagyon, nagyon féltem ettől. Aztán egy csodálatos dolog történt, mert nagyon fiatalon, tehát gimnáziumi éveim végén megismertem a férjemet, aki később ugye a férjem lett, és ott azt láttam, hogy tudunk együtt hitben járni, szolgálni, viszont nagyon más területen dolgozott, inkább az üzleti élet felé vonzódott, viszont én meg azt éreztem, hogy szeretek emberek között lenni, segíteni nekik, és ez is az a terület, ahol ugyanúgy tudom szolgálni az Istent. Tehát egy kicsit kerestem arra magyarázatot, meg kibúvót, hogy hogyan mehetek más irányba, és akkor döntöttem úgy, hogy nem jelentkezek a teológiára, illetve történt még valami a gimnáziumi éveim végén, megbetegedtem, egy elég súlyos gerinc sérvem lett, éppen az érettségi előtti napokban műtöttek meg, emiatt nem tudtam érettségizni, és ott egy évet halasztanom kellett. És ezeket a jeleket, vagy ezeket a történéseket nem tudtam jól kezelni, jól értelmezni, egy kicsit olyan akadályoknak tűntek, és lehet, hogy akadályok is ezek, vagy próbatételek, hogy az ember hogy teszi túl magát ezen, hogy hogyan hisz és bízik az Istenben. Hát ugye az én hitem akkor valószínűleg még jóval kisebb volt, és ezektől megijedtem. Úgyhogy ezek a nehézségek, meg a gondolatok, amik bennem születtek ezáltal, távolítottak el attól az úttól, de mindig azt szoktam mondani, hogy nem mentem ellenkező irányba, hanem mindig párhuzamos utakat kerestem. Mert hogy ugye teológiára jelentkeztem, a baptista teológiára, ahol teológusként végeztem, csak ott szakirány választásban a szociális munkát választottam, ott helyezkedtem el a szociális szférában. Tehát egy kicsit ugyanúgy ott éreztem magam, hogy szolgálom az Istent, de mégsem az, amit úgy eredetileg láttam, és ott volt bennem.
0: A baptista teológia után elvégeztél egy keresztény szemléletű coach képzést. Adj egy-két fogódzót a hallgatóknak, akik nem igazán értik ezt, hogy mi lehet az önismeret útja, vagy miért van erre szüksége a keresztényeknek is.
1: Nagyon sok olyan helyzet és eset van az életünkben, amikor nehézségekkel nézünk szembe. És az egy nagyon áldott dolog, hogy az Isten ott van az életünkben, és a hitünk átsegít ezeken a helyzeteken. Viszont tudnunk kell és látnunk kell azt is, hogy az óemberünk ott van bennünk mindig, és elkezd nagyon szépen működni. És olyan akadályokat gördít elénk, amiket sokszor nem azért nem tudunk kezelni, mert nincs hozzá hitünk, hanem egyszerűen az emberi működésünk az, ami máshogy kezd el ilyenkor gondolkodni, érezni, és hogy ezeket megtanuljuk, hogy tudjunk más szemmel nézni a dolgokra. Ha az én életemre visszagondolok, hogy ne a félelem vezéreljen, és vigyen el más irányba, hanem hogy merjek szembenézni önmagammal, hogy mik a hiányosságaim, milyen gondolatok vagy érzések jönnek elő bizonyos helyzetekben, amik nem a jó felé vezetnek, hanem esetleg konfliktusokhoz vezetnek, akár önmagammal, akár másokkal kapcsolatban. És én hiszem, hogy az Isten is támogatja azt, hogy mi ebben fejlődjünk, hiszen az ő alkotásai, az ő teremtményei vagyunk, és nekem az a csodálatos a keresztény szemléletű coachingban, hogy mindig így nézünk rá magunkra. Nem önmagunkat kezdjük el fejleszteni, hogy mi magunk, hú, de nagyon jók legyünk, hanem egy kicsit Isten szemszögéből nézzünk rá az életünkre, a teremtettségünkre, és abban lássuk meg azt, hogy tényleg mennyi érték van bennünk, és hogy ezért nem magunkat kezdjük el dicsérni, hanem hogy az Istennek adjunk ezért hálát, hogy ő szeret annyira bennünket, hogy ilyennek teremtett, és ő elfogad minden hiányosságunkkal, minden kisítőségünkkel együtt, de hogy az Istennek is az akarata és a tervében az benne van, hogy fejlődjünk, és hogy tudjunk ezáltal ő neki szolgálni. Igenis merjük meglátni azt, amiben szükségünk van fejlődésre, és még inkább meglátni azt, hogy az Isten mit tervez a mi életünkkel, és hogy merjünk bátran rálépni arra az útra.
0: Ahogy ezt elmondtad, mostani énedet nézve ez hitelesen hangzott, hiszen te végül ráléptél arra az útra, amitől féltél korábban, és lehet, hogy valóban meg kellett érned rá. Mit gondolsz erről, és hogyan történt végül is a lelkészi pálya választásod?
1: Minden bizonnyal meg kellett érnem rá, és még most is azt mondom, hogy nem vagyok teljesen érett rá, de hiszem, hogy az Isten ezt is munkálja. Valószínű, hogy ez a képzés is, amire jártam, és amit megtanultam ezáltal, az én utamat segítette ahhoz, hogy meglássam azt, hogy mennyi mindent tervezett az Isten, milyen látást adott nekem gyerekként, milyen hívást adott, és hogy hányszor döntöttem úgy, hogy igen, tudom, hogy ott van, de hogy én magamat nem tartom erre alkalmasnak, de hogy az Istennek esetleg más terve van, mert hogy bármit elkezdtem, mindenben az én terveimet kezdtem el megvalósítani, egy új célkitűzés volt, egy új jövőkép, megfogalmazás, és sok esetben el is értem, viszont mindig ott volt az a látás, ami gyerekként ott belém égett, és mindig ott volt a hívás. És így történt az, hogy amikor a COVID jött, és akkor a vállalkozásom, ugye a coach vállalkozásom elég szépen kezdett fölfutni, akkor így megszűnt minden. És akkor nagyon elgondolkodtam, hogy ez miért történik pont most, de úgy elfogadtam, hogy jó, hát akkor most ennek így kell lennie, viszont amikor COVID-os lettem, és megbetegedtem, és elég súlyos állapotba kerültem, akkor nem csak a vállalkozás szűnt meg, hanem kicsit megszűnt bennem minden. Teljes ürességet éreztem meg. Olyan volt a többnapos fájdalom megélése, mintha minden, amivel addig telítődött az életem, mintha úgy kiürült volna. Hogy egyszerűen teljesen üresnek éreztem magam. Visszanéztem, és azt látom, hogy annyi mindent csináltam, annyi mindent akartam elérni, annyi mindent el is értem. Csodálatos életem van, boldog házasságom, 3 gyermekünk. Mégis most ebben az ürességben mi az, ami érték? És ami érték, az az Istennel való kapcsolatom volt. És ugyanúgy erőteljes volt az a hívás, és az a látás, ami ott gyerekként. Így 30 évvel később. És hát akkor megijedtem nyilván a betegségtől és a fájdalomtól, és akkor kicsit közel jött az, hogy akár véget is érhet az élet, de én akkor azt mondtam, hogy nem érhet így véget az élet. Hogyha az Úr átsegít ezen a betegségen, ezen a nehézségen, akkor nem érhet úgy véget az életem, hogy én ezt viszem magammal a sírba, ezt a hívást és ezt a látást. És akkor annyira, annyira erős volt ez, hogy akkor meghoztam a döntést, hogy jelentkezek a teológiára, így 30 évvel később, és engedem, hogy megtörténjen az, amit az Isten akar.

0: Mit gondolsz, Isten legyőzi a félelmeinket minden esetben, vagy erősebbnek kell éreznünk Isten szeretetét, mint a félelmeinket? Vagy hogy történik az, hogy meggyőz Isten ilyen nehéz helyzetekben, ha mondjuk van ilyesmi valakinek, aki hallgat minket, hasonló félelme egy-egy lépéstől, amit meg kellene tennie?
1: Igazából félünk az ismeretlentől. Félünk attól, hogy mit fog hozni ez a helyzet. Az én életemben, a családi életemben, a környezetem életében, hogy mit fognak szólni az emberek, hogyha ezeken elkezdünk gondolkodni, akkor valóban megtorpanunk szerintem nagyon sokszor az én életemben, én ezt tapasztaltam. Hogyha nem ezzel a szemmel nézek a helyzetre, hanem azzal, hogy az Isten tervez valamit, és én nem tudom, hogy ő neki mi a terve, de hogy van egy erőteljes hívása, amivel annyira körülvesz, és annyira erőssé teszi, hogy abban nincsenek kérdések. Ha nem a kérdéseken kezdünk el gondolkodni, és azokat firtatni, akkor ez győzelmet arat az elindulásban. De hát ugye az elindulás az a kezdet. Az az érdekes, én azt gondolom, hogy igen, az Isten itt is szabad akaratot ad. A lehetőséget adja meg, de a döntés ugyanúgy az enyém, ugyanúgy a miénk minden ilyen esetben. És hogyha teljesen Istenre tudunk hagyatkozni, akkor kapunk bátorságot az elinduláshoz. Én azt gondolom, hogy az Istenben való bizalom és a teljes ráhagyatkozás, ez az, ami nagyon nehéz. Pont azért, mert emberként, és ezt látom nyilván a segítő szakmában is, hogy sokszor támogatunk másokat abban, hogy fejlődjenek. Tehát nagyon kell az, hogy mi is megerősödjünk az elinduláshoz, de sokszor látni akarjuk már a célt is. És ugye vannak a célkitűzések, ami jó, mert azt mondjuk, hogy tudnunk kell, hogy hova tartunk. Én ebben az esetben azt élem meg, hogy azt kellett kimondanom, hogy nem én akarom megtervezni, nem én akarom tudni, hanem hogy le tudom-e tenni ezt az Isten kezébe? Tudok-e olyan mértékben ráhagyatkozni, hogy nem tudom lényegében, hogy ő ezzel mit tervez, főleg így 30 évvel később. Mindenki kérdezte, hogy jó, és akkor mi lesz, lelkész leszel? Elköltöztek? Hogy lesz? És az elején nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nem tudom. De talán ezt kell megtanulnom ezzel a helyzettel, hogy ezt mondjam, hogy nem tudom, nem tűztem ki semmilyen célt, csak megyek azon az úton, ahova hívott az Isten, és hogy hittel helyezkedek bele abba, és még egyszer mondom, ezt tanulom folyamatosan, hogy elfogadjam, hogy az Isten tudja, hogy mi az ő terve, és hogy ezt meg fogja mutatni. Talán ez a legnehezebb. De hogyha ezt elkezdjük megtanulni gyakorlással, hogy akár kis dolgokban is átadom az irányítást az Istennek, akkor megtanuljuk azt, hogy a nagy dolgokban is ez működik.
0: A te hívő életedet meghatározza az, hogy miket éltél át Istennel, ezeket el tudjuk tenni későbbre is, vagy minden nap ezeket meg kell küzdenünk? Mert mondtad, hogy tanulási folyamat, de tényleg annyira vissza tud csúszni az ember a gödörnek, szinte az aljára.
1: Én is elgyengülök nagyon sokszor. Van, amikor nem érzem azt, hogy ez a jó út, de akkor mindig arra emlékeztetem magam, hogy nekem kell ezt érezni, nekem kell ezt tudni. De a visszatekintés mindig segít. Ha azt látom, hogy az Isten mit munkált az életemben, mennyi mindenen segített keresztül, naponta ad és küld olyan jeleket, amikből érezhetem a jelenlétét. Kapok egy üzenetet valakitől, egy bátorító igét. Ezeket gyűjtöm, és ezekre igyekszek figyelni, mert tudom, hogy ezek napról napra megerősítenek. Viszont azzal sincs baj, hogyha elgyengülünk. Nekem ez a csodálatos ebben, hogy Istennél nem egy szupermennek, vagy egy szupervumennek kell lenni, hanem ott lehetek gyenge, lehetek elesett, érezhetem magam alkalmatlannak, és hogy mindezt oda vihetem az Isten elé.
0: Tudod bátorítani a gyerekeidet azzal az úttal, amit látnak, hogy te jársz, vagy így szavakkal is? Ugye már kamaszodó gyerekeid vannak, illetve egy nagy lányotok is.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. Pont a nagylányunk, aki most áll érettségi előtt, és nehéz neki még az a kérdés, hogy hova tovább. Nehéz azt mondani, hogy hát döntsd el most, hogy mit szeretnél, és akkor majd egész életedben ez lesz, hiszen nem járnék úgy jó példával előttük, hiszen most is tanulok, és egy újabb úton járok. Inkább arra bátorítom, hogy tudja megélni az életét az Isten jelenlétében, és hogy figyeljen arra, hogy az Isten mit szán neki. Lássák meg, hogy mik az értékeik, hogy kezdjék inkább értékelni önmagukat, az Isten ajándékait, amik megjelenik az életében. Vagy sokaknál tapasztaltam, hogy van egy ilyen beégett dolog, amit én isteni jelnek és isteni hívásnak gondolok, mert Isten elültet vágyakat a szívünkbe. Hogy erre figyeljenek a fiatalok is, hogy vannak-e ilyen vágyak ott a szívükben, tudnak-e indulni azon az úton? Bátran lehet azt is mondani, hogy lehet, hogy kell idő arra, hogy valami megfogalmazódjon benne, de ez az idő segíti talán az Istennel való kapcsolatukat is, és ugyanúgy a mi életünkben is, hogyha van egy olyan szakasz, amikor éppen bizonytalanok vagyunk valamiben, akkor sokszor jót tesz a csend, hogy tényleg meghalljuk az Isten hangját és az ő útmutatását.
0: Mikor hallottad legutóbb ilyen határozottan Isten hangját, és hogy kell ezt elképzelni, hogy Isten szól ma?
1: Legutóbbi nagyon erőteljes megtapasztalásom az a betegségem kapcsán jött el ugye pár éve a Covid-nál, hogy nagyon kértem az Istent, hogy gyógyítson meg. Az a helyzet, hogy ez nem történt meg. Nem gyógyultam meg egyik pillanatról a másikra, akkor történt valami nagyon csodálatos. A gyerekeim akkor otthon voltak, és sok ilyen kreatív dolgot szoktunk együtt csinálni, és előkerültek a festékek. És soha életemben nem festettem, gyerekkoromban talán az iskolában utoljára, de akkor valamilyen belső erőt és késztetést éreztem arra, hogy hát akkor fessünk valamit. És az a megtapasztalás volt, hogy amikor festettem, akkor nem éreztem fájdalmat, nem féltem attól, hogy ez a betegség meddig fog tartani, akkor egyszerűen elszállt minden. És én ebben az Isten jelenlétét láttam meg, és éreztem meg. Sokszor várunk valami konkrétumot, és nem veszük észre azt, hogy az Isten ad mindig valamit. Az én esetemben adott egy eszközt, amivel hozzásegített ahhoz, hogy ez a gyógyulási folyamat létrejöjjön. És azt tudom mondani, hogy jó, az is csodálatos, hogyha egyik napra a másikra egyszerűen csak eltűnik egy betegség, de sokkal nagyobb tanulás is ez, hogy megtapasztalhatjuk az Isten jelenlétét olyan eszközökben, amiket ad az életünkbe. És aztán egyre több festmény született, és az volt a legjobb, amikor elvihettem ezeket a festményeket egy templomba, és ott egy kiállításon megmutathattam, hogy hát ez az Isten alkotása, nem az enyém, mert nem tudok festeni, tényleg csak játszom a színekkel, absztraktokat festek, de hogy abban az Isten ott van, és hogy én ott egy találkozást élek meg az Istennel, és ezek a csodák. Tehát így beszél az Isten, így is közöl az Isten, csak hogy kell legyen erre fülünk, szemünk, hogy ezeket meglássuk, meghalljuk, vagy csak szívünk, hogy megnyissuk és megérezzük ezeket.
0: Milyen látásod van azzal kapcsolatban, hogy egy gyülekezetben hol a helyed, hogyha rád bíznák, és milyennek szeretnéd látni az álmaid gyülekezetét?
1: Ezt ugye nem látom még, és hiszem, hogy az Isten formálná ezt is. Ebbe helyezkedek bele, hogyha az Isten ad egy ilyen ajándékot, akkor azt valóban ajándékként tudom fogadni, és az ajándékkal ugye az a dolgunk, hogy kibontjuk és örüljünk neki, és megköszönjük. És tudom, hogy az Isten megad minden erőt ahhoz, hogy akkor ott úgy formálódjon akár egy közösség, egy gyülekezet, ami Istennek tetsző. Úgyhogy igazából az álmaim gyülekezetét Isten formálja, és abban mi eszközök vagyunk. És számomra fontos, hogy ezt őszintén tegyük, hogy örömmel tegyük, és hogy így tudjunk akár az egyéni életünkben, a család életünkben is jelen lenni, és a gyülekezeti életben is. És lehet, hogy ez egy ilyen nagyon idealizált állapot, de ugye én hiszem, hogy ez valóság lehet. Egyszerűen tényleg azon múlik, hogy hogyan döntünk, hogy hogyan nézek másokra, hogyan viszonyulok egy helyzethez, de hát a legfontosabb az egység, meg az, hogy együtt tudjunk másukkal is ezen az úton járni, és az Istent szolgálni.
0: Interjúnkban hallhatták, hogy vendégünk Váróczi Aranka, teológiai végzettségű szociális munkás, majd keresztjén szemléletű kócs, tanulmányok és munka után az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakát végezve Istentől kapott gyermekkori elhívásának mondott igent. megnyitotta saját kreatív műhelyét is, amit szintén Isten ajándékaként fogadott, és az ő szolgálatába kíván állítani. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.luteran.hu rádió menüje alatt. Írhatnak az Evangélikus Rádió Misszió számára, e-mail címünk evmis@luteran.hu. Keressék a Lélekhangolót a YouTube-on és a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk,

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondolin Györgynek hívnak. Ennek a műsornak én lennék a rovatvezetője. Meghívott vendégünk Benicki Péterné Zsuzsa, könyvtárvezető. Egy rendkívül izgalmas témával fogunk beszélgetni, témáról, a könyvtárakról, illetve a könyvtárnak a funkcionális jelentőségéről, de előtte azért pár gondolatért mondanák én a kedves hallgatóknak. A gondolat rögzítése, a cselekvés rögzítése, a betűhordozók, tehát hogy mi az, ami megelőzte a könyvtárakat, vagy a könyveket. A gondolat. A gondolat rögzítése. Vannak barlang rajzok, ami tulajdonképpen nem rajz, hanem a tenyér lenyomatokat hagyták ott az ősök. Ezt úgy készült, hogy magas pigmenttartalmú növényt összerágcsáltak, vizet vettek még a szájukba, és mind a spray kifújták a festéket, ami keletkezett a szájukba, úgy, hogy a tenyerüket oda tették a falra, és ezt körbefújták. Ezzel üzentek. Üzentek nekünk, hogy ez én vagyok, ez itt a feleségemnek a lenyomata, és itt lent pedig látjuk a gyerekeimnek a lenyomata. A cselekvés rögzítése. Biztos sokan hallgatták, vagy nézték egy nagyszerű filmet, az Angol beteg, ahol Almási gróf otthagyja, mert nem tudja magával vinni az asszonyát a sivatagba egy barlangba, hogy majd érte fog menni. Ennek a barlangnak a rajzain úszó embereket ábrázol, vadászó embereket ábrázol. Azt vizionálja ezek a rajzok, hogy olyan 35-40 ezer évvel ezelőtt a Szaharában víz volt, lehetett úszni, és olyan vadmennyiség volt, hogy tudtak vadászni az emberek. Aztán hát ez a kettő, ami ugye a barlangrajzok címszével úgy megmaradt, hát eltmúlt az idő, és akkor találtak ugye a 35-40 ezer agyagtáblát Babilóniában. Ezek ékírással voltak ezek a agyagtáblák. Megjelent a hieroglifák, a különböző tekercsek, tekercspapírus, papírus tekercseket használtak az egyiptomiak és a kínaiak is. És üzentek nekünk például a ebeszi tekercs, ahol kb. 150-180 gyógynövényt írnak le, illetve több száz betegségre, hogy milyen betegségekre, milyen gyógynövényeket javasolnak az egyiptomiak. A római birodalomban megjelent a fraktúr betű. Ez egy szabványosított betű volt, a rómaiak mindent szabványosítottak, a vízvezetéket, a csatornát, a minden, amihez kellett a hétköznapi élethez, szabványosították. Így az írást is, a fraktúr betűt azért találták ki, mert hogy olyan emberek is el tudják olvasni a latin szövegeket, és értelmezni tudják a latin törvényeket, akik nem latin területen születtek, hanem későbbiek folyamán csatlakoztak a római birodalomhoz. Hát ennyit akartam előzetesen elmondani, és megkérem kedves Zsuzsát, hogy mielőtt átveszi a szót és a irányítást a témakörbe, hogy pár mondatban mutatkozzon be magáról a kedves a rádió hallgatóknak.
1: Tulajdonképpen nem könyvtárosnak készültem, ez teljesen véletlen volt. Orosz-francia szakos tanárnak vettek fel Szegedre. Hamarosan rájöttem, hogy én nem vagyok tanártípus, és egy véletlen során kerültem egy nagyon jó könyvtárba. Akkoriban, ez a 70-es években volt, két hálózat működött, a szakszervezeti könyvtárak, ahova én kerültem, a munkahelyeket látták el könyvvel, ez még azt is jelentette, hogy például a Videoton gyáregységeiben is voltak könyvtáraink, és tulajdonképpen létezett egy központ, amelyik ellátta ezeket a helyeket. Ami akkor nagyon-nagyon nagy szó volt, hogy ellátó rendszerként működtek, még a tanácsi, akkor tanácsinak hívott könyvtárak, azok nem használták ezt a módszert. Tulajdonképpen gépíróként kerültem a könyvtárba, attól függetlenül, hogy nem tudtam gépelni, de ezt is meg lehetett tanulni. Láttam, hogy milyen munkakörök vannak, olvasószolgálat, tehát vitték ki a könyveket a legkisebb falvakba, és a kollégáim. Nagyon jó vezetőnk volt, aki minden reggel tartott egy megbeszélést, ahol megbeszéltük azt, hogy aznap mit kell csinálni. Szeretett dicsérni, és a dicséret az nagyon jót tesz az embereknek.
0: A könyvtár mikor alakult ki ilyen, ez a rendszerű könyvtárak, illetve könyvgyűjtemények? Ugye hát mindenki hallott Mátyás királynak a Korvináiról, illetve a könyvgyűjteményéről, és Sárospatakon is van egy fantasztikusan nagy könyvtár, és egy pár mondatot azért mondanák Mindolandáról, hogyha ez lehetséges. Tehát a alapkérdés az az, hogy ezek mikor alakultak ki, katalogizált, illetve ilyen rendszeresben a könyvek, könyvtárak?
1: Hát tulajdonképpen azért az ókorban is volt már egy nagy könyvtár, az alexandriai könyvtár, ahol nagyon-nagyon sok papír tekercsen őrizték az írást, és hát később folyamatosan szükség volt arra, hogy az emberek tudjanak egymással beszélgetni, olvasni. Hát az egyik legnagyobb probléma máig is az, hogy nagyon sok környező, hát nem európai, hanem távoli országban az emberek nem tudnak olvasni.
0: Létezik egy olyan fogalom, ezt műsor előtt tőled hallottam, hogy olvasásfejlesztés, majd erről is szeretném, hogyha beszélnénk. A Vindolandai könyvtár, ezről pár mondatot nem tudni, hogy itt történt-e katalogizálás, illetve hogy milyen formációban őrizték az anyagokat. Ami tudni, hogy az írott anyagot, tehát mondjuk egy hajó ki akart kötni Alexandriába, fölmentek a könyvtárnak az alkalmazott hajóra, átkutatták, és ahol írott anyagot találtak, azt elvitték, bevitték a könyvtárba, lemásolták, és utána visszaadták az eredeti írott anyagokat a hajónak, a tulajdonosának. Vindolandán egy nagyon érdekes dolog van, hát ez Hadrianus falnak az innenső oldalán lévő erődítményről beszélünk, aminek volt közfürdője, közkórháza, közkönyvtára, és csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a római katonák, légiósok vízöblítéses mellékhelyiséget használtak, ez időszámításunk előtt volt pár évvel. A könyvtárról beszélnék. Grafit ceruzával írták vékony, faragott lapocskákra az üzeneteiket. Szívet merengető, illetve hasogató sorokat találtak a könyvtárnak a lapjai között. Pontosabban egy hölgy, idősebb hölgy ír a húgának, hogy kivirágzik a szívünk, ha arra gondolunk, hogy hónap végén találkozni fogunk. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az átlag polgári asszony azt tudott írni. Működött a posta. válaszoltak erre a üzenetre, és ezt a választ ők el tudták olvasni, ez a Hadrianus falnak ez az oldalán volt, a túloldalon pedig volt a Budika, meg a nem tudom én kicsoda, most nevezzük ezeket szabadságharcosoknak, meg a Bunkósbot. Azért ez így hozzátartozik, hogy ennek a mindolandai könyvtár úgy maradt meg, hogy amikor feladták a rómaiak Britanniát, minden írott anyagot kihordtak a udvarra, és felgyújtották nemes egyszerűséggel. Szerencsénkre viszont egy hatalmas eső jött, és ez eloltotta a tüzet. A modern régészet lehetővé tette azt, hogy a már felismerhetetlenségig lekopott grafit ceruza írást is meg tudták fejteni, és meg tudják fejteni különböző fénytechnikai módszerekkel. Hát ez az egy, ami megmaradt. Sajnos a Acta Urbisból egyetlen egy példány sem maradt meg. A Acta Urbis az első újság a világon, amit a rómaiak csináltak. Hát túl sokat beszéltem, most kedves Zsuzsanna, átadom, visszaadom neked a szót, a könyvtár.
1: Igen, és azért menjünk egy kicsit még a modern könyvtártól visszafelé. Egyik legkedvesebb könyvem, és azt hiszem alapkönyv, Teván Andornak a könyv évezredes útja című könyve, ami kezemben van, az már a harmadik kiadása, a Gondolat kiadó adta ki. Ez a könyv a könyv keletkezésétől kezdve tulajdonképpen a könyvkötés, könyvnyomtatásig dolgozza fel ezt az irodalmat.
0: Bocsánat, egy pár mondatot mondaná a hallgató.

kialakulásától a 20. század modern könyvkiadásig kalauzolja az olvasót. Hát itt, amit különösen ki kellene emelni, az a Rosetti kő, ami három nyelven íródott, nagyon sokáig nem tudták megfejteni, hogy mik ezek a betűk. Végül Champollion tudta olvasni ezeket az írásokat, amiben volt görög, római, ezek voltak talán a legfontosabb írások. Menjünk vissza utána a mai időkbe, ha 100 ember megkérdezünk, hogy milyen a könyvtáros munka, mit csinálnak a könyvtárosok, körülbelül 90 azt mondja, hogy olvasnak, és ez egy nagyon szép, tiszta munka. Hát ez az, ami nem igaz. A könyvtárakat úgy lehet jellemezni, három szóból állnak, könyv, könyvtár és könyvtáros. Hát én most először a könyvtárosokról beszélnék, mennyire nem igaz, amit az átlag ember tud róluk. Először is ez egy komoly szellemi és fizikai munka. Szellemi azért, mert valaki bejön a könyvtárba, megkérdez valami fontosat, a könyvtáros próbál vele beszélni, együtt valahogy megfejtik azt a kérdésre a választ, amit az olvasó feltett. Hát ez volt a régi időszak, ma már ez sokkal modernebbül megy, de számomra ez nagyon érdekes volt. Nagyon addig kutattam, ha akkor az olvasónak nem tudtam megmondani, nem tudtam válaszolni a kérdésére, addig kutattam, kerestem, amíg valahogy együtt meg nem találtuk. Tulajdonképpen jó pár évvel ezelőtt szóba került ez a Gutenberg galaxis, ami azt jelentette, hogy előbb vagy utóbb vége lesz a könyvnek, vagy valami más információhordozó veszi át ennek a helyét. Hát ezt megcáfolták. Tehát a 20. 21. század, de én azt hiszem a többi évtizedek is megtartják a könyvet. Úgyhogy könyv, könyvtár, könyvtáros. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről beszéltünk. A könyvtáraknak több fajtái vannak máig is. Tulajdonképpen a legfontosabb két nagy csoport, a közkönyvtár és a szakkönyvtár, hogyha nagyon egyszerűen akarom mondani. A közkönyvtárak azért elsősorban az olvasókat úgy szolgálják ki, hogy hát élményeket adjanak a könyvek az olvasáshoz, tehát ha valaki bejön a könyvtárba és azt mondja, hogy én egy romantikus könyvet szeretnék, akkor a jól képzett könyvtáros már megy is a polchoz és ajánlja ezeket a könyveket. Ott is találunk természetesen szakkönyveket, mint például a különböző tudományágakról, a biológiáról, matematikáról, pedagógiáról, és meg sorolhatnám is. A szakkönyvtárak azok egy bizonyos szakirányt képviselnek. Itt is megkülönböztetjük a főiskolai könyvtárakat és az egyetemi könyvtárat. Hát a főiskolai könyvtárat mondjak elsősorban, az például a Kodolányi Főiskolának a könyvtára. Ez még abból a szempontból is érdekes, hogy az ország első magánkönyvtára volt, és ebben a múlt évben ünnepelte a 30. évfordulóját.
Az egyetemi könyvtárak már egy fokozattal ugye feljebb vannak, mint a főiskolaiak, elsősorban a egyetemistáknak.

0: a tanulási helyük, ezt elmondhatom, mert több egyetemi könyvtárban jártam, ott a hallgatók ültek csöndbe és tanultak. Hát ilyen komoly egyetemi könyvtár talán az egyik első, nem mondhatom, hogy első, de talán a legmodernebb, a Szegedi Tudomány Egyetemnek a könyvtára, aztán mondhatjuk most már a Corvinust, a Közgazdasági Egyetemnek a könyvtára. Hát aztán természetesen talán az ELTE-vel kellett volna kezdenem, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem könyvtára, de mehetünk a pécsi és egyéb könyvtárakra. Pár évvel ezelőtt nagy változás történt a könyvtárak felépítésében. A főiskolai könyvtárakat általában egy egyetemi könyvtárhoz csatolták, mint például mondhatom a Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtárát, azt most a Soproni Egyetem könyvtárához csatolták. Úgyhogy ezzel tulajdonképpen mondhatjuk, hogy csökkent a könyvtárak száma, de a lényeg az, hogy az ország legfontosabb, szóval minden legfontosabb helyén legyen egy komoly egyetemi könyvtár.
1: A mostani világban, az internet és a okostelefonok világában van még létjogosultsága a könyvtáraknak, illetve ennek a munka, egyáltalán a könyvnek van-e létjogosultsága? Bocsánat, még egy kérdésem lenne a könyve. Az ókorban ugye írásoldalnak használták az emberiség történetében a ragyagtáblákat, ugye az ékírással, a hieroglifákat, hieroglifikus írásra, egyiptomiak papírus tekercsekre, és hát a papírus tekercsből hogyan alakulhatott ki ez a könyv forma? Például visszatérek meg én Corvin Mátyásnak a könyvtárára. Ha én leemelek egy könyvet a polcról, akkor van olyan, hogy olyan jó az embernek a kezébe venni. Mi az ismérve a könyvnek? Miért jó a kézbe venni ezt a könyvet, illetve miért van az, hogy egyik könyvet jó kézbe venni, a másikat nem, nincsenek jó kisugárzása? Mi ennek az oka?
0: Menjünk megint egy picit visszafelé. Ugye voltak a papírus tekercsek, amit már előbb hallottunk. A kínaiak fedezték fel az első papírt, és utána kezdődött a nyomtatás, ami hát ugye megint lehetővé tette, hogy elolvassuk majd azokat az írásokat, amiket szeretnénk. Itt megint a kínaiakat említeném, akik ilyen fa táblákra nyomtatták a betűket. Utána következett Gutenberg találmánya. Ennek a lényege az volt, hogy ő már egyenként tudta a betűket kinyomtatni, és ezzel tudta már a sokszorosítást is könnyebben elvégezni.
1: Magas nyomásról beszélünk most, de itt azért rögtön hozzácsatlakozom, hogy a mezopotámiai pecséthengerek, mint sokszorosítás.
0: Igen, teljesen igaza van. Igen. Még ki kell emelnünk Misztótfalusi kis Miklóst, aki az első Bibliát nyomtatta ki, a Vizsai Bibliát. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon fontos mű volt.
1: Az a könyv, amit jó az embernek a kezébe venni, az aranymetszés szabályai szerint történt a nyomtatása. Ez azt jelenti, hogy a három aránynak a kettőhöz. Három a margó, a külső oldala, kettő pedig a bund, a kötésben. Hát ezen kívül léteziknek még olyan szabályok a könyv nyomtatásban, hogy van a fej és van a lába. A fej az a felső kihagyás a oldalon belüli, illetve a lába az alsó. A pagináról beszélnék pár szót, az a oldalszámozás. Ugye a oldalnak a bal oldalán van a páratlan oldal, ha kinyitunk egy könyvet, és jobb oldalán van a páros oldal. Ezek alaptörvények. Ezen kívül létezik olyan még egy könyvön belül, hogy vákát oldal, szenny oldal, a vákát oldal, az az üres oldalt hívjuk vákátnak, amikor a könyvnek a montírozásánál kilövés szerinti oldalszám meglegyen, ilyenkor üres oldalt tesznek be ez a vákát oldal.

0: Mit lehet tudni a Korvinákról, hogy ezek a törvények, amiket Gutenberg meghonosított a könyvnyomtatásban, ezeknek mi az előfeltétele, mi volt az előfeltétele? Azért itt még szeretném megjegyezni Gutenbergről, hogy az első füves könyveknek a nagy mennyiségbe való sokszorosítása, a gyógyászatnak a megjelenése, szintén a könyv nyomtatás során, illetve olyan tudományos munkák, amik az emberiséget előre vitték. Tehát Korvinák.
1: A Korvinákról csak csodálattal lehet beszélni, és azért elsősorban Mátyás királyhoz kötjük, azért, mert Mátyás király nagyon szerette a könyveket, és gyűjtötte a Korvinákat, a kódexeket, hiszen szó az tulajdonképpen törvénykönyvet jelentett. A különlegességük az, hogy a legszebb könyvek, amit most a kezemben is tartok, ez a harmadik kiadása a Bibliotheca Corviniana-nak. 1981-ben a Magyar Helikon adta ki. Kik lehettek azok, akik ilyen csodálatos képeket írtak, és a maguk a betűk is nagyon különösek? Hát a szkriptorok, úgy hívtuk őket. Ők festők voltak, szerzetesek voltak, akiknek ez volt a legfontosabb munkájuk, hogy a Korvinákat elkészítsék. Nagyon nagy szerencse az, hogy Mátyás király olvasó ember volt, nagyon szerette könyveket, komoly könyvtárat létesített Budán, és ez a Magyarországnak is egy óriási kincsei. A Korvinákat olyan helyen őrzik, ahol tulajdonképpen hát egy ilyen légmentesített helyen, ahol ami azt jelenti, hogy ezekre nagyon vigyázni kell, tehát megvan az a hely, ahol a Korvinákat elhelyezhetik.
0: Jól tudom, hogy a Korvinák a első olyan könyvek, vagy ahol illusztráció is jelent meg, vagy ezelőtt használtak illusztrációkat?
1: Kevés illusztrációt használtak, és pláne, hogy színes illusztrációt, az én úgy érzem, hogy szinte ismeretlen. Több országban is csináltak kódexeket, úgyhogy amikor kódex kiállítás volt Magyarországon, az Országos Széchenyi Könyvtárba, akkor sok országból kértek kölcsön Korvinákat, hiszen egy részük azért elveszett a háborúk során, elvitték, úgyhogy hát ez egy óriási nagy esemény volt, a Korvinák kiállítása, hát nem beszélve, hogy anyagilag is nagyon.
0: Tehát akkor megjelent a könyv formátum a Korvinákra jellemzően, és ezt a formációt vitték tovább Gutenbergék, illetve megjelentek a kemény táblás könyvek, a puha táblás könyvek, és a zsebkönyvek. Miről híres a zsebkönyv? Hát a nevében is benne van, zsebre lehet vágni, és elő lehet venni a zsebből. Tehát egy busz megállóba, egy vonatra várva, vagy vonatozás közben, vagy utazás közben nem egy nagy könyvet tiperészik magával az ember, hanem francia méretű ez a zsebkönyv. Mit lehet tudni még a könyvtárakról, a könyvtárak belső életéről és egy könyvtárnak a működéséről?
1: Ha még mondhatnék valamit a korvinákról, a korvinák szállításának a biztosítása is óriási költség volt, és a Országos Széchenyi Könyvtár 3 kiállító termébe voltak ezek elhelyezve. Az első korvinák kiállítás Magyarországon 1984-ben volt, a második pedig 2004-ben. Óriási különbség volt a kettő között. Itt már lehetett érezni a technikai fejlődést, amíg sorba álltunk és vártuk, hogy be lehessen menni a termekbe. Már kint a képeken mutatták azt, hogy hogy írták, hogy rajzolták meg ezeket a gyönyörű rajzokat. Bent a termekbe pedig a gyerekeknek csináltak olyan ilyen nyomogatós játékokat, amivel ők maguk is rajzolhattak Korvina képeket például.
0: A zsebkönyvek után lenne a következő kérdésem, ez pedig a minikönyvek, a minikönyvtárak, hát minden valamire való háztartásban van egy-két minikönyv. Hát nekem körülbelül 300 valahány minikönyvem van. Pár szót, ha megosztaná a hallgatókra.
1: A minikönyvek a 70-es, 80-as évek idején készültek, akkor rettenetes nagy sikerük volt. Hát persze én is gyűjtöttem a minikönyveket, nekem nincs 300, jóval kevesebb. Ami nagyon érdekes, hogy az első könyvtárban, ebbe a szakszervezeti könyvtárban, amit már említettem, készítettük az Arany Bulla kiadásának évfordulójára egy minikönyvet, amit Csizmadia Andor történész professzor írt meg, és nagyon szép volt a kivitelezése is, fekete borító, és rajta az aranybullának a pecsétje. Hát ebből 200 példány készült csak, és abból körülbelül 50 volt számozott, tehát ez volt ugye az értékesebb és dedikált könyv. Akkora nagy sikere volt, hogy még azt is visszahallottuk, hogy a washingtoni könyvtárba is elkerült ez a minikönyv. Az is elképzelhető, amiről ugye nem beszéltünk, és nagyon fontos dolog, hogy minden nyomtatott könyvből a nyomdának kell küldeni köteles példányt az Országos Széchenyi Könyvtárnak, és utána a Széchenyi Könyvtár, mint nemzeti könyvtárunk, ad a második nemzeti könyvtárnak, a debreceninek, és utána még a fontos könyvtáraknak szétosztja. Hát lehetséges, hogy ez a mi aranybulla minikönyvünk is valahogy így került el külföldre.
0: Tehát összegezzük, a minikönyvek, limitált példányszámú könyvekről beszélünk, lehetőleg sorszámozott és elméletileg magasabb árkategóriában vannak ezek a könyvek. ISBN szám.
1: Hát az ISBN szám az a könyvnek a száma, erről tulajdonképpen nem lehet mást mondani. Az Országos Széchenyi Könyvtárban van egy ISBN iroda, tehát ha mondjuk valaki ír egy könyvet, most talán felhozhatom példának az én könyvemet, amit a Kodolányi Főiskola történetéről írtam, hiszen nyugdíjasként már nagyon szívesen megírom a könyvtárak és a családok történetét. A könyvtárak története azért fontos, mert ha mi könyvtárosok nem írjuk meg, akkor ez elveszik, senki nem fog rá emlékezni. Tehát amikor elkezdtem írni a könyvet, akkor először is az ISBN számot kértem meg. Tulajdonképpen minden országnak megvan az, hogy milyen számmal kezdődik az ISBN szám. hogyha sorozatot írunk, akkor pedig ISSN számot is kell feltüntetni.
0: Videóton könyvtár. Van valami értékes információ Videóton könyvtárról, amit megosztaná a kedves hallgatókkal?
1: A Videóton könyvtára az egyik legfontosabb könyvtára volt Székesfehérvárnak, úgy, mint a Videóton gyár is. A Videóton gyár rengeteg embert foglalkoztatott. Nagyon sokan jöttek például az Alföldről azért, mert a Videóton gyárba tudtak dolgozni, viszonylag hamar kaptak lakást is, és amikor én elkezdtem ott könyvtárosként dolgozni, én mindig egy olyan jó baráti hangulatot éreztem a Videótonban. A könyvtár az először a Videóton gyár mellett volt, tehát kívülről is meg lehetett közelíteni nem csak a Videóton dolgozókat, hanem az úgynevezett Öreghegy lakosságát is ellátta könyvekkel. A gyárban, illetve a gyárban is voltak könyvtárak, majdnem minden gyáregységbe. Hát nagyon sok gyáregység van, mondhatom, a rádió 1-2-3-at, aztán később már a számítástechnikait, aztán a tévé részleget, és hát még sorolhatnám. Itt az ott dolgozó szók közül egy valaki vállalkozott arra, hogy ott bent kölcsönöz könyveket, tehát mi a központi könyvtárból bevittük oda egy-egy szekrénybe a könyveket, és ez a kölcsönzés nagyon-nagyon jól ment. És tulajdonképpen a központi könyvtáré is, amit mi baraknak neveztük, mert tulajdonképpen egy barak épület volt. Nagyon sok mindent csináltak már ott a kollégák. Én később kerültem csak a Videótonba, mert nagyon szerettem volna úgynevezett olvasószolgálatban dolgozni.
0: Műsoridőnk lassan lejár, de azért annyi időnk még maradt, hogy ki tudjunk boncolgatni egy rendkívül izgalmas kérdést, az olvasáskultúra, illetve az olvasás. Nem olyan régen, két hete olvastam egy tanulmányt, ami Magyarországon készült, a 8. általános iskolás gyerekeink 75%-a funkcionális analfabéta. Hogy néz ki ez a helyzet külföldön, és vajon miért funkcionális analfabéták a gyerekek?
1: Magyarországon többen foglalkoztak olvasáskutatással. Kiemelném Nagy Attilát, Gereben Ferencet, Péter Firitát. Ők több felmérést készítettek Magyarországon is, és összehasonlítva Magyarországot egyéb európai országgal. Az adatok azt mutatták ki egyértelműen, hogy a finn olvasáskultúra a legmagasabb. Ennek talán, illetve hát ahogy olvashattuk a könyvben, részben az az oka, hogy nagyon jó pedagógusok voltak, akik nagyon fontosnak tartották az olvasást, és nem csak a fővárosokban, hanem a kisebb vidéki városokban is biztosították az olvasás lehetőségét. Sajnos Magyarországon a felnőttek között is, és a tanulók között is nagyon-nagyon alacsony az olvasás aránya. Mondhatnék én itt körülbelül 10-15%-ot, ez inkább a közkönyvtárakra jellemző, hát a főiskolai egyetemi könyvtárakban természetesen sokkal többen olvasnak, tanulnak.
0: Miért van ilyen rossz helyzet Magyarország? Mi a véleménye erről, hogy a finnek, az angolok, mindenki előttünk van olvasás tekintetében, és a magyar pedagógiai karnak a képzetlensége?
1: Nem, nem mondhatnám ezt. Egyre több iskolában van iskolai könyvtár, ami hát nagyon jó, mert a diákokat rögtön kézbe vehetik a fontos könyveket. Itt inkább az a probléma, hogy sokan nem tudnak olvasni. Ugye itt mondhatnám a diszlexiát és mindenféle egyéb hasonló dolgot, illetve lassan olvasnak. Tehát nekik szinte teher az olvasás, és nem élvezet. Úgyhogy, és akkor jönnek ugye az okostelefonok, az internet, ami nagyon sok időt elvisz a diákok életéből és a felnőttekéből is. Ezekben a vizsgálatokban pontosan leírják, hogy hány órát televízióznak, hány órát játszanak okostelefonnal, és akkor vajon mennyi idő marad. Itt viszont nagyon nagy a szülők felelőssége is. Ha a gyerekek mintát látnak, a gyerekeknek kiskorukban olvasnak mesét, ha látják a mintát, hogy a szüleik is olvasnak, akkor azért sokkal több a remény arra, hogy majd ők is olvasni fognak.
0: Kicsit kanyarodjunk vissza a Korvinákhoz. Egyetlen egy kérdés, amiről még nem beszélgettünk. A Korvináknál az initiálék.
1: Igen.
0: Mi az initiálé?
1: Te a könyv egy lapjának az első betűjét nevezzük initiálénak.
0: Ezt külön festőműhelybe készítették, külön? Megvoltak erre a külön szakemberek? Mint ahogy a Korvináknál a illusztrációkat.
1: Igen. Ez tulajdonképpen azoknak volt a feladatuk.
0: Műemlékkönyvtárak?
1: Magyarországon nagyon szép műemlékkönyvtárak vannak. Ezek a műemlékkönyvtárak ugyanúgy látogathatók, mint általában a múzeumok. Ezek közül kiemelném elsősorban a Pannonhalmi műemlékkönyvtárat. Ezekre az jellemző, hogy általában latin, görög és egyéb egyházi könyveket tartalmaznak.
0: Műemlék könyvtár itt Székesfehérváron, a Smolnai András az igazgatója, a Római Katolikus Múzeumnak a könyvtárát tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy feltétlenül látogassák meg. Magyarországon itt van az egyetlen Prohászka Ottokár gyűjtemény. Hát egy fél napot el lehet ezzel nézegelődni. Jó pár évvel ezelőtt itt Fehérváron volt egy kiállítás, a Biblia éve. Mi akkor ezen részt vettünk, ezen a kiállításon. Hát ez is egy emlékkönyvtár, ezen kívül van-e még valami, amit meg tud osztani a hallgatókkal?
1: Igen, a püspökség könyvtára és levéltára, amelyet már több csoporttal is meglátogattuk, ami különösen érdekes, hogy itt van a legtöbb ősnyomtatvány egy könyvtárba, ezek közül is egy párat megmutattak.
0: Ezek látogathatóak?
1: Hát csak úgy, hogy előre be kell jelentkezni. Az ősnyomtatványra az jellemző, hogy tulajdonképpen nincs borítója, és hát természetesen csak kesztyűvel védettként lehet megnézni. A püspökség Fehérváron különben is egy nagyon szép épület, pár évvel ezelőtt újították föl, gyönyörű a díszterme, freskokkal díszítve, ami még különleges, hogy karácsonykor minden vasárnap kinyitják az ajtót, és be lehet menni, ott kiállítások vannak.
0: Székesfehérváron akkor látogathatóak ezek a könyvtárak, illetve egyeztetett időpontban meg lehet nézni különböző relikviákat. Műsorinunk sajnos lejár. Kedves Zsuzsannának még átadom a mikrofont egy rövid búcsúzkodóra.
1: Mesterek a könyvek, akik minket bot és fenyítés nélkül, kemény szavak és harag nélkül, ruha és pénzadományok nélkül tanítanak. Ha közeledel hozzájuk, nem alszanak, ha kérdezed őket, semmit sem hallgatnak el, ha félreérted őket, nem duzzognak, ha tudatlan vagy, nem nevetnek ki. Azért mindenkinek, aki magát az igazság, boldogság, bölcsesség, tudomány és a hit buzgó követőjének vallja, szükségképpen szeretni kell a könyveket, írta Richard Burry, aki 1287 és 1345 között élt, angol államférfi volt, bencés püspök, bibliofil író. Kedves hallgatóink, nagyon örültem a meghívásnak, és köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Jövő héten találkozunk. Isten áldja Önöket!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A Domb, Sidney Lumet, 1965.

0: Férfiak izzadnak az egyre fokozódó melegben. Akaratuk egymásnak feszül Sidney Lumet filmjében, és a tekintély kérdése egyre homályosabb, ahogy az igazságosság nagyon különböző fogalmaiért küzdenek. A domb és 9 dühös ember.
1: Kifejezetten ez a film szerintem a szabályokról, és arról szól, hogy a szabályoknak a megszegése hogyan alkot és csinál még több szabályt.
2: Számomra ez a film egy vicc. Egyszer lába kerül a dagat, a néger és James Bond.
0: De ott van egy meleg szereplő is.
2: De tényleg, tényleg
1: ne, az? Nem, csak pedig annak tekintik. Gúnyolják. Annak tekintik, uh-huh, vagy legalábbis uh-huh. Pontosabban a Williams nevezetű ugye artist, ez úgy gondolja, hogy ezzel lehet őt legjobban megalázni.
2: Uh-huh. Jó, de találkoztunk már más filmben is olyannal, amikor férfiak egymás között a férfiassággal, vagy a férfiatlansággal gúnyolják egymást, és talán mi is ezt csináltuk 12 és 14 éves korunk között.
0: De igen, egy kislánynak szólítják egymást, meg hölgyeknek itt a katonaságnál, ez ilyen bevett szófordulat.
2: Lehet, hogy most is van ilyen a magyar katonaságban is, meg a román katonaságban, meg az angolban. Egyébként nem jó nézni ezt a filmet, vagy nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de kimondottan ilyen zsigerileg, ha nem is kiütések, meg rázkódások lettek a testemen úrrá, de hogy nem, nagyon rosszul éreztem magam, miközben néztem.
1: És miért?
2: Nem tudom. Ami nagyon megfogott közben, az a zene. Imádtam a film zenéjét. Ti is?
1: Meg az is érdekes, hogy nem igazán. Igen.
0: De igen, egyre melegebb van, ez a Sidney Lumet
2: imádja.
0: Lengyel zsidó, ő imádja ezt, tehát a 12 dühös emberben az a év legmelegebb napja, csak férfiak, ebben a filmben egyetlen egy nő sincs, és egyre fokozódik az üvöltés, ugyanúgy, mint a 12 dühös emberben. A 12 dühös ember az a világ egyik legnagyobb filmje, ez talán nem annyira, de nem rossz film ez sem, olyan, mintha bizonyos értelemben még egyszer megcsinálta volna ezt a filmet.
2: Vagy egy gyilkosság az Orient Expressen című óriási alkotás elképesztő szereplőgárdával, azért ott is össze vagyunk zárva, és a rendező imádja ezeket a humanista tanmeséket, ha lehet így mondani. Tehát legyen szép üzenete.
1: Igen, és sőt, hogyha már ugye hangokról beszéltünk, akkor mit hallunk a háttérben folyamatosan? Tehát azokat a hangokat, amit más embereknek a szenvedéséből, ugye, vagy pedig tehát más embereknek az örök kifejtéséből fakadóan lehet hallani. És ez az, ami fokozza folyamatosan azt az izgalmat és érdekfeszítést, vagy így lehet fogalmazni, hogy az embert ráfeszíti a filmre.
0: A fájdalmon és a szenvedésen kívül nekem még egy dolog eszembe jutott, és ez az értelmetlenség. Ott vagyunk a dög melegben, épülhetne a világ, ehelyett jobbra át, balra át ezt vezényelgetik nekik. Talán van pedagógiai célja, de hát a film végül is ennek a pedagógiának a kudarcát ábrázolja. Egyrészt úgy, hogy túl van hajtva, másrészt úgy, hogyha értelemmel lenne telítve, akkor jobban esnék az engedelmeskedés a foglyoknak is.
2: Hát fú, nagyon nem tudom, hova kéne visszakanyarodni. Nem tudom, a hadászatnak egy korábbi fázisába, amikor még a magyarok irreguláris módon harcoltak, mondjuk a kurucok, és nem volt fegyelem, hát az összes csatánkat el is vesztettük a jóval kisebb számú fegyelmezett labanc német vagy osztrák haderővel szemben. Tehát, hogy mi aztán tényleg a bőrünkön megéreztük, hogy mit jelent egy fegyelmezetlen hadsereg. Most külön lehetne itt beszélni, hogy ki miképpen volt fegyelmezetlen a foglyok közül, és ki fegyelmezetlen még, mert szerintem igazából inkább erről szól a film, de hogy a fegyelem azért a hadseregnek az alapja kéne, hogy legyen.
1: Visszatérve kicsit a történelmi példádra, hogy az irregularitás az nem feltétlenül, vagy az irreguláris hadsereg az nem feltétlenül jelenti azt, hogy fegyelmezetlenek is. Sőt, tehát mondjuk egy ilyen gerilla hadsereg, ha most nem a kurucok példáját vesszük, akkor ott még inkább ugye fontos szerepe van a fegyelemnek, mint akár egy klasszikus, hagyományos, reguláris hadseregnél.
2: De azért általában az irreguláris az nagyobb esetben fegyelmezetlen.
1: Nem, pont az, hogy nem. Tehát a katonai rend, tehát amint az embernek a kezében fegyver van, vagy bármilyen embert életét kioltani való eszköz, akkor ebben a helyzetben kifejezetten ugye a fegyelemnek a mértéke megnő. mert nem adhatsz az másik embernek, vagy fegyelmezetlen ember kezébe olyan eszközt, ami a te életed is veszélyezteti egyben. Tehát ezek az, ami miatt, ugye az, hogy a csata hogyan történik, az, hogy mondjuk az egyes csapatrészek hogyan mozognak, és a többi, ez mind fegyelem kell. És enélkül
2: nincs. Jó, de ez nem igaz, hogy az a sereg, aki fegyelmezetlen, a nagyobb esélye vereséget szenved, és nem csak, hogy vereséget szenved, hanem sokkal nagyobbak lesznek a veszteségei.
1: Igen, ha bár itt mondjuk gondoljunk bele az első világháború, hogy fegyelmezetten mentek bele a géppuska tűzbe.
2: Na, de az már egy másik kor, ez fontos, akkor majd erről is látjuk.
1: Igen, de a maga a fegyelemnek a kérdése, tehát már római időktől kezdve ez egy alapvető, sőt, majd vegyünk a rómaiaknak az ellenségét, hát Tacitus pontosan mondjuk a Germániában dicséri a velük ellenfélnek megjelölt, hogy a germánoknak a fegyelmezettségét, és példának állítja oda a római nép és a római katonák elé, hogy tessék, nézzétek
2: nekik meg. Nekik is kellett volna egy ilyen tábor.
1: Hát, nekik, ők már elég fegyelmezettek voltak, gondoljunk bele, hogyha aki elult mondjuk őrségben egy római táborban, annak a jutalma kivégzés volt. Tehát, hogy ilyen szinten volt ez komolyan véve. Tehát a fegyelem az a katonaságnak egy inherens része.
2: Azt
1: sőt, talán a legfontosabb. De miért, és ha itt jövünk vissza a filmre, hogy ez hogyan jelenik meg, itt a probléma az, hogy itt egy extrém módon, vagy sőt, tehát a lehető legradikálisabb módon ugye túlzásba vitt fegyelemnek az a kérdése, mert a fegyelemnek van értelme, és itt ugye Szabira reagálnék, hogy igen, az értelmetlenség az abból jön vissza, hogy amikor a fegyelemnek már nincsen értelme. Vagy pedig már veszélyessé válik önmagában.
0: Szerintem más dolog mondjuk egy földrészen átívelő vasutat építetni az ilyen fegyencekkel, akkor érzed azt, hogy haladnak a kilométerek, mint az, ahogy a film címe is utal rá, hogy egy ember alkotta dombot építünk a tábor közepén. Miért? Semmiért. Azért, hogy fölmenjél rá, meg legyen róla. Tehát ez a épül-szépül a világ, ez jó, megint fölmerül.
2: Hát, jó, de szerintem a világ legjobb katonai akadémiáin olyan gyakorlatok vannak tömegével, amik egyébként nem csak fegyelmezettebbé teszi a katonát, hanem egy edzést ad neki. Az, hogy otthon emelgetjük a 10-12 kilós súlyokat, azáltal se épül a világ, nem lesz jobb a világ, én leszek erősebb. Ha most nyilván ott az én döntésem, hogy
0: de
2: emelgetem.
0: De te azt mondod, mint én. Tehát, hogyha a kertünket ásnánk föl, mivelnénk kertjeinket, akkor lenne értelme. Így, hogy 10
2: kilós, jó, de amikor
0: a civilizációnkban 10 kilós súlyokat emelgetünk, így valóban az értelmetlenség környék.
2: De ennek más az értelme, ha súlyokat emelek, én fizikailag és lelkileg erősebb ember leszek, és ez az erősebb ember majd képes lesz arra, hogy fölássam még nagyobb energiával a kertet, még nagyobb kertet ássak föl. Én egyébként a kickbox edzések 20x10 fekvőtámasza után tanultam meg regényeket olvasni, hogy mindig arra az oldalra kell, és arra a sorra kell koncentrálni, amit éppen olvasok. Ha a 200 fekvőtámasznál, a 73-nál abban gondolok bele, hogy jaj, még mennyi van hátra, akkor nem bírom tovább, ugyanígy a regénynél. Tehát ezek összefüggnek.
1: Igen, itt a filmben ugye a domb az ebből a szempontból a szenvedéseknek a jelképe. Tehát az, hogy azáltal, hogy minden abszolút. Egyes homokszem, ami fölkerül arra a dombra, az gyakorlatilag csak emberi kín által lehetséges. Ez teljesen egyértelmű.
0: De az öncélú szenvedésnek a jelképe.
1: Nem is az, hogy az öncélú, hanem az, hogy valaki ugye ezt a szenvedést, ezt megalkotta. Tehát ez egy, hogy is mondjam, ez egy olyan pokol, amit egy ember alkotott.
2: Két dolgot kapcsolnék hozzá. Az egyik, ami mind a kettő az ókorba vezet bennünket, egyrészt hát ott vagyunk Kairó mellett, tehát ott vannak az igazi nagy piramisok.
0: Építhetnének piramisok.
2: Amiket, hát ebből is lehet, hogy piramis lesz, és a piramisokat is ugyanúgy építették. Egyébként
0: Spanyolország. Ez a második rész, a piramis.
2: Igen, 500 szegény, szerencsétlen spanyol majdnem belehalt, amikor fölépítették a forgatásnál ezt a piramist vagy gúlát. A másik, ami eszünkbe jut nyilván megint csak ókor, az a Sisyphus mitosza.
0: Igen, érdekes feszültség van, hogy aki írta ezt a regényt, a Ray Rigby, az egy veterán katona, tehát ő önéletrajzi elemeket használ, aki meg filmet forgat belőle, az egy liberális hollywoodi rendező, aki végbevitte már a maga pusztítását a 12 dühös embernél, ugye az ottani elemzésünkben arra jutok én, hogy veszélyesebb hely lett a világ, hiszen fölmentik a 10 évre előre a film után a legnagyobb gyilkosokat is az esküdszékben, és itt is egy olyan rendező készít ebből filmet, én ezt éreztem a filmben, aki nem hisz a fegyelemben, nem hisz azokban, amikről ti eddig beszéltetek, és nem hisz a katonaságban
2: de
0: sem.
2: De ugye ebben az az abszurdum, hogy egy rendező, egy filmgyártás, az hasonlít a mai világunkban leginkább a hadsereg működésére. Ha én elmegyek egy filmforgatásra, esélyem sincs, hogy egy rendezővel vagy egy operatőrrel beszélgessek, ha én statiszta vyok, annyira erős a hierarchia.
0: Mindenki és megbetegedett a stábban,
2: vérhast is meg.
0: Napi egyszer vizeltek, kimerültek.
2: És erről a rendezőről is szokták mondani, hogy azért a halálba kergette a szereplőit.
0: Mégsem volt annyira liberális.
2: Igen, tehát könnyű úgy liberálisnak lenni, hogyha a témám liberális, de amikor a saját magam fontos munkájáról van szó, akkor egy fasiszta állat vagyok.
0: Ezt fordítva is tudom mondani, tehát lehet pofázni a liberalizmusról, de hogyha minőség igényes munkára van szó, akkor fegyelemre van szükség.
2: Igen, de hogy ő átmegy azért a fasizmusba is.
1: Hát itt a lényeges az, hogy maga, ugye Rigby is volt, hogy egy ilyen táborban találta magát. Tehát, hogy neki ennek konkrétan voltak ilyen példái, amit élőben felhasználhatott, és amit szerintem nagyon jól bemutat ebben a filmben az, hogy az aláfölé rendeltségi viszonyok mennyire tudnak torzulni abban az esetben, hogyha a személyiség az nem találkozik a megfelelő rendfokozattal.
2: Ez jó. Dani, kérnélek téged, hogy azért rakjuk rendbe ezeket a fokozatokat, mert még a fordító oldalak is össze-vissza fordítgatnak. Tehát a csúcson van a börtönparancsnok, ő őrnagy, ugye?
1: Igen, igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a főtisztek közül az első, tehát hogy őrnagy.
0: Ja, de a lefokozott Sean Connery magasabb vagy alacsonyabb?
1: Bőven alacsonyabb. Tehát, hogy mivel egyrészt ugye ő egy főtörzsőrmester volt ebben a történetben, az alatisztek között ott a lehető legmagasabb rendfokozat, ez nagyon megbecsült dolog.
2: Várjunk. Utána következik a Wilson, ugye?
1: Tehát ez azért fontos ez, mert ugye a Wilson, tehát szintén egy főtörzs.
2: A Gani.
1: Igen, tehát aki itt a rossz szereplő, tehát hogy, vagy aki magát ezt a poklot megalkotta, ugye sok-sok évnek az áldozatos munkájával, vagy mások áldozatos munkájával, tehát ő is egy altiszt, és emiatt különösen haragszik egy volt altisztására, aki hasonló rendfokozatban.
2: És mi a rendfokozata a Wilsonnak?
1: Ő is főtörzsőrmester.
2: Főtörzsőr, oké.
1: Tehát ugyanaz, mint ahogy a lefokozott, ugye Roberts, a Sean Canary a filmben, akire emiatt is haragszik még pluszban.
2: Tehát egy szinten volt.
1: Igen, mert a bukott magát látja benne.
2: Ez vagy nagyon jó.
1: Ő is lehet.
0: És akkor van egy jó indulatú.
2: De várj, és akkor az alacsonyabb szint, az a Charlie Harris, ez fontos, hogy Charlie-nak hívják, meg a Williams, és ők őrmesterek? Vagy törzsőr?
1: Jól látom, akkor őrmesterek.
2: És akkor valaha, tehát a Sean Connery, a Roberts, ő magasabb volt, mint ez igen, a kis igen. Csicska Williams.
0: És az orvos?
1: Az orvos pedig egy százados, de az ő helyzete ebből a szempontból különleges, mert ő elvileg csak a saját ugye hatáskörébe tartozó ügyekben dönthet, tehát csak az orvosi vagy az orvosi munkával kapcsolatos.
0: Ott viszont ő dönt.
1: Ott viszont ő dönt. Na és ez az érdekes, hogy a hatáskör az annyira, ugye, úgy is mondjam, ilyen vizenyőssé, vagy egy ilyen halványjá válik, azáltal, hogy gyakorlatilag ugye a Williams az bohócot csinál a századosnak a munkájából, azáltal, hogy gyakorlatilag a százados már nem foglalkozik igazándiból a vizsgálattal, nem veszi ezeket komolyan, tehát csak a legalapvetőbb rátekintést teszi meg, és semmi a zsarolni is lehet.
2: Ez kiderül, vagy ez következtette?
1: Ez kiderül.
0: A bevezető képsorokban...
1: Meg a végén is ezzel fogják meg.
0: Ilyen hanyag.
2: Azt láttam, hogy hanyag, csak hogy ennek már oka van.
1: Ennek már oka van, hogy gyakorlatilag ugye, hogy próbálja gyorsítani az egész munkát, tehát ez a főtörzsőrmester, ez a Williams, ez próbálja ugye a mások kezéből az ő hatalmukat minél inkább kivenni. És a sajátjához, meg a saját magához pedig minél több ugye hatáskört és minél nagyobb hatalmat ugye átadni. Tehát vagy áprilisabban rabolni. Ezáltal. Ez is egy érdekes dolog, mert a személyisége az rendkívül parancsoló, és rendkívül ugye erőszakos is, és ebben az erőszakossága gyakorlatilag a többi katonának is a mondjuk azt, hogy a hatalmát így lecsökkenti ezáltal. Mert ők hagyják, hogy egy alacsonyabb rendfokozat uralkodjon rajtuk. Tehát eleve ez bemutatja azt, hogy a katonáknál, hogyha valakinek a beosztása és rendfokozata ugye olyan, hogy nem látja azt megfelelőképpen, hogyan módon látja, nem teszi meg azt, ami az ő beosztásából vagy rendfokozatából következik, akkor ez történik. Tehát ez egy oktatófilm is ebből a szempont, bármennyire is utálja az illető, a rendező a katonaságot, de kiválóan mutatja be azt, hogy hogyan tud egy alacsonyabb rendfokozat is bohócot csinálni egy magasabb rendfokozatúból.
0: De úgy is fogalmazhatunk, hogy ő van közelebb a tűzhöz, tehát a főtörzsőrmester az, aki konkrétan a katonákkal foglalkozik, a többiek csak áttételesen találkoznak, tehát bármilyen parancsot kap, annak azt ő fogja konkretizálni a katonák tekintetében.
1: Hát a szenvedésnek ő a igazi architektúrusa, tehát építésze mondjuk úgy. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt, amire ő, mondjuk azt mondjam, az ő beosztása szól, azt ő túl gond,

0: hogy ott aztán át is veszi az irányítást a végén. Tehát amikor már ugye, tehát ahogy fogynak, mondjuk úgy a fegyelmező erő, úgy egyre inkább ugye csökken, vagy bocsánat, esik lefele, mondjuk az, hogy szinte, mint egy ilyen síelésnél, tehát a magasabb rendfokozatútól egészen lefele, ugye érkezik az irányításnak a szintje lefele. És ez, amikor átveszi szinte a legalacsonyabb rangú, vagy pontosabban rendfokozatú őrmester már a főtörzsőrmestertől és az irányítást. Jó, de ez már csak a legeslegvégén van.
1: Van egy pedagógiai célja, ő vissza akarja vezetni nem a társadalomba, mint általában a ítélet végrehajtásnál, hanem a katonaságba ezeket a katonákat. Kiderül, hogy az az öt új ember, aki bekerül, azok milyen fegyelmi vétségek miatt vannak itt. Az öt közül négy civil szempontból, ezt hangsúlyozom, az elég jelentéktelen dolog, katonai szempontból nyilván nem, mert fegyelemsértés. A parancsnok megverése az minden szempontból elég súlyosnak számít, de hogy az a cél velük, nem az, hogy kipurcanjanak, mint ahogy egyikőjükkel történik a dombon, sem az, hogy megőrüljenek, mint ahogy a színes bőrű katonával, vagy hogy eltörjék a lábuk, mint a Sean Connery-vel, nem ez a cél, hanem hogy parancsteljesítő, fegyelmezett katonákként menjenek vissza. De minthogyha ez csak a börtönparancsnok célja lenne, nekem úgy tűnik, hogy az őrmester az inkább csak megtörni szeretné őket.
2: Igen. De engem az érdekel akkor ehhez kapcsolódóan, Dani, hogy lehetne egy ilyen tábort úgy működtetni, hogy az hatékony legyen, és elérje az eredeti célt, hogy a katonaságban reszocializálja ezeket az embereket?
0: Hát, mivel még nem működtettem ilyen tábort egyenlőre.
2: Jó, de neked több véleményed lehet erről, mint nekem. Tehát kellett volna még oda egy pap, vagy egy józsarú...
0: Itt igazándiból itt a fő probléma az, hogy van a táborparancsnokunk, az őrnagy, aki gyakorlatilag nem gyakorolja a saját, mondjuk azt, hogy nevezzük így jogkörét. Tehát a parancsnoki körét, azért, mert mit csinál, ő nem vesz részt a tábor életében. Éj, pontosan.
2: Ő egyébként az szabályos?
1: Mit csinál?
2: Kurvázik a városban.
0: Tehát nem vesz, gyakorlatilag nem a szolgálati helyén tartózkodik.
2: Az is egy fegyelemsértés, ugye?
0: Ez egy hatalmas fegyelemsértés.
2: De ez fontos, mert nekem ez a film innentől kezdve.
0: Tehát a fejétől bűzik a hal esete, nyilván.
2: Számomra ez a hiteltelenségnek a filmje, és nekem az is gyanús volt, ahogy ott a többi tiszt piál vagy piáló versenyt rendez.
0: Próbálnak valamilyen értelmet találni az értelmetlenségben.
2: Világos, csak hogy elvárják a lentiektől a totális fegyelmet és a fegyelmezettséget, de ők nem gyakorolják. Ugye amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, valahogy itt tanultam gyerekként. Meg ami eszembe jut még, ez a szokták ilyen mindenfajta fejtágításon mondani, hogy két típusú vezető van, az egyik az előre típusú, a másik az utánam, ők tipikusan előre típusú vezetők, főleg ez a parancsnok.
0: Hát igen, de itt a főleg ez, a probléma, hogy a táborparancsnok az nem vesz részt, mondjuk a tábor munkájában, ezáltal az utána következő altiszt az, aki mindent irányít. A százados szintén kivonja magát, az orvos szintén kivonja ezekből, tehát igazándiból mindenki, nem azt mondom, hogy delegálja, mert ez nem egy igazi delegáció, hanem ez egy kimondatlan ilyen hatáskör átruházás történik, és ezáltal maga Wilson uralkodik szinte mindenkin. És ez itt a probléma ebben az egészben, hogy ha valakinek a munkája ellenőrizetlen marad, és ez itt a fő dolog, hogyha nem ellenőrzi senki, akkor bármit megtehet. És az alárendeltjei, a két darab őrmester, aki közül az egyik jó, a másik pedig ugye inkább egy ilyen szadista személy, tehát ezek pedig ugye tőle függnek teljes mértében, ő meg vélel ugye beosztottjai, ezért nem tudják őt befolyásolni, ellenőrizni, irányítani. Hát ez azt is bemutatja, hogy ha nincsen ellenőrzés, és nem működik a mondjuk azt, hogy aláfölé rendeltségi viszony, akkor bármit meg lehet tenni. Tehát ez egyben ez egy társadalmi tükör is, tehát hogy milyen az, amikor a zsarnokság kialakul, amikor nincsen ugye ellensúly és fék a rendszerben, akkor ilyen tud megtörténni. Ez ezért fontos. Másrészt meg az, hogyan lehet jól működtetni egy ilyen tábort. Nézzük meg mondjuk a Híd a Kváj folyón című filmet. Tehát az, hogy amikor adnak egy értelmes feladatot,
2: és akkor ez jó példa.
0: Itt visszatérve, akkor annak lehet mondjuk az, hogy valamilyen ereje, illetve hogyha hagyják a rabokat, hogy valamilyen szintű önszerveződést hajtsanak végre, azáltal, hogyha bizonyos munkát elvégeznek, tehát feladatorientált utasítást

0: utasításokat adnak, nem pedig folyamatvezérlést. Tehát azt mondja, hogy nekem az a célom, mondjuk, hogy ezt a dombot felépítsétek. Azt mondja, hogyan csináljátok ezt meg? És ha azt mondom, rátok hagyom a melót, akkor az ad a raboknak is egy motivációs lehetőséget. De hogyha azt mondom, hogy te most ezt megfogod, ezt a homokzsákot fölviszed, kiborítod, és így tovább, és közben a lehető legmagasabb szenvedési fokot éred el, akkor azáltal gyakorlatilag még azt a lehetőséget is kivonom az egészből, hogy te involváljad magad a folyamatban.
1: Ami a civil életben az értelem, az lehet, hogy a katonaságnál a morál, és én úgy látom, hogy az ő, ami miatt ők ide kerültek, az ötük közül négy, az a morállal függ össze, tehát ők nem köteleződtek el a hadi célok mellett a harcmezőn, és ezért lehet, hogy mit tudom én, eladogat az araboknak ezt meg azt, meg betör a tiszti raktárba, és megissza az alkoholt. A börtön pedig, vagy büntetőtábor, ahol most vannak, az pont ezt a feladatot nem látja el, olyan, mintha meghosszabbítva lenne ez a morálhiány. Itt sem látnak jó példát, itt sem látják azt, hogy a brit hadseregnek a hadi céljait általánosságban is nagyon konkrétan, azt miért kéne a magukévá tenniük, pusztán a fegyelmezéssel próbálják őket visszaterelni erre az útra. És ez a pedagógiai cél számomra ez volna, hogy fölmutatni a hadseregnek a nagyszerűségét és a brit birodalomnak a győzedelmességét.
2: Két dolgot fűznék hozzá. Egyrészt az előbb akkor Dani meggyőztél erről, hogy így lehetne egy jó tábort csinálni, ha egy hidat építünk a Kvály folyóra.
0: Hát a hidépítés önmagában is, igen, ugye, igen, szimbolikus. Hát
1: igen, a vasutat.
2: Igen, igen, igen. Jó, igen. Elfogadom, meggyőztetek. A másik dolog, amit emeljünk ki, hogy itt az, azt hiszem 1942-ben játszódik ez a film, tehát második világháború, brit hadsereg, tehát nem az van, hogy...
0: Igen, Rommel ellen az afrikai fronton, igen. Tehát egy eléggé meleg pite volt, szó szerint.
2: Nem csak meleg pite, hanem nem szeretjük így leegyszerűsíteni a világot jó meg rossz oldalra, de azért a második világháborúban ott muszáj erről beszélni, hogy azért itt most a jó oldalon vagyunk, és mégis a jó oldalon belül történik mindez. Tehát a brit hadseregről lehetne máskor, más helyen rossz véleményünk, mondjuk Indiában 100 évvel
1: de
2: korábban.
1: De én is ezt mondani, én nem teljesen értek veled egyet, tehát ez a brit birodalomnak a haldoklása, ugye leigázták a világot, ők maguk erkölcsileg is megromlottak, Indiát említetted, itt egy gyarmati vidéken
2: de második világháború.
1: Egy másik gyarmat, oké, de itt két gyarmatosító hatalom küzd a homokért.
2: Jó, számomra azért oké, Rommel a legelfogadhatóbb, bár nem ismerem az összes német hadvezért a második világháborúból, de azért a Rommel az egy más kaliberű volt csomó szempontból, mint a többiek, de azt emelném ki, hogy azért itt a britek mégiscsak talán mondható, hogy azért nem csak a saját brit birodalmukat védik, hanem bizonyos értelemben azért ezt a nyugati civilizációt is.
0: Ebben abban a szempontból vitatkoznék, vagy legalábbis egészítem ki a Gyula ezt az állításodat, vagy gondolatodat, hogy gondoljunk sem bele, mi lett volna, hogyha a Nürnbergi perben nem a németek ülnek ott. Hát akkor ugyanezt mondhatnák, hogy én csak parancsot teljesítek?
2: Nem, csak azt akarom mondani, hogy azért, ha a német hadseregről szólna ez a film, akkor ez megint egy picit más lenne. Itt csak azt, na mindegy, nem akarom magam ragozni. Bőven aztán a britek, mikor is, 2 év múlva azért követnek el olyan galátságot Dresden állam, ami miatt őnekik is ott lett volna helyük.
0: 3, igen. De gyakorlatilag igen. Ugye természetesen, tehát ezeket egyik meg másik oldal is folyamatosan ugye elkövetett, mondjuk azt, hogy háborús bűnöket, ez sajnos a háborúnak a velejárója, gondoljunk most az orosz-ukrán konfliktusra, vagy akár előtte a délszláv háborúban. Tehát ez egy eleve egy probléma, hogy az embertelenségben hogyan tudsz ember maradni. És ebben a Domb című filmben ez az embertelenség, ez kifejezetten ugye egy egész tábort jelent. És az engedelmesség az embertelenséggel való, vagy embertelenség irányában való engedelmesség.
1: Ahogy hallgatlak titeket, egészen másképp nézi egy katona ezt a filmet, mint egy civil ember, és szerintem a rendező is a civil emberekhez csatlakozik. Szerintem a kulcs ebben a filmben az az igazságosság, ugyanúgy, mint a 12 dühös emberben, és persze azzal a fénytöréssel, hogy mást tartunk katonai igazságosságnak, mint civil igazságosságnak. Ha már a táborokat szóba hoztátok, én látok egy játékot a hát koncentrációs tábor, gyűjtőtábor, megsemmisítő táborral is, tehát mintha annak a metaforájára is utalna, vagy arra legalábbis, hogy a brit